0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatókat 2026. május 18-án hétfőn. Előzetes letartóztatásba került Andrij Jermak, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, korábbi kabinet főnöke, akit pénzmosással gyanúsítanak. Mennyire árthat ez az ügy magának, az elnöknek? Erről is szó lesz ma reggel. Kiértékeljük az amerikai elnök kínai látogatását is, és arra is keressük a választ, meddig maradhat még Keir Starmer a munkáspárt elnöke, illetve Nagy-Britannia miniszterelnöke. Hétfő lévén hételei belpolitikai összefoglalónk sem marad el. A műsor zenéjét Puha József válogatta, a hangmérnök pedig Zsapka Levente. Jó vételt kívánok, most a hírszerkesztő Nyitrai Nóra következik.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tomás Taraba szerint a klímaváltozás ellen csak közösen tudunk fellépni. Donald Trump figyelmeztette Iránt, sürgős megállapodást akar. Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban, délelőtt 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. A klímaváltozás hatásainak kezelésében kulcs szerepe van a nemzetközi együttműködésnek, jelentette ki Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter Bakuban a 13. Világváros Fórumon, azaz a WWF 13-on. Hangsúlyozta, egyetlen ország sem képes önállóan megoldani a problémát. Taraba kiemelte Szlovákia tapasztalatait a vízgazdálkodás terén és jelezte, ezeket szívesen megosztják más országokkal. A miniszterelnök helyettes Robert Fico megbízásából vesz részt a fórumon, ahol egyúttal azeri vezetőkkel is tárgyal. A Halasz SZD színeiben megválasztott Branislav Ondrus európai parlamenti képviselő a szakszervezetek szövetségének élére pályázik. A KDH európai parlamenti képviselője Miriam Lexman szerint kérdéses, hogyan tudná összeegyeztetni a két tisztséget, és attól tart, hogy a szakszervezetek politizálódhatnak. A politikusok az STVR 5 perc múlva 12 című politikai műsorában beszéltek erről. A vitában szó esett az orosz-ukrán háborúról is, Lexman bírálta Robert Ficot, míg Ondrus a diplomáciai megoldást sürgette. Gazdasági kérdésekben Ondrus adóreformot és a magas jövedelmek erősebb megadóztatását szorgalmazta, a közbeszerzések terén a szakszervezeti jelenlétet is feltételhez kötné. Lexman szerint ugyanakkor az állam túlzott terheket ró a vállalkozókra. Az állami kiadások teljes átláthatóságát ígéri az ellenzéki Szlovensko mozgalom. Egy olyan online portál létrehozását javasolják, ahol bárki egyszerűen megtekinthetné, mire költi pénzét az állam, az önkormányzatok és a közintézmények. Igor Matovics szerint a rendszer lehetővé tenné, hogy az emberek konkrétan lássák, melyik hivatal kinek és mennyit fizetett ki. A politikus úgy véli, jelenleg ezekhez az adatokhoz csak nehézkesen lehet hozzáférni. A mozgalom a támogatott javaslatokat

0: törvényi szintre emelni, és egy új kormány támogatását is ehhez kötné. Donald Trump amerikai elnök újabb éles hangú üzenetet küldött Iránnak. A Truth Social-on azt írta, Teheránnak sürgősen megállapodást kell kötnie Washingtonnal, különben megsemmisítés fenyegeti. A bejegyzés röviddel azután született, hogy Trump telefonon beszélt Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel. A hírek szerint szóba került az Irán elleni háború esetleges újraindítása is. Bár a felek korábban tűzszünetet jelentettek be, tartós béke nem született. A tárgyalásokat Pakisztán közvetíti, ám jelenleg szünetelnek, miután Irán és az Egyesült Államok kölcsönösen elutasították egymás javaslatait. Litvániában egy lezuhant drónt találtak, amely feltehetően az ukrán hadsereghez tartozott. A gépet nem észlelték, mikor belépett a litván légtérbe, és nem volt rajta robbanóanyag. A roncsot a lett és fehér orosz határ közelében találták meg. Közben Lettországban is riadót rendeltek el egy gyanús drón miatt. Az utóbbi időben több eltévedt ukrán drón jutott be a balti államok légterébe, pályájukat feltehetően orosz zavaró berendezések módosították.
1: Időjárás.
0: Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban. Délelőtt az ország nyugati felén napsütéses idő várható gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzettel, és megélénkülő, de alapvetően mérsékelt északnyugati széllel. Nagyjából a keleti, északkeleti országrész felett mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó felhőzet a valószínűbb, melyből elvétve egyre kisebb számban előfordulhat szitálás, szemerkélés. A délelőtt folyamán 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Pozsonyi Vánkán, a Bernolák utcában mindkét irányban, valamint az R1-es gyorsforgalmi úton a Garamnémeti pihenő után Nyitra felé haladva a 82. kilométernél vadmozgásra figyelmeztetnek. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Irigárdi Lászlóra.
1: Második mérkőzését is megnyerte a szlovák válogatott a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Vladimir ország vezető edző legénysége Friburgban 4-1-re verte a szerényképességű olasz együttest. Kedden 20-20-tól a cseheket legyőző szlovénokkal mérkőzik. A B csoport további eredményei Svédország, Dánia 6-2 és Norvégia, Szlovénia 4-0. Második találkozóját is elveszítette a zürichi csoportban szereplő magyar válogatott. Majoros Gergely szövetségi kapitány védencei a szombati finnek elleni 4-1-es vereség után egy nappal később 4-2-re kikaptak az osztrákoktól. A magyar csapat holnap 20-20-tól a szintén pont nélküli újonc britekkel vív a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú meccset. Az A csoport további eredményei Egyesült Államok Nagy-Britannia 5-1 és Lettország Németország 2-0. A mai műsor 16-20-tól Egyesült Államok Finnország, Kanada, Dánia, 20-20-tól pedig Svájc, Németország és Svédország, Csehország. Pozsonyban kihirdették az élvonalbeli labdarúgó bajnokság szombaton véget ért 2025-2026-os idényének legjobbjait. Michal Faskó, a zsolnai csapat 31 éves középpályása lett az év legjobb, és 14 góllal a legeredményesebb játékosa. Az év 11-e Dominik Takács, Cesar Blackman, Kenan Bajric, mindhárom szlovan, Klemen Nemanic Dac, Krisztián Bari Zsilina, Tigran Barszegian szlovan, Michal Faskó, Miroslav Kácser, mindkettő Zsilina, Ammar Ramadan Dac, Roman Galcsik, Podbrezová, András Porar szlovan. Az edzők között ismét Vladimir Weiss, a bajnok szlovan mestere végzett az élen. A labdarúgó MB2 utolsó 30. fordulójának érdekesebb eredményei Vasas Ajka 2-1 és BVSC Honvéd meglepetésre 4-1. Az már korábban eldőlt, hogy az angyalföldiek és a kispestiek jutottak fel az élvonalba. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei Manchester United Nottingham 3-2, Juventus Fiorentina 0-2, Genoa Milán 1-2, Pisa Napoli 0-3, Internazionale Verona 1-1, Atletico Madrid Girona 1-0, FC Sevilla Real Madrid 0-1, Barcelona Betis Sevilla 3-1, Paris FC Paris Saint-Germain meglepetésre 2-1, Pözen Jablonec 5-0, Liberec Sparta 0-2 és Hradec Slavia meglepetésre 3-1. A címvédő lévaiak 85-72-re legyőzték a vendég szlovant a férfi kosárlabdaliga döntő első mérkőzésén. A magyar férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A magyarok még reménykedhetnek a szabad kártyában. A szlovákok sem lesznek ott a VB-n, mert 38-23-ra kikaptak Macedóniában, az ellenfél kettős győzelemmel jutott tovább. Az Esztergom 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben a női kézilabda Európa Liga bronz mérkőzésén. A dijoni 4-es döntő fináléjában Dijon Thüringer 29-25. A Nagy Mihályak odahaza 24-20-ra kikaptak a spanyol Gverdes együttesétől a női kézilabda Európa Kupa döntő első mérkőzésén. Buzi Blanka ezüstérmet harcolt ki az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. A római tenisztorna döntőjében az olasz Jannik Sinner 6-4-6-4-re legyőzte a norvég Kasper Rüdöt. Piros Zsombor 7-6-7-6-ra kikapott a lengyel származású brit Jan Csoinszkitól az ágrábi Challenger teniszviadal fináléjában.

6 óra 18 perc van. Ma az Erikek és Alexandrák ünneplik névnapjukat. Az Erik germán eredetű név jelentése nagyra becsült. Más magyarázat szerint a név azt jelenti egyedül. Az Alexandra pedig a görög, latin eredetű Alexander férfi név női párja, jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. A szlovák naptár szerint pedig Viola nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat!

0: 6 óra 23 perc van. Nem működik a Spotify? Túladagolásba hajszolhatott egy tínédzsert a ChatGPT, és több mint 1 millió wifi-s kamera és babaőr képéhez fértek hozzá illetéktelenek. Színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: Ha problémát észlel mostanában a Spotify használatával, akkor valószínűleg azzal a hibával küszködik, mint világszerte a felhasználók. Tudunk néhány problémáról az alkalmazással kapcsolatban, és jelenleg is vizsgáljuk őket, írta a Spotify X-es hibajelentő oldalán. Arról ugyanakkor nem írnak semmit, hogy mikorra állhat helyre teljesen a szolgáltatás. Beszámolók szerint nem teljesen állt le a szolgáltatás, csak lassú, és nem talál albumokat, lejátszási listákat, nem tölt be rendesen, azt írja, valami hiba történt, illetve talán nem is mindenkinél jelentkezik a probléma egyenlőre. Legutóbb december közepén lehetett hallani arról, hogy sokaknál lehalt a Spotify, amely nemrégiben jelentette be, hogy legalább részben rendezni próbálja a mesterséges intelligencia által generált zenék vélhetően brutális hatását. Újabb haláleset miatt indítottak pert az OpenAI ellen. Leila Turner Scott és Angus Scott azért akarják jogi felelősségre vonni a céget, mert szerintük egy hibás termék vezetett a fiúk Sam Nelson túladagolásához. Konkrétan azt állítják, hogy Sam a GPT-4O által adott és jóváhagyott orvosi tanácsok következtében hunyt el. Pénzügyi kártérítést követelnek, valamint azt, hogy a bíróság állítsa le a ChatGPT Health működését. Az OpenAI idén februárban vonultatta vissza a GPT-4O-t, amely a cég egyik legvitatottabb modellje volt. Egy másik a cég ellen zajló tinédzser öngyilkossággal kapcsolatos perben szintén megemlítették a GPT-4O-t, azt állítva, hogy olyan jellemzőkkel bír, amelyek szándékosan a pszichológiai függőség elősegítésére lettek tervezve. Az OpenAI szóvivője a The New York Times-nak azzal védekezett, hogy Sam Nelson interakciói a ChatGPT egy korábbi, már nem elérhető verzióján történtek. Hozzátette, a ChatGPT nem helyettesíti az orvosi vagy mentális egészségügyi ellátást, valamint hogy mentális egészségügyi szakértők bevonásával folyamatosan fejlesztik az érzékeny és akut helyzetekben való reagálási módokat. Illetéktelenek láthatták több mint 1 millió wifi-s biztonsági kamera és babafigyelő felvételeit világszerte. Az eszközökben ugyanis olyan biztonsági rések voltak, hogy játszik könnyedséggel hozzáférhetett bárki a képekhez. A kínai gyártmányú eszközöket rengeteg különböző viszonteladó értékesíti az Amazonon és más internetes felületeken, hogy mennyire könnyen feltörhetőek, arra Sami Azdufal szoftvermérnök jött rá. Amint a szakértő elmondta, a kamerák összekapcsolhatók egy hozzájuk tartozó telefonos applikációval. A gond csak az, hogy néhány egyszerű lépéssel a felhasználók nem csak saját, hanem mások kameráinak felvételeibe is beletekinthettek. Azdufal pillanatok alatt több mint 1 millió kamerához fért hozzá 118 különböző országból. Be tudott pillantani mások otthonaiba, sőt e-mailjeikhez és a gyártó cég alkalmazottai adataihoz is hozzáfért. A biztonsági résről tájékoztatta a Meari nevű kínai vállalatot, amely először megpróbálta elkenni az ügyet, később azonban kijavította a hibát, Azdufalt pedig 24 ezer eurós jutalomban részesítette. A Meari azonban mindeddig nem teljesítette azt a kötelességét, hogy ügyfeleit tájékoztassa a történtekről.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Mit válthat ki a magyar társadalomban az ügynök akták megnyitása? Ezzel folytatjuk nem sokára, előtte még a regionális hírek következnek Nyitrai Nórától.
2: A kedvezőtlen időjárás következtében uszadékfa torlódott fel az egyik híd alatt Eperjes város részében Alsósebesen, ami megrongálta az építési támasztékokat, tájékoztatott Michal Hudák, Eperjes város szóvivője. A szóvivő hangsúlyozta, hogy maga a híd nem sérült meg. A folyamatban lévő munkálatok és az egyidejű kedvezőtlen időjárás miatt uszadékfa halmozódott fel, amely károsította a támasztékokat. Ezek azonban kizárólag a kivitelező által a betonozási munkákhoz használt szerkezeti elemek voltak, nem pedig a híd tartó szerkezetei, mondta Hudák. Hozzátette, a híd stabil betonpillérrel rendelkezik, így az átkelő összeomlásától nem kell tartani. Május elejétől minden pénztárgépes eladóhelyen lehetővé kell tenni a kártyás fizetést 1 eurónál nagyobb összegű vásárlásnál. A pénzügyi igazgatóság külön nyomtatványt dolgozott ki azoknak az eladóhelyeknek a bejelentésére, amelyek nem teszik lehetővé a készpénz nélküli fizetést, közölte Daniel Kovács, az intézmény szóvivője. Ha az eladó nem teszi lehetővé a kártyás fizetést, átutalást, vagy a készpénz nélküli fizetés egyéb módját, azt egy nyomtatvány kitöltésével lehet bejelenteni a pénzügyi igazgatóság honlapján, a kontakti menüpontban, tette hozzá a szóvivő. A bejelentés névtelen, az eladóhely nevét, esetleg azonosító számát, helyét és a vásárlás dátumát kell megadni. Csatolható, de nem kötelező a lefényképezett számla. A hatóság folyamatosan ellenőrizni fogja a bejelentéseket. Nem az eladóhelyek azonnali bírságolása a célunk, hanem a szabályok gyakorlatba való átültetésének elősegítése. Ezért úgy döntöttünk, hogy a kezdeti időszakban elnézőbbek leszünk, mondta József Kis, a pénzügyőrség elnöke. A második bejelentésnél már 500-tól 15 ezer euróig terjedő bírságot fognak kiszabni, minden további esetben pedig 3 ezer és 40 ezer euró közötti összeget és az eladó helyet is bezárhatják. Medve bolyongott a múlt hét végén a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeum kezelésébe tartozik. Feltehetően a hiányos kerítésen keresztül jutott be, tájékoztatta a TASZ-t Michal Mlinár, a Barna Medve akciócsoport murányi vezetője. A csapatot pár nappal ezelőtt hívták ki a Betléri kastélyparkba. A park kerítése több helyen hiányos, az egyik hézagon mehetett be, de kijutni már nem tudott a medve. Végül sikerült kihajtani a parkból, eléggé riadt volt, nem akart támadni, írta le a történteket Mlinár. A szakértők szerint körülbelül 3 éves egyed lehetett, hogy híme vagy nőstény nem tudják. A parkban vadkamerákat helyeztek el, megfigyelik a területet, a látogatókat pedig óvatosságra intik.
0: Időjárás.
2: Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban. Délelőtt az ország nyugati felén napsütéses idő várható gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzettel és megélénkülő, de alapvetően mérsékelt északnyugati széllel. Nagyjából a keleti, északkeleti országrész felett mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó felhőzet a valószínűbb, melyből elvétve egyre kisebb számban előfordulhat szitálás, szemerkélés. A délelőtt folyamán 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán, a Fesztivál téren, az Amfiteátrumnál, az SMP sugárút irányában. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc van. Magyarországon az új kormány az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát ígéri. A tervek szerint október 22-én kereshetővé tennék a kommunista állambiztonsági iratanyag meglévő részét. De mit jelent ez azoknak, akik már jóval a rendszerváltás után születtek? Pusztán régi történelmi vitáról van szó, vagy a magyar közélet és társadalmi emlékezet egyik rendezetlen adósságáról. A témáról Ungvári Krisztián történésszel, a Miskolci Egyetem kutató professzorával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával Kálmán Norbert beszélgetett a legutóbbi reggeliben.
1: Professzor úr, a választások után az egyik fő elemzői felismerés az az volt, hogy a Tiszát a fiatalok vitték be ilyen elképesztő arányjal a parlamentbe, és hát a Fidesznél is felismerték, és még akár a napokban is megszólalásaikban úgymond sajnálkoznak azon, hogy a 40 év alattiakat szinte teljesen elveszítették. Na most ezeknek a fiataloknak viszont valószínűleg nem egy úgymond fájdalompont az ügynök akták, máig csak részleges nyilvántartása, vagy a jelenlegi korlátozott hozzáférés. A fiatal generációnak hogyan lehetne elmondani, hogy mi is ez valójában, és mi a mostani ígéret jelentősége?
2: Hát ugye ez az egész történet Szlovákiában pontosan ugyanazokat a téteket jelentette, mint Magyarországon. Szlovákiában ezt az ügyet bizonyos mértékig már régen megoldották, mert hogy a hálózati nyilvántartás az minden szlovák állampolgár számára hozzáférhető, és tudtam, hogy Csehországban is így van. De azt látni kell, ez egyrészt egy szimbolikus ügy, mivel hogy a Tisza alapvetően azért tudott választást nyerni, mert a másik politikai kínálat számos ponton hiteltelen volt. Ennek a hiteltelenségnek az egyik része csak mondjuk az, ami itt a állambiztonsági múlt feldolgozását jelentette. Ez egy eléggé közérthető és tulajdonképpen védhetetlen dolog. Ráadásul már az érintettjeinek jelentős része nincs is köztünk. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy szimbolikus ügyről van szó, viszont ugyanúgy, ahogy a politika se érdekelte régebben annyira a fiatalokat, most meg érdekli, én abban bízom, hogy a történelem is érdekelni fogja, hiszen kíváncsiak lesznek arra, hogy miért jutottunk el idáig. És abban, hogy miért jutottunk el idáig, van szerepe a fel nem dolgozott múltnak. Tehát én ebbe látom ennek a dolognak a jelentőségét.
1: Úgy érti, hogy a fiatalok megérthetnek valamit a mai úgymond világból, vagy az ország mai, nem tudom, kulturális jellegéből, azok után, hogy megismerték az ügynök aktákat teljesen?
2: Hát először is teljes megismerés nincs. Már több okból sincs. Az egyik az, hogy elvileg meg lehet ismerni valamit teljesen, az nem azt jelenti, hogy ezt meg fogja bárki is ismerni teljesen, hiszen itt egy több millió oldalas anyagról van szó. Ennek egy jelentős része a maga a dögunalom, és senkit nem fog soha érdekelni. A kérdés az, hogy van-e lehetőség arra, hogy ami ebből valakinek valamiért érdekes, azt megismerhesse, ami neki releváns lesz. Tehát a történeti források más csoportjával is így vagyunk, tehát olyan, hogy totális megismerés, ilyen nem létezik. Gondolhatjuk azt, hogyha betápláljuk egy gépbe, és akkor az AI majd kidob adatokat, a gép az mindent ismerni fog. A gép is csak akkor fog mindent, hiszen ilyen azért nincs, mert a gép is csak akkor ismer igazából mindent, amikor minden kérdést föltettek neki. Addig, amíg nem teszik fel neki a kérdéseket, addig ő se ismeri. Mert az ismerés az azt jelenti, hogy értelmezi. És az értelmezés mindig kérdések alapján történik. Itt egy lehetőségről van tehát szó, és nem arról, hogy egy csapásra valami, hogy is mondjam, véget ér. A múltfeldolgozás éppen azért egy folyamat, tehát egy több éves, több évtizedes folyamat szokott lenni egészen addig, amíg valahogy belekristályosodik a végtelen múlt folyamába, mert ma mondjuk nem érdekes az, hogy 1851-ben kit szervezett be az osztrák rendőrség Magyarországon ügynöknek. Ezzel szemben érdekes, hogy 2026-ban hogy hallgatták le a legnagyobb ellenzéki pártot. Tehát a kettő között húzódik egy óriási ív. És ez az állambiztonsági múlt, ami 89-ben elvileg véget ér, ez is most már azért inkább tendál oda, hogy egy ilyen kikistályos utomúrt legyen, de azért még nem teljesen az, mert hogy vannak, hogy is mondjam, élő szereplők. De a legfontosabb, tehát ami miatt ez egész szerintem igazán releváns, az nem is az, amit eddig nem tudtunk, és majd most megtudunk, hanem az, hogy amit eddig is tudtunk, de nem lehetett kimondani, tehát mondjuk azt, hogy Martonyi János ügynök volt, Nógrádi György ügynök volt, Kisrigó László ügynök volt, és még sorolhatnék különböző közszereplői neveket, akik folyamatosan pereket nyertek magyar bíróságokon arról, hogy nem voltak ügynökök, miközben azok voltak. Ez az állapot szűnik meg most, remélhetőleg minél hamarabb, és ki lehet mondani, hogy mik voltak ők valójában. Ez nem azt jelenti, hogy keresztre kerülget feszíteni, ez egy pusztán tényrögzítés, és az érintettek aztán ennek tükrébe fogalmazzák újra korábbi, hát valótlan állításaikat.
1: Akkor valójában kik voltak ezek az ügynökök, akik működtették a diktatúra titkos szolgálatát? Mit csináltak, milyen tevékenységük volt azoknak, akiket beszerveztek? Illetve, ha valakire azt mondjuk, hogy ügynök az amolyan történészeknek a munkafolyamati felelőssége, vagy erre található egy mondjuk egy exakt definíció?
2: Minden exakt definíció az problematikus lesz azért, mert hogy általában mi találunk kivételeket. Most mondok egy példát. 2003-as évi 3-as törvény 3 kritériumot állít fel. Ügynöknek nevezhető az, aki írt jelentést, aki kapott anyagi juttatást ezért a tevékenységért, és aki aláírt a szervezési nyilatkozatot. Ebből a háromból, hogyha megvalósul, akkor az illető ügynöknek nevezhető. Na most nem volt kötelező beszervezési nyilatkozatot aláírni. Az ügynökök 95%-a nem kapott semmit se azért, hogy befugott. És az ügynökök jelentős része nem írt soha jelentést, mert nem ő írta le, hanem a tartótisztje. Megjegyzem, az állambiztonságot nem az ügynök működtette. Az állambiztonságot az állambiztonság, illetve a párt működtette, és ennek a működési láncnak az ügynök a legesleg végén helyezkedett el. Ezt fontosnak tartom aláhúzni, hogy nem a farok csóválta a kutyát. Mondok egy másik problémát, ezzel mondhatjuk azt, hogy ügynök az, akit az állambiztonság annak tartott. Ez lenne a legegyszerűbb megfogalmazás. Mit csináljunk azokkal a személyekkel, akit az állambiztonság beszervezett, az illető azonban az első találkozóra sem ment el, és a munkát ezek után meg. Igaz lesz az az állítás, hogy az állambiztonság őt egy bizonyos ideig nem tartotta, de azzal, hogy őt leügynököztük, elmondjuk valójában ennek a kapcsolatnak a tényleges morális tartalmát, azt akkor mondanánk el, hogyha azt is elmondanánk, hogy igaz, hogy beszervezték, igaz, hogy volt egy 5 perc, amikor ő azt mondta, hogy vállalja ezt a munkát, de aztán mégse vállalta. Ezzel lesz kerek a történet. Magyarán itt sokan azt gondolják, hogy majd jönnek a valódi adatok, ahogy ezt Gajdi Csotto egy másik kontextusban megfogalmazta nemrég, ugye? És akkor azok majd mindent megoldanak. Hát ez nem így van. Tehát a valódi adatok, azokat kombinálni kell, azokat értelmezni kell tudni, és csak ez az értelmező munka, megjegyzem, ez a múlt feldolgozás, az fogja elhozni azt, hogy tudunk ezzel az egész üggyel kezdeni valamit. Ez nem egy instant kávé, amire ráöntjük a forró vizet, azt kész. Ezt látni kell azért.
1: Ha már Gajdi Csottót említette, a Fidesz közeli értelmiségi narratívában gyakran megjelenik az a dehonestáló érv, hogy az ügynökakták ugye csak néhány megszállott rögeszméje, akár idézhetném is az egyik ilyen megszólalásban lévő kifejezésüket, hogy tulajdonképpen a kretének nünükéje. Most történészként mit lehet erre válaszolni? Azok, akik a Fidesz narratívája szerint olvassák a világot, vagy a hazai történéseket, a magyarországi történéseket, nyilván ekképpen is értelmezik ezt a lépését a felálló magyar kormánynak. De erre nekik mit lehet mondani? Miért így állnak ehhez a kérdéshez?
2: Hát az a baj, ez annyira szánalmas kijelentésekről van szó, hogy nagyon nehéz megtalálni erre a szavakat, de megkísérlem. Uh-huh. Van egy állambiztonsági múlt, aminek különböző elemei vannak. Ezen elemek bármelyikének a kutatása legitim dolog. Legitim dolog kutatni azt, hogy a tartótisztek, legitim dolog az, hogy kik működtették az MSZMP politikai bizottságot, és így tovább, és így tovább. Miért ne lenne legitim dolog kutatni azt, hogy ki volt ügynök, ugyanis van egy fontos különbség a pufajkás az viselt pufajkát, ugye a pufajkások azok, akik a 56-os forradalmat leverték és végigverték az embereket a Nyílt utcán, a kommunista erőszakszervezet utcai verőbrigádjáról beszélünk, tehát a pufajkás visel pufajkát, de a tégla nem visel téglát. Itt ez egy lusztrációs probléma, hogy az, aki ügynök, lehet, hogy jelentéktelen volt a szerepe, lehet, hogy ő a táplálkozási lánc a legvégén foglal helyet, de ő titokban egy szerepet játszva végezte a munkáját, ha végezte. Ezzel szemben a kerületi pártitkárról mindenki tudta, hogy kerületi pártitkár, mindenki tudta, hogy kommunista. Hogy most lefordítsam azt a fideszesek nyelvére. Amikor valaki fideszes önkormányzati képviselő, akkor ugye nincsenek kétségek az ő politikai nézetei kapcsán. Ezzel szemben, amikor valaki fideszes, hogy is mondjam, megbízottként beépül egy másik pártba, és erről a másik pártról szenzitív és titkos adatokat szerez be, és azokat jelenti a Fidesznek, akkor ez nem egy teljesen korrekt dolog. És éppen ezért egy jogos társadalmi igény, az ilyen kémeket, akik kettős szerepet játszanak, visszaélnek egy adott helyzettel, megtudjuk, hogy ők kik is voltak, milyen adatokhoz jutottak hozzá, hogy tudták károsítani a magyar társadalmat, hiszen nem volt legális az, amit csináltak. Hát itt ugyanerről van szó, van egy diktatúra, amelyik visszaélt emberek bizalmas szenzitív adatainak tömegével úgy, hogy ráeresztett különböző ügynököket, ellenzéki szereplőkre, és megpróbálta őket irányítani. Amennyiben azok kretének, akik ezzel foglalkoznak, akkor ezt a kretén kifejezést alkalmazzák a teljes történettudományra is egyébként. Szeretném kérni az érintettektől, mert akkor válik teljesen nyilvánvalóvá, hogy mennyire abszurd az, amit tesznek.
1: Professzor úr számít arra, hogy az ügynökakták megnyitásával felbukkannak ott nevek adott esetben az előző kormányból, vagy ahhoz kapcsolódóan?
2: Hát az előző kormányból nem hinném, hogy felbukkannának olyan nevek, akiket eddig nem ismertünk volna. Nem ez föltétlen a tétje ennek a történetnek.
1: Ennyi idő után mennyire teljes az iratanyag? Mennyi semmisülhetett meg, vagy mondjuk tűnhetett el? Adott esetben, én nem tudom, szenzitivitásra hivatkozva, mennyit lehet még így is mondjuk visszatartani?
2: Ez egy politikai akarat kérdése, hogy mennyi iratot tesznek kutathatóvá, és mennyit tartanak vissza. Ugyanis a kutatás attól, hogy az iratlan szenzitív tartalma, az még lehet kutatható, csak nem publikálható. Tehát most is az van, hogy azon iratoknál, amik nem az állambiztonsági törvény alá tartoznak, a kutató megismerheti, de nem publikálhatja egy az egyben. Például azt, hogy valaki nemi beteg, ezt az adatot a kutató egy levéltárban megtalálhatja valakiről, és adott van olyan kontextus, miben ennek fontos szerepe van, de a kutatónak tekintettel kell lenni arra, hogy ez egy szigorúan szenzitív adat, és ő addig, amíg az érintett él, sőt, még utána 30 évig, ezt nem használhatja fel egy az egybe, de nyilván egy értelmezési láncba belerakhatja. A kérdés első fele viszont az is fontos, azt látni kell, hogy bármennyi iratot is semmisítettek meg, a világtörténelemnek ez a legjobban dokumentált korszaka. Tehát más korokból sokkal kevesebb irattal dolgozik a történettudomány. És éppen ezért azok az állítások, hogy hát itt ne foglalkozzunk ezzel, mert nincs meg minden, akkor ezen az alapon be kell zárni a boltot. Tehát ez erre a válaszom.
1: A magyar politikában rendszerváltás óta visszatérő ígéret az elszámoltatás. 2010 után még külön elszámoltatási kormánybiztos is működött. Most a Tisza kormány ugye felelősségre vonást, sőt vagyon visszaszerzést is hirdet az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárását ígéri. Történészként mit gondol, ha valaki ennek most hisz, az miért hihet ennek jobban, hogy ez most több lesz, mint mondjuk egy politikai jelszó, ami az elmúlt évtizedekben csak volt?
2: Azért, mert a korábbi kormány, illetve rendszerváltások, azok konszenzuális jellegűek voltak, ahol a hatalomra jutó ellenzék és a hatalmat átadó fél mégiscsak együttműködött. leginkább így volt 1989-ben, amikor a pártállam saját maga önként lebontotta saját magát. És éppen ezért nagyon nehéz lett volna pont azokat, akik önként átadják a hatalmat, felelősségre vonni. Most viszont egy ilyen nagyon tiszta helyzet alakult ki, egy annyira tiszta helyzet, amire a világtörténelemben kevés példa. Az egyik fél mindent megtett ugyan a hatalmon maradásáért. Minden elképzelhető eszközt bevetett, amit praktikusnak tartott. Szerencsére nem vetett be minden eszközt, amit elvileg bevethetett volna, ezt azért hozzá kell tennem, de nem viselkedett korrekten. És éppen ezért arról, hogy itt különböző díjeket kössön a volt rezsim, a jelenlegi rezsimben nem lehet beszélni. Tehát a volt rezsim olyan sok ponton szegett meg minden korábbi konszenzust és szabályt, kiport bele a magyar törvényekbe, élt vissza erőfölényével, hogy ezzel tulajdonképpen meg is ásta a saját sírját, mert nem teremtette meg azokat a hogy is mondjam, teremfeltételeket, ami miatt vele szembe bárkinek érdeke volna a kímére. És itt ez nem arról van szó, hogy itt most el fog szabadulni a bosszú, és törvénytelenségekre kerül sor, erről szó nincs, a kormány programja elég világos, hogy jogállamiságot akar helyreállítani, de hát a tételes jog mindenkit kötelez. És itt ma az fog történni, amit korábban is megteltem volna, hiszen a tételes jogot alkalmazhatták volna, de nem alkalmazták. Most fogják.
1: Az új magyar kormány megnyitná az ügynökaktákat. A részletekről Ungvári Krisztián történésszel, a Miskolci Egyetem kutató professzorával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Igazán nincs mit, viszont hallásra.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. május 18-án hétfőn, Erik és Alexandra napján. 4-8-kor szokásos hételei belpolitikai összefoglalónkat hallhatják, azt követően pedig az ukrán elnök volt kabinetfőnökének pénzmosási ügyével foglalkozunk. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk a hírszerkesztő Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Branislav Ondrus indulna a KOZ elnöki posztjáért, de EP képviselő is maradna. Feltehetően ukrán drón zuhant le Litvániában. Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban, délelőtt 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Következnek a részletek. A klímaváltozás hatásainak kezelésében kulcs szerepe van a nemzetközi együttműködésnek, jelentette ki Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter Bakuban a 13. Világváros Fórumon, azaz a WUF 13-on. Hangsúlyozta, egyetlen ország sem képes önállóan megoldani a problémát. Taraba kiemelte Szlovákia tapasztalatait a vízgazdálkodás terén és jelezte, ezeket szívesen megosztják más országokkal. A miniszterelnök helyettes Robert Fico megbízásából vesz részt a fórumon, ahol egyúttal azeri vezetőkkel is tárgyal. A Halasz SZD színeiben megválasztott Branislav Ondrus európai parlamenti képviselő a Szakszervezetek Szövetségének élére pályázik. A KDH európai parlamenti képviselője Miriam Lexman szerint kérdéses, hogyan tudná összeegyeztetni a két tisztséget, és attól tart, hogy a szakszervezetek politizálódhatnak. A politikusok az STVR 5 perc múlva 12 című politikai műsorában beszéltek erről. A vitában szó esett az orosz-ukrán háborúról is, Lexman bírálta Robert Ficot, míg Ondrus a diplomáciai megoldást sürgette. Gazdasági kérdésekben Ondrus adóreformot és a magas jövedelmek erősebb megadóztatását szorgalmazta, a közbeszerzések terén a szakszervezeti jelenlétet is feltételhez kötné. Lexman szerint ugyanakkor az állam túlzott terheket ró a vállalkozókra. Az állami kiadások teljes átláthatóságát ígéri az ellenzéki Szlovensko mozgalom. Egy olyan online portál létrehozását javasolják, ahol bárki egyszerűen megtekinthetné, mire költi pénzét az állam, az önkormányzatok és a közintézmények. Igor Matovics szerint a rendszer lehetővé tenné, hogy az emberek konkrétan lássák, melyik hivatal kinek és mennyit fizetett ki. A politikus úgy véli, jelenleg ezekhez az adatokhoz csak nehézkesen lehet hozzáférni. A mozgalom a támogatott javaslatokat törvényi szintre emelni, és egy új kormány támogatását is ehhez kötné. Donald Trump amerikai elnök újabb éles hangú üzenetet küldött Iránnak. A Truth Social-on azt írta, Teheránnak sürgősen megállapodást kell kötnie Washingtonnal, különben megsemmisítés fenyegeti. A bejegyzés röviddel azután született, hogy Trump telefonon beszélt Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel. A hírek szerint szóba került az Irán elleni háború esetleges újraindítása is. Bár a felek korábban tűzszünetet jelentettek be, tartós béke nem született. A tárgyalásokat Pakisztán közvetíti, ám jelenleg szünetelnek, miután Irán és az Egyesült Államok kölcsönösen elutasították egymás javaslatait. Litvániában egy lezuhant drónt találtak, amely feltehetően az ukrán hadsereghez tartozik.

0: változott. A gépet nem észlelték, mikor belépett a litván légtérbe, és nem volt rajta robbanóanyag. A roncsot a lett és fehér orosz határ közelében találták meg. Közben Lettországban is riadót rendeltek el egy gyanús drón miatt. Az utóbbi időben több eltévedt ukrán drón jutott be a balti államok légterébe. Pályájukat feltehetően orosz zavaró berendezések módosították.
1: Időjárás.
0: Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban. Délelőtt az ország nyugati felén napsütéses idő várható gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzettel és megélénkülő, de alapvetően mérsékelt északnyugati széllel. Nagyjából a keleti, északkeleti országrész felett mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó felhőzet a valószínűbb, melyből elvétve egyre kisebb számban előfordulhat szitálás, szemerkélés. A délelőtt folyamán 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban, a Pionyérszkán a Récsei út felé haladva, a helyszínről egyelőre nem jelentettek torlódást vagy forgalmi dugót. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Rigándi Lászlóval.
1: Második mérkőzését is megnyerte a szlovák válogatott a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Vladimir ország vezetőedző legénysége Friburgban 4-1-re verte a szerényképességű olasz együttest. Kedden 20-20-tól a cseheket legyőző szlovénokkal mérkőzik. A B csoport további eredményei Svédország, Dánia 6-2 és Norvégia, Szlovénia 4-0. Második találkozóját is elveszítette a zürichi csoportban szereplő magyar válogatott. Majoros Gergely szövetségi kapitány védencei a szombati finnek elleni 4-1-es vereség után egy nappal később 4-2-re kikaptak az osztrákoktól. A magyar csapat holnap 20-20-tól a szintén pont nélküli újonc britekkel vív a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú meccset. Az A csoport további eredményei Egyesült Államok Nagy-Britannia 5-1 és Lettország Németország 2-0. A mai műsor 16-20-tól Egyesült Államok Finnország, Kanada, Dánia, 20-20-tól pedig Svájc, Németország és Svédország, Csehország. Pozsonyban kihirdették az élvonalbeli labdarúgó bajnokság szombaton véget ért 2025-2026-os idényének legjobbjait. Michal Faskó, a zsolnai csapat 31 éves középpályása lett az év legjobb, és 14 góllal a legeredményesebb játékosa. Az év 11-e Dominik Takács, Cesar Blackman, Kenan Bajric, mindhárom szlovan, Klemen Nemanič Dac, Krisztián Bari Zsilina, Tigran Barsegian szlovan, Michal Faskó, Miroslav Káčer, mindkettő Zsilina, Ammar Ramadan Dac, Roman Galčík, Podbrezová, András Porar szlovan. Az edzők között ismét Vladimir Weiss, a bajnok szlovan mestere végzett az élen. A labdarúgó MB2 utolsó 30. fordulójának érdekesebb eredményei Vasas Ajka 2-1 és BVSC Honvéd meglepetésre 4-1. Az már korábban eldőlt, hogy az angyalföldiek és a kispestiek jutottak fel az élvonalba. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei Manchester United Nottingham 3-2, Juventus Fiorentina 0-2, Genoa Milán 1-2, Pisa Napoli 0-3, Internazionale Verona 1-1, Atletico Madrid Girona 1-0, FC Sevilla Real Madrid 0-1, Barcelona Betis Sevilla 3-1, Paris FC Paris Saint-Germain meglepetésre 2-1, Pözen Jablonec 5-0, Liberec Sparta 0-2 és Hradec Slavia meglepetésre 3-1. A címvédő lévaiak 85-72-re legyőzték a vendég Szlovant a férfi kosárlabdaliga döntő első mérkőzésén. A magyar férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A magyarok még reménykedhetnek a szabad kártyában. A szlovákok sem lesznek ott a VB-n, mert 38-23-ra kikaptak Macedóniában, az ellenfél kettős győzelemmel jutott tovább. Az Esztergom 35-30-ra alul maradt a dán Viborgal szemben a női kézilabda Európa Liga bronzmérkőzésén. A dijoni 4-es döntő fináléjában Dijon Thüringer 29-25. A Nagy Mihályak odahaza 24-20-ra kikaptak a spanyol Gverdes együttesétől a női kézilabda Európa Kupa döntő első mérkőzésén. Buzi Blanka ezüstérmet harcolt ki az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. A római tenisztorna döntőjében az olasz Jannik Sinner 6-4-6-4-re legyőzte a norvég Kasper Rüdöt. Piros Zsombor 7-6-7-6-ra kikapott a lengyel származású brit Jan Csoinszkitól az ágrábi Challenger teniszviadal fináléjában.

0: 7 óra 17 perc van. Milyen a társadalmi hangulat Szlovákiában 2 évvel a Robert Fico kormányfő ellen megkísérelt merénylet óta? Mennyire árthat a projektfórum ügye Michal Simecskának és a Progresszív Szlovákiának tekintettel az új fejleményekre? És vajon okkal háborodtak-e fel az emberek azon az 1500 eurós büntetésen, amit egy kis családi vállalkozás kapott, csak mert a pénztári blokkról hiányzott egy lágyító jel? Hétfő lévén szokásos hételei belpolitikai összefoglalón következik. Köszöntöm a vonalat. Szilvási József újságírót. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Tiszteltel köszöntöm a hallgatókat és a műsorvezetőt.
0: Két év telt el a Robert Fico kormányfő ellen elkövetett merénylet óta. Egyetért azzal, amit a miniszterelnök az évforduló napján mondott, hogy a jelenlegi társadalmi hangulatban újabb potenciális támadók formálódnak, illetve hogy a vasárnapi politikai vitaműsorok is felelősek az országban tapasztalható feszültségért?
1: Hát különböző terrorcselekményeket sajnos a mai zűrzavaros világban nem lehet kizárni, de nem látom azért olyan súlyosnak a szlovákiai belpolitikai helyzetet, ahogy a szlovák kormányfő jellemezte az elmúlt héten. Röviden el kell mondani azt, hogy ugyebár ahogy a bevezetőben is elhangzott, 2 évvel ezelőtt, pontosan május 15-én, többször rálőttek Robert Fico szlovák kormányfőre, aki a kabinet kihelyezett nyitrabányai, handolái üléséről lépett ki a utcára, és oda akart menni a járókelőkhöz, akik ott nézelődtek, hogy kezet rázzon belük, és ekkor Ján Cintula többször rálőtt a miniszterelnökre, aki ugyan súlyos sérüléseket szenvedett, de szerencsére túlélte ezt a véres cselekedetet. Mindannyian józan gondolkodású emberek mélységesen elítéljük, amit Ján Cintula, lévai nyugdíjas végzett el, és jósan mondhatjuk, hogy terrorcselekménynek minősített el bíróság, és azóta ugyebár jogerősen 21 évre büntetésre ítélte őt, és már le is tölti a büntetését, nem segített a fellebbezését. Tehát ez a helyzet jelenleg. A kormányfő ezt a súlyos cselekedetet természetesen kihatná. Az emberien mindannyian együtt éreztünk és együtt érzünk a miniszterelnökkel azért, mert nem akármilyen sérüléseket szenvedett, de a videó megosztón éppen néhány napja mutatta be, hogy milyen jó fizikai kondícióban van, még úszott is a oroszvári tóban, tehát ilyen szempontból mindenképpen rendbe jött, és kihasználta tavaly is, meg idén is különböző kampánycélokra ezt a véres cselekedetet. Nyitrabányán pénteken sajtótájékoztatót tartott, amelyen úgy, hogy a bevezetőben elhangzott, úgy jellemezte a szlovákiai belpolitikai helyzetet, hogy nagyon feszült, ezért különböző javaslatokat tett, többek között azt mondta, hogy jó lenne, hogyha véget vetnének a vasárnapi tévé és politikai vitaműsoroknak, és olyan kezdő lépésként elmondta, hogy tegnap nem vette részt ezeken a vitaműsorokban Tibor Gaspar, ugyebár a parlament alelnöke, aki ugye különböző bűncselekmény vagy gyanúja miatt állhat és állt már, és fog is bíróság elé állni. Azután több más szereplő, többek között Robert Fico sem, nem ment el a rádió szombati párbeszéd, dialógusok párbeszédek című műsorába. A televízió vezetői azonban nem fogadták meg ezt a tanácsot, mert véleményem szerint, ha kulturálta a politikai vita, akkor mindenképpen érdemes megnézni, és érdemes tájékozódni, melyik pártnak milyen elgondolásai és helyzetértékelései vannak. Ezért a TA3 politikai vitaműsorában ott volt Milan Uhrik, a Republika elnöke, és Igor Matovics, ugye a Szlovensko mozgalomnak a vezetője, és a szlovák televízióban is volt vitaműsor, nem azokkal a szereplőkkel, akiket az eredetileg terveztek. Összességében el kell mondani azt, hogy Robert Ficónak többet kell tennie azért, hogy valóban enyhüljön a politikai helyzet, hiszen belpolitikai helyzet, hiszen több esetben sajtótájékoztatókon nagyon élesen és eléggé kritikátlanul bírálta az ellenzéket, és a a független sajtót, ami nyilván nem járult hozzá nyilvánvalóan a belpolitikai feszültségeknek a enyhüléséhez. Robert Fico azt mondta, hogy ez a merénylet után második születésnapját ünnepelheti, amelyre nem kapott megfelelő ajándékot, ugyanis diplomáciai télen is eléggé bal sikerrel töltötte az elmúlt napokat. Arról van szó, hogy két héttel ezelőtt bejelentettem Brüsszelben az Európai Tanács ülésén, hogy Friedrich Merz német kancellár rövidesen Szlovákiába látogat. Azután elment ugyebár már mint a szlovák kormányfő a Moszkvába a második világháború végét és a békét ünneplő rendezvényre, ahol kezet rázott ugyebár Vladimir Putinnal, bár nem vett részt a katonai díszemlén, de amikor megérkezett, kiderült, hogy több minden egyességet kötött Putinnal, visszaérkezett Szlovákiába a katonai attasé, mármint az orosz katonai attasé, akit néhány hónappal ezelőtt kiutasították kémkedés miatt Szlovákiából, most pedig megjött, újra is betöltik ezt a posztot, amely általában a hírszerzéssel foglalkozik az adott országban, és odaérkezett, megjött az új nagykövet, Szergej Andrejev, akit korábban Lengyelországban utasították ki különböző megnyilvánulásai miatt. Tehát ilyen helyzetben azután Friedrich Merz lemondta a magáncélból tervezett szlovákiai útját, ha bár megér, valószínű eljön, nem tudni milyen céllal, magáncéllal Szlovákiába, de semmiképpen se óhat, és nem is fog találkozni Robert Ficoval, amit bal sikernek kell, mindenképpen diplomáciai bal sikernek kell elkönyvelni, és ezzel nem javította a német-szlovák kapcsolatokat, mármint a szlovák kormányfő nyilvánvalóan azért mondta le, a német kancellára találkozott, mert ugyebár Robert Fico Moszkvában járt, és egyetlen szövetségesnek már, mint a NATO-ban és a Unióban sem tetszett, ezért Szlovákia mindenképpen elszigetelődik, és ennek egyik jele éppen az, hogy a német kancellára elutasította azt, hogy találkozzon még magánbeszélgetésen is, vagy egy magán munkajellegű ebéden a szlovák miniszterelnökkel.
0: Beszéljünk Mihály Simecskáról is, aki kellemetlen magyarázkodásba kényszerült az elmúlt héten. A PS elnöke eddig azt kommunikálta, hogy édesanyja civil szervezete a Projekt Fórum ügye nem érinti őt, ám újabban olyan információk láttak napvilágot, melyek szerint évekkel ezelőtt a Simecska családtagjainak telefonszámláit is a Projekt Fórum fizette. Mennyire árthat ez az ügy a PS elnökének?
1: Meglátjuk a következő hetekben, hogy mi a helyzet. Röviden összefoglalva el kell mondani azt, hogy nem is olyan régen Robert Fico elkezdett célozgatni arra, hogy a Simecska család azok élősködők, meg adócsalók. Ebben a ilyen támadásokban nagy tapasztalatom a Robert Ficónak, mert korábban ugye így járatta le Andrej Kiska, volt szlovák államfőt, és őt is adócsalással gyanúsította meg, amelyre kiderült aztán végül, hogy valóban így történt, és el is ítélték Andrej Kiskát. A kérdés az, hogy honnan jut ezekhez az adatokhoz a kormányfő, nyilvánvalóan a adóhivataltól szerzi meg, vagy pedig a pénzügyőröktől. Nos, kiderült aztán utólag, hogy Simecska édesanyja valóban több törvénysértést követett el, ezt már ismerjük, ugyebár egyrészt kiderült, hogy egyetlen vagy többször számlázott olyan rendezvényekről, amelyek csak egyet-egyet lehetett volna, tehát ugyanazért a rendezvényről több helyről kapott támogatást, ami mindenképpen törvénytelen, azért is, mert okirathamisítást követett el, a bankszámláit is meghamisította, azután egyelőre úgy tűnt, hogy csupán Simecska édesanyjáról van szó, meg az egyik üzlettársáról, Andrea Pukováról, de aztán rá újra újabb dolgokat hoztak nyilvánosságra a smeres képviselőt, mégpedig az, hogy Mihály Simecska 5000 eurót kölcsönzött, 5200 eurót pontosan az édesanyjának, aki azután visszautalta a pénz nagy részét, csak hogy elkönyvelte megint a saját cégében a fórumba, a Projekt Fórum nevű cégbe, ami mindenképpen törvénytelen. Most legújabban pedig az derült ki, hogy 14 évvel ezelőtt, amikor Mihály Simecska az Oxfordi Egyetemen tanult, akkor éppen 29 éves volt, úgy élt ott, hogy a telefon számláját, tehát a mobiltelefonjának a számláját szintén az édesanyja cége fizeti, ami mindenképpen törvénytelen, mert mindenképpen állami pénzből fizette magán célokra, ami teljesen törvénytelen. Ezért sokan lemondásra kényszerítik, vagy pedig javasolják, hogy lemondjon a Progresszív Szlovákia elnöki tisztségéről Mikál Simecska, aki egyelőre úgy vélte, és azt állítja, hogy ő nincs benne ebben az akcióban, mindent a szülei, pontosabban az édesanyja követett el, ezért ő pedig nem felelős a szüleinek a cselekedeteiért, amiben teljesen igaza van. A következő hetekben dől az, hogy milyen lesz a Progresszív Szlovákia támogatottsága, esetleg kiderülhetne újabb gyanús bizonyítékok és körülmények, ezért nem biztos, hogy Mikál Simecska marad a Progresszív Szlovákia elnöki posztján. Minden esetre egyelőre annyi tény, hogy ő azt állítja, nincs miért lemondania, nem is követelik a hívei, nem csökken csak minimális mértékben a Progresszív Szlovákia támogatottsága, viszont nyilvánvalóan, hogy egész a választásokig Robert Fico meg a kormánypártiak ki fogják használni ezeket a tényeket, és támadni fogják a Progresszív Szlovákiát és Mikál Simecskát. Kiderül a következő hetekben, hogy milyen lesz ennek a jelenleg legerősebb ellenzéki pártnak és az elnökének a támogatottsága. Nem kizárt, hogy mégis le kell mondania. Sokan azt állítják, hogy jobb lenne, hogyha Iván Korcsok venné át a tisztséget, hát aminek a szlovákiai magyarok ugye nem nagyon örülnének, ismerve a volt külügyminiszternek a különböző cselekedetei. Tehát mindenképpen izgalmasak lesznek ilyen szempontból is a következő hetek.
0: Sajnos kifutottunk az időből, úgyhogy a harmadik témáról már nem maradt időnk. Milyen a társadalmi hangulat Szlovákiában 2 évvel a Robert Fico kormányfő ellen megkísérelt merénylet óta, és mennyire árthat a projektfórum ügye Mikál Simecskának a PS elnökének? Hételei belpolitikai összefoglalónkat hallották Szilvási József újságírótól. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, kellemes napot mindenkinek.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Előzetes letartóztatásba került Andrij Jermak, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, korábbi kabinetfőnöke, akit pénzmosással gyanúsítanak. Mennyire árthat ez az ügy magának, az elnöknek? Ezzel folytatjuk a regionális hírek után, most Nyitrai Nóra következik.
2: A kedvezőtlen időjárás következtében uszadékfa torlódott fel az egyik híd alatt Eperjes város részében, Alsósebesen, ami megrongálta az építési támasztékokat, tájékoztatott Michal Hudák, Eperjes város szóvivője. A szóvivő hangsúlyozta, hogy maga a híd nem sérült meg. A folyamatban lévő munkálatok és az egyidejű kedvezőtlen időjárás miatt uszadékfa halmozódott fel, amely károsította a támasztékokat. Ezek azonban kizárólag a kivitelező által a betonozási munkákhoz használt szerkezeti elemek voltak, nem pedig a híd tartó szerkezetei, mondta Hudák. Hozzátette, a híd stabil betonpillérrel rendelkezik, így az átkelő összeomlásától nem kell tartani. Május elejétől minden pénztárgépes eladóhelyen lehetővé kell tenni a kártyás fizetést 1 eurónál nagyobb összegű vásárlásnál. A pénzügyi igazgatóság külön nyomtatványt dolgozott ki azoknak az eladóhelyeknek a bejelentésére, amelyek nem teszik lehetővé a készpénz nélküli fizetést, közölte Daniel Kovács, az intézmény szóvivője. Ha az eladó nem teszi lehetővé a kártyás fizetést, átutalást, vagy a készpénz nélküli fizetés egyéb módját, azt egy nyomtatvány kitöltésével lehet bejelenteni a pénzügyi igazgatóság honlapján, a kontakti menüpontban, tette hozzá a szóvivő. A bejelentés névtelen, az eladóhely nevét, esetleg azonosító számát, helyét és a vásárlás dátumát kell megadni. Csatolható, de nem kötelező a lefényképezett számla. A hatóság folyamatosan ellenőrizni fogja a bejelentéseket. Nem az eladóhelyek azonnali bírságolása a célunk, hanem a szabályok gyakorlatba való átültetésének elősegítése. Ezért úgy döntöttünk, hogy a kezdeti időszakban elnézőbbek leszünk, mondta József Kis, a pénzügyőrség elnöke. A második bejelentésnél már 500-tól 15 ezer euróig terjedő bírságot fognak kiszabni, minden további esetben pedig 3 ezer és 40 ezer euró közötti összeget és az eladó helyet is bezárhatják. Medve bolyongott a múlt hét végén a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeum kezelésébe tartozik. Feltehetően a hiányos kerítésen keresztül jutott be, tájékoztatta a TASZ-t Michal Mlinár, a Barna Medve akciócsoport murányi vezetője. A csapatot pár nappal ezelőtt hívták ki a Betléri kastélyparkba. A park kerítése több helyen hiányos, az egyik hézagon mehetett be, de kijutni már nem tudott a medve. Végül sikerült kihajtani a parkból, eléggé riadt volt, nem akart támadni, írta le a történteket Mlinár. A szakértők szerint körülbelül 3 éves egyed lehetett, hogy híme vagy nőstény, nem tudják. A parkban vadkamerákat helyeztek el, megfigyelik a területet, a látogatókat pedig óvatosságra intik.
0: Időjárás.
2: Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban. Délelőtt az ország nyugati felén napsütéses idő várható gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzettel és megélénkülő, de alapvetően mérsékelt északnyugati széllel. Nagyjából a keleti, északkeleti országrész felett mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó felhőzet a valószínűbb, melyből elvétve egyre kisebb számban előfordulhat szitálás, szemerkélés. A délelőtt folyamán 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Kassa Zsebes város részébe behajtva, az R4-es autópálya felől érkezve. Vezessenek óvatosan. Jó utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 39 perc van. Az ukrán hatóságok döntése értelmében 60 napra előzetes letartóztatásba került Andriy Jermak, Volodymyr Zelenszky elnök, korábbi kabinet főnöke, aki több 10 millió dolláros pénzmosási ügyben gyanúsítanak. A hírek szerint a szálak egészen az elnökig is vezethetnek, és fordulópont lehet-e a Kárpátalja elleni támadás az orosz-ukrán háborúban. Erről kérdezem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálat Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Jó reggelt kívánok!
1: Kedves jókorom, tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat is!
0: Beszéljünk először Andriy Jermakról, egy nagyon befolyásos szeméről van szó, aki 2025. novemberéig az ország második emberének számított Zelenszky elnök után. Mennyire komoly ön szerint ez a pénzmosási ügy?
1: Hát én úgy gondolom, hogy komoly, mert hogyha ezt fölhozták, és most már a nemzetközi sajtó is meg elszellőztette ezt a dolgot, ráadásul az Ukrajnában is elterjesztett, Oroszországon nem is beszélek, most teljesen természetes, hogy ott is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Hát azt hiszem, hogy ez az a magyarázat, hogy azért a korrupciótól nem idegen teljesen Ukrajna, és hát lehet látni azt, hogy elég sok minden történt azokkal az adományokkal is, amelyeket kaptak, nem mindet arra a célra fordították, amelyet az adományozók szántak, és hát azon a szinten viszont tulajdonképpen mindent el lehet intézni, mert az tényleg úgy, ahogy elhangzott a felkonva, egy rendkívül befolyásos ember, második embernek számított, ebben az esetben viszont azzal kell számolni, hogy a közvetlen főnökét is érheti ez a dolog, úgyhogy itt nagyon kínos és nagyon kényes ez a téma, hogy most ebben mit tud csinálni, mert nyilván nem szeretne kompromitálódni az elnök, tehát valamilyen megoldást kell találni, a megoldás meg egy lehet megszabadulni ettől az embertől, mert ettől kezdve hát befeketítik teljes mértékben a ukrán elnököt, ő meg ezt azért nem szeretné, pláne ebben a helyzetben, ami most Ukrajnában tapasztalható, hát az oroszok azért látjuk, hogy folyamatosan támadnak.
0: Elnézést, hogy megszakítom, de picit szakadozik, vagy így pattog a vonal, próbálni egy picit helyezkedni másképp, hát ha jobb lesz a vonal, mert kicsit rosszul halljuk.
1: Megpróbálok, most működik jobban?
0: Nem.
1: Odébb megyek egy kicsit.
0: Megpróbáljuk.
1: És akkor talán jobb lesz. Na, most milyen?
0: Nem jó, szerintem adunk egy kis zenét, és megpróbáljuk újra tárcsázni, hogy hát, ha jobb lesz a vonal, jó? Úgyhogy egy kis zenét adunk.
1: Jó. Közel át, meg másik helyiségben, mert itt nálam jó.

0: Kedves hallgatóink, egy kis zene után újra itt vagyunk, és a vonalban itt van Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, és bízunk benne, hogy a vonal most már jobb lesz. Ugye a téma, amiről beszélünk, Andrij Jermak, az ukrán elnök korábbi kabinet főnöke, akit előzetes letartóztatásba helyeztek. Említsük meg azt is, hogy ez a korrupció ellenes hivatal, ez a NABU, ami ugye most elindította ezt az eljárás Zelenszkij ellen, tudjuk, hogy nyugati amerikai befolyás alatt álló hivatal, vagyis nem Zelenszkij ellen, hanem Jermak ellen. Tehát mennyire lehet ez a korrupciós pénzmosásos ügy egy figyelmeztetés is ön szerint maga Zelenszkij számára?
1: Ez egy nagyon komoly és rendkívül kényes ügy. Kényes ügy azért, mert gyakorlatilag a második ember és nagyon valóban komoly befolyással rendelkező szeméről van szó, és hát mivel közvetlen beosztotja az elnöknek, ezért nyilván érintheti az elnököt. Hát tudjuk, hogy Ukrajna és a korrupció az azért nem idegen egymástól, elég sok ilyen esemény történt, ami nyilván a donorországokat aggasztja, és hát tudjuk azt, hogy most Ukrajna azért elég sok pénzt kap, 90 milliárd dollár, itt azért nem biztos, hogy nem fogják nagyon szorosan követni azt, hogy ezeket a pénzeket mire fogják fordítani. Ennek jelentős része fegyverkezés, na most a fegyveripar és a fegyverkezés, fegyverek eladása, ez azt jelenti, hogy itt azért vannak lehetőségek csúszópénzek adására. Hát azt nálunk úgy szokták hívni Magyarországon, hogy alkotmányos költség. Nagyon jó hangzik, de ennek semmi köze az alkotmányhoz. Ez arról szól, hogy aki megveszi azt az eszközt, ugye és egy hadiparő megrendelés elég sok mindent figyelembe kell venni, akkor ezek kapnak bizonyos jutalékot. Aztán, hogy mennyi, meg ki kapja, meg hogy osztják szét, ez egy más kérdés. De hát Jermaknak ebbe nagyon komoly szerepe volt, úgyhogy ez azt jelenti, hogy erős támadásnak kitett ettől kezdve Zelenszkij elnök is, aki viszont szeretne ettől szabadulni, hát ezért próbálják átadni bíróságoknak is, foglalkoznak ezzel. Tehát én úgy látom, hogy itt egy olyan döntést fognak hozni, hogy megmentsék az elnököt, nem biztos, hogy ez sikerül, de egyelőre úgy néz ki, hogy igen, hát ezt a Jermakot fogják majd felelősségre vonni, és hát nyugat felé most bizonyítani kell, hogy ezeket a pénzeket arra költik, amire kapták.
0: Beszéljünk a háborús aktualitásokról is. A napokban súlyos dróntámadás érte Kárpátalját. Ugye ezt az eseményt a magyar és a szlovák sajtó is fokozott figyelemmel kísérte. Ön szerint miért került sor erre a támadásra ezen a területen, és így pár nap elteltével világosabban látjuk-e, hogy mi volt a célpont?
1: Ellentétes vélemények vannak itt Magyarországon is, és én úgy gondolom, hogy ezen azért el lehet vitatkozni, hogy van-e összefüggés a magyarországi választások eredménye, illetve az orosz támadások miatt. Na most Oroszország az úgy tekinti az egész területet, hogy Ukrajna az egységes, tehát ők éppen oda támadnak, ahova éppen akarnak, de azért Oroszország részéről a magyarországi választásokkal kapcsolatban született olyan megjegyzés, hogy Magyarország már nem baráti ország, ami azt jelenti, hogy én szerintem ezek a támadások nem úgy vannak, hogy most valaki a hasára jött, hogy akkor most itt támadjuk, meg oda támadjuk, ennek meg vannak a céljai, politikai céljai is többek között, és hát én ezt a kárpát-ukrajnai támadást annak tekintem, hogy ez válasz egy picit a magyarországi választásokra. Aztán, hogy ez hogy fog még alakulni, ezt nem lehet tudni. Valószínű, hogy viszonylag belátható időn belül lesz egy találkozó a magyar elnök, az új kormányfő, Magyar Péter, illetve ukrán partnerek között, vagy a külügyminiszteri szinten, még pontosan ezt nem tudom, hogy milyen szinten fog ez létrejönni, lehet, hogy mind a ketten elmennek, de valószínű, hogy itt egyezkednek a kárpát-ukrajnai vezetéssel, hogy aztán most mikor lesz ebből még egyéb találkozó is, ezt nem lehet tudni. Oroszokkal való kapcsolat az egyelőre hallgat Magyarországon, pedig ugye az oroszok hajtották végre támadást, tehát nem ukránokkal kellene beszélni, hanem az oroszokkal. De ugyanakkor hát a energia probléma miatt ugye nem árt viszonylag normális kapcsolatot kiépíteni az oroszokkal. Aztán a választások eredménye után, kihirdetése után mindjárt kiutasítottak egy orosz kémet, ami a elmúlt években nem nagyon fordult elő, illetve nem hozták napvilágra, mert történtek valószínű kiutasítások, csak ezek a úgynevezett csendes kiutasítások kategóriába tartoznak. Tehát amikor bekérdezik a nagykövetet és megmondják neki, hogy XY-t vigyék haza, nem csinálunk belőle semmi problémát, az illető elhagyja az országot, és el van feledve a dolog. De ha azt mondják, hogy ebből legyen probléma, és nem fogadják el azt a javaslatot, amit az egyik ország tett, ez nemzeti gyakorlat, tehát nem magyar specialitás ez. Hát ez is azt mutatja, hogy a kapcsolatok nem valami jól működnek. Ezen kívül, ugye, amit látni lehet a fronton, az orosz-ukrán fronton, azért mostanában elég keményen támadnak az ukránok is. Tehát lehet látni, hogy kaptak eszközöket, lehet látni, hogy a drónfejlesztés rendkívül gyorsan történik, és hát tulajdonképpen nem lehet elmondani azt, hogy Moszkva sérthetetlen, és hát lehet látni, hogy az ellen is intéztek támadásokat, mégpedig tömeges dróncsapásokat, ami Putyinnak nem kifejezetten kellemes, még akkor is, hogyha ezek a borzalmas nagy károkat nem csinálnak, de azért nyilván ezek a hírek elterjednek, hogy Moszkvában néhány épületet találat ért. Tehát itt a mélységi támadásokat tapasztaljuk, hát hogy az oroszok mit csinálnak, azt nem is nagyon akarom részletezni, aztán ők is mindenütt támadnak, ahol csak lehet. Ebbe a sorba is beleilleszkedhet a kárpát-ukrajnai támadás, de én mindenképpen összehozom azokkal a választási eredményekkel, amelyek Magyarországon születnek, illetve hát az orosz-magyar kapcsolatok nagy valószínűséggel meg fognak változni, nem lesz az a sűrű találkozó, amit mondjuk az előző külügyminiszter megvalósított, úgyhogy itt ebben a vonatkozásban mindenképpen változásokra kell számítani a magyar külügyminisztérium részéről. És hát ugye nálunk is elválasztották egymástól most már a külügyminisztériumot és a külgazdaságot, tehát a külgazdasági minisztérium az átkerül a gazdasági minisztériumhoz, csendben mondom, ennek ez a helye. Tehát ez a normális. Ami volt eddig, az nem, mert a külügyminisztérium nem gazdasági feladatokat hajt végre. Tehát itt azt lehet látni, hogy Oroszország részéről a konfliktus Oroszország és Ukrajna között semmivel nem csökkent az elmúlt időszakban. Ehhez ez, amiről most beszélünk, ez a korrupciós dolog nem kifejezetten hasznos, és nem kifejezetten jó körülött, mert a támadásokat esetleg visszafoghatja. Meglátjuk, hogy az ukrán vezetés hogyan fogja kezelni ezt az egész Jermák ügyet, de hát egyelőre úgy néz ki, letartott van, tehát itt azért alapos vádaknak kellene lenni, aminek nyilván folytatása lesz. Ez persze egy jelzés is a nyugat felé, meg a donorországok felé, hogy igen, hát előfordul nálunk korrupció, de nagyon keményen fellépünk ellene, tehát ez azt jelenti, hogy hát a Jermáknak nem jósolok nagy jövőt.
0: Ha már azt említette, hogy ki hogy áll a fronton, akkor beszéljünk a május 9-i moszkvai ünnepségekről is, mert az az idei felvonulás katonai parádi szempontjából visszafogottabb volt, mint az egy évvel korábbi ünnepség, és egyes elemzők szerint ez annak a jele, hogy az oroszok rosszul állnak a fronton. Ennek lehet igazság alapja?
1: Nem biztos, hogy rosszul állnak a fronton, tehát jobban állnak, nem állnak jól, de jobban állnak, mint az ukránok, az mondjuk teljesen egyértelmű, de ezzel mondjuk nem kell csodálkozni, mert óriási különbség van a két ország képességei között. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy most attól tartanak pont ezek a támadások, amiről beszéltünk, hogyha légicsapásokat mérnek drónokkal, mondjuk Moszkva ellen, hát el lehet képzelni, hogy egy olyan területen, ahol éppen a díszemle zajlik, ahol bizonyítják azt, hogy mi megvertük a fasisztákat annak idején, és hát az orosz hadsereg mennyire fejlődött, hát nagy blomát lett volna, hogyha mondjuk ekkor egy-két ukrán drón becsapódott volna arra a területre, vagy legalábbis annak a területnek a közelébe, ahol a díszemle szállott. Ezért is, ez egy ok, nem feltétlen ez a egyedüli ok, mert itt azért benne van az is, hogy azért Oroszországnak az ábor nagyon sokba került. Tehát most már éppen ma hallottam azt a hírt, hogy a Putyin most már kezd azzal foglalkozni, hogy be kellene fejezni a háborút. Tehát érzik ők is azt, hogy nagyon a gazdaság rovására megy ez az egész háború, jó lenne valamilyen megállapodást kötni. Hát persze egyelőre úgy néz ki, hogy mind a két fél köti az ebet a karóhoz, ami azt jelenti, hogy nem akarnak engedni. Hát nyilván Zelenszkij nem adhatja át a Donbasszt az oroszoknak, ha átadja, akkor neki vége. Tehát ez így nem működik. Valamilyen megállapodások kellene jutni, valamit valamiért, ehhez tárgyalni kellene, most hónapok óta semmiféle tárgyalás, ami komolynak mondható nincsen, hát fogolycserék vannak, de mondjuk ez önmagában véve nem oldja meg a problémát. Itt le kellene ülni és területcserébe megegyezni, és ettől kezdve el lehetne gondolkodni az, hogy fejezzük be ezt az egész háborút. Ez az egész díszemle viszont egy mást is mutat, én értékelésem szerint lehet az is, hogy nem rendelkezik olyan új eszközzel az orosz hadsereg, amit most a Putyin be tudott volna mutatni. Azért, hogyha visszaemlékszünk a korábbi időszakokra, mindig volt valami, hogy nem is egy, hanem több eszköz, amiket bemutattak, mondták, hogy ez rövidesen rendszeresítésre kerül, hát vagy rendszeresítették, vagy nem, de mindenképpen új eszköz volt, fenyegetve a nyugatot ezzel. Na most ezt nem akarja. Nem akarta megcsinálni. Tehát ez is a ukrán támadásoktól való félelem mögött, ez is indok lehetett arra, hogy csak gyalogos erők vettek részt ezen a díszemlén. Hát aztán persze belezárulik az is, hogy egy bizonyos úgynevezett békés szándéknak a kifejezése, és ezért nem vittek oda a haditechnikai eszközt. Tehát sok oka lehet ennek a díszemle megváltozásának, mert valóban igaza van önnek abban, hogy nem ez volt korábbi időszakban a jellemző az Orosz Föderáció részében.
0: Ugye egyre közeledünk az őszi amerikai félidős választásokhoz, és úgy tűnt, hogy Donald Trump igyekezni fog addigra valami reális eredményeket elérni az orosz-ukrán háború lezárása terén, de jól érezhető, hogy az utóbbi időben az elnököt is kevésbé foglalkoztatja az ukrán helyzet az iráni háború miatt is?
1: Hát igen, nem végtelen az amerikai lehetőség. Tehát most nekik nagyon fontos lenne a Hormuzi szorosnak a megnyitása. Sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy az amerikai és a kínai tárgyalások, ugye, amelyek a múlt hét folyamán voltak, nem sikerült eredményt elérni, tehát nem lehet azt mondani, hogy megállapodtak abban, hogy a kínaiak segítik az amerikaiakat abban, hogy hatnak Iránra. Pedig azért tudni kell, hogy nekik is fontos lenne a Hormuzi szoros megnyitása, de ezek szerint nem sikerült olyan megállapodást kötni, hogy Irán felé tudjanak lépni. Ugyanakkor a kínai vezető hangsúlyozta, hogy nem szállítanak semmit Iránnak, hát mondjuk erre nem kötnék nagy fogadást, mert azért érdekes dolog, hogy a kínai hajók azért át tudnak menni. Tehát a Kínába irányuló olajszállítmányok át tudnak menni a Hormuzi szoroson, ami azért finoman is azt jelzi, hogy itt azért vannak együttműködési területek, és hát ugye a kínai részről nagyon fontos az, hogy az olajat megkapják. Tehát itt a teljes iráni olaj kitermelésnek a 90%-a az Kínába megy. Most Kína nyilván máshonnan is lesz be olajat, de hát azért nem kevés. Tehát itt azért van nagyon akarna a kínai vezetés ezen a területen lépni, akkor meg tudná tenni, de hát ezek szerint nem akar nagyon lépni. Hát most érdekes dolog lesz az, hogy megjelenik most rövid időn belül, vagy már lehet, hogy ott is van, a Putyin elnök Kínába, ahol kétnapos tárgyaláson nyilván meg fogják vitatni ezt az egész hormonális szoros problematikáját is. Hát itt azért elképzelhető, hogy a kínai és az orosz félnek az álláspontja sokkal közelebb van egymáshoz, mint az amerikai esetében.
0: 2-3 percünk maradt még hátra. Volodymyr Zelenszkij a napokban azt nyilatkozta, hogy hírszerzési információik szerint Oroszország Ukrajna azon pontjait tervezi támadni, ahol az állam vagy a hadsereg irányításával kapcsolatos kulcsfontosságú döntéseket hozzák. Erről mit gondol, mert azért ezek eléggé komoly célpontok lennének?
1: Hát ezek azt jelenti, hogy katonai irányító központok, vezetési pontok, tartalékvezetési pontok. Hát nyilván az oroszok tudják, hogy hol van az ukránoknak, a ukrán hadseregnek a különböző vezetési pontja, akár a légvédelem, vagy a légierő területén, vagy a szárazföldi, tehát minden haderőnemre vonatkozik ez. És hát eddig ez változás jelent mindenképpen. Eddig az oroszok, ha tudunk időszakot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy intenzitással a polgári létesítményeket támadták, hát aztán persze mindenki találnak valamit, hogy itt van valami katonai objektum is, de hát vannak világosan bizonyítható olyan területeket, amiket megtámadtak, és semmiféle katonai objektum nincs a közelbe, tehát ez az állítás ez könnyen cápolható, és most átállnak arra, hogy a katonai vezetési pontokat fogják támadni, ami azt jelenti, hogy gyengítik az ukrán haderőnek a képességeit. Egy új irányt kezdenek most az oroszok ezzel. Képességeik megvannak, tehát ennek a megvalósításának különösebb akadálya nincsen, bármikor meg tudják tenni, és hát hogyha ez a szándék, ez a politikai szándék valóban komoly, már pedig miért ne lenne komoly, ebben az esetben számítani kell arra, vagy azzal, hogy az ukrán katonai objektumokat támadják, és különös tekintettel szóba jöhetnek azok, ahová szállítmányok érkeznek külföldről. Hát tudjuk, hogy most itt a pénzek jóváhagyásával azért érkezik Ukrajnába elég sok haditechnikai eszköz, ennek is tulajdonítható az, hogy az ukránok intenzívebb támadást indítottak. Na most ezt az oroszok igyekeznek megakadályozni, és hát azzal kell számolni, hogy a ukrán köztársaság teljes területén támadhatnak, ahol ilyen objektumot fontosnak tartanak az orosz katonai tervezők.
0: Az ukrán hatóságok döntése értelmében 60 napra előzetes letartóztatásba került Andrij Jermak, Volodymyr Zelenszky elnök korábbi kabinet főnöke, akit több 10 millió dolláros pénzmosási ügyben gyanúsítanak. A hírek szerint a szálak egészen az elnökig vezethetnek, és fordulópont lehet-e a Kárpátalja elleni támadás az orosz-ukrán háborúban. Erről kérdeztem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, kedves csókolom, viszont hallásra.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. május 18-án hétfőn Erik és Alexandra napján. Saját pártján belül egyre többen szorgalmazzák Keir Starmer brit miniszterelnök távozását, kik szállhatnak versenybe a munkáspárt elnöki posztjáért. 8:45-kor ezzel folytatjuk. Műsorunk utolsó fél órájában pedig Donald Trump amerikai elnök kínai útját elemezzük. Előtte a hírek következnek Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Szlovensko mozgalom ezúttal azt méri fel, hogy van-e igény egy az állami kiadásokat bemutató weboldalra. Donald Trump figyelmeztette iránt, sürgős megállapodást akar. Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban, délelőtt 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket. A klímaváltozás hatásainak kezelésében kulcs szerepe van a nemzetközi együttműködésnek, jelentette ki Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter Bakuban a 13. Világváros Fórumon, azaz a WUF 13-on. Hangsúlyozta, egyetlen ország sem képes önállóan megoldani a problémát. Taraba kiemelte Szlovákia tapasztalatait a vízgazdálkodás terén és jelezte, ezeket szívesen megosztják más országokkal. A miniszterelnök helyettes Robert Fico megbízásából vesz részt a fórumon, ahol egyúttal azeri vezetőkkel is tárgyal. A Halasz SZD színeiben megválasztott Branislav Ondrus európai parlamenti képviselő a szakszervezetek szövetségének élére pályázik. A KDH európai parlamenti képviselője Miriam Lexman szerint kérdéses, hogyan tudná összeegyeztetni a két tisztséget, és attól tart, hogy a szakszervezetek politizálódhatnak. A politikusok az STVR 5 perc múlva 12 című politikai műsorában beszéltek erről. A vitában szó esett az orosz-ukrán háborúról is, Lexman bírálta Robert Ficot, míg Ondrus a diplomáciai megoldást sürgette. Gazdasági kérdésekben Ondrus adóreformot és a magas jövedelmek erősebb megadóztatását szorgalmazta. A közbeszerzések terén a szakszervezeti jelenlétet is feltételhez kötné. Lexman szerint ugyanakkor az állam túlzott terheket ró a vállalkozókra. Az állami kiadások teljes átláthatóságát ígéri az ellenzéki Szlovensko mozgalom. Egy olyan online portál létrehozását javasolják, ahol bárki egyszerűen megtekinthetné, mire költi pénzét az állam, az önkormányzatok és a közintézmények. Igor Matovics szerint a rendszer lehetővé tenné, hogy az emberek konkrétan lássák, melyik hivatal kinek és mennyit fizetett ki. A politikus úgy véli, jelenleg ezekhez az adatokhoz csak nehézkesen lehet hozzáférni. A mozgalom a támogatott javaslatokat törvényi szintre emelni, és egy új kormány támogatását is ehhez kötné. Donald Trump amerikai elnök újabb éles hangú üzenetet küldött Iránnak. A Truth Social-on azt írta, Teheránnak sürgősen megállapodást kell kötnie Washingtonnal, különben megsemmisítés fenyegeti. A bejegyzés röviddel azután született, hogy Trump telefonon beszélt Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel. A hírek szerint szóba került az Irán elleni háború esetleges újraindítása is. Bár a felek korábban tűzszünetet jelentettek be, tartós béke nem született. A tárgyalásokat Pakisztán közvetíti, ám jelenleg szünetelnek, miután Irán és az Egyesült Államok kölcsönösen elutasították egymás javaslatait. Litvániában egy lezuhant drónt találtak, amely feltehetően az ukrán hadsereghez tartozott. A gépet nem észlelték, mikor belépett a litván légtérbe, és nem volt rajta robbanóanyag. A roncsot a lett és fehér orosz határ közelében találták meg. Közben Lettországban is riadót rendeltek el egy gyanús drón miatt. Az utóbbi időben több eltévedt ukrán drón jutott be a balti államok légterébe. Pályájukat feltehetően orosz zavaró berendezések módosították.

0: Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban. Délelőtt az ország nyugati felén napsütéses idő várható gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzettel, és megélénkülő, de alapvetően mérsékelt északnyugati széllel. Nagyjából a keleti, északkeleti országrész felett mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó felhőzet a valószínűbb, melyből elvétve egyre kisebb számban előfordulhat szitálás, szemerkélés. A délelőtt folyamán 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az R1-es autópályán Alsószerdahely előtt a Nyitra felől érkező irányban a 18. kilométernél egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a jobb sáv jelenleg nem járható. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: Második mérkőzését is megnyerte a szlovák válogatott a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Vladimir ország vezetőedző legénysége Friburgban 4-1-re verte a szerény képességű olasz együttest. Kedden 20-20-tól a cseheket legyőző szlovénokkal mérkőzik. A B csoport további eredményei Svédország, Dánia 6-2 és Norvégia, Szlovénia 4-0. Második találkozóját is elveszítette a zürichi csoportban szereplő magyar válogatott. Majoros Gergely szövetségi kapitány védencei a szombati finnek elleni 4-1-es vereség után egy nappal később 4-2-re kikaptak az osztrákoktól. A magyar csapat holnap 20-20-tól a szintén pont nélküli újonc britekkel vív a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú meccset. Az A csoport további eredményei Egyesült Államok Nagy-Britannia 5-1 és Lettország Németország 2-0. A mai műsor 16-20-tól Egyesült Államok Finnország, Kanada, Dánia, 20-20-tól pedig Svájc, Németország és Svédország, Csehország. Pozsonyban kihirdették az élvonalbeli labdarúgó bajnokság szombaton véget ért 2025-2026-os idényének legjobbjait. Michal Faskó, a zsolnai csapat 31 éves középpályása lett az év legjobb, és 14 góllal a legeredményesebb játékosa. Az év 11-e Dominik Takács, Cesar Blackman, Kenan Bajric, mindhárom szlován, Klemen Nemanič Dac, Krisztián Bari Zsilina, Tigran Barsegian Slovan, Michal Faskó, Miroslav Káčer, mindkettő Zsilina, Ammar Ramadan Dac, Roman Galčík, Podbrezová, András Porar Slovan. Az edzők között ismét Vladimir Weiss, a bajnok szlován mestere végzett az élen. A labdarúgó MB2 utolsó 30. fordulójának érdekesebb eredményei Vasas Ajka 2-1 és BVSC Honvéd meglepetésre 4-1. Az már korábban eldőlt, hogy az angyalföldiek és a kispestiek jutottak fel az élvonalba. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei Manchester United Nottingham 3-2, Juventus Fiorentina 0-2, Genoa Milán 1-2, Pisa Napoli 0-3, Internazionale Verona 1-1, Atletico Madrid Girona 1-0, FC Sevilla Real Madrid 0-1, Barcelona Betis Sevilla 3-1, Paris FC Paris Saint-Germain meglepetésre 2-1, Pözsenyi Jablonec 5-0, Liberec Sparta 0-2 és Hradec Slavia meglepetésre 3-1. A címvédő lévaiak 85-72-re legyőzték a vendég Slovant a férfi kosárlabdaliga döntő első mérkőzésén. A magyar férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A magyarok még reménykedhetnek a szabad kártyában. A szlovákok sem lesznek ott a VB-n, mert 38-23-ra kikaptak Macedóniában, az ellenfél kettős győzelemmel jutott tovább. Az Esztergom 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben a női kézilabda Európa Liga bronzmérkőzésén. A dijoni 4-es döntő fináléjában Dijon Thüringer 29-25. A Nagy Mihályak odahaza 24-20-ra kikaptak a spanyol Gverdes együttesétől a női kézilabda Európa Kupa döntő első mérkőzésén. Buzi Blanka ezüstérmet harcolt ki az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. A római tenisztorna döntőjében az olasz Jannik Sinner 6-4-6-4-re legyőzte a norvég Kasper Rüdöt. Piros Zsombor 7-6-7-6-ra kikapott a lengyel származású brit Jan Csoinszkitól az ágrábi Challenger teniszviadal fináléjában.

0: 8 óra 17 perc van. Saját pártján belül egyre többen szorgalmazzák Keir Starmer brit miniszterelnök távozását. A napokban West Reading egészségügyi miniszter jelentette be, hogy lemond pozíciójából, mert már nincs bizalma a kormányfő vezetői képességeiben. Azt is jelezte, hogy versenybe szállna a párt elnöki posztjáért, és nem ő az egyetlen. A párt vezetőt többen is szeretnék elmozdítani helyéről, viszont hivatalosan a folyamat még nem indult meg. Arról mi várható a további Tótvali állandó londoni tudósítónkat kérdezem. Szia, jó reggelt!
1: Szervusz, jó reggelt kívánok!
0: Miért fordulnak egyre többen a munkáspárton belül a kormányfő Keir Starmer ellen?
1: Hát igen, ez tulajdonképpen kívülről tekintve kicsit érthetetlen, olyan, mintha túl jó dolga lenne a munkáspárti képviselőknek, és ahelyett, hogy az ország gondjaival foglalkoznának, amiből bőven van, ehelyett hirtelen rájöttek, hogy mindegyikük miniszterelnök szeretne lenni. A munkáspárt 2024-ben mondhatni, hogy válságok egész sorát örökölte, akkor tetőzött az a folyamat, amikor szinte 4-5 havonta cserélt kormányfőt a konzervatív párt, és az egész országon ez az állandó bizonytalanság lett úrrá, és valóban az akkor hatalmas többséggel győzött Keir Starmer, nem is tudom, hogy hol kezdjem felsorolni, egy katasztrofális állapotban lévő gazdaságot örökölt, a Covid, ugye, ami hát nem csak Nagy-Britannia, de egész Európát sújtotta, Nagy-Britanniában különösen súlyos volt, a Brexit utóhatásai a mai napig éreztetik hatásukat, a Trump hatalomra kerülésével ugye a gázai helyzet, az iráni konfliktus, ez mind-mind kihatott Nagy-Britanniára, és a májusi önkormányzati választások katasztrofális eredménye volt talán az utolsó csepp a pohárban. Ja, és még egy, ez a bizonyos Mendelssohn botrány, amikor talán személyesen Keir Starmer politikusi ítélőképességére is súlyos árnyékot vetett az, hogy, hogy a Washingtonba kinevezett nagykövet, ugye Peter Mendelssohn, aki a szövetségese volt, hát enyhén szólva negatív dolgok derültek ki róla, úgyhogy ez az az étlap, amiről lehet válaszolni, hogy melyik válságot kezdjék megoldani. De talán ennél is nagyobb baj volt, ami azt hiszem, hogy a 21. századi látványpolitizálásban megbocsájtathatlan, hogy Starmer a kamerákon keresztül nagyon merevnek tűnik, és igazából nem találja a szót a választókkal, egyénileg, tehát nem azt szokták mondani, hogy nem egy karizmatikus vezető, és ezért a választók, hogy úgy mondjam, elfelejtik azokat az erőfeszítéseit, amiket ezeknek a problémáknak a megoldására tett. Egy szóval, akármennyire igazságtalan is a politika, a választók is, és a munkáspárti képviselők is, akik úgy érzik, hogy esetleg nem fognak tudni megint győzni Starmerrel az élen, le akarják váltani, és ki akarják szorítani, és hát ez a folyamat bonyolult, hosszadalmas, és ez alatt az idő alatt, amíg ugye a lehetséges jelöltek felmérik a terepet, és egymást egy teljes bizonytalanság uralkodik el az országon, és ugye nem a kormányzásra foglalkoznak, hanem a belső hatalmi harcokkal.
0: Akkor beszéljünk most a lehetséges jelöltekről, kik jöhetnek szóba.
1: Hát ugye az a fura helyzet van, hogy hivatalosan még nem indult el a verseny, tehát nem kellett olyan értelemben megnevezni magukat a jelölteknek, hogy ennek hivatalos következményei legyenek. 5-6 ember jelezte többé-kevésbé biztosan, hogy ringbe szállna. 3 lehetséges utódot érdemes említeni, mert ők a legszóba jöhetőbbek. Legelőször is a folyamat elindítója West Reading, aki, amit említetted is a beköszönetben, lemondott az egészségügyi miniszteri posztjáról, és közölte, hogy nincs bizalma Keir Starmerben, és szerinte vele nem fog a párt győzni. Ő a munkáspárton belül egy viszonylag jobboldali figura, aki azzal vádolta meg hivatalos lemondó levelében a miniszterelnököt, hogy nincs úgymond víziója az ország jövőjéről. A West Readingnek a frakcióban, tehát a munkáspárt parlamenti képviselőcsoportjában nincs elég támogatója ahhoz, hogy meg tudjon nyerni egy ilyen versenyt, és az egész folyamatnak a legkritikusabb pontja minden megfigyelő szerint az, hogy egyik jelöltnek sincsen elég támogatója, sem a párton belül, sem a szélesebb társadalomban, ráadásul sztár, mert akármennyire is bírálják otthon a nemzetközi politikában, nagyon tekintélyes jelölt, de mondjuk West Reading, hát, hogy nemzetközileg milyen a megítélése, azt mondjuk talán hagyjuk. Vele szemben a pártnak a bal oldalán, tehát a régi klasszikus munkáspárti erényeket megtestesítve, Angela Reinert említhetjük, aki a pártnak a bal oldalán, sőt majdnem a szélső bal oldalán áll, rendkívül népszerű az egyszerű pártagok körében, és ami nagyon fontos a munkáspárt szempontjából, hogy a szakszervezetek is őt támogatják, ugyanakkor ő Londonban a fővárosi értelmiség körében nem nagyon népszerű, a párton belül, mármint a parlamenti párton belül nincs nagyon nagy támogatottsága, és nemrégiben adóbotrányokba keveredett, tehát nagyon erősen támadható. És akkor a harmadik és talán a legesélyesebb jelölt az Észak királya becenévre hallgató Andy Burnham, aki jelenleg Manchester polgármestere, és őről egy kicsit azért is érdemes szót ejteni, mert az ő személye mutatja a brit politika egyik sajátosságát, tudnélik, hogy csak az szállhat ringbe, a versenybe a pártvezetői posztért, vagyis a miniszterelnök jelöltségért, aki parlamenti képviselő. Általában más országoktól eltérően Nagy-Britanniában az a nagyon erős szabály, hogy a miniszterek, illetve a kormány tagjai csak parlamenti képviselők lehetnek, és az a baj, hogy Andy Burnham az előző választáson nem jutott be a parlamentbe, viszont manchesteri főpolgármesterként nagyon népszerű. Ahhoz, hogy elinduljon a versenyben egyáltalán, nyilván le kell mondani a polgármesterségről, ami a munkáspártnak egy komoly veszteség lenne, különös tekintettel arra, és ezt itt csak zárójelben említem, hogy a reformpárt, ami ugye az előző választásokon még jószerivel nem is létezett, nagyon-nagyon népszerű, és minden valószínűség szerint ők nyernék meg a manchesteri pótválasztást. Viszont ahhoz, hogy egyáltalában elindulhasson, kell egy parlamenti mandátumot szerezni, ezért a múlt hét egyik fejleménye volt, hogy egy viszonylag új és ismeretlen képviselő lemondott a parlamenti mandátumáról, Andy Burnham pedig engedélyt kapott a munkáspárt mondjuk így országos elnökségétől, hogy ezen a pótválasztáson induljon. Ha ezt megnyeri, és ez egy nagy ha, mert ugye a reform nagyon népszerű azon a környéken mostanában, akkor indulhat el a munkáspárt miniszterelnöki posztjáért induló versenyben, úgyhogy ők hárman a legvalószínűbb jelöltek.
0: És mit lépett ebben a mostani helyzetben sztár, mert várható-e, hogy lemond, mert te is említetted, hogy hiába van három jelölt, de valójában egyik sem rendelkezik olyan támogatottsággal, ami szükséges lenne.
1: Igen, nagyon sokan azt mondják, hogy ez egyedül, tehát erre vonatkozóan nincs szabály. Ha akar, ő is beszállhat a ringbe, és elindulhat, tehát megmérkőzhet a riválisaival, de ha akar, lemondhat, elképesztő nyomás nehezedik rá. Úgy tudni, hogy a hétvégén visszavonult a miniszterelnöki rezidenciára vidékre, hogy tekintse, hogy milyen lehetőségei vannak, és úgy tudni, de mondom, ezek nem megerősített értesülések, hogy ő maga kívánja bejelenteni, hogy milyen ütemezésben és milyen feltételekkel távozik a párt éléről, és maradt távol egy esetleges vezetőváltástól. Ugye az a helyzet, hogy amiatt, hogy egy lehetséges pótválasztást kell elindítani, ami legalább egy hónap, mire sorra kerülhet, ez az egész folyamat, amíg minden jelölt feláll a rajtvonalnál, ez másfél-két hónap is lehet akár. Tehát legvalószínűbbnek azt tartják, hogy a pártkonferenciák őszi szezonja idején lehet ennek a vezetőváltásnak eredménye. Tehát itt most arról beszélünk, hogy a következő 6-8 hétben bizonytalanság, hatalmi harcok, tényleg mint egy megelevenedett Shakespeare dráma játszódik le a szemünk előtt, és bonyolítja a képet, és ezt csak megemlítem zárójelben, hogy a jelöltek eltérő véleménnyel vannak arról, hogy ezt a bizonyos félre sikerült és a brit társadalom és gazdaság szempontjából katasztrofális Brexit folyamatot vissza kell, vagy vissza lehet-e egyáltalán fordítani, és hogyan közeledjen Nagy-Britannia Európához.
0: Hát figyelni fogjuk a további fejleményeket. Saját pártján belül egyre többen szorgalmazzák Keir Starmer brit miniszterelnök távozását. A napokban Wes Streeting egészségügyi miniszter jelentette be, hogy lemond pozíciójából. Streeting neve jó ideje kering a brit sajtóban Starmer legvalószínűbb kihívójaként, de nem ő az egyetlen. Arról mi várható a továbbiakban, Tóth Vali állandó londoni tudósítónkat kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, minden jót kívánok.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Hozott-e áttörést Donald Trump amerikai elnök kínai útja? Erről lesz szó a regionális hírek után, most Nyitrai Nóra következik.
2: A kedvezőtlen időjárás következtében uszadékfa torlódott fel az egyik híd alatt Eperjes város részében Alsósebesen, ami megrongálta az építési támasztékokat, tájékoztatott Michal Hudák, Eperjes város szóvivője. A szóvivő hangsúlyozta, hogy maga a híd nem sérült meg. A folyamatban lévő munkálatok és az egyidejű kedvezőtlen időjárás miatt uszadékfa halmozódott fel, amely károsította a támasztékokat. Ezek azonban kizárólag a kivitelező által a betonozási munkákhoz használt szerkezeti elemek voltak, nem pedig a híd tartó szerkezetei, mondta Hudák. Hozzátette, a híd stabil betonpillérrel rendelkezik, így az átkelő összeomlásától nem kell tartani. Május elejétől minden pénztárgépes eladóhelyen lehetővé kell tenni a kártyás fizetést 1 eurónál nagyobb összegű vásárlásnál. A pénzügyi igazgatóság külön nyomtatványt dolgozott ki azoknak az eladóhelyeknek a bejelentésére, amelyek nem teszik lehetővé a készpénz nélküli fizetést, közölte Daniel Kovács, az intézmény szóvivője. Ha az eladó nem teszi lehetővé a kártyás fizetést, átutalást, vagy a készpénz nélküli fizetés egyéb módját, azt egy nyomtatvány kitöltésével lehet bejelenteni a pénzügyi igazgatóság honlapján, a kontakti menüpontban, tette hozzá a szóvivő. A bejelentés névtelen, az eladóhely nevét, esetleg azonosító számát, helyét és a vásárlás dátumát kell megadni. Csatolható, de nem kötelező a lefényképezett számla. A hatóság folyamatosan ellenőrizni fogja a bejelentéseket. Nem az eladóhelyek azonnali bírságolása a célunk, hanem a szabályok gyakorlatba való átültetésének elősegítése, ezért úgy döntöttünk, hogy a kezdeti időszakban elnézőbbek leszünk, mondta József Kis, a pénzügyőrség elnöke. A második bejelentésnél már 500-tól 15 ezer euróig terjedő bírságot fognak kiszabni, minden további esetben pedig 3 ezer és 40 ezer euró közötti összeget és az eladó helyet is bezárhatják. Medve bolyongott a múlt hét végén a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeum kezelésébe tartozik. Feltehetően a hiányos kerítésen keresztül jutott be, tájékoztatta a TASZ-t Michal Mlinár, a Barna Medve akciócsoport murányi vezetője. A csapatot pár nappal ezelőtt hívták ki a Betléri kastélyparkba. A park kerítése több helyen hiányos, az egyik hézagon mehetett be, de kijutni már nem tudott a medve. Végül sikerült kihajtani a parkból, eléggé riadt volt, nem akart támadni, írta le a történteket Mlinár. A szakértők szerint körülbelül 3 éves egyed lehetett, hogy híme vagy nőstény nem tudják. A parkban vadkamerákat helyeztek el, megfigyelik a területet, a látogatókat pedig óvatosságra intik.
0: Időjárás.
2: Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban. Délelőtt az ország nyugati felén napsütéses idő várható gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzettel, és megélénkülő, de alapvetően mérsékelt északnyugati széllel. Nagyjából a keleti, északkeleti országrész felett mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó felhőzet a valószínűbb, melyből elvétve egyre kisebb számban előfordulhat szitálás, szemerkélés. A délelőtt folyamán 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R1-es autópályán Alsószerdahely előtt a Nyitra felől érkező irányban a 18. kilométernél egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a jobb sáv jelenleg nem járható. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc van. Véget ér Donald Trump, amerikai elnök kétnapos kínai látogatása, amit ő maga sikeresnek nevezett. Szakértők szerint azonban, bár a hangulat baráti volt, nagy előrelépések nem történtek. Az érzékeny témákat, mint amilyen Tajvan kérdése, a két fél kerülte. Az amerikai elnök kínai útjáról Eszterhai Viktort a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutató Központ John Lukács Intézetének kutatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: 9 évvel ezelőtt járt utoljára amerikai elnök Kínában, ez is Donald Trump volt, még első elnöki ciklusa idején. Miért ilyen ritkák a két vezető nagyhatalom elnökei közötti személyes találkozók?
1: A személyes csúcstalálkozóknak a ritkasága egyértelműen arra vezethető vissza, hogy Kína és az Egyesült Államok között egy tartós és markáns nagyhatalmi vetélkedés alakult ki, míg a hidegháború követő 1990-es években az amerikai dominancia megkérdőjelezhetetlen volt, onnan nézve Kínának a reform folyamata, hogy átalakítsa gazdaságát, a társadalmát, modernizáció egy üdvözlendő lépés volt. Ez egy évtizeddel ezelőtt ennek a percepciója drámaian megváltozott. Ma már az Egyesült Államok úgy kezeli Kínát, mint az elsődleges kihívóját, és valóban azt látjuk a napjainkra, hogy azok a kapacitások, amelyben mérjük a két nagyhatalomnak a képességeit, sok tekintetben kiegyensúlyozottakká váltak, vagy legalábbis kicsit alma és körte formájában eltérőek, de kiegészítik egymást, nem tud az egyik a másik felé könnyedén kerekedni, amelyből következtően egy ilyen kétpólusú, vagy a kétpólusú rendszernek az alapjait lefektető kapacitás hasonlósága alakult ki, és ez okozza azt a kialakult versengést, amely meghatározza a két nagyhatalomnak a viszonyát. Ebből nézve nem is az a meglepő, hogy kevés a csúcstalálkozó, hanem sokszor inkább az a meglepő, amikor van csúcstalálkozó, és annak a hangnem alapvetően baráti, konstruktív, kooperatív, mint ahogy most is történt.
0: Arról mit lehet tudni, hogy ennek a két konkrét elnöknek milyen a viszonya, vagy hogy ők hogyan tekintenek egymásra?
1: Én azt gondolom, hogy a két elnöknek a személyes kapcsolata nem rossz. Mondhatjuk úgy, hogy van némi kémia. Egyfelől Donald Trump, ha mennyire jól tudjuk, értékeli azokat az erős vezetőket, akik képesek az akaratokat keresztül vinni az államnak a működésén, képes az államnak a mobilizálását a saját akaratai szerint működtetni, és hát ebből a szempontból kétségkívül Xi Jinping kínai elnök egy ilyen figura. Másfelől pedig Donald Trump a maga, hát kicsit kínai szempontból bárdolatlan, kicsit nyers stílusa ellenére, azért hát kínai szempontból olyan meglepő húzásokat képes elővenni a kalapból, amely arra kényszeríti Kínát, hogy folyamatosan alkalmazkodjon, sokszor meglepi Kínát. Tehát Kínából nézve is Donald Trump egy kifejezetten innovatív, érdekes személyiség, aki mer is változtatni, például a nemzetközi rendnek a szabályait is felrúgni, de Kínából nézve is azért Donald Trump egy olyan elnök, akinek a személyisége, ha nem is mindig illeszkedik a kínai politikai elvárásokhoz, de ennek ellenére azért értékelik.
0: Donald Trump második ciklusa megkezdése után egy elég intenzív kereskedelmi háborút, vámháborút indított el Kínával szemben. Ősszel aztán sikerült átmenetileg megállapodni, de nyilván a kereskedelmi kapcsolatok terén szükség lenne egy hosszabb távú, stabilabb keret kidolgozására. Ezzel kapcsolatban sikerült előrelépni ezen a mostani találkozón?
1: Amikor úgy szoktuk jellemezni, hogy sikerült lezárni a kereskedelmi háborús időszakot, az egy finom kifejezés. Hát igazából arról volt szó, hogy az Egyesült Államok egy oldalon elkezdte átalakítani a világkereskedelmi szabályokat, ami Kína számára elfogadhatatlan volt. Nem is talán az, hogy a szabályokat át akarja alakítani, hanem elsősorban az, hogy egy oldalúan, nem Kínával egyeztetve törekedett erre Washington, és ez okozta egy ilyen eszkalálódó konfliktust. Az a probléma, hogy 5 hétig bírt az Egyesült Államok ezt a helyzetet, olyan belpolitikai nyomás alá került Washington, amely miatt kénytelen volt visszakozni. Az egyik ilyen volt egyébként, hogy kezdett elfogyni az áru a boltokból, amely hát azért a választók szempontjából egy kritikusan fontos kérdés, a másik pedig az amerikai állampapírokba fektetett bizalom is megingott, úgyhogy kénytelen volt az Egyesült Államok visszakozni. Ez vezetett oda, hogy utána egy rövid ideig egymás zsarolgató fegyverszüneti helyzet volt, majd tavaly októberében a két fél megállapodott abban, hogy majd meg fog állapodni arról, hogy egy intézményi keretek közé fogja a kereskedelmi kérdéseket, de úgy általánosságban az ő kapcsolatokat terelni. Hogy ebből a szempontból volt-e érdemi előrelépés, én azt gondolom, hogy igen, bár nem történt olyan intézményeknek a bejelentése, amely ezt a kapcsolatot intézményesíteni, tehát kiszámíthatóbbá tenni. Biztosan egyébként vannak ilyen jellegű építkezések, biztos vannak ilyen jellegű ilyen mikromechanizmusok, de alapvetően, amit most bejelentésre került, az négy alapszabály, ami az együttélésnek a mondjuk úgy, hogy a négy feltételét biztosítja. Ez a négy szabály közé tartozik az, hogy alapvetően az együttműködésre fognak fókuszálni, nem a versengésre, de második szempontból elfogadja a versengést, csak ezt a versengést ezt mértéktartó módon kell folytatni. Harmadik, hogy a nézeteltéréseket próbálják kezelni, és a negyedik ilyen alapfeltétel, amit bejelentettek, hogy alapvetően a békére törekszik a két fél. Tehát ha azt nézzük, hogy ezek az alaptételek elfogadásra kerültek, mondhatná azt a rádióhallgató, hogy hát ez kicsit üres, de valójában azért a két nagyhatalom ebben meg tudott állapodni, ez mindenképpen egy pozitív dolog, ez az az alap, amelyre később az intézményesített kereteket fel lehet húzni.
0: Az amerikai elnök nagy delegációval utazott Kínába, több mint 14 amerikai óriás cég vezérigazgatója kísérte őt el, köztük például Elon Musk is. Donald Trump ennek kapcsán arról beszélt, hogy a nagy amerikai vállalatok Kínában akarnak terjeszkedni. Ezen a téren születtek komolyabb megállapodások?
1: De azt gondolom, hogy alapvetően nem csak az egyensúlyi helyzet, ami meghatározza most az amerikai-kínai kapcsolatot, hanem a másik az, hogy mindkét fél elsősorban a belpolitikai aspektusokat kell figyelembe venni. Donald Trumpnak a szavazói tábora, vagy gondoljunk például azt, hogy idén félidős választások lesznek, azt preferálja, vagy azt tartja a legfontosabb elemnek a kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok gazdasági szempontból nyereségesen jöjjön ki egy ilyen helyzetből. Tehát ez az, ami megköveteli, hogy komoly gazdasági érdekeket tudjon felmutatni, komoly üzletember körrel menjen egy ilyen találkozóra. Ugye az volt maga a legfontosabb ígéret is, hogy szemben a nagy geopolitikai kérdések, amely a külvilágot jobban érdekel, mint Tájvan kérdése vagy Irán. Donald Trump azt mondta, hogy azért megy, hogy ő megnyissa Kínát. De ebben a tekintetben valamit haza kellett vinnie, és hát Kína természetesen jó házigazda, tudott ilyet ígérni. Még akkor is, hogyha ezek a korábbi elvárásokhoz képest egy picit kisebbek voltak. Az egyik ilyen konkrétum volt, hogy megértek, hogy Kína vásárol 200 Boeing repülőgépet, vagy megígértek bizonyos területek és bizonyos szektorokban komoly kínai befektetéseket, és bizonyos területeken pedig azok az amerikai vállalatok, amelyek részt vettek a csúcstalálkozón, nagyobb hozzáférést kaphatnak a kínai piachoz, és talán az egész abba tortán az az ígéret volt, hogy Kína hajlandó lesz amerikai olajat is vásárolni, amely hát Donald Trumpnak az egyik személyesen kedvenc témája, de ebben a tekintetben is adtak valamit az amerikai elnöknek. Tehát ezért gondolom, hogy Donald Trump úgy tudott hazamenni, hogy alapvetően sikerként tudta felmutatni túlstalálkozót, azon túl ráadásul, hogy Kína eljátszotta vele azt, mint egy nagyon fontos történelmi személyiség lenne, végig azt hangsúlyozta, hogy új alapokra helyezik a kapcsolatot, és eljátszották azt a koreográfiát, mi egy kicsit a Nixoni találkozóhoz, amely a hidegháborúnak a két pólusú világát háromszögesítette, tehát azt a kínai vizitre emlékeztetett. Ez az, amit haza tudott vinni, és ezen belül természetesen a gazdasági csomag talán a legfontosabb.
0: És beszéljünk akkor a geopolitikai témákról is, ugye elsősorban Iránról és a hormuzi szoros megnyitásáról. Nyilván ehhez szerette volna elnyerni az amerikai elnök Kína támogatását. Ön szerint megpróbál majd Kína nyomást gyakorolni Iránra, mert a hírek arról szólnak, hogy semmi konkrét ígéret nem hangzott el a kínai elnök részéről ezen a találkozón.
1: Én akkor lepődtem volna meg, ha elhangzott volna egy konkrét ígéret. Tehát azt gondolom, hogy a háttérben az történhetett, hogy az Egyesült Államok fölvázolt egy elképzelést, amely szerint ezt meg lehetne oldani. Tehát ez a maximum, amit el tudott egy ilyen helyzetbe vinni Pekingbe, és hát Peking pedig azt tudta mondani, hogy ezzel vagy egyetért, vagy nem. Hát az a nagy elképzelés, hogy a világ ilyen blokkokból áll, ahol Peking rá tudja kényszeríteni Teheránt, hogy hogyan viselkedjen, szerintem ez egy nagy feltételezés. Irán egy fontos partnere Kínának, de azért nem a csatlós állama, nem automatikusan hajtja végre azokat az elképzeléseket, amit Peking szeretne. És hogy ez mennyire így van, gondoljunk arra, hogy bár kitört a háború, Peking azért olyan nagyon nagy segítséget nem nyújtott Iránnak, tehát ez akkor fordítva is igaz a logika. Lehet, hogy az Egyesült Államok vitt valamit, amit meg tudtak beszélni, de hogy azt kijelenteni biztos, hogy nem tudta a két fél, hiszen Pekingnek nincsen arra kapacitása, hogy Iránt egy az egybe irányítsa, tehát maximum tárgyalni tudtak róla, és maximum háttérben annyit tudott ígérni Kína, hogy megpróbálja magában, ő is érdekelt abban, hogy a hormuzi szoros megnyíljon, tehát biztosan pozitív szándékkal viszonyult egy ilyen tervhez, ha volt, de hogy bejelenteni való, az biztosan nem volt, főleg úgy, hogy nagy csinadatával, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy Irán ezt elfogadja. Ezt azért mondom, előre szinte garantálni lehetett.
0: Tajvan kérdése is egy érzékeny pontja volt a találkozónak. Hogyan értékeli a kínai elnök nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban, és ha azt rosszul kezelik, a két nemzet összeütközhet, vagy akár konfliktusba is kerülhet?
1: Hát azt gondolom, hogy ez egy elég egyértelmű kommunikáció volt. Nyugaton ugye sokszor azt szeretek mondani, hogy ez egy fenyegetés volt. Azért Kínából nézve bonyolultabb a helyzet, ők a tajvani kérdést még továbbra is egy lezáratlan polgárháborús helyzetként értelmezik, ahol az ő értelmezésük szerint Kína egy része még mindig nem tért vissza az anyaföldhöz, tehát ők azért nyilván másképp látják ezt a helyzetet. Egyértelmű, hogyha egy ilyen versengő nagyhatalmi helyzet van az Egyesült Államok és Kína között, akkor az ilyen nyílt kommunikáció egyébként szerencsés, mert akkor a másik tudja értelmezni, hogy ez az abszolút vörös vonal, amit nem szabad átlépni. Tehát ebből az esetben is ez történt, hogy elmondták, hogy bizony szeretnénk új alapokra helyezni a kapcsolatot, tehát ez a hidegháborús időket idéző versengés, ez nem jó, legyen egyfajta egy menedzselt nagyhatalmi versengés, ahol elfogadjuk, hogy versengünk egymással, de azért nem egzisztenciális problémát látunk a másikba, tudjuk a konfliktusokat menedzselni, és hát ezek közül az egyik legfontosabb konfliktus természetesen a tajvani kérdés. Csit Kína nagyon egyértelműen meghúzta, hogy ez vörös vonal, tehát az elfogadhatatlan, hogy az Egyesült Államok kártyaként használja úgy Tajvant, hogy eszkalálja a helyzetet, az, hogy esetleg konfliktusosabb irányba vigye, és hát nyilvánvalóan ezt egy fenyegetéssel lehet egyértelművé tenni, hogyha hozzáteszi, hogy Kína nem is fél egyébként az ilyen katonai helyzettől, tehát meg fogja védeni az érdekeit, Kína nagyhatalom, és hát egyébként pont ezt mutatta még a kommunikáció, hogy nem érzi úgy, hogy katonai szempontból alárendeltje lenne az Egyesült Államoknak, regionális szinten biztosan kiegyenlítődtek már a kapacitások, Kína nem fér megvédeni az érdekeit, de hangsúlyozza, hogy nem érdeke ez a konfliktus, és óvja az Egyesült Államokat attól, hogy ezt eszkalálja.
0: És hát ezzel kapcsolatban említsünk meg még egy érdekes kijelentést is, amit fölkapott a sajtó. A kínai elnök szerint ugyanis az előttük álló fontos kérdések egyike az, hogy ez a két ország ugye képes-e együttműködni, és képesek-e nagyobb stabilitást hozni a világban, és el tudják kerülni Tukidides csapdáját, ami ugye egy történelmi utalás Spárta és Atén versengésére, és hát arról szól, hogy amikor egy felszálló ágban lévő hatalom az uralkodó ország trónfosztásával fenyeget, akkor abból ugye háború lehet. Szóval mit gondol, miért mondta a kínai elnök ezt, amit mondott?
1: Hát két szempontból. Először is ugye mindig ilyenkor a kommunikációban igyekszünk a másik kultúr köréből venni valami idézetet, ami ott mond valamit. Hát most azt nem tudom, hogy ez ténylegesen mondotta az amerikai elnök szemére valamit, de egyértelműen az amerikai kormányzat és az a stratégia körének egyértelmű üzenet volt, hogy a kínai fél tisztában van ezzel a helyzettel, és ismeri ezeket a nyugati analógiákat, amiben erről a kérdésről szoktak gondolkozni. De a másik, ami nagyon fontos üzenete volt, tehát maga azért a tartalma, hát azt mondja, hogy el szeretné kerülni a háborút, de ez nem csak rajta múlik, tehát a másik fél felé ezzel üzen, hogy az ő részéről elkerülhetőnek tartja ezt a nagy úgynevezett hegemon háborút, nagy világháború, de elkerülhetőnek tart, de hogy ez a másik félre is szükség van, tehát ezért volt mindenképpen érdekes ez az idézet. Maga ez a téma egyébként a kínai-amerikai kapcsolatokkal foglalkozó ilyen tudományos, elemzői, stratégiai körökben egy 10-15 éve létező kérdés, és az ezzel kapcsolatos könyvek az alapirodalomnak számítanak. Tehát ez egyébként jó jel, hogy Kínában ezt ismerik, és hajlandók ebben gondolkodni, ez egyértelmű, ez egy pozitív gesztus, csak hát kívülről ugye úgy tűnik, mintha Kína nyíltan arról beszél, hogy itt a háború egy reális alternatíva, csak hát valljuk be magunknak az a helyzet, hogy valóban egy reális alternatíva, tehát az a kérdés, hogy hogyan tudnak mindent úgy menedzselni, hogy ne kerüljön erre sor.
0: És azt is említsük így meg a végére, hogy Xi Jinping már készülhet a következő nagy diplomáciai egyeztetésre, mivel ugye Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin is Pekingbe utazik ezen a héten. Mit árul el a kínai elnök külpolitikájáról az, hogy ilyen rövid időn belül fogad egymás után két ilyen fontos vezetőt?
1: Hát ugye mutatja azt, hogy Kína valóban most már az egyik nagyhatalom, ami a globális ügyeket irányítja. Másik pedig, hogy hát természetesen ez egy gesztus Oroszország felé, ahol a legmagasabb szinten megbeszélik az amerikai csúcs találkozónak az eredményeik is. De ugye itt az isen is a hangsúly van, tehát a kínai-orosz kapcsolatok azok az amerikaitól részben teljesen függetlenek, tehát számtalan olyan dolog van, ami őket összeköti, egy stratégiai kiemelt partnere Oroszország Kínának. Sokan azt mondják, hogy szövetségese, ez így nem igaz. Két együttműködő nagyhatalomnak a kapcsolatáról van szó, és hát természetesen ebben a tekintetben az amerikai reláció nagyon izgalmas kérdés, tárgyalandó kérdés, de persze voltak azok a hangok, akik azt mondták, hogy akár még feszültséget is okozhat Kína és Oroszország között. Én azt gondolom, hogy nem. Inkább ez is egy ilyen bizalomépítő gesztus, hogy megbeszéltem az amerikai elnökkel a dolgokat, és akkor most megbeszélem veled is. Tehát inkább én így értelmezem ezt.
0: Véget ért Donald Trump kétnapos kínai látogatása, amit az amerikai elnök sikeresnek nevezett. Szakértők szerint azonban, bár a hangulat baráti volt, nagy előrelépések nem történtek. Az érzékeny témákat, mint amilyen Tajvan kérdése, a két fél kerülte. Az amerikai elnök kínai útjáról Eszterhai Viktort, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács intézetének kutatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai reggelibe. A műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan meghallgathatják a patria24.stvr.sk weboldalon. A 9 órakor kezdődő nappaliban Köteles Szabolcs várja önöket. A zenei szerkesztő Puha József és a hangmérnök Zsapka Levente nevében is Bábel Ivett köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot és sikeres hetet kívánok. A viszonthallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A PS módosítaná a parlament működési szabályait. Tajvan szerint létfontosságú az amerikai katonai együttműködés. Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban, délelőtt 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. A Progresszív Szlovákia módosítaná a parlament működési szabályait, a javaslat többek között szigorítaná a képviselők ülésteremből való kiküldésének eljárását, és kötelező egyeztetést írna elő a képviselői grémiummal az ilyen döntések előtt. A párt szerint ezzel megelőzhetők lennének a szabálytalan kizárások. A tervezet kötelezővé tenné a miniszterek személyes részvételét a bizottsági üléseken is, valamint biztosítaná, hogy egyes ellenőrző bizottságokban az ellenzék legyen többségben. Emellett szigorítaná a törvényalkotási folyamatot is, például a harmadik olvasat időzítésének módosításával. Az OECD legfrissebb jelentése szerint Szlovákiában a legalacsonyabb az átlagos éves bér az értékelt Európai Uniós országok közül. Az adatok 27 országot ölelnek fel, ebből 22 Európai Uniós tagállam. A jelentés nem tartalmazza az EU további 5 országát, például Bulgáriát és Romániát, amelyeket hagyományosan az EU legszegényebb államai közé sorolnak. A 2025-ös adatok jelentős különbségek mutatnak az egyes országok között, a legmagasabb fizetéseket Svájcban és Luxemburgban jegyezték fel. Az OECD szerint a vizsgált uniós országok közül Szlovákiában volt a legalacsonyabb az átlagbér, az éves bruttó jövedelem 19.590 eurót tett ki. Mától, azaz május 18-a és június 5-e között tartják a szóbeli érettségiket a középiskolákban. A vizsgák pontos időpontját az iskolaigazgatók javaslata alapján a regionális tanügyi hivatalok jelölték ki. A szóbeli érettségik pótló és javító időpontját szeptemberben, illetve a következő tanév februárjában szervezik meg, a jelentkezési határidők június végére és szeptember végére esnek. Azok a diákok, akik az egész érettségit ismételnék, ezt legfeljebb 3 éven belül a rendes márciusi vizsgaidőszakban tehetik meg. Az érettségik írásbeli részét már márciusban lebonyolították, több mint 42 ezer végzős részvételével. A tajvani elnök szerint kulcsfontosságú a sziget biztonsága szempontjából az Egyesült Államokkal való együttműködés. Lai Ching-te úgy fogalmazott, az amerikai fegyvereladások és a katonai partnerség elengedhetetlenek a térség békéjéhez. Tajvan nagymértékben Washington támogatására épít, hogy elrettentse Kínát egy esetleges katonai beavatkozástól. Az elnök kiemelte, a tajvani szoros békéje nem lehet alkutárgya. A nyilatkozat néhány nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök a fegyvereladásokat Kínával szembeni tárgyalási eszközként említette. A térségben emiatt továbbra is feszült a geopolitikai helyzet. Csehország több nagyvárosában tüntettek tegnap a közszolgálati média védelmében. A demonstrációkat a Million Chvílek pro Demokracii nevű csoport szervezte, kezeket el a médiától jelszóval. A tiltakozók egy olyan törvényjavaslat ellen emelték fel a hangjukat, amely megszüntetné a koncessziós díjakat és a cseh televíziót, valamint a cseh rádiót az állami költségvetésből finanszírozná. A közmédia és a szakszervezetek szerint ez gyengítheti a szerkesztőségek függetlenségét, ezért sztrájk készültséget is hirdettek. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A svájci jégkorong VB-n a szlovákok 4-1-re legyőzték az olaszokat, a magyarok viszont 4-2-re kikaptak az osztrákoktól. Michal Faszko, a zsolnai csapat 31 éves középpályása lett, a szombaton véget ért idény legjobb játékosa az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A címvédő lévaiak 85-72-re verték a vendég Szlovant a férfi kosárlabdaliga döntő első mérkőzésén.
0: Időjárás.
1: Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban, délelőtt az ország nyugati felén napsütéses idő várható gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzettel és meg-megélénkülő, de alapvetően mérsékelt északnyugati széllel.

0: Ebből a keleti, észak-keleti országrész felett mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó felhőzet a valószínűbb, melyből elvétve egyre kisebb számban előfordulhat szitálás, szemerkélés. A délelőtt folyamán 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Pozsonyban, a Récsei úton a belváros irányába, körülbelül 10 perces várakozással számoljanak, ha arra közlekednek. Ezen kívül a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán is forgalmi dugó van, az Aranyhomok és a Kikötői híd közötti szakaszon Ligetfalu irányába 12-15 perc várakozási idővel számoljanak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, örülök, hogy velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában megemlítjük a mai naphoz köthető jelesebb eseményeket, majd a rozsnyói borostyán néptánc műhely két fiatal zenészét faggatjuk. Ezt követően a Szűke Pátriám rovatunkban Zsabka Attila zenész udvartra kalauzol bennünket. Műsorunk második órájában a rozsnyói pedagógus találkozóra látogatunk, majd a Giro d'Italia kerékpárverseny eddigi történéseit elemezzük Bér Mártonnal. Végül színes híreinket hallhatják. Műsorunk harmadik órájában Szvorák Katalin népdalénekest faggatjuk. Egy kis ízelítő a beszélgetésünkből.
1: 81-ben megnyertem a röplipávát, akkor én hivatásos népdalénekes is lettem. A Filharmóniától kaptam egy működési engedélyt, és ez segített ahhoz, hogy hivatásszerűen is üzzem ezt a gyönyörű szép pályát. De hát nem volt olyan egyszerű, az ember azt gondolná, hogy minden az ember ölébe potyan. A siker minden, hát mindenért meg kell küzdeni, és azért el lehet képzelni, hogy itt végülis vadidegen voltam a magyar hazában, tehát az anyaországban nem volt, dupla, úgy is szoktam mondani, hogy dupla kisebbségiként éteztem, itt eleve tájszólással beszéltem, nagyon nehezen szólaltam meg az egyetemre, és mindig megmosolyogták a kiejtésemet, de aztán lassan ez is a Tamás segítségével levetkőztem, bár én úgy gondolom, hogy ezáltal még a humoromat is elveszítettem, mert azért palotosan beszélni az valahogy együtt járt az én észjárásommal is.
0: Tehát Szvorák Katalinnal 11 óra után beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Munkatársaim Zsabka Levente hangmérnök és Nyitrai Nóra hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti rádiózást kívánok.

Ma 2026. május 18-a hétfő van, és egyúttal az internet világnapja is. Névnapjukat az Erikek és az Alexandrák ünneplik. Az elkövetkező percekben kiemelünk néhány jeles eseményt és évfordulót, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. ...1514-ben Dózsa György, a keresztes had vezére Cegléden kiáltványt bocsájt ki, melyben az egész jobbátságot felkelésre szólítja. Dózsa a seregét a hűtlennek nevezett nemesség kiirtására hívta fel. 1521. május 18-án első Szulejmán hadat üzent második Lajosnak, ezzel kezdetét vette a magyar-török háború. Ennek kicsúcsosodása a Mohácsi vész lett. A király halálát és a vesztes csatát másfél évszázados török hódoltság követte. 1804-ben ezen a napon Bonaparte Napóleont a francia szenátus császárrá nyilvánítja első Napóleon néven. Napóleon a császári kinevezés előtt a francia köztársaság első konzulja volt. 1990-ben Theo Weigel és Walter Romberg aláírják a német-német államszerződést a gazdasági, társadalmi és monetáris egyesülésről, ezzel megteremtve az alapot a német újraegyesítéshez, amikor a Német Demokratikus Köztársaság csatlakozott a Németországi Szövetségi Köztársasághoz. 1796-ban ezen a napon született Schweider József honvéd tábornok, az aradi vértanúk egyike. A német polgári családból származó Schweider katonai pályafutását a császári seregben kezdte, ahol a kapitányságig vitte. Tanítója a híres Simonyi Óbester volt. Harcolt a napóleoni háborúkban is, az 1848-as forradalom kitörésekor hazavezette Bécsből az ezredét. Schweider Józsefet az aradi törvényszék 1849-ben felségsértés bűne miatt golyó általi halálra ítélte. 120 éve Bánffy Hunyadon látta meg a napvilágot Balázs Samu Kossuth Díjas magyar színész. Igazi tehetsége 1945 után bontakozott ki, amikor is feltűnt fanyar humorával és a klasszikus darabok méltóság teljes alakjainak ábrázolásával. Színpadi szerepei mellett rengeteg játék és tévéfilmben szerepelt. Az ismertebbek közé tartozik a Lilionfi Szilvai professzora és az Egri csillagok harmadik Gyula pápája. Balázs Samu 1981-ben Budapesten halt meg. Ma lett 50 éves Grecsó Krisztián József Attila díjas magyar költő, író. Grecsó 27 éve rendszeresen publikál irodalmi folyóiratokban, napi és heti lapokban, netes portálokon. Országos ismertségre a Pletykanyú című könyve megjelenése után tett szert. 2 évig a Nőklapja vezető szerkesztőjeként dolgozott, és egy cikluson át a Szépíró társaságának alelnökeként tevékenykedett. Grecsó Krisztián jelenleg az Élet és Irodalom próza rovatát vezeti. S végül, de nem utolsó sorban Michael Krejtu osztrák-román származású zenész, zeneszerző, énekes is ma ünnepli a születésnapját, aki 1957-ben Bukarestben született. Legismertebb zenei projektje pedig az Enigma. Michael Krejtu 1975-ben elhagyta Romániát és Párizsban, majd Frankfurtban tanult. 1979-ben együtt dolgozott Frank Farian producerrel. Stúdióját, amit Artnak nevezett el, Ibiza szigetén építette fel. Miután 1988-ban összeházasodott Sandrával, a korpop divájával, Krejtunak új ötlete támadt, egy New Age Dance projekt létrehozása. A neve Enigma lett. Első kislemeze, a Sadness, váratlanul nagy sikert aratott, ahogy az első nagylemeze is 1990-ben. Ebből több mint 20 millió példány kelt el világszerte, és 282 hétig maradt fent az amerikai Billboard 200-as top listáján. Az albumon Gregorian énekek találhatóak.
Krejtu munkássága kezdetétől több mint 100 millió albumot adott el.

Kedves hallgatóink, kapcsolódva mai témánk egyikéhez, kérem, osszák meg velem, hogy mi volt a kedvenc tantárgyuk az iskolában. Üzeneteiket a 0919-248-022-es számra küldhetik, SMS-ben vagy WhatsApp-on keresztül. A válaszaikat a műsor végén összefoglalom. Tehát a szám, ahová kedvenc tantárgyaik nevét várom, 0919-248-022 külföldről plusz 421 919 248 022.

0: A következő percekben Beke Olivérrel és Váradi Áronnal, a Rozsnyói Borostyán Néptánc műhely tagjaival beszélgetünk. Véletlenül találkoztunk itt Rozsnyón, ti nemrégiben futottatok be egy hangszerbemutatóról, miközben ti még mindketten alapiskolások vagytok, és már ilyen szépen kiöltözve hangszereket mutattok be kisiskolásoknak és óvodásoknak, ha jól mondom. Talán akkor nagyon röviden kezdjük el, hogy ki milyen hangszeren játszik eleve.
1: Beke Olivér, én egy hegedűn játszok már 5 éves koromtól.
2: Én Váradi Áron vagyok, én szintúgy hegedűn játszok, nem olyan régen, ilyen 4 éve, és szintúgy még dobolok is, 9 éve, most lesz az éven, és most ez éven elkezdtem még tanulni brácsázni is.
0: Hát azt láttam, mert előttem jöttetek, hogy egy nagy dobot cipeltetek, gondolom annak van a legnagyobb siker a gyerekeknél.
2: Igen, tetszik nekik az az ütés, az a nagy hang, az a hangzavar, ők ezt még élvezik, nekik ezt tetszik nagyon.
0: A népzenében ritkán van dob. De nyugodtan cáfolj meg.
2: A tájegységek szerint van ez elosztva minden, a hangszerek, hogy ki mit hol használ szívesebben.
0: És nem bántad meg, mert a dobot cipelni kell, a hegedű meg csak úgy feldobja az ember a hátára.
2: Hát nem nehéz az a dob, nem nehéz. Nagy, de nem nehéz.
0: És hogyan fogadták a gyerekek a bemutatót, vagy a diákok a bemutatót?
1: Szerintünk elég jó.
0: Ez mit jelent?
1: Hát, hogy örültek nekünk.
2: Nincsenek hozzászokva, tetszik ez nekik az újdonság, az, hogy ugye új hangszereket, új dolgokat tanulhatnak meg, hogy valaki más is foglalkozik velük, az óvónőkön, tanítónéniken kívül, és nekik ez így örömet okozhat, hogy valaki foglalkozik velük.
0: Táncoltak is?
1: Meg zenéltek is.
2: Játszottak is.
0: És hogy zenéltek?
2: Hogy zenéltek? Lábukkal, kezükkel, szájukkal.
0: Gondolom, ebben van egy ilyen pici hátsó szándék, de ezt lehet, hogy nem tőletek kell megkérdezni, hogy szeretnétek, hogyha ők is elkezdenének foglalkozni a népzenével?
1: Igen, ha persze.
2: Az jó lesz, mert hogy mi is leszünk itt örök, és valakinek ugye ezt át kell lesz majd idővel venni.
0: És ti különben mennyire komolyan foglalkoztok a népzenével, szóval, hogy rendszeresen zenéltek, felléptek, vagy még csak tanuljátok ezt a dolgot?
2: Hát én amondó vagyok, hogy mindig van hova fejlődni, soha nincs olyan, hogy elértem a csúcsot. Ugye nekem ez a népzene, ez kiskorom óta így benne van a életemben, mert hogy én kiskorom óta táncolok, így 4 éves korom óta. Ehhez hozzá elkezdtem ugye zenélni, ugye zeneiskolában is még zenélek hozzá, és nem profi szinten persze, de így hobbi szinten elkezdtem, és akkor ezt így fejlődgettem, mert tetszik nekem, és szeretnék benne minél jobb lenni.
1: Hát én is járok zeneiskolába, meg ide is járok táncolni, zenélni, és szerettem fejleszteni a népzenét, mert járok Déneshez is zenét tanulni.
0: Ki az a Dénes?
1: Rósz Dénes a Dűvő zenekarnak a primása, a kis Salgótarjánban lakik, és vele fejlesztjük a népzenét.
0: Akkor te tornajáról Salgótarjánba is jársz, és Rozsnyóra is?
1: Igen.
0: Te ezt akkor komolyan nyomod?
1: Hát pontosan.
2: Igen.
1: Még Miskolcra is készülök a Bartók Béla népzene és néptánc szakgimnáziumba, hogy tanulni tovább.
2: Nekem annyival jobb, hogy ugye nekem nem kell sehova utazni, nekem itt van minden egy helyen, most, hogy ugye újak itt a néptánc műhely vezetők, ugye Balint sok hangszeren tud játszani, és így jobban elérhetők így a dolgok. Egyébként régebben is jártak hozzánk fel ide Rozsnyóra a zenészek, Gelencsér János is például, és ő is fejlesztette a zenei tudásunkat, igen.
0: Valamit szerettél volna hozzáfűzni?
1: Még Puska Marci is volt, meg Szabó István.
2: Igen, ővele kezdtük a...
1: Igen.
2: Zenélést, Szabóstól.
0: Akkor úgy látom, hogy te teljesen nyílegyenesen haladsz a zenész pálya felé. Ez ilyen fiatalon elég merész döntés.
1: Hát szerintem nem.
0: Teljesen egyértelmű.
1: Igen.
2: Azt tudja, ami hozzá legjobban ért, és neki ez a zenélés. Ezután megy, és szerintem ez így helyes neki.
0: De mi az, ami vonz?
1: Hát a zene, meg a gyerekek, meg apuka, ami is ezt akarja, úgyhogy. Meg én is ezt akarom, úgyhogy így.
2: Én nem zenei középiskolára megyek, de ezzel továbbra is szeretnék foglalkozni, mivel hogy én nekem nem ez a legjobb, nem ebben vagyok a legjobb, de szeretem, jó vagyok benne szerintem, és foglalkozni szeretnék vele továbbra is. Igen, ez ilyen szabadság nekem, egy ilyen kikapcsolódás.
0: Kedvenc tájegység, vagy kedvenc zene, kedvenc motívum, esetleg indoklással, ami már nehezebb.
2: Hát ugye, nem tudom, nekem nagyon tetszik a Gömöri, hát szerintem azért is...
0: Már... Hát milyen meglepő, hogyha Rozsnyón beszélünk.
2: Hát ide származunk, szóval nagyon tetszik. Ami pedig még nagyon szép zenében is, és táncban is, az szerintem a Kalotaszegi. Ez a legnehezebb tájegység, az egyik, na igen, a legnehezebb közé tartozik. Is, mert komolyan nehéz mind a kettőt. Tanulni kell, mert igen nehéz, de nagyon szép.
1: Ha nekem is a Gömöri, mert Gömöri gyerek vagyok, és szintén úgy, mint Aaron, a legnehezebb zenéni a Kalotaszegi, meg táncolni is, úgyhogy. De azért a legjobb a Gömöri.
0: Hát és a mezőségi, az én időmben a mezőségi volt a sztár, csak hát én már öreg vagyok. Hát,
1: szerintem a kalótaszegi, nem a mezőségi.
2: Ez egy ének szerint van, ez mindenkinek van, se rohatása.
0: És a Gömöriből kedvenc nóta van-e?
1: Vasvári.
2: Talán szintúgy, mint Olivérnek a Vasvári.
0: Az előzőekben Beke Olivért és Váradi Áront, a rozsnyói Borostyán Néptánc műhely tagjait kérdeztük.

0: Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.
1: Szál, szalma, szál, merre jár a pál, tenger szélén, hegyek élén, a vas sziklák meredélyén, hol bolyong a
0: mesé... Zsabka Attila, dalszerző, verséneklő, előadó.
2: Én udvardon nevelkedtem, udvardon nőttem fel, de nem mondhatom ezt a szülőfalumnak, hiszen Párkányban születtem. Viszont édesapám az akkoriban még a Párkányi mezőgazdasági iskolában tanított, és hát fiatal tanárként kapott egy ajánlatot az újonnan megnyílt modern udvardi mezőgazdasági iskolából, hogy oda költözhet, és kapott egy állást, ráadásul tanítólakást udvardon, úgyhogy hát mondanom sem kell, hogy ez egy meglehetősen csábító ajánlat volt egy fiatal pályakezdő tanár számára, és hát úgy tudom, az elbeszélésükből, anyukám elbeszéléseiből, hogy nem is sokat gondolkodtak az ajánlaton. Úgyhogy körülbelül egy éves voltam, amikor én udvardon találtam magamat, még nem tudatosítottam ezt a váltást akkoriban, viszont nagyon hálás vagyok nekem, nagyon csodálatos gyermekkorom volt ennek köszönhetően. Hiszen az a négy lakásos lakótömb, ahol a fiatal tanárok laktak a családjaikkal, ez tulajdonképpen bent volt az iskola területén belül, és hát mondanom sem kell, hogy minden családban nevelkedett 2-3 gyermek, úgyhogy azonos korú gyerekek is voltak ott. 10-12 gyerek a tanítólakásokban, gyakorlatilag együtt nőttünk fel, minden adott volt ahhoz, hogy mi ott egy nagyon klassz gyerekkort éljünk meg. Ez kvázi egy zárt udvar volt, egy zárt iskola komplexum. Onnan mi nem nagyon jártunk ki, nem is nagyon jártak be más gyerekek, persze nem volt teljesen lezáró, néha bejöttek, még néha mi is kimentünk, de alapvetően ott töltöttük az egész gyerekkorunkat. Hatalmas épület volt, hatalmas komplexum, főleg gyerek szemben még nagyobbnak tűnt. Volt ott több saját üzemi konyhája az iskolának, több száz diákot befogadó kollégiuma, tantermek, különböző szakgyakorlatokat szolgáló speciális tantermek és műhelyek, saját gépparkja volt mezőgazdasági gépekből az iskolának, aztán, ami a gyerek számára nagyon érdekes tud lenni, fémhulladék gyűjtőhely, sportpálya, aztán úszómedencéjük is volt, saját úszómedencé volt a sulinak, ami tavasztól őszig víz volt benne, és hát mi kedvünkre fürödhettünk. Ezen kívül még a terep is olyan volt, hogy voltak parkosított, vagy hát ilyen bokrokkal, fákkal benőtt zöld területek, ahol bújacskázni lehetett, meg labdázni is voltak, lebetonozott részek is, ahol meg kedvünkre kerékpározhattunk. Tehát tényleg mondom, fantasztikus volt az egész, sőt a terep sem volt teljesen egyenletes, ilyen kis dombok is voltak, ahol meg telente, akkor még minden télen havazott, mindig voltak havas hetek, úgyhogy kedvünkre szánkozhattunk, meg síelhettünk. Emlékszem, hogy egy karácsonyi ajándékként kaptam egyszer egy ilyen kis, nagyon egyszerű kis sílécet, és hát ezen a dombon bizony csúszkáltam vele, és hát arra jó volt, ott nem lehetett szalomozni, mert egy ilyen 20 méteres lejtő volt csak, de viszont arra jó volt, hogy a záróíveket mindig meg tudtam csinálni, és ennek köszönhetően egész jó alapot adott a síelési technikámhoz, ami aztán a sítúrákon később nagyon jól jött nekem. Igaz, hogy el voltunk zárva a többi gyerektől egy kicsit, mert hát ugye mivel ott mindenünk megvolt, nem is nagyon vágyakoztunk arra, hogy mi kimenjünk a faluba a többiekhez játszani, viszont itt belül mindent megtaláltunk, és nagyon jól éreztük magunkat. Később aztán úgy éreztem, hogy talán kár volt így elszigetelődni, jobb lett volna, ha mi is kimegyünk a többiekhez, de azért nem mondhatnám, hogy különösebben emiatt kirekesztettek volna az iskolában az osztálytársaink, de lehet, hogy egy kicsit különcnek éreztek minket, ezt így utólag nehéz megítélni. De meg egyszer mondom, fantasztikus gyerekkorom volt ebben a komplexumban, és nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Úgyhogy akkoriban még nem is nagyon ismertem a falut, megmondom őszintén, csak az iskolába vezető utat, mert hogy aztán az összes szabadidőnket ezen a nagy udvaron, vagy ebben a nagy udvarban tölthettük, és ott játszottunk. Aztán elkerültem Komáromba, a középiskolába, és hát ez egy olyan váltás volt az életünkben, az egész család életében, ami radikálisnak számított, hiszen nem csak iskolát váltottam a ballagás után, hanem akkoriban költöztünk át a tanító lakásból egy családi házba. Hát hál' Istennek nem túl messzire, pontosan a szomszéd utcába költöztünk csak az iskola mellett, úgyhogy amint kinéztem a ház ablakán, ráláttam a sportpályára, az iskola sportpályára, tehát nem volt olyan radikális az elszakadás, de mégiscsak kimentünk onnan, A többiek is, tehát a többi család is elköltözött, már nem volt meg a gyereksereg sem, és nem volt miért visszajárni. Nagyon néha kocogni mentem be a sportpályára, de ennyi volt a kapcsolatom aztán a gyerekkorom fantasztikus helyszínével. Viszont ennek köszönhetően aztán megismerettem a falut, úgyhogy hétvégenként, meg aztán szülidőben mindig otthon voltam, és akkor most már elkezdtem én is járni a falut, és hát ekkor fedeztem fel a bányatavakat például, ami szintén fantasztikus strandoló helyek voltak. Sajnos mára már magánterületnek számítanak úton, hogy már nem strandolnak ott az udvardiak, de akkoriban bányatavak, kavicsosnak vagy udvardiasan kövecsesnek hívtuk ezeket, és hát meg voltak számozva. Az 1-es, 2-es és a 4-es volt a legnépszerűbb, mindig ezekre jártunk. Én még horgászattal is próbálkoztam, de hát ez nem nagyon ment nekem, viszont a strandolás az nagyon klassz volt ezeken a tavakon. Úgyhogy ez a második olyan hely udvardon, vagy olyan része udvarnak, amit nagyon sikerült megszeretnem a középiskolás évek során. És hát ekkor fedeztem fel az udvardi kálváriát, és ez viszont egy igazi nevezetessége udvarnak. Ha valamit, akkor ezt érdemes ott biztosan ismerni mindenkinek, és minden udvardi joggal büszke is rá a kálvária dombra. Hát igazából a többi nevezetességre nekem nem tisztem beszélni, nem vagyok helytörténész, nem is tudnám pontosan elmondani, sok minden látható egyébként emlékművek is udvardon, de a kálvária domb talán az, ami a legnevezetesebb.
0: De akkor nem tudom, hogy ez a kálvária domb az, ami leginkább a közel áll a szívéhez, vagy pedig ez a iskola komplexum. Tehát, hogy arra kérem, hogy akkor válasszon ki egyet, amely így nagyon meghatározó volt a gyermekkorában, és hogyha volna valamilyen története ezzel kapcsolatban, ami nagyon jellemző.
2: Hát mindkettő gyakorlatilag, mint említettem, a gyerekkorom kapcsolódik az iskola komplexumba, sőt, aztán később a felnőtt korom is, mert hogy az középiskola után Nyitrán tanultam egyetemen, akkor ugyan keveset tartózkodtam udvardon, sokat csavarogtam a világban, viszont fiatal felnőttként újra visszakerültem, és a sors úgy hozta, hogy néhány év munka után újra az iskola komplexumban találtam magamat, előbb civilszolgálatos katonaként, aztán pedig tanárként próbálkoztam ott elhelyezkedni. Hát körülbelül négy évet tölthettem az iskolában, mint kezdő tanár, de sajnos rájöttem, hogy ez nem nekem való pálya. Igaz, hogy pedagógus családból jövök, mert édesapám is egész életében tanár volt, az iskola megbecsült, méltán megbecsült tanára. A húgom is tanári hivatásra tette fel az életét, és édesanyám is szakoktató volt ebben az iskolában. Egyedül nekem nem ment ez a pálya, nem bírtam a kötöttséget, a velejáró kötöttséget, úgyhogy nekem a zene mindig egy nagy vonzerő volt, és hát ezért aztán 4 év után úgy döntöttem, hogy én megpróbálok a saját lábamra állni, és akkor már a rendszerváltásnak köszönhetően ugye lehetett szabadon vállalkozni, és erre adtam a fejemet. De nagyon érdekes volt egyébként visszamenni az iskolába, úgyhogy akkor ugye gyerekkoromban inkább az iskola külső területein mozoghattunk. Az épületekben nem nagyon volt szabad bemenni, ha belógtunk, akkor is szidást kaptunk érte. Viszont felnőttként meg éppen, hogy a belső részekbe, az épületekbe jutottam be, és hát így szoktam is ilyen skizofrén mondok is, hogy beszélgetni gyerekkori önmagammal, na gyere, Ati, elviszlek most ezekre a helyekre, amikre annak idején nem jutottál, de milyen klassz helyek ezek. Minden zegzugát felfedeztem az iskola épületének akkor. Hát sajnos aztán az idő egy kicsit igazolta a szándékomat, mi szerint ugye nem maradtam ott, és nem lettem az iskola tanára, hiszen sajnos azóta már az iskola megszűnt, a Covid után már elnyitotta újra a kapuit, és hát ez elég szomorú volt látni. Azóta is üresen tang ez a komplexum, bár úgy tudom, hogy vannak vele kapcsolatos tervek, a kollégiumot most már gőzerővel újítják fel, nem tudom, mi készül ott, de biztosan valamilyen klassz célra fogják használni, és remélem, hogy az épület együttes többi része sem fog összedőlni, vagy romokban heverni, majd ott a falu közepén bizonyára megvannak a tervek ezzel kapcsolatban. Hát ami pedig a másik nagy kötődésem, amit említettem, az a kálvária domb. Ennek a történetét szerintem azért kicsit merem elmesélni, mert ezt minden udvardi ismeri, én úgy gondolom, azon a szinten, ahogyan én is, mert hogy ez egy évezredes múltra visszatekintő hely, történelmi hely tulajdonképpen. Már a 11. században itt ilyen királyi birtok volt, királyi udvarházzal és a Szent Márton kápolnával, gyakorlatilag egy ilyen szakrális központ, és hát közeleti szempontból is egy fontos hely volt udvard ennek köszönhetően, mert hogy a király maga időszakosan itt tartózkodott, és hát ezt a fontosságát megőrizte egészen a török megszállásig, mert hogy az egész középkorban gyakorlatilag olyannyira, hogy 1307-ben itt tartották a híres udvardi zsinatot, ahol Károly Róbertnek a királyságát erősítették meg vallási vonalon. Ez volt a küldetés ennek a zsinatnak, és hát mind a mellett talán még fontosabb az udvardiak számára, hogy itt rendelték el az esti harangszót, ami aztán egész Európában gyakorlatilag elterjedt vallási szokásként, és máig használják az esti harangszót, vagy máig alkalmazzák. Hát sajnos a török megszállás alatt ez az épület együttes teljesen megsemmisült, és hát vele együtt sem el is veszítette a jelentőségét a település. Egészen 1855-ig, amikor jött egy Majtényi Adolf nevű helyi plébános, aki álmodott egy nagyot, és úgy döntött, hogy már pedig ezt a vallási jelentőségétől valamilyen szinten megpróbálja visszaadni a falunak, és hát megálmodott egy nagy tervet, amihez erre nagyon büszkék az udvardiak, hogy közösségi munkával bizony beállt az egész falu, és hát újjáépítették a Kálvária dombot. Ez egy mesterségesen kialakított domb egyébként, amit hát nagy erőfeszítések árán lehetett, 5 év alatt hozták létre, és hát 14 stáció van a Kálvária dombon, van egy főkereszt életadságunál is nagyobb korpusszal, harangláb, és hát újjáépítették, vagy újra megépítették a Szent Márton kápolnát is itt, tehát egy fantasztikus építmény, létesítmény, amit közmunkával hoztak létre az udvardiak. Naponta 50-60 ember dolgozott ott állítólag, több mint 10 000 munkaóra ment bele, és hát több ezer szekér földet hordtak össze ahhoz, hogy ez megépülhessen, és hát aztán egy nagyon komoly felszentelése is megtörtént a Kálvária dombnak 1860-ban Majtényi Adolf úgy eldöntött, hogy újra összekapcsolja ezt a szakrális helyet az esztergomi érsekséggel, és maga az esztergomi érsek szentelte fel aztán 1860-ban a Kálvária dombot, és állítólag 30-40 ezer zarándok volt ott akkor jelen. Tehát ha valamire nagyon büszkék az udvardiak, akkor erre szerintem méltán lehetünk azok.
0: Hát ha még egy pillanatra vissza mehetünk a gyermekkorába, hogyha volt valami nagyon nagy csibészsége, amiben részt vett, akkor azt kérem árulj el, de hogyha nem, akkor tovább megyünk.
2: Hát olyan komoly csibészségre én nem nagyon emlékszem, eleget csibészkedtünk az iskolában, és kaptunk sok szidást az iskola udvaron, de olyan különösebb botrányos sibészkedése én nem nagyon emlékszem. Mindig ilyen visszahúzódó srác volt, nem voltam egy nagy vagány egyébként, úgyhogy inkább én úgy emlékszem a gyerekkori énemre, hogy ilyen szófogadóbb gyereknek számítottam.
0: Azért egy-két ablak csak betört.
2: Hát az persze az volt, hogy bosszúból a barátom, ők már korábban, akikkel együtt nevelkedtünk abban a házban, ők korábban elköltöztek családi házba, és egy esti veszekedés után persze bedobtam az ablakukat, ráadásul nem is akármilyen ablak volt ez, hanem egy díszes ilyen bejárati ajtónak az üvegezése, ami nem volt egy olcsó mulatság, de hát igen, ilyenek voltak.
0: Már-már szinte kimerítettük a témánkat, és talán így összefoglaló jelleggel, hogyha valaki nem ismerni udvardot, és ott a közelben fog járni, hogy mit mondana neki, hogy miért álljon meg ott legalább egy fél órára, miért érdemes ott behajtani és megállni, kiszállni az autóból és kicsit körbenézni mondjuk.
2: Hát szerintem a falu maga is nagyon impozáns és nagyon szépen épül, úgyhogy érdemes egy sétát tenni ott, és hát mindenképpen, természetesen mindenképpen menjenek el erre a zarándok helyre. Majtényi Adolf által megálmodott, vagy újra álmodott Kálvária dombra. Egyébként Majtényi Adolf az udvardi általános iskola névadója is lett azóta, és ott van eltemetve a Kálvária dombon, az a saját kérésére ott lett eltemetve, tehát még a sírját is meg lehet látogatni ennek a nagyszerű embernek. Úgyhogy én a Kálvária dombot mindenképpen ajánlanám mindenki figyelmébe. A másért nem is, azért mindenképp érdemes ott megállni. És egyet sétálni tényleg egy nagyon szép hely és nagyon nagy nyugalmat áraszt, érdemes megnézni.
0: Zsabka Attila dalszerzőt, verséneklőt és előadót hallottuk.
1: Attól kedved meddig éled, játszanék már újra véled, messzeségből hozzám térnek, főlem többé el ne tévedj, jecki-mecki.
0: Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: 10 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttöt és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. Szombaton a Rozsnyón találkoztak a szlovákiai magyar pedagógusok. Mi is ott voltunk, és Fodor Attila oktatási szakértőt kérdeztük. Majd Bér Márton következik, akit a Giro d'Italia kerékpárverseny alakulásáról faggattunk. Most azonban itt vannak a hírek, Nyitrai Nórát hallják.

0: A progresszív Szlovákia módosítaná a parlament működési szabályait, a javaslat többek között szigorítaná a képviselők ülésteremből való kiküldésének eljárását, és kötelező egyeztetést írna elő a képviselői grémiummal az ilyen döntések előtt. A párt szerint ezzel megelőzhetők lennének a szabálytalan kizárások. A tervezet kötelezővé tenné a miniszterek személyes részvételét a bizottsági üléseken is, valamint biztosítaná, hogy egyes ellenőrző bizottságokban az ellenzék legyen többségben. Emellett szigorítaná a törvényalkotási folyamatot is, például a harmadik olvasat időzítésének módosításával. Az OECD legfrissebb jelentése szerint Szlovákiában a legalacsonyabb az átlagos éves bér az értékelt Európai Uniós országok közül. Az adatok 27 országot ölelnek fel, ebből 22 Európai Uniós tagállam. A jelentés nem tartalmazza az EU további 5 országát, például Bulgáriát és Romániát, amelyeket hagyományosan az EU legszegényebb államai közé sorolnak. A 2025-ös adatok jelentős különbségek mutatnak az egyes országok között, a legmagasabb fizetéseket Svájcban és Luxemburgban jegyezték fel. Az OECD szerint a vizsgált uniós országok közül Szlovákiában volt a legalacsonyabb az átlagbér, az éves bruttó jövedelem 19.590 eurót tett ki. Mától, azaz május 18-a és június 5-e között tartják a szóbeli érettségiket a középiskolákban. A vizsgák pontos időpontját az iskolaigazgatók javaslata alapján a regionális tanügyi hivatalok jelölték ki. A szóbeli érettségik pótló és javító időpontját szeptemberben, illetve a következő tanév februárjában szervezik meg, a jelentkezési határidők június végére és szeptember végére esnek. Azok a diákok, akik az egész érettségit ismételnék, ezt legfeljebb 3 éven belül a rendes márciusi vizsgaidőszakban tehetik meg. Az érettségik írásbeli részét már márciusban lebonyolították, több mint 42 ezer végzős részvételével. A tajvani elnök szerint kulcsfontosságú a sziget biztonsága szempontjából az Egyesült Államokkal való együttműködés. Lai Ching-te úgy fogalmazott, az amerikai fegyvereladások és a katonai partnerség elengedhetetlenek a térség békéjéhez. Tajvan nagymértékben Washington támogatására épít, hogy elrettentse Kínát egy esetleges katonai beavatkozástól. Az elnök kiemelte, a tajvani szoros békéje nem lehet alkutárgya. A nyilatkozat néhány nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök a fegyvereladásokat Kínával szembeni tárgyalási eszközként említette. A térségben emiatt továbbra is feszült a geopolitikai helyzet. Csehország több nagyvárosában tüntettek tegnap a közszolgálati média védelmében. A demonstrációkat a Million Chvílek pro Demokracii nevű csoport szervezte, kezeket el a médiától jelszóval. A tiltakozók egy olyan törvényjavaslat ellen emelték fel a hangjukat, amely megszüntetné a koncessziós díjakat és a cseh televíziót, valamint a cseh rádiót az állami költségvetésből finanszírozná. A közmédia és a szakszervezetek szerint ez gyengítheti a szerkesztőségek függetlenségét, ezért sztrájkkészültséget is hirdettek. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A svájci jégkorong VB-n a szlovákok 4-1-re legyőzték az olaszokat, a magyarok viszont 4-2-re kikaptak az osztrákoktól. Michal Faskó, a zsolnai csapat 31 éves középpályása lett, a szombaton véget ért idény legjobb játékosa az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A címvédő lévaiak 85-72-re verték a vendég Szlovant a férfi kosárlabdaliga döntő első mérkőzésén.
2: Időjárás.
0: Mától határozott javulás kezdődik időjárásunkban. Délelőtt az ország nyugati felén napsütéses idő várható, gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzettel és megélénkülő, de alapvetően mérsékelt északnyugati széllel. Nagyjából a keleti, északkeleti országrész felett mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó felhőzet a valószínűbb, melyből elvétve egyre kisebb számban előfordulhat szitálás, szemerkélés. A délelőtt folyamán 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt a

0: 2-es autópályán Malacka után Kúti irányában 19. kilométernél. Ezen kívül a D2-es autópálya pozsonyi szakaszán, a Lafrankóni hídon Ligetfalu irányába, valamint szintén Pozsonyban, a D2-es autópályáról a D1-es autópályára lehajtva, a Lafrankóni híd után az Einstein-ován felé haladva. A bal sávban két személygépkocsi ütközött egymásnak, és a helyszínen már kezd forgalmi dugó kialakulni. Valamint szintén baleset történt Gálszécsen a főúton, egy autóbusz és egy személygépkocsi ütköztek egymásnak, az érintett útszakaszt az arra autózók felváltva tudják kikerülni, és körülbelül 10-15 perces várakozással számoljanak, ha arra közlekednek. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

kezembe, hogy volt az Kubában, szivar a szádban, sétáltuk a parton.

Kedves hallgatóink, kapcsolódva mai témánk egyikéhez, kérem, osszák meg velem, hogy mi volt a kedvenc tantárgyuk az iskolában. Üzeneteiket a 0919-248-022-es számra küldhetik, SMS-ben vagy WhatsAppon keresztül. A válaszaikat a műsor végén összefoglalom. Tehát a szám, ahová kedvenc tantárgyaik nevét várom, 0919-248-022, külföldről, plusz 421-919-248-022.

0: végre felém dől.
1: Itt vagyunk Rozsnyón, a szlovákiai magyar pedagógusok találkozóján, és Fodor Attilával, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetőivel beszélgettünk. Hát az előzőekben néhány perc volt egy előadása, ahol így összefoglalta a szlovákiai magyar oktatás égető és kevésbé égető kérdéseit. Talán kezdjük azzal, hogy engem régóta foglalkoztat egy kérdés, hogy mindig emlegetjük azt, hogy szlovákiai magyar iskola hálózat, erre így hivatkozunk, de én úgy tudom, hogy ilyen nem létezik. Ez egy nem létező fogalom.
2: Jogilag nincs szlovákiai magyar oktatási rendszer, viszont ahogy előadásomban elmondtam, idei tanévben, amikor ezt a jogilag nem létező rendszert említjük, akkor ez 661 intézmény és 49 ezer tanuló. Tehát ilyen szempontból jogos, hogy mi, szlovákiai magyarság, amelyiknek ugye Pozsonytól Királyhelmecig egy kiépített iskola hálózata van, óvodák, alapiskolák, középiskolák, mi úgy tekintünk rá, mint rendszerre, és hát pontosan ezért beszéltünk arról, hogyha ennyi intézménynek kell, hogy legyen valami stratégiája. Tehát a stratégia megléte, stratégia hiánya. De természetesen így van, ahogy ön mondja, hogy nekünk az egész iskola rendszerünket a szlovákiai oktatás fősodrába kell besorolni, ott is van, és hát az a szakmapolitikai kihívás, hogy a sok változásba hogy tudunk úgy politizálni, hogy tudunk úgy helytállni, hogy a iskola hálózatunkat, amely mégiscsak létezik, hogy annak a legjobb kondíciót, a legjobb intézkedéseket érjük el. Ugye az, amikor az iskola hálózat önálló lenne az a autonómia, mondjuk az a kisebbségi autonómia, amiről 35-40 éve beszélünk, de hát igaziból nagyon kevéssé jutottunk hozzá, hiszen a kisebbségekről még egy átfogó törvényt se sikerült ugye átvinni, pedig készen ül az anyag a fiókokban.
1: Ezt csak azért említem meg, és nem akarok ezen lovagolni, hogy lépjünk tovább, hogy szerintem egy ilyen nem szakember azt hiszi, hogy van szlovákiai magyar iskola hálózat, mert mindig emlegetjük.
2: Hát tehát ilyen értelemben van, ha tekinthetünk rá hálózatként, ugye, ahogy mondtam, 600 intézmény, ez a 600 intézmény, ez összefügg egymással, ugye az óvodából, a 350 óvodából, a 222 alapiskolába mennek a gyerekek, majd onnan a 20 gimnáziumba, a 35-40 szakmunkás képződő, tehát ilyen értelemben akár most jogilag önálló ez a rendszer, vagy nem, de hálózatként működik, mert összefognak. Az egyik oktatási szintnek a kilépése, az a másikba belépés, tehát ilyen szempontból is, olyan szempontból is hálózat, hogy természetesen ezek a intézmények együttműködnek. Ezekben az intézményekben, nem tudom pontosan, de 4-5 ezer magyar pedagógus, akik folyamatosan képzéseken, fejlesztéseken, innovációkon együtt dolgoznak. Tehát lehet, hogy olyan értelemben hálózat, ahogy a hálózatkutatók mondják, hogy olyan elemei a rendszernek, amelyeknek egy csomó közös ügyük van, ugye a kisebbségi oktatásnak a kérdése és a célrendszere, és ugye ebben a megvalósításban folyamatosan együttműködnek.
1: Amit pozitív hírnek tartott, vagy mondott, vagy pozitív információnak, hogy létrejött egy oktatáspolitikai műhely 7 szervezetből. Hát ugye ezt azért én is alátámasztom, hogy nálunk sok minden jól megy, de az összefogás az nem. Tehát ez hogyan sikerült?
2: Ugye először is azt kell tudni, hogy ez nem egy új gondolat. Most 2026 van, és akkor visszalapoztam, hogy 2015-ben adtam elő, mert akkor 20 éves volt talán a Rozsnyói konferencia, és akkor egy ilyen összefoglaltam elő, és a záró, az utolsó diám az volt, hogy a szlovákiai magyar oktatásban az hozna előrelépést, és akkor itt megjelent egy ábra, hogy középpen szlovákiai magyar oktatási tanács, és körbe volt rakva pedagógus szövetség, egyetem, pártok, szakértők, tehát hogy ezt hiányoltam, és hát tulajdonképpen valamilyen módon az történt tavaly, 2025 tavaszán, hogy ugye jött ez a rengeteg törvényi változás. Ugye a miniszter ráöntötte a rendszerre az 5 közoktatási törvénynek a majdnem 1000 oldalnyi anyagát, ugye amiben helyt kellett állni. Akkor elkezdtünk közösen működni, tehát együtt véleményeztük a törvényeket. Kellett menni a minisztériumba védeni az álláspontunkat. Jött ez a finanszírozási törvény, ugye, ami nagyon veszélyeztette az iskolákat, és folyamatosan együttműködtünk ezekkel a szervezetekkel, és hát végül is egy műhelyé alakult kult, amelyet hát a feladatok hoztak össze, és hát most azt mondom, hogy ha rendszeresen nem is, de nincs olyan hónap, hogy ne tárgyalnánk, és hát végigjártuk az egész országot, tehát 13 térségben 400 polgármesterrel és iskolaigazgatóval találkoztunk. Talán a helyzet hozta az, hogy talán bennünk is megért, ha csak visszatérek ehhez, hogy a 5 törvényben 1000 oldalnyi változás volt, esélytelen, hogy az egyébként nem ezekkel a célokkal, és nincs ember arra a pedagógus szövetségben, hogy csak a törvényekkel foglalkozom, nincs a Comeniusban. A Seje Egyetemnek se ez a fő profilja, hogy a közoktatási törvényekbe azt keresse, hogy ez jó nekem. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt a feladatnak a nagysága, másrészt az, hogy látszódott főleg az iskolai optimalizáción, hogy ez a Drucker miniszter ezt komolyan gondolja, hiszen az előző éven átnyomta a középiskolák optimalizációját, és nem biztos, hogy jó jártunk vele, és mindenhol úgy sikerült, ahogy kellett volna. Segített ennek a műhelynek a kialakulásába az, hogy nagyon pozitív ilyen változás történt Ipolyságon, ahol azt az iskola központot meg akarták csinálni, és mindig valakit hívtak, és akkor rájöttünk, hogy ha te múltkor is voltál, megint vagy, és akkor így összekalapálódott ez az oktatáspolitikai műhely. És hát tényleg rengeteg feladat van, mert ugye miközben mindenkinek van más dolga, senki nem főállásban oktatáskutató a műhelyben, meg nem is ez a dolga, de hát így megpróbáljuk egymás segítve együtt dolgozni.
1: És hogy mondja, hogy bejártam a magyar lakta vidéket, hogy mi az a pár dolog esetleg, ami így tanulság. Engem egy dolog foglalkoztatna, hogy szerintem úgy gondoljuk, hogy a polgármesterek szeretnék mindenára megtartani az iskolájukat, de én kikapcsolt mikrofonok mellett mindig azt hallom, hogy ez nem biztos, hogy így van.
2: Ez a kikapcsolt és bekapcsolt mikrofon, ez nagyon érdekes kérdés, mert nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy amikor a fórumon bent ülünk, akkor mondunk valamit, vagy mondanak valamit, és aztán a büfébe, vagy a végén, a készfogáskor mondanak valami mást. Tehát én azt látom, hogy nagyon gyönge az együttműködés kultúrája. Azért még mindig nagyon erős az, hogy megtartjuk az iskolát, megmentjük az iskolát, nekem kell polgármester esetében is, ugye. Tehát, hogy nem vagyunk nagyon nyitottak az együttműködésre, de ebbe van egy nagyon komoly probléma, hogy a polgármesterek, az iskolafenntartók tulajdonképpen odáig gondolkodnak, hogy ki tudom-e fizetni a dolgokat, ki tudom-e a pedagógust fizetni, a gázt, a fűtést, a stb. És ami ma nagyon nyomatékosan, hogy ezen a délelőtti részen előtt, hogy ez az egyik dolog, erre azt is mondhatnám, hogy a szülőt, meg a pedagógust, elnézést, a szülőt és a gyereket, a oktatásnevelésnek a résztvevőit, azt igaziból nem érdekli az, hogy a számla ki van-e fizetve, meg a pedagógusnak, amire őt az oktatás minősége érdekli. És ugye azért próbáltuk a mai délelőtten is azt hangsúlyozni, hogy nagyon át kell néznünk, hogy ez az iskolahálózatunk tudja-e azt a minőséget produkálni, ami elvárt, hogy mégiscsak lenne-e, vagy van-e abban a ráció, hogy nem kell minden iskolát megtartani. Ugye ez a mi fejeinkben is egy komoly átállást, hiszen azért elmúlt 20-30 évet nemzetpolitikailag ugye úgy éltük meg mi is, hogy minden iskolát megtartani nem szabad, egy iskolát se feladni, és akkor most kiállunk, és azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy mindent meg kell tartani, de ez pontosan azzal függ össze, amiket ugye elhangoztak. Radikális, borzasztó radikális a születések csökkenése az elmúlt 4-5 évben. Tehát ugye, hogy felvázoltam, hogy a mostani gimnazisták korcsoportja 62 ezer születésből jön, akik most fognak óvodába menni 42 ezerből, tehát ez egyharmadnyi csökkenés. Tehát egyik a létszám, a másik az, hogy nincs Szlovákiában pénz. A harmadik, hogy a miniszter elveszi a kisiskoláktól ezt a 20 évig mentőként szolgál ezt a kiegészítő normatívát. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog, és akkor itt van a minőség kérdése, a hatékonyság kérdése. Rengeteg új reformelem van, ugye a tartalmi reform zajlik, az inklúzió, a támogató intézkedések, az optimalizáció, és tényleg nagyon komolyan gondolkodtunk a műhelyben is azon, hogy éli meg ezt a rengeteg változást egy olyan kis tantestület, ahol mondjuk van 2-3-4-5 pedagógus, és ömlik rájuk a rengeteg változás. És hát ezekből a impulzusokból, vagy ezekből a valóságokból jutottunk oda, hogy tényleg kistérségekben gondolkodjanak el azon, hogy esetleg lehet, hogy egy vagy két iskola veszik, vagy lehet, hogy nem is veszik, csak egy nagy iskolának a kihelyezett tagozata lesz, hogyha tudnak valamilyen módon iskolaközpontot létrehozni, akkor, hogy a gyerek, akinek a fejlődése végül is a cél, hogy ezekkel a változásokkal a gyerek nem jár-e jobban.
1: Ha már minőség, akkor én én ritkán találkozok olyan nagy ellenszemben vagy ellenállással, amikor tanároknak azt próbálom elmondani, hogy milyen jó volna, ha össze lehetne hasonlítani az iskolák teljesítményét, a szlovákiai magyar iskolák teljesítményét, hogy ez így enélkül nehéz. Ugye itt mindenki minőségről beszél, csak senki nem akarja ellenőrizni a minőséget, hogy ezt érti, hogy miért van ekkora ellenállás. Legalábbis én ezt tapasztalom, óriási ellenállás, hogy soroljuk be az iskolákat minőség szerint.
2: Megpróbálom megtippelni, hogy mit mondtak önnek, hogy a minőség nem definiált, hogy mi az a minőség, és ugye most egész rendszer ebbe kapaszkodik, mindenki, a kisiskolák is ebbe kapaszkodtak meg, hogy és mi az a minőség, amit a minisztérium elvár, és teljesíteni kéne, ugye, mert ők esküsznek rá, hogy lehet, hogy nem teljesítenek olyan jól monitorba, vagy lehet, hogy a gyerekeik nem nyernek tantárgyi olimpiákat, de hogy például azzal, hogy ők kicsik, családias hangulat, hogy mennyi olyan kompetenciát az együttműködés, a tolerancia egymás iránt, hogy ők tulajdonképpen természetesen kooperatív módon dolgoznak a kis csoportokkal, tehát mindenki védi a magáét. Ugye az is nehezíti a helyzetet, hogy a minőség menedzsmentnek, a minőség tudománynak van egy definíciója, azt mondják, hogy a minőség az egy helyi jellemző. Hogy egy intézmény, egy kórház, egy színház, egy iskola akkor jó, ha a klientúrája, a vevőköre, a partneri köre elégedett. És akkor innen nagyon könnyű oda eljutni, hogy egy pozsonyi belvárosi elitiskolában teljesen mások a minőségelvárások, mondjuk a szülőknek, a környezetnek, mint mit tudom én Gömörbe, Rimaszécsen, vagy bárhol itt Rozsnyón, ahol vagyunk. És innen kezdve ugye inog az a léc, hogy vannak-e a minőségnek olyan mutatója, amit számon lehetnek érni, és esetleg ez alapján finanszírozna az oktatási rendszert. Tehát most a Drucker miniszter ezt vetette fel, és szerintem ez nagyon nagy csata lesz. Én azt gondolom, hogy vannak mutatók, és rögtön hangsúlyozom, nem biztos, hogy a INECO típusú iskola sorrendekre gondolok, de biztos, hogy össze lehet gyűjteni 6-8-10 olyan mutatót, ami alapján az intézmények valami sávokba bekerülnek. És ha ehhez mellé rendeljük azt a elégedettséget, hogy a szülő, a gyerek, a helyi, a falu elégedette, akkor ebből a kettőből jöhet össze az a minőség. És ebben tényleg mindenkinek igazán, aki védekezik, hogy nincs a minőségre egy kaptafa. Az, amit sokszor mérni szeretnének, azt hangsúlyoznám, az nem minőség, hanem eredményesség. Tehát, hogyha a gyerek a matematika tesztet jól írja meg, vagy a monitort, vagy a magyart, és megfog 80%-ot, ugye, csak egy példát mondjuk, nem tudjuk, hogy milyen güri munkával, milyen drillel, hogy őt otthon mondjuk a testnevelését elvették, vagy reggel 7-kor 0. órára ment be, és azért írja meg 80%-ra, vagy azért, mert egyszerűen jó az oktatás, és lazán, könnyen kihozza a tudását. Tehát, hogy tényleg a minőség mögött vannak ilyenek is, hogy hogyan érjük el ezt az eredményt, és azért keveredik a eredményesség meg a minőségnek. A
1: következő tabu téma a szlovák iskolák és a magyar iskolák közötti minőség fejlődésről szinte semmit nem tudunk, és nekem az az érzésem, hogy nem is akarunk tudni, nem akarjuk magunkat összehasonlítani, pedig mindig ezt mondjuk, hogy tulajdonképpen ők a versenytársak valamilyen szinten.
2: Tekintettel arra, ugye, hogy nincs minőség, megállapított minőség, mért minőség, ezért ezt teljesen megnyitotta a keret, hogy mindenki gondol, amit akar, meg lehet pletykázni, meg lehet, hogy úgy gondolom, úgyhogy biztos, hogy az iskoláknak jó lenne valami, nem azt mondom, hogy minősítése, hanem valami olyan értékelés, önértékeléssel gazdagítva, valami sávokba, hogy körülbelül hol tartanak, tehát, hogy ez mindenképp jó lenne. Belső érzéseink, de ezek nagyon szubjektívak, hogy a 90-es években magyar oktatás, ez a magyar iskola hálózat elemei, az iskolák jobb kondícióban voltak, mint a szlovákok. Lehet, hogy ez azzal is összefüggött, hogy a magyar oktatás már akkor is, nem csak a utolsó évtizedben, hanem akkor is nagyon sok szállal kötődött a magyarországi oktatáshoz, és a magyarországi oktatásnak a 90-es évek, a rendszerváltás utáni első 10 év az egy rendkívül dinamikus, rendkívül fejlődő szakasza volt, és a szlovákiai magyar oktatás erre nagyon jó rá tudott kapcsolódni. Nem is kell példát kitalálnom, 1995-ben indítottuk Rozsnyót, és ott olyan témák jöttek be, amiről szlovák kollégák a ő maguk zárt rendszerében nem hallhattak. Ha én azt mondom, hogy 1996-ban a magyar pedagógusoknak itt Rozsnyón iskolai önkormányzásról, iskolai autonómiáról, minőségfejlesztésről beszéltünk, szabadabb tantervekről beszéltünk, pedagógiai programról beszéltünk, akkor az a pedagógiai program a szlovák közoktatásban 2008-ban, 12 évvel később jött be. Tehát, hogy volt egy előnyünk, ez az előny aztán, hogy a 2000-es évek tájától hogy kezdett elfolyni, eloldódni, és azt gondolom, hogy ebbe tetszik, vagy nem tetszik, kimondjuk, vagy nem mondjuk ki, azért a szlovákiai magyar oktatásban, az iskolákban a tanulók összetétele nagyon megváltozott. Tehát ugye nem titok, mert azért ezt már nagyon sok fórumon kimondatott, hogy a magyar iskola tanulóinak már 50%-hoz közelít a roma tanulók aránya. Nagyon sok a hátrányos helyzetű tanuló, tehát azt gondolom, hogy más gyerekanyaggal dolgozik a magyar iskola most már az elmúlt időszakban, ami természetessé teszi azt, hogy nem lehet olyan teljesítmény elvárásokat se várni, se teljesíteni, mint amit mondjuk a szlovák. Arról nem is beszél, hogy a szlovák oktatásra veszük, megint a kisebbség oktatással összevetve, szlovák kollégák, a szlovák iskoláknak a támogató rendszere, hát csak egy példát mondjak, őnekik van 30 pedagógiai karuk, nekünk van 2, ugye Komárom, Nyitra. Őnekik van, nem tudom én, 50 szakmai háttérszervezetük, ugye az indíciától kezdve egy csomó jó szervezet, addig nekünk mondjuk van 2 vagy 3, tehát hogy a háttértámogatás is jobb. És hát ugye amiről beszéltünk, hogy hát azért a nagyvárosok, pozsonyi agglomeráció, de akár Nyitra is, és aztán a Vágvölgye, Beszterce, Kassa, tehát azért azt látszik, hogy a nagyvárosok körül, ahol talán azt lehet mondani, hogy egyre jobb az emberek élete, van munkájuk, van lakásuk, valahogy kezdenek a polgárosodás útjára lépni, ott az történik, amit a könyvekbe, a 90-es években olvastunk, ilyen oktatáskutatók, Mihály Ottók és ilyen kiváló Kozma Tamások szoktak olyat írni, hogy az oktatás annyira összefügg a gazdasággal, hogy ahol az emberek elkezdenek jól élni, talán a lakás és a munka után a kirándulással egy szinten bejön, hogy érdekli őt a gyerek iskolája, hogy mi történik ott. És elkezd igényeket megfogalmazni, az azt jelenti, hogy megjelenik az iskolában a szülő, mint egy kritikus megrendelő, akinek elvárásai, véleménye, ha műveltebb, ugye akkor nevelési kérdésekben is, még ugye amikor az iskola tele van hátrányos helyzet, akkor nem biztos, hogy ezek a hajtóerők, ezek a pozitív hajtóerők megjelennek. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagy mértékben összetételel. Amiben teljesen biztos vagyok, ezt nagyon bátran merem bárhol kijelenteni, nem a szlovák pedagógusok jobb felkészültsége, nagyobb áldozatvállalásuk, több munkájuk hozza az esetleges sikerüket, mert ebben a magyar kollégák ugyanúgy szívüket, lelküket teszik ki a magyar iskoláért.
1: Szintén személyes megfigyelés, hogy alul van tárgyalva a roma diákok létszáma. Szóval, mint hogyha így, nem tudom, mint hogy ilyen tabu téma lenne, néha már ez az érzésem.
2: Alá tudom ezt írni, hogy én szerintem lehet, hogy nagyon hosszú volt az idő, és ez nem csak az oktatás kérdése, ez kultúra, politika kérdése, sőt, hát úgy tudom, hogy akik ebbe sokkal hozzáértőbb szociológus kollégák, hogy azért 10-15 évig ez így a levegőben lebegett, hogy kell nekünk a magyar ajkú roma, meg mi legyen a magyar ajkú romákkal, meg hova tartozzanak ők, közösségünk szerves részei, és azt gondolom, hogy azokra a sajátosságokra, amiket ők képviselnek, az a pedagógia, amivel ő feléjük kéne fordulni, abban lemaradtunk, tehát abban adósságok vannak, hogy végigpörgetem, hogy nyári egyetemeken, évközi továbbképzéseken, akár itt Rozsnyón is, hogy mennyi színes téma volt, de roma tanulók oktatása nem volt téma. Tehát igen, azt gondolom, hogy nem került annyira a fókuszba, mint amennyire most már a gyerekek száma, a jelenlétük indokolná.
1: Hogy a magyarországi kormányváltás után ilyen megszeppenést tapasztalok a szlovákiai magyar iskolaigazgatók esetében is, félnek, hogy forrásokat fognak veszíteni. Hogy ön szerint hogyan kellene ezt hozzáállniuk, vagy viszonyulni?
2: Hát az első dolog, ami így most eszembe jut, hogy kedden alakult meg a új magyar kormány, most szombat van, tehát azt gondolom, hogy még az illetékesek is talán az irodájukat meg kell, hogy találják, meg legyen székük, meg számítógépük. Ugye azt tudjuk, hogy a kisebbség ügy hova fog kerülni, ugye tehát Tar Zoltán minisztérium alá kerül, Gubik László a mai értekezletről, ahol előadása lett volna, ugye pontosan azért hiányzik, mert a határon túli pártok vezetői tárgyalnak éppen a minisztériumban, és eldől talán, hogy ki lesz a határon túli ügyeknek a felelőse. Tehát azt gondolom, hogy egy folyamat elején vagyunk, ez az első. Meglátjuk, hogy az konkrétan az oktatási minisztériumban, amit ugye Lannert Judit oktatáskutató fog vezetni, ott hogyan jelenik meg a kisebbségi oktatás. Én remélem, hogy ugyanolyan szervesen jelenik meg, mint ahogy az a 90-es években benne volt a Oktatási és Művelődési Minisztériumban, ahol oktatási tanács volt, és oda jártunk oktatási ügyeket egyeztetni, és egy csomó jó projektet, a nyári egyetemet, a Rozsnyót, az évközi továbbképzéseket ott indítottuk el, tehát hogy remélem, hogy igen. És amitől talán félhet a rendszer, hogy milyen forráskivonások lesznek. Ha itt úgy a mai napon abból tudunk indulni, hogy Magyar Péter miniszterelnök azt ígérte, és azt nyilatkozta, hogy a jó dolgokat, semmi jó dolgot nem akarnak megszüntetni, tehát hogy továbbra is lesz támogatás. Azt viszont, és ez most egy tükör magunk fele, hogy én teljesen biztos vagyok abban, hogy nem minden úgy kellene finanszírozni, mint eddig. Tehát, hogy a szlovákiai magyar oktatás szereplőinek lehet, hogy ez éppen a oktatás politikai műhely lehetne, esetleg kibővítve olyanokkal, akik oktatásügyel foglalkoznak, de valamiért nincsenek itt, most például a szülői szövetségre gondolok, de biztos, hogy megérné végig gondolnunk, akár egy ilyen előnyök, hátrányok, valamilyen SWOT elemzéssel, hogyha oda kerülnek a tárgyalások, hogy akkor mit akartok, mibe segítsünk, hogy meg tudjuk mondani. Mert mondok egy példát, azért elmúlt 8-10 évben, igaz, hogy csak olyan titokba, csöndbe, de szinte minden fórumon, vagy a fórum végén a szendvics és a kávéivásba előkerült, hogy ez a tanulóknak ez a fejpénzes támogatása, ez a nevelési oktatási rendszer, ez nem biztos, hogy nekünk jó. Tehát nem biztos, hogy ez a nevelési oktatási támogatás, pontosan azért, amit előbb mondtam, hogy rengeteg a hátrányos helyzetű tanuló, úgyhogy nem biztos, hogy oktatásra és nevelésre ment az a pénz, és hogy talán az iskoláink sokkal jobban tudtak volna fejlődni, ha ezek az összegek egy csomagba az iskolához érkeznek, és olyan bónuszokat, olyan pluszokat tudott volna az iskola esetleg adni a gyerekeknek, mert az iskolán keresztül is a gyerekhez lehet juttatni a pénzt. Nem csak úgy, hogy a szülőnek, vagy nem a pénzt, hanem azokat a szolgáltatásokat. Tehát, hogy egy csomó olyan pluszt lehetett volna adni, amit így nem tudtak, mert hát az iskola nem tudja már a szülőtől visszaszedni, hogy akkor azt a 250 eurót ad ide. És itt már volt egy pozitív tapasztalatunk, mert a Felvidéken az egyetlen határon túli, tehát a Erdélytől, Vajdaság, mindenhol ez a indulástól családokhoz ment, de a Felvidéken én már nem emlékszem, hogy hány évig, de iskolák kapták. És akkor nagyon sok iskola meg tudott túljulni. Tehát például ez egy pont lehetne, mint ahogy én nem tudom, projektek támogatását is át lehet gondolni, és talán a mai konferenciával olyan módon is összefügg ez a finanszírozás. Ugye én előadásomban arról beszéltem, hogy hát nagyon régen toljuk magunk előtt, hogy kellene egy átfogó stratégia, hogy akár a szlovák miniszterhez, a Druckerhez, akár Tarzoltánhoz, akár a Lannert Judithoz, az oktatási minisztériumban fogunk menni, hogy nagyon egyértelműen tudjunk arra válaszolni, hogy mi kell nekünk. Tehát, hogy mi az, ami a felvidéki magyar oktatásnak azok a pillére, amiket kell fejleszteni, és hogyha ez a stratégia mondjuk elkészülne, akkor sokkal könnyebb lenne akár Magyarország fel is megmondani, hogy nekünk nem arra kell pénz, hanem erre kell pénz. Úgyhogy a adományozó az egyik dolog, mi meg a fogadók, a mi felelősségünk, hogy a szükségleteinkhez tudjuk igazítani, vagy pedig csak jön a pénz, mintha a Dunába folyna.
1: Szeptember 1-én ebben az országban óriási változás lesz, bevezetik mindenhol kötelezően a tantervi reformot. Mit üzen a tanároknak, a szülőknek és a diákoknak?
2: Mindenképp azt üzenem, hogy bízzanak a magyar iskolában, nincs ok, hogy ne bízzanak, tehát a magyar gyerek tanuljon magyarul. Ezt eddig semmi nem írta felül, ezt a Comeniusi elvet, hogy a legjobban ugye a anyanyelvén, tehát hogy bízzanak az iskolába. A másik dolog az, hogy mindenki magában, akár az elégedetlen szülő, vagy az elégedetlen polgármester vetítse maga elé azt a képet, hogy ő, az ő életében, a munkahelyén, a településvezetésében, hogy milyen üteműek a változások, hogy milyen nehéz ezeket a változásokat kezelni, és akkor értse meg, hogy az iskola ugyanebben a helyzetben van. Hogy ömlenek a változások, a belsők, a rendszer, tehát a minisztérium, de a világ, a mesterséges intelligencia, az új munkahelyek, a migrációk, a minden, ami, tehát hogy legyen meg az a türelem, ne várja senki azt, hogy az iskolának az a feladata, hogy ilyen tökéletesen felkészített, teljesen kész, embereket kienged, akik aztán a elkövetkező 50 évben boldogan élik életüket. Szerintem, ha jó alapokat, a boldoguláshoz, ha jó alapokat megkapják, akkor nem baj. Úgyhogy ezt szerintem ezen dolgozzon mindenki. És ami még nagyon fontos, hogy ne csak kritizáljunk, akár szülőként, akár fenntartóként, szülői szövetségként, mert sokszor kritizál nagyon könnyen, mindenki tegye oda magát, mert munka annyi van, hogy mindenkinek jut. Úgyhogy legyen közös felelősség az, hogy minden településen a magyar iskola jó iskola legyen.
1: Az előző percekben Fodor Attilával, a Comenius Intézet vezetőivel beszélgettünk. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm szépen!

0: következő percekben Bér Mártonnal, a Jókai Színház színészével, amatőr kerékpárversenyzővel fogunk beszélgetni. A témánk pedig a Giro d'Italia kerékpárverseny lesz. Mindenek előtt köszöntelek, Márton, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet.
1: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: A Giroval indul a 3 hetes kerékpárversenyek szezonja. Te, mind ilyen köztudottan a kerékpározás szerelmese, már vártad, hogy elkezdődjön ez a szezon, elkezdődjenek a 3 hetesek?
1: Igen, én úgy vagyok vele, hogy a 3 hetesek mindig egy picit gyógyír a klasszikus szezon végére. Én azért megmondom őszintén, hogy az egynapos versenyek azok talán még egy fokkal közelebb állnak a szívemhez. Flandria, Roubaix, Liège-Bastogne-Liège és a többi. De természetesen mindig nyomon követem a 3 heteseket, és a Giro-t különösen kedvelem. Úgyhogy mindig nagyon örülök, amikor elkezdődik. És számomra ez a tavasznak is a kezdete, illetve tavasz-nyár. Ennek a kezdete, amikor már tudom, hogy jó idők vannak, és kerékpározni is most már rövidújúban és rövid mezben lehet. Úgyhogy ez mindig ilyen kis felüdülés, ez a Giro kezdet.
0: Te elkezdted a saját kerékpár szezonodat, már ültél biciklin, és esetleg ilyen hosszabb távon is mentél?
1: Ültem, de nem annyit, amennyit szerettem volna, ugyanis most felköltöztem Budapestre, én már itt élek, és itt még igazából így keresem a bringás útvonalakat, meg lehetőségeket, meg most próbálok is egy előadásban, úgyhogy most nem volt annyi időm bicózni, mint szerettem volna, de azért így is próbáltam lopott időkben nyerekbe pattanni.
0: De akkor vissza az olasz körversenyre. Az elemzők szerint Jonas Vingegaard a fő esélyese ennek az idei évadnak. Te ezzel egyet értesz?
1: Teljes mértékben. Én is úgy gondolom, hogy Vingegaard itt a legnagyobb esélyes. Valahogy úgy jellemezném ezt, hogy picit olyan, mint Pogacsár volt az elmúlt években a túron. És valószínűleg egy olyan nagy kihívó ellen, mint amilyen Pogacsárnak ő maga. Bár itt most azért Felix Gál elég biztatót ment, úgyhogy lehetséges, hogy ő lesz itt az első számú kihívó, de ez természetesen majd a nehezebb hegyeken még kiderül. Minden esetre nem volt azért akkora fölénye a Vingegaardnak, mint ahogy azt előzetesen talán satszolták, vagy számítani lehetett rá. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Gál és a Pellizzari fel tudják-e vele venni a versenyt.
0: És eddig hogyan tetszett a verseny, ugye a 9. szakaszon vagyunk túl, hétfőn szünnap.
1: Hát nem hozott olyan meg magát a Giro. Időjárási viszontagságok, bukások, tömkelege van. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a időjárás faktort a Giroban. Szerintem ettől unikális, vagy ez is, ami így megkülönbözteti a túrtól, hogy azért itt mindig mennek ugye havas falak között, és néhány fokban, és állandóan lehet eső, jégeső, ami azért mindig megbolygatja a mezőnyt. Szerintem ez így hozzátartozik a Giro-nak az eszenciájához. Ami nekem meglepő, az Milánnak a lemaradása, és a Manier-nek a sprintjei. Ugye itt nagyon érdekes volt, hogy mennyivel több wattot nyomott le a Milán, és mégis a helyezkedésnek, meg a valószínűleg az aeropozíciójának köszönhetően a Manier azért mégis meg tudta mi. Azt hiszem, hogy kétszer is az első, meg a harmadik talán, igen, első és a harmadik szakaszon. Úgyhogy ez a sprintereknek a pontverseny a ciklámenért, ez szerintem még lehet nagyon szoros, hogy Milán magához tér és még behúz a sprint szakaszokat, úgyhogy azt nagyon kíváncsian várom, hogy ott ki fog győztesként kijönni. Az összetről meg már így röviden elmondtam, hogy mit gondolok.
0: Ugye Eulálióé a rózsaszín továbbra, igen, is, de hát róla úgy beszélnek, mind akinek nincs esélye ezt így végig megőrizni.
1: Hát szerintem ez a realitáshoz azért közel van, hogy Eulálióval nagyon nagyon versenyző, nem lehet vele úgy számolni szerintem, hogy ő 3 héten keresztül meghatározó lesz. Viszont az 5. szakasz, amit Arietával meccseltek, az megbekerül a történelemkönyvekbe szerintem. Úgyhogy az biztos, hogy egy emlékezetes szakasz lesz. Ugye amikor ketten szöktek, eső volt, lejtmenet, előbb elesett az egyik, aztán elesett a másik, aztán először Arrieta, aztán Eulálió, aztán Arrieta rossz irányba ment, onnan még visszaért, a végén még lesprintelte Eulálió-t, az egy, szerintem, egy forgatókönyvet írnak erről a szakaszról, akkor azt mondaná rá az ember, hogy túlzás. És hát azért életet írta meg, úgyhogy szerintem az egy emlékezetes szakasz lesz még hosszú évek után is. De valószínűleg igen, Eulálió azért azért el fogja veszíteni szerintem egy-két nagyobb hegy után azt az előnyt, azon el fog fogyni.
0: Ma hétfőn szünnap van, kedden pedig egy úgynevezett időfutam következik. Hát esetleg hallgatóink, akik nem szakértő a kerékpárversenynek, gondolhatnák, hogy minden futam időfutam, de hát talán nagyon röviden az a különbség, hogy itt egyenként indítják a versenyzőket, nem csoportban, és nagyon könnyen meg lehet, hogy itt már Vingegaard átveszi majd a rózsaszín trikót, de hát meglátjuk. Én talán annyit mondani kell, hogy egy 42 kilométeres szakasz, és a tenger mellett teljesen ilyen sík terepen fog futni, és várhatóan szeles lesz az idő. Bér Mártonnak mi a típje? Szeretted egyáltalán az időfutamokat?
1: Nem ez a legközönségbarátabb szakaszok, az időfutamok, de ennek ellenére azért megszerettem ezt is, főleg az innováció meg a kerékpárok miatt. Ugye talán így ez áll a legközelebb egy ilyen, nem tudom, Forma 1-es kutamhoz, abból a szempontból, a technikai szempontból mondom, hogy itt azért iszonyat sokat fejlesztenek a különböző gyártók a szélcsatornákban, és a különböző mezeket, sisakokat, és kerekeket és felszerelést tennek, úgyhogy ez is óriási befolyásoló tényező. És szerintem főleg egy ilyen szakaszon, ami sík, ahol szél is lehet, szembeszél is lehet, ami még inkább kijön az arra előny, illetve a felszerelés előnye. Megmondom őszintén, hogy nem tudom most ezt így besatszolni, nyilván Vingegaard lehet az egyik esélyese, de időfutamban bevallom őszintén, hogy nem vagyok egy nagy szaki, tehát és mivel nincs itt sem Evenepoel, sem Filippo Ganna, illetve Ganna itt van, várjál, most ez itt a Ganna. Akkor én Gannát mondom, hogyha igen, én azt mondom, hogy Ganna fogja megnyerni az időfutamot.
0: Hát kedden majd kiderül. Esetleg, ha még azt is elárulnád, hogy te kinek szurkolsz, akit szeretnél látni a Giro végén a rózsaszín trikóban, vagy esetleg a többi, szóval hegyi menőket és a sprintereket is végigvehetjük, amennyiben szeretnéd, illetve, hogy miért ajánlod, hogy a kedves hallgatóink kövessék a Giro d'Italiát következő hetekben is.
1: Hát a kerékpársport az olyan műfaj, hogy meg kell nézni jó néhány futamot, mire az ember így megérti, hogy miről is van szó, mi is a taktika. És minél jobban belássa magát az ember, annál izgalmasabb. Úgyhogy én csak biztatni tudok mindenkit, hogy kezdje ezt elnézni. Talán ilyen kezdő csomagként annyit mondanék hozzá, illetve segítségként. Biztos mindenki játszott ilyen számítógépes versenyautós játékkal, vagy bármilyen játékkal, ahol különböző autók, vagy hősök, vagy szereplőknek megvoltak a skill leveljei. Tehát, hogy tudom, egy 1-től 10-es skálán például ennek az autónak milyen a gyorsulása, milyen a végsebessége, milyen a kanyarodása, és a többi. És akkor így kell igazából elképzelni a versenyzőket is, hogy valaki nagyon jól gyorsít ki, de nem olyan nagy a végsebessége, valakinek nagyon nagy a végsebessége, valaki hegyre megy jól, valaki síkon megy jól, valaki időfutamban megy jól, és akkor 8 embert össze kell válogatni egy csapatban, és úgy kell kisakkozni az egészet, hogy a taktika bejöjjön. Tehát, hogy ez abszolút fejben is dől el ez a sport, nem csak a lábakról szól. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy ássa magát bele. Külön kedvencem pedig nincsen, talán én annak szorítok, hogy minden nagy esélyes megúszza nagyobb esés nélkül, illetve hogy Vingegaard egy topformába tudjon igazából kijönni a Giro-ról, hogy aztán a túron is kihívója legyen Pogacsárnak, vagy Seixasnak, ezt majd meglátjuk. Úgyhogy igazából izgalmas szakaszokat és kevés bukást kívánok mindenkinek.
0: Az előzőekben Bér Mártonnal, a Jókai Színház színészével, amatőr kerékpárversenyzővel beszélgettünk, aki egy kicsit közelebb hozta hozzánk a Giro d'Italia idei év folyamát. Köszönöm szépen, Márton, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok, viszlát!

0: Hosszan elhúzódó Aszály időszak után visszatért az élet Irak lápvidékére. Elveszettnek hitt dinoszaurusz lelőhelyet sikerült újra felfedezni. A valaha volt második legnagyobb cunami sodort végig 2025-ben Alaszka tájain. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Az évekig tartó súlyos és pusztító aszály után ismét élet költözött Irak híres lápvidékébe, számolt be a The Independent. Az ország déli részén húzódó csebái simocsár vidékekben a nagy mennyiségű csapadéknak köszönhetően ismét csónakok siklanak a vízen, a kiszáradt táj pedig újra zöldel. Haydar Kassim helyi gazda szerint a hosszú aszály következtében korábban minden állatuk elpusztult. A szárazság miatt sok család elvándorolt, ám a víz visszatérésével sokan hazaköltöznek, és az állatállomány is elkezdett regenerálódni. A fordulatot az idei bőséges téli csapadék hozta meg. A vízkészletek feltöltődésének köszönhetően az iraki vízügyi minisztérium több vizet tudott a mocsarakba engedni, ami látványos változásokat indított el a térségben. A mocsárvidék az UNESCO világörökségi listáján szereplő mezopotámiai mocsarak része. A terület 2021 és 2025 között teljesen kiszáradt. A bivajpásztorok emiatt kénytelenek voltak elhagyni a régiót. Egy új tanulmány alapján több mint 70 év után sikerült újból megtalálni Mongólia egyik elveszett dinoszaurusz lelőhelyét, számol be az Eye of Science. A helyszín különlegessége, hogy hatalmas ősi lábnyomokat tartogat. A lelőhelyet 1950-ben említették először, de pontos helyét nem dokumentálták megfelelően, így évtizedekre eltűnt. Most azonban a kutatók ismét rábukkantak az észak-mongóliai Szajzsurak térségben, méghozzá minden várakozást felülmúló eredménnyel, összesen 31 gigantikus lábnyomot azonosítottak. A nyomok a sinagodak formáció üledékeiben maradtak fenn, amelyek körülbelül 120 millió éve, a korakréta időszakban rakódtak le. Akkoriban a térség egy sekélytó vidék lehetett, ahol a vízszint időről időre visszahúzódott, sáros, homokos felszínt hagyva maga után. A dinoszauruszok valószínűleg a megmaradt vízforrások felé tartva haladtak át ezen a területen. A kutatók két hosszú nyomsort azonosítottak, amelyeket hatalmas sauropodák, vagyis hosszú nyakú növényevő dinoszauruszok hattak hátra. augusztus 10-én a kora reggeli órákban egy óriási hullám söpört végig a Tracy Arm fjordon Alaszka délkeleti részén, amikor a South Sawyer Gletscher visszahúzódott. Habár akkoriban erről nem nagyon lehetett hallani, egy friss kutatás felfedte, egy földcsuszamlás során mintegy 64 millió köbméternyi kőzettörmelék csapódott a vízbe, amelynek következtében egy óriási 481 méteres megacunami jött létre. Ez a második legnagyobb emberiség által ismert cunami, magassága közel másfélszer akkora volt, mint az Eiffel-toronyé. A földcsuszamlás és a cunami nem követelt áldozatot, de közel jártunk a katasztrófához. Amennyiben a földcsuszamlás 5-6 órával később történt volna, legalább egy hajó már a Gletscher közelében lett volna, és a földcsuszamlás kimenetele egészen máshogy alakult volna, jelentette ki Dan Sugar, a kanadai Calgary Egyetem geomorfológusa, a kutatás résztvevője.

0: 11 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Szvorák Katalin népdalénekessel beszélgetünk. Most azonban itt vannak a hírek, Nyitrai Nórát hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Megkezdődtek a szóbeli érettségig. Kijev és Budapest rendezni fogja a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét, nyilatkozta Andrij Sibiha. A nyugati és a keleti térségben is futó záporesőkkel kell számolnunk. Napközben 16 és 19 fok körül alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. A Progresszív Szlovákia módosítaná a parlament működési szabályait, a javaslat többek között szigorítaná a képviselők ülésteremből való kiküldésének eljárását, és kötelező egyeztetést

0: Európai Uniós országok közül. Az adatok 27 országot ölelnek fel, ebből 22 Európai Uniós tagállam. A jelentés nem tartalmazza az EU további 5 országát, például Bulgáriát és Romániát, amelyeket hagyományosan az EU legszegényebb államai közé sorolnak. A 2025-ös adatok jelentős különbségeket mutatnak az egyes országok között, a legmagasabb fizetéseket Svájcban és Luxemburgban jegyezték fel. Az OECD szerint a vizsgált uniós országok közül Szlovákiában volt a legalacsonyabb az átlagbér, az éves bruttó jövedelem 19.590 eurót tett ki. Mától, azaz május 18-a és június 5-e között tartják a szóbeli érettségiket a középiskolákban. A vizsgák pontos időpontját az iskolaigazgatók javaslata alapján a regionális tanügyi hivatalok jelölték ki. A szóbeli érettségig pótló és javító időpontját szeptemberben, illetve a következő tanév februárjában szervezik meg, a jelentkezési határidők június végére és szeptember végére esnek. Azok a diákok, akik az egész érettségit ismételnék, ezt legfeljebb 3 éven belül a rendes márciusi vizsgaidőszakban tehetik meg. Az érettségik írásbeli részét már márciusban lebonyolították, több mint 42 ezer végzős részvételével. Ukrajna és Magyarország szakértői tárgyalásokat kezd a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének rendezéséről. Az ukrán külügyminiszter Andrij Sibiha hétvégén telefonon beszélt Orbán Anita magyar külügyminiszterrel. Közlése szerint már ezen a héten sor kerül az egyeztetésekre, amelyek célja egy tartós és gyakorlati megoldás kidolgozása az európai normák mentén. A felek egyúttal a kétoldalú kapcsolatok javítására és egy új együttműködési szakasz megnyitására törekszenek. Szó esett az Ukrajnát ért orosz támadásokról, valamint az ország Európai Uniós csatlakozási folyamatáról is. Németország jelentősen bővíti a polgári védelem kapacitásait a növekvő biztonsági fenyegetések miatt. A kormány egy mintegy 10 milliárd eurós programot készít elő, amelyből felszerelést, infrastruktúrát és technológiát fejlesztenek. Szorosabbra fűzik a katonai és civil védelmi rendszerek együttműködését is. 2029-ig 1000 speciális járművet és több mint 100 000 tábori ágyat szereznek be. Országszerte felmérik és digitális rendszerbe integrálják az óvóhelyeket, amelyekhez egy alkalmazás mutatja majd az útvonalat. Emellett a polgári védelem alapjait az iskolákban is újra tanítanák. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A svájci jégkorong VB-n a szlovákok 4-1-re legyőzték az olaszokat, a magyarok viszont 4-2-re kikaptak az osztrákoktól. Michal Faszko, a zsolnai csapat 31 éves középpályása lett, a szombaton véget ért idény legjobb játékosa az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A címvédő lévaiak 85-72-re verték a vendég Szlovant a férfi kosárlabdaliga döntő első mérkőzésén.
2: Időjárás.
0: A déli-délutáni időszakban nyugaton mérsékelt gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést, miközben keleten is gomolyosodó felhőzet mellé egyre több felé és tartósan kisüthet a nap. A nyugati és a keleti térségben kis számban, de a gomoly felhőzetből kialakulhat helyi futó záporeső, számottevő csapadék azonban nem várható. A nappali hőmérséklet 16 és 19 fok körül alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Rimaszombatban, a Kassai úton a Shell töltőállomásnál Bátka felé haladva, valamint Kassán, a Gömöri úton az alapiskolánál a Rasztiszlavová felé. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: következő percekben Szvorák Katalin, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar népdalénekessel és előadó művésszel fogunk beszélgetni, akit először is köszöntök, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit, és köszönöm én is a felkérést.
0: Én meglepetéssel láttam az életrajzában, hogy pincen töltötte a gyermekéveit, miközben szerintem a köztudatban az él, hogy ön füleki, hogy ennek a történetét így nagyon röviden elmondaná?
1: Ja, igen, hát Losoncon születtem, és valóban pincen éltem le életem legfontosabb gyermekéveit. Én úgy gondolom, hogy az az első 5 év az nagyon meghatározta eleve a hagyományokhoz való kapcsolatomat, a természet szeretetét, a több generációs családnak a megélését, ezek mind befolyásolták. Nekem nagyon felhőtlen gyerekkorom volt, tehát szabadon kószálhattam a pinci réteken, nézhettem a gólyák keletelését, hallgathattam. Az Árpád-kori templom volt, a romos templom volt a nagy kertünk végében, és ott folyt az ipo is. És hát ez nekem egy csodálatos élmény volt, nem jártam óvodába, ez is egy érdekes volt, hogy csak látogattam a gyerekeket, mindig volt egy csodálatos kis piros vászontáskám, abban volt a 10 óraim, és azzal jártam, azzal látogattam meg a gyerekeket, és aztán közösen fogyasztottuk el a 10 óraid, de én nem jártam óvodába, tehát nagyon szabad életem volt. És ez ebből táplálkozom szerintem mind a mai napig. És az első osztályomat már Füleken végeztem, és végig az iskoláimat is, amiért nagyon hálás is vagyok, mert egy csodálatos 15 évet töltöttem aztán Füleken. Nagyon nagyszerű tanárokkal. És hát végül is ők nyitották ki a lelkemet és a szememet is a művészetek irányába, mert sok minden érdekel. Tehát a szavalás, a zene, a sport, a rajz készsége mind meg volt adva, és tényleg ez jó volt megélni, hogy figyeltek rám, és annak ellenére, hogy én egy nagyon gátlásos gyerek voltam. Azt tudni kell, hogy 3 éves voltam, amikor pincen a Kultúrház avatáson kellett volna énekelnem a Hopp Juliska, Hopp Mariska kezdetű dalt a barátnémmel, a Jolikával, Képes Jolikával, és olyan félszegen kezdtük, és egyszerűen én elsírtam magam, nem bírtam azt a feszültséget, azt a várakozó tekinteteket látni, és úgy gondoltam, hogy az éneklés az valahogy egy személyesebb, sokkal személyesebb, mint hogy megosszam a másokkal. És ez nagyon hosszú időnek kellett eltelni, amire rájöttem, hogy valóban egy olyan ajándékot kaptam a Teremtőtől, egy olyan hangadottságot, hogy meg tudom érinteni az emberek lelkét, és hogy mégiscsak ezt az utat kell nekem választani. De hát ez egy sok-sok kudarc előzte meg mindazt, amíg én aztán végül is a színpadon meg tudtam állni a helyen, ez olyan 12-13 éves koromban történt. Egy nagyon jó osztályfőnököm volt a Vágó Tibor személyében, aki éneket és orosz nyelvet tanított, és minden reggel például énekléssel kezdtük. Tagja voltam az iskolai kórusnak, ahol aztán szóló szerepeket is kaptam, és ez segített, hogy egyre bátrabb legyek, és túltegyem magam ezeken a gátlásokon. Tehát az éneklés valóban gyógyított engem is, nem csak a hallgatóságot gyógyítja. És ezt mind a mai napig tudom. Tehát gyászban, keserűségben is mindig ott van az ének. És nem véletlen, hogy az emberek életét is a születéstől a halálig végig kísérte az éneklés. Mert ez egy hatalmas gyógyír. Végigmossa az ember sejtjét, a rezgés, az énekhang. És ez nagyon jó megélni. Még vérnyomást is csökkent, erre is rájöttem.
0: De hogy még így visszatérve a gyermekkorához, én azt is így meglepetéssel hallottam, hát illetve végül is nem annyira meglepő, hogy azért nem a népdal volt az első, ami így megfogta, hanem a beat zene, vagy könnyű zene, és hogy Kovács Kati volt a kedvenc előadója, és elárulja, hogy melyik a kedvenc Kovács Kati slágere?
1: Jaj, a Várlak. Az úgy mentél el, ahogy jöttél. És valóban így van, hogy hát nyitott voltam mindenféle stílus fel, de ugye 10 évesen, 68-ban a Táncdal Fesztivált nagy árkus szemekkel figyeltem, és valóban fújtam az illésszámokat is, de Kovács Katit nagyon imádtam, nekem egy példaképen volt. Emberileg is, hangilag is egy olyan hangot ütött meg, ami nagyon megfogott engem, és például most nemrégiben kaptam épp az öcsém lányától egy felvételt. 17 évesen énekeltem Kovács Kati számot a Füleki Tánc Fesztiválon, Múlnak a percek, múlnak az órák, és én csak várok rád. Múlnak a percek, múlnak az órák, és én csak várok rád. És annyira jó ez a felvétel, ezt megmutattam most Kovács Katinak is, amikor a Kossuth Díjasok díszvacsorája volt március 15-én, és hát teljesen elképett, hogy milyen érett hangon énekelem az ő számát, nagyon meg volt vele elégedve, és ez nekem egy nagyon jó, jó esőérzés. Olyannyira tiszteltem őt, hogy amikor például Füleken koncertezett több ízben, akkor sosem mertem oda menni hozzá, még autogramért sem. És amikor Szörényi Levente 50 éves születésnapja volt, mit ad Isten, pont mellé kerültem az ülésrendben, és akkor vallottam neki mindenről, hogy ő volt a példaképen, és neki is köszönhető, hogy én énekes lettem. Az igaz, hogy aztán persze más műfajt választottam, de ő volt az, aki elindított valahol ezen az úton.
0: Hát akkor még egy közös fellépés, hát ha összejön.
1: Egyszer. Hát, se lehet tudni, igen.
0: Szóra Katalin népdalének, és neve adja köztudatba, azért szerintem a Röpülj Páva verseny keretében került be, amely 1981-ben zajlott.
1: Igen.
0: Az valóban megfordította az életét?
1: Nagyon megfordította, de azért menjünk vissza. Pont épp arra gondoltam, pont 50 éve volt, amikor én a tavaszi szélvizetárat nyertem meg, a felvidéki országos népdalversenyt 2010-ben is. Tehát 76-ban és 78-ban is első díjazott lettem. Tehát 76, pont 50 éve. Úgyhogy végül is akár 50 éves múltra tekinthetek vissza.
0: Azt azért magyarázzuk meg, hogy végülis hogyan szippantotta be ez a népzene, vagy a
1: népzene, megmondom, nagyon sokat segített ebben az is, hogy a Palóc Tánc Együttesnek voltam az egyik táncosa. Tehát Fülek püspökibe jártam állandóan minden hétvégén táncolni, és ott nagyon jó kis közösség kovácsolódott össze, ott nagyon jól éreztem magam, és ott éreztem rá igazán a népzene erejére. Tehát nem csak énekelni, de táncolni, az valami fantasztikus volt együtt művelni ezt a két dolgot. És nem volt számomra kérdés, hogy a népzene mellett döntsek, a népdal mellett, mert ha belegondolunk abba, hogy itt tényleg olyan örökséget vihetek tovább, egy lánceme lehetek, egy fontos lánceme lehetek egy több száz éves kultúrának, amiben ott rezegnek a dédanyáink, ükanyáink lelki fájdalmai, örömei, és ez egy fantasztikus érzés, amikor megszólal az ember ajkán az ének, hiszen még Rajecki Benyámin is mondja, hogy saját hangunk lehet a leghitelesebb interpretátorunk, mert hogy az énekelt dallam mindig hívebben tükrözi a lelket, hamarabb is kapcsol össze másik lélekkel. Ezért is szeretek például akar szólóban is énekelni. Kezdetben nagyon nehéz volt, ezzel megbirkózom, hogy 60 percen keresztül egyedül szólalok meg, egyedül vagyok a színpadon, de ez viszont egy hatalmas erő is, belső erő is. Mert jó érzés azt látni, hogy alakul át az ember, a hallgatóság ez alatt a 60 perc alatt, hogy csendesül le lelkileg is, hogy békél meg mindennel. Mert egy olyan harmónia teremtődik a színpadon és a közönség között, és ez nagyon jó érzés megtapasztalni.
0: És említette, hogy eleinte még ilyen gátlásai voltak, hogy fellépjen, hogy ezt 10 évesen, ezt hogy sikerült ezt meghaladni?
1: Hát hogy sikerült? Fokozatosan, tényleg. Hát, sőt, mikor láttam a szüleimet, főleg édesanyámat ott hallgattuk között, a nézők között, hát akkor nagyon nehéz volt a lelkem. Sőt, amikor később, miután már eltávoztak az élők sorából, akkor is szinte éreztem, például a Füleki templomban, ott az első sorokban éreztem a jelenlétüket, amikor már nem is voltak, de mégis valahogy velem vannak mind a mai napig, és ott hát éreztetik a lelkemben a hatásukat. Tehát jó, jó érzés. Jó érzés is, és egy felelősség is valahol.
0: Elnézést, hogy erőltetem ezt a Röpülj Páva dolgot, de hogy ott 20 éves volt, és tényleg egyszerre teljesen országos, de így, hogy a Magyarországon is országos ismertséget szerzett.
1: Ez azért volt fantasztikus, mert akkor még ugye nem volt ez szokványos, hogy egy határon túli magyar is szerepeljen. Ez egy véletlennek köszönhető volt. Épp az Aki Dudás Akar Lenni című népzenei műsorban szerepeltem, a Berényi Jóska műsorában, és ő említett, hogy Kati, hát van a Röpülj Páva, nem neveztél be? Mondom, hát nem, hát én határon túli vagyok. És azt mondja, figyelj, ne foglalkozz vele, add be a kérést. És akkor így kezdődött. Tehát én nekem semmiféle elvárásaim nem voltak. Tehát úgy készültem mindig a versenyre, az egyes elődöntőkre is, hogy csak néhány dalom volt, és nem is gondoltam, hogy én tovább jutok. Hát ez az én kis hitűségemet is fémjelzi. Tehát én soha nem gondoltam magamról azt, hogy én valaha is ilyen pályát fogok befutni. Tehát egyszerűen ez számomra egy mese.
0: Hát ugye első díjat kapott, aki nem emlékezne.
1: Első díjat kaptam.
0: És ugye akkoriban egy tévécsatorna volt, és azt mindenki nézte, tehát...
1: Mindenki. És hát az is fantasztikus volt, hogy mennyi szavazatot, a nézők szavazatából, hogy milyen sokat kaptam, és tudom, hogy Fülek és környékkerül is áthozták Salgótarjánba, hogy időben megérkezzenek a szavazatok. Tehát nagyon hálás vagyok a felvidéki közönségnek, meg hát mindenkinek, aki tényleg ide segített, és az ő szeretetük is segített az egész pályámon mindig.
0: Én a Kassai stúdióból hívom önt, hogy egy mondatot szentelnénk annak is, hogy hát egyrészt a 2022-ben elhunyt férje is Kassai, akire majd kitérünk, talán kicsit később, de hogy volt egy együttműködése a Csámborgó zenekarral, egy Kassai zenekar is.
1: Igen, a 90-es évek elején nagyon bejártuk egész Nyugat-Európát, sőt a Skandináviát is, nagyon, nagyon kellemes emlékeim fűződnek a Csámborgó, nagyon sok humoros történet is volt, de nagyon szép emlékként jön bennem ez. Egy nagyon jó időszak volt. És hát hogy kezdődött? Például utcai zenélése, amit én persze nem vettem részt, a férjem vitte ki a Csámborgót Bécsbe, és hát ott rögtön a Zeneművészeti Egyetem Népzenei Tanszakának vezetője, a Rudi Pics meghallotta őket, és nagyon megtetszett neki a zenénk, és hát rögtön még aznap este a Monozsír kávéházban játszották a talpalávalót a fiúk nélkülem, és én aztán később mentem ki, tehát én nem utcazenélni nem voltam velük, de később aztán beindult a pályánk, és Rudi Pics is rengeteg meghívást szerzett nekünk, és ez olyan jó érzés volt, és hát később aztán a többnyelvű lemezeimnél is ők szerepelt a Monarchia zenekar égisze alatt, a Rudi Pics féle Tanzgeiger zenekar.
0: De hát azért szerintem most már, ha megemlítettük, akkor mondjuk végig ezt a történetet, hogy Repészki Tamással hogyan ismerkedett meg végül is, hát így földrajzilag azért elég távol éltek kezdetben.
1: Távol éltünk, sőt, ugye Semmedbányán végezte az utolsó évet, én mivel engem nem vettek föl Prágába, én egy évig segédtanítóskodtam Füleken, és én a munkahelyemről pályáztam meg a magyarországi ösztöndíjat, és hát nagyon érdekes volt, mert Ivánkán, Pozsony mellett Ivánkán volt egy ilyen előkészítő tábor, és ott ismerkedtünk meg, de előzőleg a Rikszarcsik Misinek köszönhetően pont azt hiszem Zselizen voltam a fesztiválon, és ő említette, hogy na, biztos meg fogom ismerni majd az ő legjobb barátját, a Repiszki Tamást, mert ő is jön Magyarországra. És hát mit az Isten, valóban nagyon jó sikerült az ismerkedés, mert szeptember elején ugye egy kollégiumban laktunk, és hát igen, féltem ettől a kapcsolatot, de éreztem, hogy meg fog égetni. A Tamás egy nagyon rendkívüli, sokoldalú érdeklődésű ember volt.
0: Mondjuk el, hogy régész volt azért.
1: Régész volt, igen. Hát ő geológus szeretett volna lenni, nagy ásványgyűjtő múlttal rendelkezett, hát fiatalon, ilyen tizenéves korától járt ki a Nemesopál bányába, Kassa mellé, és engem is egyébként az ismerkedésünk után fél évvel kivitt oda a bányába, és hát ugye azt hiszem 20 méter mélyen töltöttünk 3 napot a zenésztársággal, Dudás Péterrel, meg a többiekkel, Koleszár Péterrel, és olyan nagyon-nagyon tetszett nekem ez az egész. Ott zenéltek, gitároztak, énekeltünk, ki volt világítva minden járat, nagyon-nagyon jó érzés volt ott lenni velük. És hát ugye a férjem, mivel azt mondta, hogy túléltem ezt, hogy akkor ez egy hosszabb kapcsolatot is megérdemel. És hát valóban nagyon, hát 40, végül is 44 évet voltunk együtt, igen. Tehát egy fantasztikus, gazdag, közös életút van mögöttünk. És én ebből táplálkozom egyébként. Nagyon váratlanul ért az ő elmenetele, de sokat kaptam, és ebből táplálkozom, mind a mai napig is itt van vele.
0: Továbbra is Szvorák Katalin népdalénekessel beszélgetünk, és szeretném, hogyha most egy picit akkor azt elmondaná nekünk, hogy mikor érezte azt, hogy professzionális énekes lesz, hogy ez lesz a pályája, hogy nincs mese, ezt a legmagasabb szinten fogja űzni, hogy ez nem csak egy hobbi lesz a népdal éneklés.
1: Igen, igen, végülis 81-ben dőlt el, annak ellenére, hogy magyar könyvtárszakot végeztem, ugye 81-ben megnyertem a röppipávát, akkor ilyen hivatásos népdal énekes is lettem, a Filharmóniától kaptam egy működési engedélyt, és ez segített ahhoz, hogy hivatásszerűen is üzzem ezt a gyönyörű szép pályát. De hát nem volt olyan egyszerű, az ember azt gondolná, hogy minden az ember ölébe potyan, a siker, minden, hát mindenért meg kell küzdeni. És azért el lehet képzelni, hogy itt végülis vadidegen voltam a magyar hazában, tehát az anyaországban nem volt, dupla, úgy is szoktam mondani, hogy dupla kisebbségiként léteztem, itt eleve tájszólással beszéltem, nagyon nehezen szólaltam meg az egyeszemélyest, mindig megmosolyogták a kiejtésemet, de aztán lassan ez is a Tamás segítségével levetkőztem, bár én úgy gondolom, hogy ezáltal még a humoromat is elveszítettem, mert mert azért palócosan beszélni, az valahogy együtt járt az én észjárásommal is.
0: Ez nagyon érdekes amúgy.
1: Egyébként így van, tehát valahol, igen, ilyen agymosás történt, de az a szerencse, hogy amikor énekem a palozdalokat vagy meséket mondom, akkor ez visszajön. Visszajön a nagyanyáimnak a szóhasználata, a kiejtése, azok a gyönyörű szép diftongusok, a gyönyörű szép abetű, tehát ez mind visszajön, és épp 60 éves voltam, amikor a Hazagondolás dupla lemezem elkészült, ezzel is megajándékozva magamat és a szeretteimet, a hallgatóságot, mert úgy éreztem, hogy én ezzel tartozom a szülőföldnek, mindazért a szeretetért, amit kaptam lelkileg is. És ugye annak idején 16 évesen például biciklire pattanva mentem medvesajára gyűjteni. Ugye Ág Tibor mondta, hogy ne a moldvai csángódalokkal szerepeljek a tavaszi szélvizet áraszon, hanem a saját dalainkkal, és teljesen igaza volt. És akkor Mogyovszky Teréz nénihez tudtam eljutni Gesztetére, és nagyon szép juhásznótákat hallottam tőle. És ez azért is volt kedves, mert végülis apai ágról a nagyszüleim azok mind juhász felmenőkkel rendelkeztek, és anyai ágról voltak földművelő parasztemberek. Édesapám már ugye első generációs értelmiségi, minden gondjával, bajával, lelki görcseivel, édesanyám is óvónő volt, édesapám építészmérnök. Ez mind érdekes volt nekem számomra, tehát egy nagyon különleges világot fedeztem, hogy a saját környezetemben milyen gyönyörű szép dalok születnek, és ez nagyon jó énekelni, és ezért is jó volt gyűjteni. Zoborvidéken is annak idején, amikor a röppipávát megnyertem, előzőleg voltam a Zoborvidéken falvakban, és nagyon jó érzés volt, hogy megnyíltak nekem az emberek, és örömmel osztották meg a dalaikat, mert ők úgy igazából nem is voltak tudatában annak, hogy milyen kincset őriznek. És amikor viszont hallották általam a versenyen, akkor igazolódott be, hogy micsoda gyöngyszem van a torkukban, és micsoda kincs, amit nem szabad félredobni. Ettől vagyunk önazonosak, és ettől tudjuk, hogy hol a helyünk.
0: Erre rákötve, hogy most így belegondoltam, hogy Szórák Katalinon volt egy ilyen nyomás is, hogy mindig is képviselte tulajdonképpen a felvidéki magyarokat, vagy a palócokat, vagy így, hogy bárhol is volt azért, ez mindig ott volt mögött, és hogy hazament, akkor pedig extra elvárták, hogy nem tudom, hát ő a nagy híres Szórák Katalin, szóval ez sem biztos, hogy feltétlenül egyszerű kezelni.
1: Nem. Meg hát soha. Szerintem senki sem lehet prófét a saját hazájába, úgyhogy igen, nem egyszerű. Nem egyszerű, de hát én mindig önmagamat próbáltam adni. Tehát az ember az énekkel nem hazudhat. És akkor tud az ember legjobban énekelni, amikor a lelkében is rend van, harmónia, tisztasság. Például a gyász után tehát most érzem, így 3,5 év után, hogy a hangom újra visszajött. Tehát korábban nem úgy szólt. Mert a gyász azért nagyon megviselt lelkileg.
0: Hogy ez tükröződött a hangszínében is. Ez...
1: Igen. Igen.
0: Láttam, hogy több mint 20 évig volt a Honvéd művész együttes magánénekese, és ez azt jelenti, hogy bejárta az egész világot?
1: Hát sok helyen jártam, igen, igen. Például Ázsiába, Kínába és Szíriába, és olyan helyeken, ahová nem nagyon jutott volna el annak idején az ember turistaként. És hát ugye aztán párhuzamosan a 95-től a Vujicic Tihamér zeneiskolában is tanítottam szintén 20 évig, és hát most is visszahívtak. Volt egy néhány év, amikor nem megszakítottam ezt a pedagógusi munkát, sőt a Zeneakadémián is voltam vendégtanár, meg mesterkurzusokat is tartottam.
0: De most jelenleg... Tehát az tulajdonképpen a csúcs, ugye, az ember a Liszt Ferenc Zene, hát Zeneművészeti Egyetemen taníthat.
1: És végül is az a csodálatos, hogy olyan diákjaimat is tanítottam ott a Zeneakadémián, akiket korábban, 6 éves koruktól tanítottam, például a Tímár Sárát, és hát azon a bizonyos Zeneakadémián alakult aztán végül is a Dalinda. Ezt megelőzően volt a Szórák Vokál, velem együtt 3 énekes, a Tímár Sára, az Orbán Johanna és a Pár Julcsival közösen mindenféle kísérletezéseket csináltunk, és a Kapella címmel jelent meg egy albumunk, ahol csak az emberi hang szólal meg, különböző szólamokat tettek a dalaim alá, és ez nagyon érdekes kísérlet volt, és aztán ennek a következő lépése volt végül is a Dalinda, ami mind a mai napig él és virul. Nagyon jó dolgokat csinálnak a lányok. Most már Orbán Johanna kivált belőle, de a Nádasi a 3. szereplő.
0: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Szvorák Katalin népdalénekessel.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Szvorák Katalin népdalénekessel. Én interjúztam Kudlik Júliával, és aki elárulta nekem, hogy egy szinten egy hosszú szériát közösen is felléptek, hogy van egy közös műsoruk, és nem tudom, az mit éle, vagy nem. De hogy találtak egymásra?
1: Végülis a Rövidpáván ismerkedtünk meg, és aztán hosszú ideig nem találkoztunk, és Szentendrén volt egy jótékonysági koncertem az ottani Péter Pál templomba, a nap megszentelése lemeznek a bemutatója, és őt kérték fel, hogy legyen a házi asszony ennek a lemez bemutatónak, és aztán annyira tetszett neki mindaz, amit csináltam, és aztán megfogalmazódott egy közös alkotásnak is a lehetősége, egy közös műsornak, és ő addig járta egyedül az országot, és a gondolataival, beszélgetéseivel, és azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha ez valók is társulnának, és így született meg a Szeretettel című album. És valóban jártuk a Kárpát-medencét, Kárpátalján, Erdélyben, Parciumban, a Felvidéken is rengeteg helyen megfordultunk, de a Vajdaságban is, meg hát Magyarország területén is. Nagyon sok előadás volt belőle, és hát a Covid ezt egy kicsit megakasztotta, de most újra beindult. És van egy másik, a Várakozás, ami viszont az adventi várakozás témaköréhez kapcsolódik. Ott én adventi karácsonyi énekeket adok elő, és Júlia pedig a karácsonyi emlékeit osztja meg a közönséggel. És hát ugye ez lemezen is megjelent, de hát most már a lemezek elfogytak. Úgyhogy nálam is csak egy-egy példány van, úgyhogy nagyon nagy kincsként tartogatom őket.
0: És az élet rákényszerítette, hogy kacsingasson így a modernebb technológiák felé, szóval nem tudom, a videó megosztók, vagy az ilyen különféle zenei csatornákkal?
1: Jaj, én megmondom őszintén, hogy én ehhez, én antitalentum vagyok, ez komoly. A férjem segített nekem sok mindenben, hogy jelen legyek így a köztudatban ilyen módon, de amíg élt, addig neki is köszönhető, hogy az összes lemezen fölkerült a letre is, és mindenki hallgathatja ingyen, vérmentve. Tehát, és ő adott hírt mindig rólam, tehát valóban segítette a munkámat, de én valahogy erre képtelen vagyok. Én nem tudom magam árulni valahogy. Önmenedzselni képtelen vagyok. Sőt, sokszor ez volt a mulatságos, hogy amikor valaki felkért, akkor szinte próbáltam lebeszélni, hogy már nehogy engem hívjon. De persze megváltozott az ott az én helyzet. Tehát most, hogy egyedül saját lábamon kell állni, azért más a helyzet. Tehát igazán most ismertem meg saját magamat. Ez persze hozzájárult az is, hogy voltam egy hosszú zarándokúton, a férjem halála után fél évre voltam kint Komposztellába, és Portótól 350 kilométer gyalogoltam egész Komposztelláig, és nekem ez nagyon jót tett. Ezt mind 18 nap alatt tettem meg, és akkor ismertem meg saját magamat igazán, hogy mire vagyok képes, mennyire vagyok erős. És az ember valóban rájön arra, hogy sokkal többre képes, mint amit gondol magáról. És ez egy jó tapasztalat volt. És azóta, hogy bátrabban hozom meg a döntéseimet, bátrabban mondok nemet is, ha olyan kérés van, tehát vállalnom kell önmagam, és hiába, hogy vannak gyerekeim, család, magamnak kell meghozni a fontos döntéseket, csak magamra számíthatok.
0: De hogy ez sportteljesítménynek sem kevés, hogy ilyenkor az ember így készül, hogy ott kimegy a környéken, és előtte gyalogol, vagy?
1: Igen, hát, sőt, hát most is megyek a Bánátba, az is egy gyalogtúra lesz, egy nagyon kedves a Kárpáti klubbal, egy kolozsvári fiú vezetésével, egy nagyon jó csapattal, és ez is egy jó szellemi, meg testi, fizikai megterhelés lesz, de az agyat nagyon jó kikapcsolja, és nagyon jó felfrissíti. És mindig ilyenkor jönnek a jó gondolatok, amikor az ember úgy ki tud tisztulni, és meg tudja magába teremteni azt a csendet, amire úgy vágyik. Egyébként ez azért is jó, mert egy nagyon jó kis helyen lakom. Végülis a gyerekkoromat élem újra. 36 éve kerültünk ide Pilis-Szent Lászlóra, ez Visegrád és Szentendre között van, és itt is a csend, ez egy szinte harapni lehet. Reggel madárcsicsergésre ébred az ember, főleg, hogyha nyitott ablak mellett alszik, akkor hajnalán már hallja a madarak csodálatos énekét, és ez olyan jó így ébredni.
0: Hát én pont Pilis-Szent László történetét nem ismerem, de ott a Pilisben több szlovák vagy tót falu is van.
1: Hogyne, így Zajbozse Dobrije, így köszöntek nekünk annak idején.
0: Szóval visszajött ez is.
1: Visszajött ez is, pontosan, de egyébként nincsenek véletlenek. Én azt hiszem, hogy annyira sorsszerű az ember élete, tehát meg van határozva, mint ahogy az is, hogy mindenki kap egy talentumot a teremtőtől, és aztán persze mindenkinek magának kell megtalálni azt az ösvényt, ahol ő tovább tud haladni.
0: Hát ha pontosak a feljegyzéseim, 37 önálló lemeze jelent meg, amely...
1: 38 egyébként, igen, 38.
0: 38, ami egy...
1: Amikor 60 éves voltam, akkor három is megjelent. A Hazagondolás, amiről már beszéltem, ez a dupla album, és Tőzsér Árpád Kossuth Díjas költő ajánlásával, úgyhogy ez fantasztikusan szépeket írt. És hát juhász felmenőkkel rendelkezik ő is, úgyhogy én azt mondtam neki is, hogy biztos, hogy az eleink közösen is legeltethettek, mert hát az én őseim is ott, ugye ott éltek, Pincés környékén, a nógrádi lankákon, de biztos, hogy találkozhattak.
0: Közel van Gömör és Nógrád.
1: Hogyne. És a másik a Tölgyfa testvér, ami szintén egy nagyon-nagyon szép munka volt, ez egy szlovák népköltészeti antológia, ami 2016-ban jelent meg Varga Imre felvidéki költőnek a köszönhetően, és ő magyar műfordításában válogattam én ki azokat a dalokat, azokat a szövegeket, amihez én aztán dalokat találtam, és így született meg a Tölgyfa testvér lemez, amin a Cserta Balázs fúvós előadó művész szerepel, és Csörszumen István. Úgyhogy ez is egy nagyon jó. És milyen érdekes volt, amikor ennek a bemutatói voltak. Itt például nagyon sok Bartók szlovák gyűjtésű anyag is szerepelt az Ólyom környékéről, és volt ott néhány altató. És amikor az első bemutató volt, elcsuklott a hangom, és akkor rájöttem, úgy sokszor analizáltam magam, hogy vajon miért is történhetett ez meg. És rá kellett döbbenem arra, hogy biztos, hogy az apai ágról a szlovák ősök, mert kiderült, ez is a férjemnek is köszönhető, mert ő egy családfakutatással is foglalkozott, kiderült, hogy a szlovák bacsa volt az ükapám, és Zólyom környé, gyetvai származású volt. És az ő fia elvett egy magyar bacsalányt, és így született a hat fiú, köztük a nagyapám, a Szorák József nagyapám, és ők már teljesen elmagyarosodott. És hát az öreg dédapa is öregkorára már nem nagyon beszélt magyarul, vagy szlovákul, csak magyarul. Ez is egy érdekes történet, hogy valahol ott van az a szláv vér is bennem, és a magyar népdalok után nagyon meg tud érinteni a szlovák népdal is. És ezért is jó, hogy ez megszületett, ez az album. Mert valahogy a lelkemből szóltak ezek a dalok is. Sőt, annak idején, amikor 2000-ben az Örvendezünk karácsonyi közép-európás többnyelvű lemezem született a Ponyitran együttessel, is szerepeltem, és ott énekeltem ugye magyar és szlovák karácsonyi közös dallamokat is, de az Elindult Mária, a Szálláskereső Jézus történetét, és annak a szlovák változatot, a Kegyasznál Hviezdics, a Kegyasznál,

0: karácsony estéjén, stb. Stb. És akkor mondták, hogy hát, hogy milyen szépen énekel, hogy akár egy szlovák előadó művész is megirigyelhetni, mert ennél szebb dicséretet én nem kaphattam egy szlovák zenésztől. Úgyhogy ez nagyon jól lett. És ezért is volt jó annak idején ezeket a többnyelvű lemezeket elkészíteni. Legalább itt feldolgoztam az összes nagy jeles ünnepünknek az anyagát, a karácsonyt, a farsangot, a húsvétot, a pünkösdöt, és egy gyereklemez is született, ami Kányádi Sándor ajánlásával jelent meg. Tehát, hogy mennyire közösre tudunk rezonálni itt a Kárpát-medencében, mennyi közös dolog köt össze bennünket, szerintem sokkal több, mint ami elválaszt. Mert sokszor úgy érezzük, hogy a szavak szintjén sok az acsarkodás, de a zene az valóban harmóniát teremt a hallgatóságban is, és megbékélést. És végülis a művészetnek ez a célja, hogy nemesebbé tegye a lelket, hogy gyógyítson, hogy segítse a mindennapok keserveit, az acsarkodásban megbékélést hozzon. És nagyon nagy szükségünk van most erre.
1: Továbbra is Szvorák Katalin népdalénekessel beszélgetünk. Így, ahogy említik, gondolom, eleinte ilyen furcsa lehetett, hogy a szlovák környezetben lépett fel, hogy nem igazán értették, hogy a magyar művésznő az hogy tud ilyen perfekt szlovákul énekelni.
0: Hát az az igazság, hogy ritkán került erre sor, pedig nagyon szerettem volna. De azt meg kell vallanom, hogy amikor Szlovákia csatlakozott az EU-ba, akkor én a szlovák parlamentben énekeltem a közös dalokat. És tudom, hogy a politikusok tágra nyílt szemmel figyelték és gratuláltak. Tehát, hogy ennél jobb gesztus szerintem nem lehetett akkor előadni, mert valóban a dalok azok sokkal többet segítenek, sokszor, mint a politikai szónoklatok. Én úgy érzem.
1: Ugye kibontottuk, hogy Szvorák Katalin mennyire sokoldalú előadó művész volt, de hogy van-e ezekből kedvence, ugye tanított is, fellépett együttes magánénekeseként is, voltak szólólemezei, mindenféle együttműködése templomokban, nagy színpadokon, kis színpadokon, hogy mit szeretett a legjobban?
0: Mit szerettem a legjobban? Hát nagyon felemelő érzés volt egyébként. Nekem, mint határon túlnyak például a szózatot elénekelni, amikor annak idején 2000-ben Mádl Ferencet beiktatták köztársasági elnöknek. Hát lelkileg erre nagyon készültem, vagy például a nemzeti ünnepeinken a himnuszt énekelni. Hát ezek csodálatos dolgok voltak. Amikor képviselhettem a világ magyarságát ezekkel a csodálatos énekekkel, a nemzeti imádságainkkal. Ez a hatalmas ajándék volt. Mondásom kell, hogy lelkileg nagyon kellett erre készülni, mert mind a mai napig, amikor énekeljük közösen a himnuszt, hát könyvbe lábad a szemem, tehát sokszor elcsuklik a hang is. Úgyhogy ezért volt nehéz kiállni, de hát edzettem magam lelkileg.
1: Hát igen, az ember nem is gondolná, hogy egy ilyen úgynevezett harcedzett énekesnőnek egy ilyen viszonylag rövid dal, mint a himnusz, az mennyire megterhelő is tud lenni bizonyos értelemben, ugye?
0: Igen, amikor, hát mert ugye egyedül kell kiállni, eleve egyedül énekelni, nagyon kevesen vállalják azt, hogy egyedül kiállsz. Például a rockénekesek is csodálkoznak. Például amikor az Illés Lajosnak a rockoratóriumába énekeltem egyedül női szólistaként, a Varga Miklós mellett, Nagy Feró mellett, és hát csodálkoztak, hogy például én hogy szólóban hogy merek kiállni. És mondtam, hogy én így edződtem meg, én gyerekkoromtól nekem egyedül kellett kiállnom, egyedül kellett magam vállalni, minden nehézséggel együtt, de engem ez meg is edzett valahol. Tehát én biztonsággal tudok kiállni mind a mai napig. Tehát sokszor, amikor szólóba kell megnyilvánulnom, nekem az hihetetlen erőt is jelent. És egy jó érzés, hogy meg tud szólalni ez a hang. Mert legszebb hangszer az emberi hang.
1: És gondolom ez is egy folyamat volt, míg rájött, hogy tulajdonképpen nincs is feltétlenül segítség a zenei kíséretre. Ez egy komoly döntés azért.
0: Egy komoly döntés, de persze mindig vannak zenészek, hogyha úgy adódik, vagy olyan a kérés, hogy zenekarral, tehát semmi gond nincs ezzel. De hogyha zenészekkel is kell, akkor inkább ilyen kamarai megoldásokat szeretek egy-két hangszerrel. Hát például ugye Pinc most lesz 700 éves majd júniusban, és a Fülek városa pedig 780 éves, és hát azt meghívtak szerepelni, úgyhogy például Pincen biztos, hogy szólóban fogok énekelni. Füleken már két zenész viszek magammal. Városi ünnepségen, a díjkiosztó ünnepség főműsora leszek augusztus 14-én. És ez egy jó eső érzés. Tehát, de ott is kérték, hogy például legyenek benne közös dallamok, szlovák-magyar közös dallampárhuzamok, aminek én boldogan teszek eleget, mert tényleg az együttélésnek köszönhetően valóban sok közös dalkincsünk van, és ezt kell hangsúlyozni, mert az egyszerű nép között soha nem volt ellenségeskedés. Hát Bartók Béla is nem véletlenül érezte jól magát, akár a szlovákok között, akár arabok, törökök között, vagy szerbek között. Tehát az egyszerű nép, az abban nincs gyűlölködés. És ezt megtapasztalta, mert ezek az énekek oda-vissza éltek, és közös dalként éltek az emberek tudatában. És nem az volt a lényeg, hogy most ez magyar, vagy szlovák, vagy román, vagy cigány, hanem együtt éltek az ottani emberek lelkében, és énekében, és dalolásában.
1: Hát így a beszélgetésünk végén hadd említsük meg, hogy 2 gyermek és 3 unokája van, hogyha pontos ez a szám.
0: Nem, 5 unoka. 5 unoka már. 5 unoka, bizony. Most lesz éppen 5 éves a lányomnál a 4. gyermek, de a legkisebb az 1,5 éves. Tehát van 12 éves, a Julka az majd karácsonykor lesz 12 éves. Ez is milyen érdekes, hogy ő pont akkor született, mikor édesapám 80 éves lett volna, ha megérte volna. Pont aznap született a Julka. Aztán jött az Ilka. Az Ilka akkor született, amikor Pincen szintén egy ilyen kerek évforduló volt a falu életében, és akkor falunap volt, és akkor szerepeltem, és mindenki együtt izgult velem, hogy mikor fog megszületni a második unokám, az Ilka. Aztán jött a 3. unoka, a Doboka, a kisfiú. Ő akkor született, amikor megkaptam az európai polgárdíjat kint Brüsszelben, és aztán jött a Mika. Na hát a Mika az akkor született, amikor a férjemnek az első komoly műtétje volt, és a férjem kérte az orvost, hogy várjuk meg, hogy megszülessen az unokája, és utána műtsék meg, és az első műtét a szerencsére sikerült, de hát a 1,5 évre rá, a második az már sajnos nem. De így is legalább 1,5 évig élvezhette ő is a Mikával az együttlétet, meg hát a 4 unokát, és aztán van a fiamnál egy kislány, a Debora, ő 1,5 éves.
1: És végezetül elárulja nekünk, hogy mit énekel az unokáinak, hogy egyáltalán énekele, kérik?
0: Hát altatókat énekel, meg nagyon sokat mesélek, nagyon szeretik. De az altatókat is, meg gyerekjátékdalokat. Úgyhogy milyen jó, hogy megszülettek ezek a gyereklemezei, mert abból is azokat is tudják hallgatni, ha nem vagyok ott velük. De például nekem soha nem volt gond a gyerekeket elaltatni. Mert ezek a dallamok, amiket énekeltem nekik, az mindig álomba ringatta őket, és lenyugtatta őket. Persze sokszor úgy előfordult, hogy én magam is elbubiskoltam éneklés közben, magamat is elaltattam, de jótékony hatása volt a gyerekekre is. És hát például 2 unokám, a 2 lányunoka is zenét tanul meg, énekelnek is különböző versenyeken is, megmérettetik magukat, és mindig én tanítom be őket, és nagyon nagy öröm nekik, hogy énekelhetnek. Ügyesek nagyon. Mind az 5 gyerek teljesen más, és ez egy csodálatos ajándék. Csodálatos ajándék. Tehát én egyébként annak idején nagyon fiúnak készültem, legalábbis úgy éreztem, hogy fiúként többet tudtam volna felmutatni, de most boldog vagyok, hogy lány vagyok, mert hogy gyermekeknek adhattam életet, 2 csodálatos gyermekemnek, a fiamnak és a lányomnak, Ádámnak és Eszternek adhattam életet, és aztán itt vannak az unokák, ezeket is csodálatos látni, ahogy fejlődenek, ahogy az értelmük növekedik. És nagyon komoly dolgokról lehet már velük beszélgetni, és ez nagyon-nagyon jó érzés.
1: Hogy az előző percekben Szvorák Katalin Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar népdalénekessel és előadó művésszel beszélgettünk, akinek köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és hogy mindezeket elárulta nekünk.
0: Köszönöm szépen én is a megkeresést, és mindenkinek szép napokat kívánok!

felhívásunkra, amelyben arra kértük a hallgatóinkat, hogy írják meg, mi volt a kedvenc tantárgyuk, két választ kaptunk, Kristóf nevű hallgatónknak a magyar nyelv és irodalom, a matematika és a történelem volt a kedvence, Péternek pedig a történelem. Köszönjük a válaszokat! Ennyi volt már a nappali. A hangmester Zsapka Levente és a hírszerkesztő Nyitrai Nóra nevében is köszöni a figyelmüket. Köteles Szabolcs szerkesztő műsorvezető. Búcsúzik a Kassai Stúdió, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszont hallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Több mint 8000-en szavaznak levélben a júliusi népszavazáson. Megkezdődtek a szóbeli érettségik. Németország bővíteni és megerősíteni polgári védelmét. Tüntetéseket szerveztek Csehországban a közmédia védelmében. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Már is jönnek a részletek. Mintegy 8460 választó jelezte külföldről, hogy levélben kíván részt venni a júliusi népszavazáson. A legtöbben Csehországból jelentkeztek, de sok szavazat érkezhet az Egyesült Királyságból, Németországból és Svájcból is. A lehetőség azoknak szól, akik a referendum idején nem tartózkodnak Szlovákiában. A szavazatokat legkésőbb július 3-án délig kell eljuttatni a belügyminisztériumba. A népszavazást július 4-én tartják, ahol a választók az életjáradék eltörléséről, valamint a speciális ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség visszaállításáról dönthetnek.

keresztül lehet jelentkezni, a kampány egy héten át tart és az egész országot lefedi. A Progresszív Szlovákia módosítaná a parlament működési szabályait, a javaslat többek között szigorítaná a képviselők ülésteremből való kiküldésének eljárását, és kötelező egyeztetést írna elő a képviselői grémiummal az ilyen döntések előtt. A párt szerint ezzel megelőzhetők lennének a szabálytalan kizárások. A tervezet kötelezővé tenné a miniszterek személyes részvételét a bizottsági üléseken is, valamint biztosítaná, hogy egyes ellenőrző bizottságokban az ellenzék legyen többségben. Emellett szigorítaná a törvényalkotási folyamatot is, például a harmadik olvasat időzítésének módosításával. Az OECD legfrissebb jelentése szerint Szlovákiában a legalacsonyabb az átlagos éves bér az értékelt Európai Uniós országok közül. Az adatok 27 országot ölelnek fel, ebből 22 Európai Uniós tagállam. A jelentés nem tartalmazza az EU további 5 országát, például Bulgáriát és Romániát, amelyeket hagyományosan az EU legszegényebb államai közé sorolnak. A 2025-ös adatok jelentős különbségeket mutatnak az egyes országok között, a legmagasabb fizetéseket Svájcban és Luxemburgban jegyezték fel. Az OECD szerint a vizsgált uniós országok közül Szlovákiában volt a legalacsonyabb az átlagbér, az éves bruttó jövedelem 19.590 eurót tett ki. Mától, azaz május 18-a és június 5-e között tartják a szóbeli érettségiket a középiskolákban. A vizsgák pontos időpontját az iskolaigazgatók javaslata alapján a regionális tanügyi hivatalok jelölték ki. A szóbeli érettségik pótló és javító időpontját szeptemberben, illetve a következő tanév februárjában szervezik meg, a jelentkezési határidők június végére és szeptember végére esnek. Azok a diákok, akik az egész érettségit ismételnék, ezt legfeljebb 3 éven belül a rendes márciusi vizsgaidőszakban tehetik meg. Az érettségik írásbeli részét már márciusban lebonyolították, több mint 42 ezer végzős részvételével. A Halasz SZD színeiben megválasztott Branislav Ondrus európai parlamenti képviselő a szakszervezetek szövetségének élére pályázik. A KDH európai parlamenti képviselője Miriam Lexman szerint kérdéses, hogyan tudná összeegyeztetni a két tisztséget, és attól tart, hogy a szakszervezetek politizálódhatnak. A politikusok az STVR 5 perc múlva 12 című politikai műsorában beszéltek erről. A vitában szó esett az orosz-ukrán háborúról is, Lexman bírálta Robert Ficot, míg Ondrus a diplomáciai megoldást sürgette. Gazdasági kérdésekben Ondrus adóreformot és a magas jövedelmek erősebb megadóztatását szorgalmazta, a közbeszerzések terén a szakszervezeti jelenlétet is feltételhez kötné. Lexman szerint ugyanakkor az állam túlzott terheket ró a vállalkozókra. Az állami kiadások teljes átláthatóságát ígéri az ellenzéki Szlovensko mozgalom. Egy olyan online portál létrehozását javasolják, ahol bárki egyszerűen megtekinthetné, mire költi pénzét az állam, az önkormányzatok és a közintézmények. Igor Matovics szerint a rendszer lehetővé tenné, hogy az emberek konkrétan lássák, melyik hivatal kinek és mennyit fizetett ki. A politikus úgy véli, jelenleg ezekhez az adatokhoz csak nehézkesen lehet hozzáférni. A mozgalom a támogatott javaslatokat törvényi szintre emelné, és egy új kormány támogatását is ehhez kötné. Ukrajna és Magyarország szakértői tárgyalásokat kezd a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének rendezéséről. Az ukrán külügyminiszter Andrij Sibiha a hétvégén telefonon beszélt Orbán Anita magyar külügyminiszterrel. Közlése szerint már ezen a héten sor kerül az egyeztetésekre, amelyek célja egy tartós és gyakorlati megoldás kidolgozása az európai normák mentén. A felek egyúttal a kétoldalú kapcsolatok javítására és egy új együttműködésre működési szakasz megnyitására törekszenek. Szó esett az Ukrajnát ért orosz támadásokról, valamint az ország Európai Uniós csatlakozási folyamatáról is. Németország jelentősen bővíti a polgári védelem kapacitásait a növekvő biztonsági fenyegetések miatt. A kormány egy mintegy 10 milliárd eurós programot készít elő,

0: amelyből felszerelést, infrastruktúrát és technológiát fejlesztenek. Szorosabbra fűzik a katonai és civil védelmi rendszerek együttműködését is. 2029-ig 1000 speciális járművet és több mint 100 000 tábori ágyat szereznek be. Országszerte felmérik és digitális rendszerbe integrálják az óvóhelyeket, amelyekhez egy alkalmazás mutatja majd az útvonalat. Emellett a polgári védelem alapjait az iskolákban is újra tanítanák. Csehország több nagyvárosában tüntettek tegnap a közszolgálati média védelmében. A demonstrációkat a Million Chvílek pro Demokracii nevű csoport szervezte, kezeket el a médiától jelszóval. A tiltakozók egy olyan törvényjavaslat ellen emelték fel a hangjukat, amely megszüntetné a koncessziós díjakat és a cseh televíziót, valamint a cseh rádiót az állami költségvetésből finanszírozná. A közmédia és a szakszervezetek szerint ez gyengítheti a szerkesztőségek függetlenségét, ezért sztrájkkészültséget is hirdettek. A tajvani elnök szerint kulcsfontosságú a sziget biztonsága szempontjából az Egyesült Államokkal való együttműködés. Lai Ching-te úgy fogalmazott, az amerikai fegyvereladások és a katonai partnerség elengedhetetlenek a térség békéjéhez. Tajvan nagymértékben Washington támogatására épít, hogy elrettentse Kínát egy esetleges katonai beavatkozástól. Az elnök kiemelte, a tajvani szoros békéje nem lehet alkutárgya. A nyilatkozat néhány nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök a fegyvereladásokat Kínával szembeni tárgyalási eszközként említette. A térségben emiatt továbbra is feszült a geopolitikai helyzet.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A szlovák válogatott 4-1-re legyőzte az olaszokat a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokság csoportkörének második fordulójában, a magyar együttes viszont 4-2-re kikapott az osztrákoktól. További eredmények: Svédország-Dánia 6-2, Norvégia-Szlovénia 4-0, Egyesült Államok Nagy-Britannia 5-1 és Lettország-Németország 2-0. A mai műsor 16:20-tól Egyesült Államok, Finnország, Kanada, Dánia, 20:20-tól pedig Svájc, Németország és Svédország, Csehország. A Zsolnai Michal Faskó lett az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 2025-2026-os idényének legjobb játékosa. Az edzők között ismét Vladimir Weiss, a bajnok szlovan mestere végzett az élen. A címvédő lévaiak 85-72-re legyőzték a vendég szlovant a férfi kosárlabdaliga döntőjének első mérkőzésén. Sem a magyar, sem pedig a szlovák férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
1: Időjárás.
0: A déli délutáni időszakban nyugaton mérsékelt gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést, miközben keleten is gomolyosodó felhőzet mellé egyre több felé és tartósan kisüthet a nap. A nyugati és a keleti térségben kis számban, de a gomoly felhőzetből kialakulhat helyi futó záporeső, számottevő csapadék azonban nem várható. A nappali hőmérséklet 16 és 19 fok körül alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet, Besztercebányáról kihajtva Donovali irányába, valamint a D1-es autópálya végén Magyarbődnél, Kassa felől érkezve. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Könyvzenei műsorunkban mai szerdán napjaink, holnap a múlt, csütörtökön a régmúlt, pénteken szlovákiai magyarok terméséből válogatunk. Szerda délután a 4 órai és vasárnap délelőtt a 10 órai híreket követően beszélgetünk. Ha tehetik, kérem, hallgassanak bennünket minden nap. Egy bemutatóval indítunk a Garson kómából ismert Héra Barnabás első szólófelvételét.

Héra Barnabás dobosként, énekesként és dalszerzőként meghatározó tagja a Carson Coma zenekarnak, amely napjaink egyik vezető magyar alternatív popprodukciójává nőtte ki magát. Most egy új oldalát mutatta meg szóló projektjének első zeneszáma, az Üres szólt. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk. S ha már Carson Coma, forog az együttes Purgatórium című nagylemezéről a Jude Law-val készült Szemüveg. Utána Jude Law vadonatúj szerzeménye a múlt héten megjelent Vroom csendül fel. Ebben a blogban velünk lesz még a Blaha Louisiana, az Amor de nem veled, valamint a BLR Furacsi Szakács Gergő alkotta Follow the Flow a Beszívom című felvétellel. Okay.

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: Héra Barnabás után zenekara a Carson Coma Jude Law-val, majd Jude Law szólóban, a Blaha Louisiana és a Follow the Flow volt velünk. Önök a Pátria Rádiót és Bene Könnyű zenei műsorunkat hallgatják napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal. Az előttünk álló percekben szlovákiai magyarok jönnek. A Karizma az elődegyüttese a kis zenészek repertoáriából is ismert Apámnak, Szarka Tamás, a Doktor, a Yakuza Rituál és Domcsa alkotta Echo Bloom, a Tábortűz, Hozé, a Nem maradok csendben, valamint Pál Balázs Kármen és magyarországi társa Patocska Olivér a People Person című dalt adja elő.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az elmúlt percekben szlovákiai magyarok, a Karizma, Szarka Tamás, az Echo Bloom, Hozé, valamint Pál Balázs Kármen is magyarországi társa Patócska Olivér énekelt, zenélt. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk. Ismét aktív a Well Hello-ból ismert Csöndör László Diaz és a Hősökben zenélő Osvárd Gergely Menta formációja, a Diaz Menta. Játsszuk a vadonatúj, nálunk először hallható Idegen című zeneszámukat. Utána Szalai Anna és Dorozsmai Gergő, Elé Szuzi dúója, Csupa könny a szobám, Szegedi Márton, Szabad akaratja rádió, valamint Gubik Petra, a Kő marad című szerzeménye szól.

0: A Diaz Menta, az Elé Suzy, Szegedi Márton és Gubik Petra szerepelt könnyűzenei műsorunk utolsó blokkjában. Összeállításunkban napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból válogattunk. Holnap a múltba megyünk. A múlt javarészt a jelenben is hódító slágereivel szórakoztatjuk hallgatóinkat. Itt a déli hírblokk és az egyórai hírek közti sávban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A legtöbben Csehországból regisztráltak levélszavazásra. A magyar államfő nem mond le tisztségéről, már csak az ország keleti részében várható csapadék. Csenger Ferenc vagyok, jó napot kívánok, mondom a részleteket. Eddig 8460 külföldön élő szlovák állampolgár regisztrált levélszavazásra, a júliusi népszavazásra. A legtöbben Csehországból jelentkeztek, több mint 3000-en, de sokan szavaznának Németországból, Nagy-Britanniából és Ausztriából is. A referendumot július 4-én tartják, két kérdésben dönthetnek a választók, az egyik Robert Fico miniszterelnök életjáradékának eltörlésére, a másik a speciális ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség visszaállítására vonatkozik. A népszavazást a demokraták kezdeményezte, azonban az előrehozott választásokról szóló kérdés nem került fel a szavazólapra. A pénzügyi hatóság visszavonja az úszoron dolgozó lángos sütőre kiszabott 1500 eurós bírságot, és az összeget vissza is téríti. A hivatal belső vizsgálata ugyanis eljárási hibákat talált az ellenőrzés során. A pénzügyi igazgatóság vezetője szerint ugyanakkor a vállalkozó megsértette a törvényt, mert a pénztárgép nem felelt meg az előírásoknak. A hivatal ezért módosítaná a jelenlegi szabályozást, hogy a kisebb hibákért enyhébb büntetés járjon. Az ügy kapcsán a pénzügyi igazgatóság elnézést kért a vállalkozótól és saját alkalmazottaitól is. Jelenleg 9 párt bejegyeztetési eljárása van folyamatban, gyűjtik a lakossági támogató aláírásokat, tájékoztatott honlapján a Belügyminisztérium. Az Új Szuverén Szlovákia, a Kassai Mozgalom 2030, a Közösen Szakmaian Emberségesen, az A Nemzetért, a Stabilitási Mozgalom, a Gazda Mozgalom, a Közös Cél, az Új Hullám és a Mi Vagyunk a Család pártokról van szó. A pártalapításhoz 10 000 támogató aláírást kell összegyűjteni és leadni a Belügyminisztériumban. Ha a párt minden törvényi feltételt teljesít, a minisztérium bejegyzi. A Belügyminisztérium nyilvántartása szerint jelenleg 54 párt és mozgalom működik Szlovákiában, több mint 115 pedig felszámolás alatt áll.

0: Magyar Péter erre reagálva ismét lemondásra szólította fel az elnököt, és azt állította, hogy Orbán Viktor utasítására maradt hivatalában. Norvégia csatlakozott az Európai Unió Balti-tengeri régióra vonatkozó stratégiájához, amelynek célja a közös biztonsági és gazdasági kihívások összehangolt kezelése. Az együttműködésben már részt vesz többek között Dánia, Svédország, Finnország és Németország is. Espen Barth Eide, norvég külügyminiszter szerint a tagság erősíti Norvégia és az Európai Unió kapcsolatát egy kiemelten fontos biztonsági térségben. A Balti-tenger térségében az orosz-ukrán háború kezdete óta több kábel és gázvezeték meghibásodás is történt. A stratégia célja, hogy többek között a tengeri biztonság, az energiaellátás és a környezetvédelem erősítése a régióban. Irán és az Egyesült Államok között továbbra is zajlanak az egyeztetések Pakisztán közvetítésével, közölte az iráni külügyminisztérium. A tárgyalások célja a háborús konfliktus lezárása és egy tartós béke megállapodás elérése. Esmail Bakai iráni külügyi szóvivő szerint Teherán már jelezte aggályait az amerikai félnek. Az iráni sajtó ugyanakkor túlzónak nevezte Washington feltételeit, amelyek állítólag nem tartalmaznak engedményeket Irán számára. Donald Trump amerikai elnök közben arra figyelmeztette Iránt, hogy a béke megállapodás hiányában akár megsemmisítés is fenyegetheti az országot.
1: Időjárás.
0: Borult és napos szakaszok váltják ma egymást, 22 fokig melegszik a levegő, éjszaka 12 és 7 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap az ország nyugati felében derült, még keleten borult idő várható, többfelé esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útkarbantartók dolgoznak a régi Szenci úton a metró áruháznál. Galántán lezárták a vasút feletti felüljárót a 3,5 tonnánál nehezebb járművek előtt. Ezek a kerülő utakat vehetik igénybe. Sebességet mérnek a D1-es végén Magyarbődnél, Kassa felől. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Az értünk megfeszített Krisztus dicsőségében lerázhatjuk magunkról öndicsőségünket és önigazságunkat, és egymással szabadságban és szimpátiában élhetünk. A 100 évvel ezelőtt Hamburgban született Jürgen Moltmann német református teológus gondolatával köszöntöm tisztelettel a kedves hallgatókat. Mai témáink. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat. Oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Válaszolta Jézus a gazdag ifjúnak az örök élet elnyerésére célzó kérdésére. Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor.
1: Mindnyájan magunkra ismerhetünk ebben a Jézust felkereső fiatalemberben. Mert az élet e világi szerinti gondolkodás minket is becsap. Mert azt sugallja, hogy ha elérsz ezt vagy azt az életben, boldog leszel. Akkor elégedett leszel. Akkor majd minden jó lesz. Ha elérsz egy bizonyos anyagi biztonságot, akkor minden szuper lesz.
0: Vannak gyülekezetek, ahol nem minden évben, hanem két évente tartanak konfirmációt. Tompa Veronika, Diósvörge Patonyi lelkipásztor.
2: A gyülekezetbe úgy tagoljuk be őket közösségként, hogy egy kisebb csoport mégiscsak jobban tud együttműködni, tudják azt, hogy vannak társaik, akik ugyanúgy készülődtek, kialakulnak közös élmények, amik már a templomhoz kötik őket. Tehát ezért így, hogy jobban csokorba szedjük a gyerekeket.
0: Gyermekkorában tengerbiológus vagy régész szeretett volna lenni. Végül a lelkészi pályát választotta. Nyakas Gergő pervenyiki lelkipásztor.
3: Én nagyon betegen születtem gyerekként, küzdöttek is az életemért az orvosok. Aznap el is vittek megműteni. Kistérségből Debrecenbe

0: Debrecenbe, szüleim nem is láttak egy pár napig, úgyhogy már az Úristen akkor elválasztott magának, és úgy voltam vele, hogyha Isten megtartotta az életemet, akkor neki terve van vele.
1: Kedves hallgatók, ezek a mai témáink. Kérem, tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: A gazdag ifjúnak már mindene megvolt. Semmiben sem szenvedett hiányt, sőt, mint mondta, a parancsolatokat is megtartotta. Már csak egyetlen kérdés foglalkoztatta. Hogyan nyerheti el az örök életet? A kielégítő választ Jézustól várja. A történet üzenetét Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor tolmácsolja.
1: Isten igéjét olvasom Máté evangéliuma 19. fejezetéből, a 16. verstől a 22. versig terjedő szakaszból. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt felelte neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Számos olyan történetet találunk az evangéliumokban, amikor valaki vagy valakik, hol őszintén, hol pedig álságos módon, de valamilyen kérdéssel mennek és keresik fel az Úr Jézust. Ebben az ígében is egy ilyen helyzettel találkozunk, hogy egy férfi, később kiderül, hogy egy jó módban élő, gazdag emberről van szó, szóval az Úr Jézus elé áll, megállítja az ő útján, és megkérdezi. Beszédbe elegyedik vele. Mielőtt tovább mennénk az ige üzenetének kibontásában, rögtön itt az elején mi is álljunk meg egy pillantra, és erősen ragadjuk meg ezt a mozzanatot, és mindig tartsuk észben. Ne feledkezzünk meg róla, hogy az Úr Jézus Krisztust mindig érdemes felkeresni a kérdéseinkkel. Ha Isten válaszára nyitottan, ha őszinte vágyjal a szívünkben kérdezzük az Urat, akkor érdemes ma is ezt megtenni, mert Isten válasza mindig meggazdagító, a hitünkben megerősítő és megújító, sokszor életünket gyógyító tud lenni. Sőt, valójában az az igazság, hogyha nem vagyunk az Úristen szavára, útmutatására, életvezetésére kíváncsiak, akkor valójában nem is mondhatjuk magunkat keresztényeknek. Mert a templomban egy-egy Isten tiszteletre is mindig így kellene mennünk. A Szentírást is így kellene kinyitnunk, nap mint nap, Isten ígéjére vágyakozva és kíváncsian. És itt van a történetünk főhőse, akit leginkább gazdag ifjúként szoktunk emlegetni, aki szintén egy kérdéssel keresi fel az Úr Jézust, de egyáltalán nem a fiatalság könnyelmű, bolondos kérdéseivel. Sokkal inkább egy érettebb kor, de legalábbis egy érettebb lélek kérdésével. Azért az emberé ez a kérdés, aki már elért valamit. De belül a lelke mélyén mégis ott a nyugtalanság, és az ebből fakadó kérdés, hogy ennyi az élet? Vagy több? Mi az, ami igazán számít? Azt gondolom, hogy mindnyájan magunkra ismerhetünk ebben a Jézust felkereső, talán fiatal, talán már nem annyira fiatal emberben. Magunkra ismerhetünk, mert az élet, az evilági szerinti gondolkodás minket is becsap, mert azt sugallja, hogy ha elérsz ezt vagy azt az életben, boldog leszel. Akkor elégedett leszel. Akkor majd minden jó lesz. Ha elérsz egy bizonyos anyagi biztonságot, akkor minden szuper lesz. Ha lesz munkád, akkor sínre kerül az életed és megnyugszol. Ha rátalálsz az életed párjára, ha megházasodsz, családot alapítasz, na akkor végre révbe érsz. Ha lesz házad, munkád, autód, akkor már nem lesz min aggódnod. Ha gyermekeid, unokáid rendben lesznek, akkor végre teljesen elégedett leszel. És hogyha egészséges maradsz, akkor pedig már a legfontosabb is meg lesz, mert ugye, ha egészség van, akkor minden van, szoktuk mondani. Minden emberben ott van ez a csábító, ha majd vagy amikor majd elképzelések. És lám, amikor beteljesednek, amikor megvalósulnak, valahogy mégsem hozzák el a várt eredményt. Sőt, újabbak és újabbak születnek a helyükre. Sok minden lehet, hogy már rég a helyén van az életünkben. Dolgoztunk évtizedeken át, vannak eredményeink, megtakarításaink is, talán a gyermekeink is már felnőttek, és már útjuk rengettük őket, sőt, még a templomba is eljártunk, imádkoztunk. Igen, követtünk el ugyan hibákat, de azért igyekeztünk jó emberek lenni. Akin tudtunk, segítettünk, rászorulók javára adakoztunk. Szóval rendben vagyunk. De akkor miért van ott bennünk? És talán nem is annyira mélyen, hanem jól hallhatóan. Egyre gyakrabban felfakadó kérdés, hogy elég mindez? Ennyi az élet? Vagy van még valami? Igen, az élet mélyebb. Az élet több, mint a sikerek, mint az eredmények, mint a jó karban tartott test, mint a ház, meg az autó, vagy egy jelentős bankszámla. Sőt, az élet még a jó tetteknél, a becsületes munkálkodásnál, de még a vallásos cselekedeteknél is sokkal több. Ez az igazság. Az Úr Jézus nem is vitatkozik itt ezzel az őt kérdező férfival, sem az erkölcsös vagy vallásos életvitelével. Nem vonja kérdőre, nem mondja, hogy nem igaz, hogy megtartottad a parancsolatokat, hanem valami másra irányítja a figyelmét. Az igazi megoldásra, az egyetlen megoldásra, legbensőbb, legfeszítőbb kérdést megválaszoló igazságra, vagyis önmagára, a Krisztussal való élő kapcsolatra. Mert minden körülmények között, fiatalos és idősen, gazdagságban és szegénységben, egészségben és betegségben is az igazi elégedettséget, a teljes békességet és nyugalmat, az örömet, amit mindnyájan keresünk, ezt az Úr Jézussal való kapcsolatban kapjuk meg. Történetünk főszereplőjének és vele együtt mindnyájunknak nem ennek vagy annak a hiánya okozza a nyugtalanságot a szívében, hanem az Istennel való kapcsolatnak a hiánya, az élő kapcsolat az üdvözítő Krisztussal. Az úgynevezett gazdag ifjú ezt remélte. Biztos van valami, amit még hozzáadhatok az életemhez, egy utolsó lépés, és akkor rendben vagyok. Mester, mi jót tegyek? Mi jót tegyek még, hogy elnyerjem az örök életet? Mi fogyatkozás van még bennem? Mint amikor egy rendelést adunk le az interneten, és ki kell töltenünk a különféle adatokat, hogy egy pályázatírásnál is ugyanez van. Név, pipa. Lakhely, pipa. Kor, pipa. Fotó, bemutatkozás, pipa. És mi mindig pirosan villog valami, mert még csak 90%-ban vagyunk készek. Az ember azt gondolja, hogy kell lennie még egy pipának, és akkor kész vagyok. Ez a gazdag ifjú problémája nem az, hogy kevés jót tett, hanem az, hogy Istent nem lehet kipipálni az életlistán. Mi is gyakran esünk ebbe a hibába, hogy mi akarjuk összerakni az életünket, és ehhez néha itt-ott kérjük az Isten segítségét. De az evangélium nem tanácsadás, hanem találkozás. Élő kapcsolat. Isten nem egy feladat, nem egy kipipálandó rész az életünkben, hanem ő maga az élet. Ez a felszólítás Jézus részéről, hogy add el a vagyonodat és kövess engem, ez elsősorban nem a pénzről szól, hanem a bizalomról. Arról, hogy mi a biztos pont az életünkben. Ennek az embernek kiderül az igéből, hogy nagy vagyona volt, és ez volt számára a biztos pont az életében. De lehet más is az. A karrier, fizikai erő, a szerelem, a család, a teljesítmény, vagy éppen az, hogy jó emberek vagyunk. De Jézus azt mondja, hogy engedd el azt, amiben helyettem bízol, amire az életedet építetted, amitől a boldogságodat remélted, és bízd magad én rám. Olyan bölcsen mondta ezt egyszer valaki, sosem fogod megtudni, hogy semmi egyébre nincs szükséged Krisztuson kívül, csak akkor, amikor eljutsz oda, hogy valójában nincs semmi egyebed Krisztuson kívül. De ő elegendő mindenre, mert Istennek és Istennél minden lehetséges. Add el vagyonodat és kövess engem. Mondatával az Úr Jézus nem elvesz, hanem meghív. Ezt a férfit nem a vagyonától akarta elválasztani, hanem a hamis biztonságérzettől, ami a legnagyobb bajban nem fogja őt megtartani. Az Úr Jézus nem megrövidíteni akarja, hanem éppen ellenkezőleg meggazdagítani. A történet egyik legszebb mozzanata a párhuzamos leírásban Márk evangéliumában olvasható, Jézus ránézett és megkedvelte, megszerette őt. Vagyis mielőtt Jézus kérne, ő már előbb szeret. Nem azért mond akár ilyen radikális dolgokat, hogy megfossza valamitől az embert, hanem azért, hogy megajándékozza, hogy meggazdagítsa, hogy felszabadítsa, mert szereti. Nem azért szereti, mert annyi jót tett, hanem mindenek ellenére. Mert az örök élet boldogságát akarja adni az embernek. Lehet, hogy úgy érzed, hogy az élet nagy döntései már mögötted vannak. Pedig a legfontosabb döntés még mindig előtted van. Mindnyájunk előtt. Mert a legfontosabb döntés az mindig jelen idejű. Követtem-e Krisztust? Lemondok-e más utakról? Elengedek-e más kapozkodókat? És mellette döntök-e? Követem-e őt? Nem tegnap, nem ifjú koromban, hanem ma. egyáltalán nem biztos, hogy Isten tőled anyagi áldozatot vár. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy megbocsátást, sérelmek elengedését, vagy egy megrontott kapcsolatnak a helyreállítását, vagy hűséget vár, esetleg bátorságot. Lehet, hogy közösségben való valamilyen szolgálat elvállalását. Lehet, hogy több időt vele, az ő ígéjével, imádsággal, Isten tiszteletekkel. És még akár az is lehetséges, hogy nem kér többet tőle, csak annyit, hogy anyagi javaiddal támogass valakit. De az biztos, hogy nem azért kéri ezt, hogy megszerezzük, vagy kiérdemeljük az üdvösséget, mert az Krisztusban már a miénk. Jézusban ezt már megkaptuk. Azt olvassuk a történet végén, hogy az ifjú szomorúan ment el. De nekünk nem muszáj így. Egyáltalán nem. Sőt, mi nem vagyunk kénytelenek így elmenni. Jézus ma ránk néz, de ma se vándorlóan, hanem ma is szeretettel. És ma is azt mondja, gyere, kövess engem, légy az én közelemben, maradj mellettem. Ez lehet, hogy valamiben lemondással jár, de sohasem veszteséggel, hanem mindennél nagyobb gazdagsággal, mert ez az egyetlen út, amely az örök élethez, a belső békéhez, a valódi szabadsághoz vezet el. És erre hív ma minket is az Úr Jézus Krisztus. Amen. Úr Jézus Krisztus, eléd állunk úgy, ahogyan egykor ez az ember tele kérdésekkel, bizonytalanságokkal, kimondatlan nyugtalansággal a szívünkben. De köszönjük, hogy megtehetjük, hogy mi is jöhetünk hozzád, és te ma sem fordulsz el tőlünk. Mert te nem a sikereinket vagy sikertelenségünket nézed, hanem a szívünket, a szívünkben levő vágyat. Add, Urunk, hogy ez az egyetlen egy vágy, ez mindig ott legyen a szívünkben, hogy mindig tudjunk a te hívásodra úgy válaszolni, hogy itt vagyok, Uram, követlek téged, veled megyek, mert te vagy az én életem alapja és biztonsága. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és hogy vezetsz az életünk útján. Amen.
0: A gazdag ifjú példázatának üzenetéről Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor szólt ige hirdetésében.

0: Idén a legtöbb gyülekezetben májusban tartják a 14 éves fiatalok konfirmációját. Általában áldozó csütörtökön a presbiterek előtt zajlik a vizsga a 2 éves tananyagból. Az ünnepélyes alkalomra pedig a legközelebbi vasárnap kerül sor. A fiatalok ekkor ismét kérdésekre válaszolnak és vallást tesznek a hitükről. Így pünköstkor már közösen úrvacsorázhatnak a közösség tagjaival. Az időpontok azonban nem egységesek. Van, ahol a fiatalok már túl vannak a fogadalomtételen, másutt még csak most készülnek erre a fontos eseményre. Tompa Veronika lelkipásztorral arról beszélgetünk, hogy Diósvörgepatonyban mikor és hogyan zajlik a konfirmandusok felkészítése.
1: A gyakoriság attól függ, milyen korosztállyal tudunk együttműködni. Most már azért szépen kialakult, hogy mindig vannak olyan évfolyamosaink, akik a konfirmációba beleesnek. De van, hogy csak 1-2 hittanosunk van éppen, aki abban a korban van, így akkor összevonjuk egy kicsit a csoportokat. Igyekszünk abban a korban találni konfirmandusokat, akiknek abban a korban kell lenni a konfirmációhoz alkalmas időpontban. De ettől függetlenül van néhány összevont csoportunk, így nincs minden évben konfirmáció. Legtöbbször 2 évente van. Ugyanúgy zajlik, mint bárhol máshol, tehát 2 éves előkészületünk van, heti szinten tartjuk a konfirmációs előkészületet. 8-9-ben kellene konfirmációs előkészítőt tartani. De az a tapasztalatunk, hogy a 9-ben annyira sok a gyerekeknek a dolga felvételire készülődéssel, az évzárással, meg az egyéb dolgaikkal, hogy nem a legszerencsésebb az a 9-dik, tehát jobb a 7.-8-nak az időszaka, és hát nagyon-nagyon ritka az, amikor esetlegesen a 6-ból is valakit be kell csatlakoztatnunk, mivel hogy kevesen vannak. Tehát lehetne rendesen 8-9-ben, de akkor mindig csak 1 vagy 2 gyerekkel dolgoznánk, és nem alakul ki egy közösség. Nekünk az a célunk, hogy a gyülekezetbe úgy tagoljuk be őket közösségként, hogy egy kisebb csoport mégiscsak jobban tud együttműködni, tudják azt, hogy vannak társaik, akik ugyanúgy készülődtek, kialakulnak közös élmények, amik már a templomhoz kötik őket. Tehát ezért így, hogy jobban csoportba, csokorba szedjük a gyerekeket, és nem egyesével konfirmálnak, mert akkor arra az egy gyerekre jut a rengeteg kérdés, a nagy stressz, a felelősség, az ijedelem, és inkább kimennek a gyülekezetből, mert azt mondják, hogy ez így nagyon stresszes. De így, hogy közösségben vannak, és tudják azt, hogy megoszlanak a kérdések is majd közöttük, nem mindenkinek kell az összes kérdésre válaszolni, az megnyugtatja őket, és megint csak mondom, hogy egy ilyen közösségépítő jellege van a csoportoknak.
0: Hogyan zajlik a felkészülési időszak? Ez a 2 év. Mi mindenről van ebben szó?
1: 2 év alatt heti 1-szer találkozunk, és akkor átveszük a kis KT-nak az anyagát, a hitvallásainkat, a szentírást tanulmányozzuk, különböző témákat járunk körbe, amik a igei környezetben vannak elhelyezve, tehát olyan témaköröket, amik az ő saját korosztályukat is érintik, tehát hogyan tudnak betagolódni, hogyan tudják hasznosítani magukat, milyen értékeik vannak, hogyan tudja őket Isten használni, akár a gyülekezetben, vagy a saját életüket, hogy hogyan tudják kialakítani. De komoly témákról is szó van, beszélgetünk komoly dolgokról is, az életről, a halálról, magáról, a keresztségről, a szövetségről, az Istenhez tartozásról.
0: Nyilván vannak olyan megfogalmazások, amelyek a hívő embernek már egyértelműek, de egy 10 éves korosztály számára sok dolog még nem is érthető. Ezeket nagyon jól körül kell írni, elmagyarázni, hogy megértsék. Illetve még régi kifejezések is lehetnek a konfirmációs vizsgára való felkészüléskor.
1: Így van, elég nehéz a szövegezése, akár a KT-nak is. Ugye mi már olyan sokszor elmondtuk, hogy tényleg álmunkból felébresztve is tudjuk, de nekik első hallásra nehéz és érthetetlen. Azt gondolom, hogy mindig is volt egy ilyen készségem arra, hogy a nagyon bonyolult dolgokat leegyszerűsítsem, és nagyon igyekszem, hogy úgy mondjam el, hogy ez tényleg a gyerekek nyelvén legyen, érthető legyen. Ugyanakkor pedig behelyezem az adott helyzetbe. Tehát amikor a templomról beszélünk, vagy az úrvacsoráról beszélünk, megmutatom a gyerekeknek a kelyhet, a tányért, a keresztelő edényt, az anyakönyvet, ahol be vannak írva. Közel hozom hozzájuk, hogy ez őket hogyan érinti, hogy mi az, amit ott csinálunk, miért csináljuk úgy, ahogy csináljuk, mi az értelme, mi a lényege, mit akar Isten ezzel nekünk mondani. Én nem vagyok ennyire merev, hogy csak kizárólag azt tanítom le, ami le van írva, hanem próbálom közel hozni hozzájuk, hogy ők ebben hol találják meg magukat. Így is nagyon nehéz, így is azt látják benne, hogy csak egy kötelező nyűg, menni kell, mert küldtek, mert most abban a korban vagyunk, de igyekszem lazítani azzal, hogy teret adok annak, hogy elmeséljék, hogy mi történt velük, mi az, ami foglalkoztatja őket, mi az, ami most nehéz nekik. Érezzék azt, hogy a gyülekezetben otthon vannak, hogy hazajönnek, hogy megértik őket, hogy halljuk őket, hogy nem csak arról szól, hogy föladtam egy kérdést, és arra a választ meg kell adni szó szerint, hanem azt érezzék, hogy itt megértjük őket, hogy kitárulkozhatnak, hogy elmondhatják, hogy nem ítélkezünk felettük, hanem próbáljuk megérteni azt, amit hoznak.
0: A konfirmációkor szó szerint meg kell tanulni a kérdésekre a válaszokat?
1: Mindig azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy sokkal jobban járnak, ha úgy megtanulják, ahogy le van írva, mert elkezdenek rajta gondolkodni, és szétszedik, és a saját szavaikkal akarják elmondani. Nem vagyok ellene, de sokkal bonyolultabb, sok esetben, nem azt mondom, hogy minden kérdésnél. Igyekszem a kötelezően megtanulandót is rövidíteni, a lényeget megfogni, és azt mondom, hogy itt elég, ha egy vagy két mondattal válaszolsz. Nem kell nekem az öt mondatot szó szerint egymás után, nem történik semmi, hogyha nem úgy mondja el, de nagyon sok esetben sokkal egyszerűbb, ha azt a választ tanulja meg, ami oda van írva, még akkor is, hogyha most elsőre nem érti. Két év alatt annyiszor elmondjuk, és annyiszor körbejárjuk, hogy a gyerekek maguk is rájönnek arra, hogy ha ezt az egy mondatot így, ahogy van, megtanulom, sokkal kevesebb bonyodalma van belőle. Tehát, hogy a megtanult sablon válasz is lehet építő.
0: A templomban már az ünnepélyes fogadalomtétel előtt vannak kikérdezve, vagy van még előtte is egy vizsga külön a presbitérium előtt, mondjuk egy héttel korábban?
1: Az áldozó csütörtök az, amikor az Isten tisztelet után a presbiterek jelenlétében kikérdezzük a sok kérdést, a nagyját, az ömét, tehát tényleg átmegyünk az egész kátén, de már akkor, amikor a konfirmációs vasárnap van, akkor a gyerekek sokkal kevesebb kérdést kapnak, nem tudom mennyi mennyire szabad elárulni azt a titkot, hogy én akkor már megmondom nekik a kérdéseket, tehát hogy ne azzal a félelemmel jöjjenek, mert nem tudják, hogy mit fogok kérdezni, hanem ott már egy ünnepélyes bizonyságtétel van, amikor tudják a kérdést, és tudják a választ is, és elmondják. Tehát egy ünnepélyes keretet adunk neki.
0: Volt-e olyan élmény esetleg, aki éppen a felkészülési időszakban tért meg, vagy adta át az életét az Úr Jézusnak?
1: Igen, volt ilyen alkalom, amikor egy fiatal konfirmandus éppen ebben az időszakban élte meg azt, hogy ő szeretne az Úr Jézushoz tényleg személyesen kötődni. Ez valóban egy nagy öröm, mert sokszor érezzük azt lelkészek, hogy készítjük a gyerekeket, beszélgetünk, mindent megtanítunk, és a gyerekek ettől függetlenül mégis kikonfirmálnak a gyülekezetből, tehát elmennek. Ennek nyilván az az oka, hogy ebben az időszakban váltanak iskolát, mennek középiskolába, más településre, tehát bejárók lesznek, sokkal sűrűbb lesz az életük. Ugye az lenne a jó, hogyha maradnának és vissza tudnának csatolódni a gyülekezetbe. Tehát minden csoportban látom egyébként a két év alatt, hogy azzal, ahogy megnyílnak, beszélgetnek, foglalkoztatja őket, megérinti őket. De nem mindig jutunk el arra a pontra, hogy ténylegesen át tudják adni az életüket az Úr Jézusnak. És lehetséges, hogy ezt a konfirmációt is így kéne kezelni, hogy felkészítjük őket, megadjuk azokat az alapokat, azt a tudást, ami hozzánk köti őket. Miért vagyunk mi így reformátusok, vagy mit jelent ez számunkra? De nem kéne úgymond elvárni tőlük ebben a korban, hogy megérjenek egy olyan döntésre, ami teljesen egyéni és teljesen emberfüggő. Nem vagyunk egyformák, tehát mindenki másképp dolgozza föl ezeket az információkat, és mindenkinek több idő vagy kevesebb idő, más időszak vagy más élethelyzet az, ami előhozza azt, hogy ő Istenhez akar kötődni. Elvárni tőlük azt, hogy mindenki a konfirmáció napjára megtérjen, ezt én nagyon bizarnak gondolom.
0: Teljesen más a helyzet akkor, amikor egy fel felnőtt, egy idősebb ember kéri azt, hogy a református közösséghez akar tartozni. Ott ez egy tudatos döntés, egy megtérésnek az eredménye, vagy inkább azért, hogy ezáltal a közösséghez tartozzon.
1: Azt gondolom, hogy az, aki felnőttként keresi a konfirmációnak a lehetőségét, nyilván tudja, hogy miért így döntött, tehát az mozdítja őt, hogy szeretne oda tartozni, szeretne hitvallást tenni, szeretné kifejezni az Istenhez való kötődését, tehát egy szívből jövő, lélekből jövő, megtérő embernek a bizonyságtétele, vallástétele. Míg a gyerekeknél egy kikényszerített kicsit szokás, kötelezettség, aminek eleget kell tenni, és a gyerekek jönnek, mert engedelmesek a szüleiknek. Én azt mondanám, hogy a tudást biztosítsuk, adjuk meg, de a hitvallást magát én személyes dolognak gondolnám. Tehát azt mondanám, hogy akkor tegyen hitvallást, akkor valljon szint a gyülekezet előtt, amikor megérik rá. Nálunk most már másodszor volt ilyen felnőtt konfirmáció. Ez alatt a 17 év alatt, amióta én itt vagyok, másodszor alakult meg csoportunk, hogy tényleg ők kérték, jutottak el erre a pontra.
0: Tompa Veronika lelkipásztorral arról beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy Diósvörge Patonyban mikor és hogyan is zajlik a konfirmandusok felkészítése a vallástételre.

0: Gyermekkorában tengerbiológus vagy régész szeretett volna lenni. Végül mégis a lelkészi pályát választotta. Aránylag fiatalon megérezte ugyanis, hogy az Úristennek más, nagyobb terve van az életével. Így szeretné megköszönni Istennek, hogy születésekor megtartotta őt. Nyakas Gergő, pervenyiki lelki pásztor meséli el ennek a döntésnek a történetét.
1: Gyerekként volt bennem olyan elképzelés, hogy tengerbiológus vagy régész. Olyan 10 éves kor előtt ez a kettő álom volt, amiből az egyik nagyon hamar összetört, mert a tenger elég messze van ide, minden irányba. Még a régészet az mai napig is foglalkoztat, és talán nem is áll távol ettől a szentírás tanulmányozása, hiszen egy régebbi korba is bele kell lásnia magát az embernek, kortörténetbe ahhoz, hogy jobban megértse a szentírás igéjét. De viszonylag fiatalon éreztem azt, hogy az Úristennek valami több, valami másabb terve van az én életemmel. Én nagyon betegen születtem gyerekként, küzdöttek is az életemért az orvosok. Aznap el is vittek megműteni kistérségből Debrecenbe, szüleim nem is láttak egy pár napig. Úgyhogy már az Úristen akkor elválasztott magának, és úgy voltam vele, hogy ha Isten megtartotta az életemet, akkor neki terve van vele. Én gyerekként még sokáig nem értettem azt, hogy mi a terve velem, de tudtam, hogy neki biztosan van velem terve, azért tartotta meg az életemet.
0: Mikor jött rá?
1: Olyan 10 éves forma lehettem, amikor legelőször megfogalmazódott bennem ez a gondolat, hogy talán az ő szolgálatába akar állítani, és nagyon hamar rá is döbbentem arra, hogy leginkább azzal lehető szolgálni, hogyha az ő népét szolgálom, tehát hogyha lelkipásztor leszek. És már egészen gyerekkoromban elkezdtem templomba járni a helyi gyülekezetbe.
0: Önszántából vagy szülei ösztönzésére?
1: Önszántamból kezdtem el járni. Kicsit későn kereszteltek meg, olyan 6 éves voltam, és olyan 10 éves koromtól kezdtem el rendszeresen a templomba járni. Dédnagymamámmal leginkább, amikor édesapám vitte dédnagymamámat a templomba, akkor én magam is beültem, vagy hol a szomszédnénivel, és amikor már komolyan megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy akkor tényleg erre a pályára, és már elkezdett bennem kikristályosodni az, hogy kezdésnek a legjobb ehhez Debrecenben a református kollégiumban tovább tanulni, akkor a szüleim is komolyabban kezdték venni ezt a templomba járást. Addig eljárogattunk a nagyobb ünnepeken, de úgy rendszeresen azután kezdődött el ez. Nagyon hálás vagyok Istennek, mert úgy formálta a szüleimnek az élet is, hogy nekik is egyre inkább fontosabbá vált a gyülekezet, és édesapám presbiter, édesanyám presbiter, sőt, hitoktató is. Én pedig végig haladhattam azon a pályán, amit Isten kijelölt számomra, de ez valahol ott a gyülekezeti közösségen belül formálódott bennem, látva azt, hogy milyen is egy pásztornak és egy a pásztorát szerető gyülekezetnek a kapcsolata. Az én lelki pásztorom akkor vesztette el a szeme világát, amikor én gyerekként elkezdtem a gyülekezetbe járni. És én emlékszem arra, hogy milyen nagy szeretettel és törődéssel vette körbe a gyülekezet a lelkészt. És bennem ez a fajta szeretet is mindmáig megvan. Meg az a példa is, hogy tiszteletes úr a mai napig szolgál. Úgyhogy bennem ez a fajta kapcsolat él, ami gyülekezet és pásztora között egy szeretetteljes kapcsolatról árulkodik.
0: Debrecenben ott már teológiára jelentkezett, vagy csak ott volt a gimnázium?
1: Ott volt a gimnázium, tehát Debrecenben a református kollégiumban tanultam informatika szakon.
0: Az egy kicsit távolabb áll a lelkészi pályától. Akkor hogyan jött mégis a teológiára való jelentkezés, az informatika elvégzése után?
1: Már maga az iskola választás is a lelkészi pályára való készülésből fakadt. Egyszerűen azért informatika, mert amikor a humán info szakot bejelöltem, azt hiszem akkoriban tanult édesanyám is informatikai alapismereteket, akkor tette le az ECDA vizsgát, és úgy voltam vele, hogy hát az informatika egy annyira kézenfekvő és a hétköznapokat átszövő tudomány, hogy akkor a humán szak mellé még, ha esetleg oda nem vennének fel, akkor beírtam az informatika szakot. Istennek a kegyelme volt, hogy noha azelőtt és azóta se indult humán info szak egybe, párosítva egy osztályba, akkor elindult, és így a humános osztályjal együtt tudtunk tanulni mindvégig. Később aztán természetesen már jött a fakultáció, a vallásfakultáció, az emelt óraszám és az abból való érettségi. Tehát megmaradt ez a végig specifikusan való készülés, csak kiegészült még egyéb ismeretekkel.
0: Akkor az érettségi után jelentkezett teológiára, a Sárospataki Református Teológiára, ami most már hittudományi egyetem.
1: Ez egyszerűen abból fakad, hogy édesanyám menet közben beiratkozott hittanoktatónak. Mondhatni, ő fertőzött meg engem a pataki szellemmel, és mindig olyan nagy szeretettel beszélt a tanárairól, a diák közösségről, hogy szinte én is vágytam erre a közösségre. Ő vitt el felvételire, meg a nyílt napra, és valóban magával ragadt az a közvetlen és őszinte szeretet, ami ott fogadott minket.
0: Amikor a teológián készült a hivatására, nem gondolta azt, hogy esetleg mégsem ez az az út, az a pálya, amit Isten kijelölt a számára? Megfogalmazódtak-e önbe esetleg ilyen kétségek, kérdések?
1: Igazság szerint annyira mélyített nem csak a tárgyi tudásunkat a professzorok, hanem mindig életszerű példákat adtak, és mindig olyan előadókat hoztak be. Ők maguk is mindig igyekeztek arra sarkalni minket, hogy a gyülekezetekkel élő kapcsolatunk legyen. Ebből a szempontból az embert nem igazán foglalkoztathatta más, vagy én ezt nem is tudom megfogalmazni. Tehát, hogy annyira magával ragadta nem csak a tudomány az embert, hanem a hétköznapoknak a gyakorlata is, hogy szinte vitte az ember lelkét magával. Természetesen volt más tanulmány is, amit még a teológia mellett az ember elvégzett. Főként ez akkor fogalmazódik meg az emberben, amikor az etikából, ugye a teremtett világnak a ökológiai etikáról hallgatja az órákat és tanul, és közben otthon a család méhészkedik, akkor megfogalmazódik az emberben. Lehet, hogy én is szívesen megcsinálnám a méhész szakvizsgát, úgyhogy így a teológia mellett még egy szakmát is sikerült elvégezni. A méhész szakmát, ami szintén a mai napig egy meghatározó eleme az életemnek, hiszen otthon közel 100 méh családdal méhészkedünk, és hát az embert feltölti.
0: Akkor majd ide is telepít pár méh családot Perbenyikbe? Vagy már vannak is itt méhek?
1: Vannak terveim ezzel kapcsolatban is, viszonylag elég nagy a kert. Még egyelőre azzal birkózok, hogy tudom ezt a nagy kertet összefogni, átfogni, természetesen a gyülekezet mellett. De igen, van tervben. Ha más nem, megmarad hobbiként, mert az embernek nagyon jó, hogyha a teremtett világhoz közeli kapcsolata van, és szerintem erre a méhészet, legyen az akár hobbi szintű méhészet is, az ember teljesen kikapcsolja, bevonja a természetbe, és úgy rácsodálkozhat Istennek a dolgaira.
0: Nyakos Gergő perbenyiki lelkipásztor mesélt arról, hogy milyen gyermekkori élmény vezette őt a lelkipásztori szolgálat felé.

Kedves hallgatók, vallási műsorunk református kiadása ezzel véget ért. Felhívom a figyelmüket, hogy a jövő héten, pünkösd vasárnap, a Szentlélek kitöltetésének ünnepén 11 órakor élő istentiszteletet közvetítünk a Kulcsodi Református templomból. Igét hirdet Feszti Zsolt lelkipásztor. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Iski Ibolya. Áldás, békesség, a viszonthallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
3: és Somogyi Viktória.
4: Adásunk tartalmából: ti nem algoritmusok vagytok, 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Ti nem algoritmusok vagytok, 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szentatya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a Pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
5: Accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
4: Leó pápa a beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szentatya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
5: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
4: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szentatya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát: mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva 2 kérdést fogalmazott meg. A Szentatya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat: ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szentatya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
5: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
4: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett: ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szentatya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette: nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott: a háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta: a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk, radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta:
5: sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
4: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított: legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
5: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
4: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette: a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelentené, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a lefebvriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólítása ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely laté sententié önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szent Atya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Laudetur Jézus Krisztus!

0: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió. Losonc. FM 98. Pátria Rádió. A Magyar Közszolgálati Rádió.

14 óra van. A Pátria Rádió hírei. 9 új párt vár bejegyzésre a belügyminisztériumnál. Továbbra is zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között. Már csak az ország keleti részében várható csapadék. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Jelenleg 9 párt bejegyeztetési eljárása van folyamatban, gyűjtik a lakossági támogató aláírásokat, tájékoztatott honlapján a belügyminisztérium. Az Új Szuverén Szlovákia, a Kassai Mozgalom 2030, a Közösen Szakmaian Emberségesen, az A Nemzetért, a Stabilitási Mozgalom, a Gazda Mozgalom, a Közös Cél, az Új Hullám és a Mi Vagyunk a Család pártokról van szó. A pártalapításhoz 10 000 támogató aláírást kell összegyűjteni és leadni a belügyminisztériumban. Ha a párt minden törvényi feltételt teljesít, a minisztérium bejegyzi. A belügyminisztérium nyilvántartása szerint jelenleg 54 párt és mozgalom működik Szlovákiában, több mint 115 pedig felszámolás alatt áll. A nyilvántartásból való törléssel szűnik meg végérvényesen egy párt. Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke szerint a visegrádi országoknak egységesebben kellene együttműködniük a jövőben. A Halasz SD politikusa varsói kollégájával Vlodzimierz Csárzászti lengyel házelnökkel tárgyalt Pozsonyban. Rasi kiemelte, Szlovákia júliustól átveszi a V4-ek soros elnökségét, és fontos közös téma lehet Ukrajna háború utáni újjáépítése. A lengyel házelnök úgy fogalmazott, a magyarországi választások után új lehetőség nyílt a bizalmi együttműködésre a visegrádi országok között. A felek szerint az ukrajnai újjáépítésben a régió országai és vállalatai is fontos szerepet kaphatnak. Matusz Utaestok, a Halasz SD elnöke és belügyminiszter támogatásáról biztosította Branislav Ondrus európai parlamenti képviselőt, aki indulna a szakszervezetek konföderációjának elnöki posztjáért. Utaestok szerint Ondrus azért lépett ki a Halasz SD pártból, hogy független és pártatlan jelöltként indulhasson. Hangsúlyozta, politikailag és emberileg továbbra is közel állnak egymáshoz. Branislav Ondrus európai parlamenti képviselő a Szlovák Televízió Vita műsorában jelentette be indulási szándékát. A választással kapcsolatban egyelőre további részleteket nem közöltek. Irán és az Egyesült Államok között továbbra is zajlanak az egyeztetések Pakisztán közvetítésével, közölte az iráni külügyminisztérium. A tárgyalások célja a háborús konfliktus lezárása és egy tartós béke megállapodás elérése. Esmail Bakai iráni külügyi szóvivő szerint Teherán már jelezte aggályait az amerikai félnek. Az iráni sajtó ugyanakkor túlzónak nevezte Washington feltételeit, amelyek állítólag nem tartalmaznak engedményeket Irán számára.

0: utasításokat akar bevezetni a megállapodásba. Az Egyesült Államok tavaly már mérsékelte az európai autók importvámját, most azonban ismét szigorított az intézkedéseken. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azt kérte az Európai Uniótól, hogy lazítsa a költségvetési szabályokat az energiaválság kezelése érdekében. Az olasz kormányfő szerint a közel-keleti háború és a hormúzi szoros körüli feszültség súlyosan megemelte az energiaárakat Európában. Meloni úgy véli, az energiabiztonság ma már stratégiai kérdés, ezért az erre fordított kiadásokat nem kellene beleszámítani az állami hiányba. A javaslatot Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek küldött levelében fogalmazta meg. Olaszország közben rontotta a következő évekre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését, és a költségvetési hiány továbbra is meghaladja az uniós határértéket.
1: Időjárás.
0: Borult és napos szakaszok váltják ma egymást, 22 fokig melegszik a levegő, éjszaka 12 és 7 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap az ország nyugati felében derült, még keleten borult idő várható többfelé esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Albár és Alistál között, ahol két gépkocsi ütközött, a szabadsávban felváltva halad a forgalom. Nyitrán az obor alatti körforgalomnál egy kamion és egy személygépkocsi szenvedett balesetet, a forgalmat rendőrök irányítják. Érsekújvárban a Tescohoz vezető kereszteződésnél történt baleset, egy sáv járható, sebességet mérnek az R1-esen, Nyitra mellett Aranyosmarót felé, Felsőz után Szalóc irányában és Kassa, Bárca város részében a központ felé. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben megismétlünk egy beszélgetést, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el. A mikrofonnál Récsei Noémi. Az elmúlt napokban két könyvtár látogatáson is voltam. Az egyik könyvtár, melyet meglátogattam, a Csallóközi könyvtár volt. A szóban forgó intézmény vezetőjével, Laca Ilonával beszélgettem egy villáminterjú keretében. Egyebek mellett arról hallhatnak, hogy milyen nyári tervekkel kívánják szolgálni az olvasókat, az érdeklődőket, de szó lesz arról is, hogy a Csallóközi könyvtárban miképp találkozik a tudomány, az irodalom és a technológia. Elsősorban tehát Laca Ilonát hallják, az összeállítás második részében pedig a Galántai könyvtár munkatársát, Perlecki Zitát kérdezem.
2: Természetesen az irodalmi jellegű események soron vannak. Szabó Z. Attila Budapestről érkezik, ővele lesz legközelebb, utána pedig a Szlovákiai Magyar Írók Társaságával van közösen tervezve még két találkozó, és folynak mellette a más jellegű rendezvények, például az Expired Passporttal a következő klubest valószínű, még nem biztos, hogy Bíró Szabolcsal, de úgy néz ki, hogy így van tervezve. És hát amit általában is csinálunk a gyerekek felé, tehát a heti 2-3 alkalommal a gyerekekkel foglalkozunk, pénteken beindul újra a memória tréning az időseknek, és lassan már gondolunk a nyárra. Nyáron a táborokat szoktuk megszólítani, és akkor ők is itt töltenek egy délelőttöt, és akkor a gyerekekkel foglalkozunk kreatív módon. Vannak most már digitális eszközeink, tehát pirográfia, 3D nyomtatás, ami egy kicsit ugyan már nem irodalmi, de igyekezünk ezt is belevenni, és természetesen akkor a könyvtár látogatás is benne van, és a könyvtár ismeret. Kiállításokat rendezünk rendszeresen minden hónapban. Most éppen a Bibianától kölcsön kértünk egy kiállítást, úgyhogy ez lesz a májusi, és a júniust pedig még most szervezzük.
1: Ahogyan is említette, nem csak irodalmi jellegű programokkal várják az érdeklődőket. Ennek okán adódik a kérdés, hogy mi a könyvtár feladata a 21. században, a digitalizáció korában. Ha jól sejtem válaszából, nem csak az, hogy könyveket olvassunk, szép irodalmat fogyasszunk, hanem egy kicsit azt a bizonyos ollót, azt a metszetet nyitni kell. Miért és mi a feladata a könyvtáraknak?
2: Az elsődleges feladat mindig az, és az is marad, hogy az olvasást propagáljuk, és főleg a gyerekek irányába megszerettessük az olvasást. Hogy rájöjjenek, hogy ez egy élvezet, hogy az nem csak egy szlogen, hogy a könyv a legjobb barát, de valóban így van, hogy kénytelenek vagyunk nyitni, tehát zajlanak itt internetes iskoláztatások, van egy új termünk, amit úgy hívnak, hogy Smart Lab, amit teljesen már a digitális kornak megfelelő, tehát tudunk nyomtatni trikókra, poharakra, 3D nyomdával dolgozunk gyerekekkel, M-bot, Ozobot, robotok, szóval mindenféle digitális Lego. Péntekenként van itt egy Next Kid Club. Igyekezünk mindig valami újat kitalálni, most egy ilyen legújabb a Hippik Júlia által vezetett Csendes Könyvklub, amely nagyon érdekes kezdeményezés, tehát jönnek a tagok, leülnek változóan, ki mikor ér rá, vagy jönnek az új barátok, akiket magukkal hoznak, és akkor mindenki a saját könyvét olvassa, egy órán keresztül nincs mobil, nincs semmiféle zavaró tényező, és esetleg az egy óra után megbeszélik, ha szeretnék, mit olvastak, és miért tetszik ez a könyv. Tehát mindig igyekezünk valami újat, például említeném még ezt a pingálót, amit egy éves kortól 3 éves korig tartunk. Tehát igyekszünk minden korosztályt megszólítani, a tinédzserek részére a hangoló, ami általában irodalmi művek és a zene összekapcsolódása, úgyhogy ez is egy nagyon sikeres és kedvelt.
1: Beszélgetésünket pedig Perlecki Zitával, a Galántai Könyvtár munkatársával folytatjuk. A kérdésem irányodba is úgy szól, hogy mivel telnek aktuálisan a koranyári napok, mivel foglalkozik a Galántai Könyvtár, és milyen célkitűzéseitek vannak a következő hetekre, hónapokra?
3: Igen, közeledik a nyár, de ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a Galántai Könyvtárban nincsen megállás, tehát állandóan történik valami. Szervezzük az eseményeinket, rendezvényeinket. Ma például az új módszertani felelősünkkel módszertani látogatásokat tettünk a helyi kis könyvtárakban. Elmondtuk, hogy miben javulhatnának, esetleg felajánlottuk a segítségünket, hogy amiben szükségük van ránk, akkor természetesen mindenben állunk a rendelkezésükre. Pár perc múlva kezdődik a Magyar Olvasóklub, ennek már van egy szlovák verzió, ami tavaly októbertől működik, és az elkövetkezőben pedig, ha minden igaz, akkor pénteken lesz egy családi akciónk, ahol ilyen kicsit közelebb hozzuk a családok számára a technikát és a könyvtárt, és megpróbáljuk ennek a viszonyát valahogy szimbiózusba hozni.
1: Ha már említetted az olvasóklubot, kit vártok, kit kívántok megszólítani, és mondjuk el, hogy mi történik egy ilyen jellegű olvasóklubban. Lehet, hogy él egyfajta korabeli, vagy egyfajta régi sztereotípia is azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik egy ilyen olvasóklub keretében. Tegyük egy kicsit tisztába a fogalmakat, és adjunk egy kis ízelítőt is ezzel kapcsolatban hallgatóinknak.
3: Tehát az olvasóklub igazából nekünk is ez egy ugrás volt az ismeretlenbe. Vannak nagyon pozitív tapasztalatok, például a komáromi könyvtár már régebb óta foglalkozik olvasóklubbal, és van egy egészen kiépített, jól kiépített bázisuk, és ők nagyon biztattak bennünket, hogy ne aggódjunk, mert azt az 5-8 embert nagyon, nagyon egyszerűen elérték, nagyon jó kedvel járnak, nagyon hangulatosak ezek a találkozók, de azért mi úgy voltunk vele, hogy hát meglátjuk, hogy fog-e sikerülni, meg tudjuk szólítani az itteni közönséget, és végül is októberben kezdtük a szlovák csoporttal, ma 13-an vagyunk, ami egészen nagyszerű szám, és az első perc nagy lelkesedést vált ki belülünk is, és az olvasókból is, akik ezen részt vesznek, mindegyikük könyvtártag és nagyon lelkes olvasó. Igazából az ismerkedésen túl megpróbáltunk egy ilyen közös vonalat létrehozni, hogy igazából mi az, ami őket érdekelni. Nem az a cél, hogy mindenki elmondja, hogy mi az, amit olvas, hanem kicsit egy kimozdítani mindenkit a komfortzónájából, és megpróbálni új stílusokkal, új zsánerekkel megismertetni az embereket. És azon túl, hogy megpróbáltunk valamikor, volt például, hogy Bálint nap alkalmából, hogy akkor az volt az ő kérésük is, hogy olvassunk valamilyen ilyen szerelmi történeteket, és akkor azt is megpróbáltuk szétosztani, hogy korszakoltuk az irodalmat és a legnagyobb szerelmi alkotásokat, és akkor mindenki beszámolt, és egy kicsit így ilyen ívet tudtunk leírni, hogy az antiktól hogyan haladtunk a 20. század felé, és igazából a szerelem és annak a feldolgozás, és ennek a témakörnek a feldolgozása igazából milyen ívet írt le az irodalomban. És mindenki egy kicsit mást olvasott, és most eljutottunk arra a pontra, hogy megpróbáljuk így összegezni, és megpróbáljuk egy kicsit együtt gondolkodóvá tenni ezt a teret, ami azt jelenti, hogy a harmadik kör készül, amikor mindegy ilyen közös novellát olvasunk. Az első körben Hemingway novellát olvastunk, a második körben Edgar Allan Poe-t olvastunk, és a harmadikban meglepetéssel szolgálok majd az olvasóknak.
1: Az imént közvetített percekben megszólalt ugye a Csalló Közikönyvtár igazgatónője, aki azt is kifejtette véleményében, illetve megszólalásában, hogy a könyvtár feladata egyébek mellett ugye az olvasás népszerűsítése, amit ti is csináltok, és a tudomány népszerűsítése is. Hogy lehet ezt jól ötvözni?
3: Igen, valószínűleg a tudomány is, meg így általánosságban azt hiszem, hogy ez a társadalmi elvárás, hogy a könyvtárak ne csak könyvkölcsönzés központjai legyenek, hanem változnak egy kicsit közösségi térré, ahol az emberek jó szívvel és nagyon jó kedvel találkozhatnak egymással, és ennek az egyik formája az is, hogy megpróbáljuk közelebb vonzani magunkat a családokat és az esetleg iskolába járókat, amihez elengedhetetlen az is, hogy valamennyire digitálisan fejlődjünk mi magunk is, mert a legfiatalabb generációkkal gyakorlatilag lehetetlenség tartani a lépést e tekintetben. És a CVT-nek volt egy olyan kezdeményezése, hogy 50 szlovákiai könyvtár bevonásával létrehoztak egy olyan kezdeményezést, hogy a könyvtárak Szlovákiáért, és igazából ennek a lényege az, hogy 50 könyvtárban intelligens laboratóriumokat hoztak létre, ami azt jelenti, hogy tőlük 2030-ig kölcsönbe kaptunk különböző technikai vívmányokat, amelyeket mi is megtanultunk használni, erre nagy gondot fektettek, hogy minden könyvtárból iskolázást és valamilyen felkészítést kapjanak az ott dolgozók, tehát is mi is részt vettünk jó pár körös felkészítésen a kolléganővel, és olyan technikai vívmányokra tettünk szert, így, mint a 3D nyomtató, vagy pedig ilyen, hogy hőprésgép. Nagyon bonyolult ezt elmagyarázni, igazán, hogy mi minden ez, nekem is utána kellett néznem, mert a terminológiát nagyrészt szlovákul használtuk. A lényeg az, hogy a 3D nyomtató, ami viszonylag ismert dolog. Ezen kívül olyan technikai eszközöket kaptunk, amelyek alkalmasra tettek bennünket arra, hogy ajándéktárgyakat készítsünk, például bögréket, amelyre személyre szabott fényképeket, szabadon választott rajzokat, grafikákat tudunk nyomtatni, és ugyanígy trikókat, vagy pedig tányérokat tudunk feldíszíteni különböző módon, és ennél fogva aztán meg tudunk szólítani különböző konkrét tevékenységekre is csoportokat, vagy pedig családokat, így például most pénteken, amit tervezünk, ez egy ilyen családi nap lesz, lesznek ilyen pirográf állomások, ami szintén, amivel rendelkezünk, ez igazából annyit takar, hogy fába bele lehet égetni ilyen kis toll segítségével különböző üzeneteket, képeket, tehát, hogy a szülők a gyerekek a szülőknek ilyen kedves módon nagyon egyszerű és költséghatékony ajándékot tudnak készíteni, tehát nem kell semmi nagyban gondolkodni. Nagyon könnyen megvalósíthatók ezek a dolgok, tehát egy ilyen pirográfszet használható gyakorlatilag ennek a okítás, vagy ennek a bemutatása, hogy gyakorlatilag a gyerekek is biztonságosan használhassák néhány perc, és egy ilyen bögre elkészítése is egy ilyen 5 perces feladat, és mindig látjuk a lelkesedést a gyerekeken, hogy megvalósulhat az, hogy ők valamit láttak az interneten, valamilyen képet, vagy esetleg le van mentve a galériába, az okostelefonba a cicás kép, a házi kedvenc, vagy a testvérrel készült közös fotó, és hogy ezzel meglephetik a családtagokat.
1: Tehát a tudomány és a technika népszerűsítés és az olvasás népszerűsítése mellett a cél, és nem tudom, hogy hallgatóink hallották-e a háttérzajokból, hogy csilingel egy kis csengő a háttérben, ez azt jelenti egyébként, hogy a Galántai Könyvtár gyermek részlegére érkezik egy új olvasó, az interjúnk, amióta tart néhány perc alatt többször csilingelt a csengő, ez talán a remény hangja is lehet, illetve annak hangja, hogy neveljük a következő generációt olvasóvá, értelmezővé és a világ iránt nyitott emberré.
3: Igen, nagyon, nagyon tudatos haladunk ebben az irányban, tehát a legkisebbeknek az olvasás és esetleg az iskolás csoportoknak, az óvodás csoportoknak vagy szülőknek, gyerekekkel, magyarul és szlovákul is minden heti gyakorisággal szervezünk ilyen programokat. Nagyon jó látni, hogy az óvodás csoportok is visszajárnak hozzánk. Az ez év vívmánya tulajdonképpen ez a DIA projekt, ez a DIA vetítő, amiben szintén úgy merészkedtünk, hogy hát nekünk ez ilyen mindennapi dolog volt még gyerekkorunkban, hogy ilyen élő dolog, hogy igazából egy mese közvetítése így is történhetett számukra, de teljes rácsodálkozás van a kisiskolások részéről, hogy életükben most először találkoznak valami ilyesmivel, és most már annyira fejlett a technika, hogy nem csak a legrégebbi, gyakran már ilyen ovid meséket lehet diafilmen látni, hanem a legtrendibb, tehát a Boribon, Bogyó és Babóca, gyakorlatilag minden megtalálható így, és a gyerekek nagyon élvezik, hogy az olvasás mellett, ahogy a könyvtáros kollégán ők felolvasnak, nekik ez mellett egy képi világot is kapnak hozzá, és még megismerkednek egy ilyen fajta viszonylag egyszerű technikai eszközzel is.
1: Azt is gyakran hangoztatjuk interjúinkban, ugye mi már többször beszélgettünk, többször folytattunk párbeszédet mikrofon előtt, hogy ha elszalasztjuk annak lehetőségét, hogy megismertessük akár már az újszülöttekkel az úgynevezett lapozókat, fekete-fehér könyveket, akkor kimarad egy lépcsőfok, egy olyan emelkedő, vagy egy olyan mantinel, amiben kapaszkodni lehet életünk folyamán, vagy a gyerekek élete folyamán. Mit gondolsz ezzel kapcsolatban, és miért fontos ezt mindenkoron hangsúlyozni, hogy az olvasóvá nevelés gyakorlatilag újszülött kortól kellene, hogy kezdődjön és folyjon, és még mindig Perleckizitával beszélgetünk.
3: Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen alapfeltétel. Épp most hallottam, amikor ezen a módszertani látogatáson voltunk a vidéki könyvtáraknál, pontosan ők is ugyanezt visszhangozták számunkra, hogyha ez otthon, a családi körben nem kezdődik el, idősebb korban nagyon-nagyon nehéz bevonzani már valakit, vagy megnyerni valakit az olvasásnak. Már az is egy kicsit hátrány, amikor egy fiatal vagy egy gyerek hamarabb látja valaminek a filmes vagy a mese adaptációját, mint magát a mesét, mert akkor legyint rá, és azt mondja, ezt én már láttam. Én ezt már ismerem, és nincsen meg az újdonságnak a hatása, ami tényleg rávehetné arra, hogy a kezébe fogjon egy könyvet, ahhoz tényleg ilyen nagyon karizmatikusan, nagyon jól megírt alkotásnak kell lenni, nagyon jó szövegiséggel, hogy ez az embert azon az első ponton megkapja. Tehát, hogyha még valaki nagy nehezen ad is egy esélyt, hogy azon az első pár oldalon nem tudja megszólítani az olvasóját az író, vagy nem találja meg a könyv a maga olvasóját, akkor nagyon gyorsan ezek a könyvek félre vannak téve, és nagyon ritkán van az, hogy valaki végig rágja magát valamin, ami iránt nem érez igazi elhivatottságot.
1: És záró kérdésünk következik. Arra volnék még kíváncsi, hogy ahogy említettük interjúnkban, ebben a kis villáminterjúban, hogy ti milyen kapaszkodókat nyújtotok, vagy kívántok nyújtani a vidéki könyvtáraknak, ti kiktől kaptok, vagy milyen intézményektől kaptok támpontot, kapaszkodót, szakmai iránymutatást, ki az, aki segít nektek eligazodni? Nem azt mondom, hogy az irodalom világában, mert azt hiszem, hogy erre nektek nincs szükségetek, de a könyvtár intézményes népszerűsítésében, ha létezik ilyen kifejezés, ki az, aki a segítségetekre van, intézményi szinten és akár a civil szférából?
3: Erre leginkább talán a módszertanosunk tudna válaszolni, hogy ő ki mindenkivel van kapcsolatban, de általában ez így van, hogy meghatározott standardok vannak, amiket be kell tartani, és ezek állami szinten nálunk a Szlovák Nemzeti Könyvtárnak vannak bizonyos előírásai, aztán vannak bizonyos egyeztetések a kerületi könyvtárakkal is természetesen, tehát van egy ilyen háttérmunka, ami nagy rész azért technikai. Az, hogy mindenki individuálisan, minden egyes könyvtár individuálisan próbálja megtalálni azt az ideális utat, ahogy eljusson az olvasóihoz, ez nagyon sokan befolyásolja, hogy milyen a környezet, milyen a városnak, vagy a falunak, a vidéknek, milyen a módja, a milliója, mennyire nyitottak az emberek az olvasásra, mennyire nyitottak az iskolák arra, hogy együttműködjenek a könyvtárral, elehozzák azokat a diákokat egy-egy olvasásra, vagy egy exkurzióra, vagy most már nagyon gyakran fel is ajánljuk ezeket a például ezeket a technikai egyes rendezvényeinket, vagy foglalkozásainkat, hogy mennyire nyitott rá a közeg, és ezért úgy van, hogy erre nincsen univerzálisan megmondható módszer, mi az, ami működni fog, mi az, ami nem fog működni. Minden könyvtár igazából tapogatózik és keresi, hogy hogyan tudna legközelebben, legjobban, legegyszerűbben megszólítani a maga közönségét. Mi is így van, szüntelenül próbálkozunk, és igaz, biztos, hogy van olyan, hogy nagy erőbefektetéssel, nagy elánnal valaminek neki futunk, és nem lesz akkora hatása, de ez nem egy feladható dolog. Egyfolytában próbálkozni kell, új témákkal kell előjönni, új foglalkozásokat kell kitalálni, és én úgy vagyok vele ugyanúgy, ahogy a könyv, hogy minden könyv megtalálja maga olvasóját, minden rendezvény is, és hogyha egy intézmény tényleg szívvel, lélekkel azon van, hogy megszólítsa a maga közönségét, akkor el fog hozzá jutni.
1: Az elmúlt percekben helyszíni összeállításunkat közvetítettük. Elsőként Laca Ilona, a Csallóközi Könyvtár igazgatónője szólalt meg, másodikként pedig Perlecki Zitát, a Galántai Könyvtár munkatársát hallották.

0: az érettségi vizsga a tudás számadásának egyik legfontosabb fokmérője. Egyszerre lehet lezárása az iskolai éveknek és belépő a továbbtanulás, illetve a munkavilágába. Ugyanakkor nem minden diák érkezik ugyanazokkal az adottságokkal és nehézségekkel ehhez a megmérettetéshez. Egyre nagyobb szakmai és civil figyelem irányul arra, hogyan történik a sajátos nevelési igényű tanulók, diákok számunk kérése az érettségén, és miként biztosítható számukra a valódi esélyegyenlőség. A pedagógiai keretrendszer ma már lehetőséget ad bizonyos könnyítésekre is, például lehetőség van hosszabb felkészülési időre, speciális segédeszközök használatára, vagy akár eltérő vizsgaformára. A cél azonban nem az elvárások csökkentése, hanem az, hogy a vizsga megszerzett tudást mérje, ne pedig a hátrányokat és a hiányosságokat, véli a szakember. A téma ezzel párhuzamosan további kérdéseket is felvet, mint például, hogy miként lehet egyszerre igazságos és szakmailag hiteles egy vizsgarendszer. A soron következő percekben egyebek mellett a sajátos nevelési igényű diákok érettségi helyzetéről, a T9-es számonkérésről, a pedagógusok tapasztalatairól beszélgetünk, továbbá arról, hogy hogyan lehet az oktatás valóban befogadóbb, emberségesebb és természetesen eredményesebb. A következő percekben Lehocki Evelin gyógy és speciális pedagógus válaszol.
1: Külön szabályok vonatkoznak ezen diákokra, amelyek elsősorban kedvezményeket, hosszabbítást és speciális feltételeket biztosítanak. Azért is mondtam a megsegítést vagy segítést, mert az új rendelet szerint most már nem integrál diákoknak nevezzük ezen diákokat, hanem diákok megsegítése név alatt. Tehát ez is sokkal emberközelibb, sokkal elfogadóbb környezetet biztosít azon diákok számára, akik valamilyen nehézséggel jönnek vagy vannak az iskolában. Tudni kell, hogy a jogi háttér fedezi őket, ami azt jelenti, hogy az iskola törvény, a 254-es törvény 2008-ból nagyon sok információt lehet találni, hogy hogy és miképp segíthetjük a sajátos nevelési igényű diákokat, illetve ami a középiskolai szabályzatot illeti, az pedig a 224-es törvény a 2022-ből. Ezek a törvények határozzák meg az érettségi vizsga feltételeit, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó módosításokat. Itt konkrétan három nagy kategóriára ossza fel a diákokat ez a rendelet, és attól függően, hogy mennyire súlyos az ő diagnózisuk, attól függően kapnak több időt, vagy több segítséget, vagy több megsegítést, inkább így fogalmaznék.
0: Különféle kategóriák létesültek annak okán, hogy jól és megfelelően legyenek megsegítve a diákok. Hogy vannak ezek a kategóriák, mondjuk el hallgatóinknak, kérlek.
1: Az egyes kategória a leggyengébb, tehát az azt jelenti, hogy kisebb megsegítést kapnak, vagy kevesebb időt, és ezt mindenképp szakszolgálat írja le szakvélemény alapján, és a szakvélemény végén vannak lehetőségek, hogy miképp és hogyan lehetne segíteni a diáknak az érettség, illetve a T9 kapcsán.
0: Mit gondolsz, miért fontos és miért aktuális mindenkoron ez a téma? Ugye még csak előttünk van a szóbeli érettségi hete, de már mögöttünk van a szóban forgó T9, és már lezajlottak az írásbeli érettségik is. Ennek okán arra volnék kíváncsi, hogy miért fontos az év szinte bármely szakaszában beszélni erről a témáról.
1: Úgy gondolom, hogy ez a téma azért is nagyon aktuális bármikor, mert már a következő évre már lehet készülni, hogy miképp és hogy milyen lehetőségek lesznek, ugyanis az előző év áprilisában be kell adni az összes kérvényt, és még előtte meg kell csináltatni az összes vizsgálatot, tehát pszichológusi, illetve speciálpedagógusi vizsgálatot ahhoz, hogy teljes értékű segítséget lehessen kérni, mert hogyha nincsenek meg ezek a papírok, akkor az iskola nem is kérvényezheti a diákoknak a segítséget. Ezeknek a papíroknak rendbe kell lenni. Hogyha esetleg valamilyen más specifikus diagnózis is van, akkor természetesen más szakvélemények is fontosak, például egy neurológusi szakvélemény, vagy attól függően, hogy a diáknak milyen testi vagy lelki sérülése lehet.
0: Egy kicsit álljunk meg beszélgetésünk ezen pontján, és tegyük tisztába a fogalmakat. Mit jelent a sajátos nevelési igényű diák fogalom? Hozzuk ezt is közelebb.
1: Ide soroljuk azokat a diákokat, akik tanulási zavarokkal küzdenek, akiknek figyelemzavaruk van, vagy érzékszervi, mozgásos, vagy egyéb egészségügyi korlátozottsággal élnek, illetve a pszichés és kommunikációs nehézségek küzdők is ide sorolandók. Ugye ezt már, ahogy mondtam, az ilyen státuszt, hogy milyen megsegítéseket kapnak az érettségi, illetve a T9 kapcsán ezek a diákok, szakértői bizottság alapítja meg, és az iskolának kötelessége egyéni fejlesztési tervet készíteni. Az már sokkal jobb helyzet, hogyha az iskolának van saját gyógypedagógusa, vagy speciális pedagógusa, mert ő neki az a feladat, hogy egy konkrét tervet készítsen elő célokkal, illetve bele kell foglalni a dokumentumba azt is, hogy a tanácsadó mit tanácsol. Többé, kevésbé az iskola ezeket a feltételeket tudja is biztosítani, jobb esetben tudja biztosítani, viszont nagyon sokszor úgy gondolom, hogy ez a szaktanárokon múlik, hogy mennyire leleményesek, illetve azon múlik, hogy mennyire emberségesek. Tehát, hogy mennyire veszik figyelembe azt, hogy valakinek olvasási nehézségei vannak, és már csak ilyen apró dolgokban is tudnak nekik segíteni, hogy akkor nem fogják hangosan olvastattatni. De most térjünk vissza akkor a témára. Milyenféle megsegítésekkel élhetnek ezek a gyermekek, a diákok? Mindenképp ilyen tipikus megsegítés, azaz időhosszabbítás lehet. Ugye az írásbeli vizsgákon akár 25 vagy 50%-os plusz időkeret és lehetőségükre válik, és ez az időkeret segíthet például egy diszlexiás diáknak abban, hogy a szöveget lassabban olvassa, ezáltal jobban ki tudja bogozni, nem lesz olyan érzése, hogy időkeret közé van szorítva, ezáltal lehetséges, hogy jobb teljesítményt tud leadni. Eleve a stressz is egy nagyon komoly faktor lehet, hogyha a teljesítményt nézzük, úgyhogy nem lehet egyszerű ezen diákoknak is, hogyha a stresszel is nehezebben küzdködnek meg. A következő megsegítés az a segédeszközökre vonatkozik, tehát lehetséges számítógép használata, konkrétan diszgráfia esetén, vagy hogyha valakinek szemkárosodása van, vagy gyengén látó, akkor nagyított vagy módosított feladatsor, hangos felolvasás is egyébként lehetséges, vagy olvasás támogató szoftver, vagy inkább így nevezni, hogy olyan szoftver, amely fel is olvassa. Speciális világítás, csendes helyiség, ezek mind-mind megadatnak nekik, csak ezt bele kell foglaltatni a szakvéleménybe. Amint nincsen konkrétan megírva a szakvéleményben, hogy a számítógépet lehet használni, akkor az iskola speciális pedagógusa egy külön szakvéleményt ír a diákról, hogy szükséges neki és miért indokolja, és az alapján van aztán kérve az az érettségi feladatsor, vagy azok a megsegítések. Nyilván ez az iskolától is függ, hogy be tudja biztosítani.
0: Kedves hallgatóink, elbúcsúzunk egy rövid zeneszám erejéig, a következőkben arról hallhatnak, hogy még milyen típusú megsegítések járnak a sajátos nevelési igényű gyerekeknek és diákoknak akkor, ha nagyobb számon kérés előtt állnak, mint például a T9, vagy pedig az érettségi, ahogy az imént is, a továbbiakban is. Lehocki Evelin, gyógy- és speciálpedagógus áll majd hallgatóink rendelkezésére.

0: Talamont körüllengi a fiatalság mítosza, hiszen 30 évesen vált autóbaleset áldozatává, és hogyha így belegondolunk, elképesztő, hogy 30 éves koráig 4 könyvet írt meg. Olyan recepciója volt, ami szlovákiai magyar közegből csak Grendel Lajosnak vagy Tőzsér Árpádnak volt. Mivel nincsenek új könyvei, ezért tulajdonképpen természetes, hogy olyan fokú figyelem nem fordul feléje, mint akkoriban, tehát a 1990-es években.
1: Ezen a héten a szöveg közben a 60 éves született és tragikusan fiatalon, 30 évesen elhunyt Talamon Alfonz alakjára emlékezünk, monográfusával, Németh Zoltán irodalomtörténésszel. Paszmár Lívia vagyok, és várom Önöket kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A házelnök szerint egységesebb együttműködésre van szükség a visegrádi négyek között. A magyar államfő nem mond le tisztségéről, már csak az ország keleti részében várható csapadék. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Richard Dresi, a szlovák parlament elnöke szerint a visegrádi országoknak egységesebben kellene együttműködniük a jövőben. A Halasz SD politikusa varsói kollégájával Vlodzimir Csárzászti lengyel házelnökkel tárgyalt Pozsonyban. Dresi kiemelte, Szlovákia júliustól átveszi a V4-ek soros elnökségét, és fontos közös téma lehet Ukrajna háború utáni újjáépítése. A lengyel házelnök úgy fogalmazott, a magyarországi választások után új lehetőség nyílt a bizalmi együttműködésre a visegrádi országok között. A felek szerint az ukrajnai újjáépítésben a régió országai és vállalatai is fontos szerepet kaphatnak. Eddig 8460 külföldön élő szlovák állampolgár regisztrált levélszavazásra, a júliusi népszavazásra. A legtöbben Csehországból jelentkeztek, több mint 3000-en, de sokan szavaznának Németországból, Nagy-Britanniából és Ausztriából is. A referendumot július 4-én tartják, két kérdésben dönthetnek a választók, az egyik Robert Fico miniszterelnök életjáradékának eltörlésére, a másik a speciális ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség visszaállítására vonatkozik. A népszavazást a demokraták kezdeményezte, azonban az előrehozott választásokról szóló kérdés nem került fel a szavazólapra. A pénzügyi hatóság visszavonja az úszoron dolgozó lángos sütőre kiszabott 1500 eurós bírságot, és az összeget vissza is téríti. A hivatal belső vizsgálata ugyanis eljárási hibákat talált az ellenőrzés során. A pénzügyi igazgatóság vezetője szerint ugyanakkor a vállalkozó megsértette a törvényt, mert a pénztárgép nem felelt meg az előírásoknak. A hivatal ezért módosítaná a jelenlegi szabályozást, hogy a kisebb hibákért enyhébb büntetés járjon. Az ügy kapcsán a pénzügyi igazgatóság elnézést kért a vállalkozótól és saját alkalmazottaitól is. Jelenleg 9 párt bejegyeztetési eljárása van folyamatban, gyűjtik a lakossági támogató aláírásokat, tájékoztatott honlapján a belügyminisztérium. Az Új Szuverén Szlovákia, a Kassai Mozgalom 2030, a Közösen Szakmaian Emberségesen, az A Nemzetért, a Stabilitási Mozgalom, a Gazda Mozgalom, a Közös Cél, az Új Hullám és a Mi Vagyunk a Család pártokról van szó. A pártalapításhoz 10 000 támogató aláírást kell összegyűjteni és leadni a belügyminisztériumban. Ha a párt minden törvényi feltételt teljesít, a minisztérium bejegyzi. A belügyminisztérium nyilvántartása szerint jelenleg 54 párt és mozgalom működik Szlovákiában, több mint 115 pedig felszámolás alatt áll. A nyilvántartásból való törléssel szűnik meg végérvényesen egy párt. Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök kijelentette, nem mond le tisztségéről és kitölti mandátumát. Magyar Péter miniszterelnök korábban Orbán rendszerbeli bábnak nevezte az államfőt, és május 31-ig önkéntes távozásra szólította fel. Súlyog szerint azonban nincs sem jogi, sem alkotmányos oka a lemondásának, ezért csak akkor távozna, ha munkáját ellehetetlenítenék. Az államfő hangsúlyozta, Magyarországon kormányváltás

0: kezdete óta több kábel és gázvezeték meghibásodás is történt. A stratégia célja, hogy többek között a tengeri biztonság, az energiaellátás és a környezetvédelem erősítése a régióban. Irán és az Egyesült Államok között továbbra is zajlanak az egyeztetések Pakisztán közvetítésével, közölte az iráni külügyminisztérium. A tárgyalások célja a háborús konfliktus lezárása és egy tartós béke megállapodás elérése. Esmail Bakai iráni külügyi szóvivő szerint Teherán már jelezte aggályait az amerikai félnek. Az iráni sajtó ugyanakkor túlzónak nevezte Washington feltételeit, amelyek állítólag nem tartalmaznak engedményeket Irán számára. Donald Trump amerikai elnök közben arra figyelmeztette Iránt, hogy a béke megállapodás hiányában akár megsemmisítés is fenyegetheti az országot.
1: Időjárás.
0: Borult és napos szakaszok váltják ma egymást, 22 fokig melegszik a levegő, éjszaka 12 és 7 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap az ország nyugati felében derült, még keleten borult idő várható többfelé esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt a D1-esen a Gagarinovái lehajtó után Szenc felé, a bal sávban három gépkocsi ütközött. Sebességet mérnek a D1-esen Szencnél Pozsony felé, az R1-esen Nyitránál Aranyosmarót irányában, Pelsőc után Szalóc irányában és Kassa-Barca város részében a központ felé. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Köszönöm. Patria Rádió. Kékkő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. A gyermekek születése után a párkapcsolat, illetve a házasság szinte elkerülhetetlenül átalakul, vallja soron következő beszélgetésünkben dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus. Nem feltétlenül rossz irányba, csak másképp kezd működni. Mégis sokan megijednek ettől a változástól, mert a közelséget gyakran előre gyártott mércékhez próbáljuk kötni. Pedig egy kapcsolat értékét és mienségét nem az mutatja meg, hogy mennyire tudja változatlanul megőrizni korábbi formáját, hanem az, hogy képes-e alkalmazkodni az új élethelyzetekhez. Erről is szól az a beszélgetés, melyet a következő percekben hallgathatnak meg, és amely beszélgetést Bojti Andrea gyermekpszichológus jóvoltából hallgathatnak meg a Pátria Rádió hallgatói. A két beszélgető partner pedig nem más, mint dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Bojti Andrea gyermekpszichológus.
2: Gyerek születésével azért nagyon megváltoznak a viszonyok, megváltozik az, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz nőként, férfiként, hogyan vagyunk anyaként, apaként, és hogy hogyan tudjuk ezeket a szerepeinket összhangba hozni. És hát azt gondolom, hogy azért a mai világban, amikor maga a gyereknevelés is nagyon fókuszban van, nagyon sokat tudunk róla, sokat foglalkozunk vele, válaszkészen kötődően próbáljuk nevelni a gyerekeinket, azt ugye látjuk, hogy ez rengeteg szülői energiát felemészt, és mindezt tegyük úgy, hogy hát nagyon kevés segítsége van ma a szülőknek, nem élnek úgy együtt már a generációk, nagyon sok az információ, nehéz kiszűrni, hogy kinek, mikor, hol higgyünk, és hát ebben a közegben kellene nekünk valahogy párként újra találkozni a gyerek születése után, ami azt gondolom azért sok esetben kihívás. Akár meg is kapjuk tanácsként azt, hogy de hát nagyon figyeljünk oda a kapcsolatunkra, mondjuk ne aludjunk együtt a gyerekkel, mert nehogy az legyen, hogy erre megy rá a kapcsolatunk. Te hogy látod ezt, hogy hogyan tudnak a szülők találkozni a gyerek születése után?
3: Azt tapasztalom, hogy annyira sok jó tanácsot kapnak a szülők, még a gyerekvárás időszakában, hát utána megkéretlenül is rengeteget, hogy ebben teljesen összezavarodnak. Én ezt tartom az egyik legfőbb problémának, hogy lehet, hogy addig valakit egy ilyen jó belső iránytű segített az útján, mondjuk a párkapcsolatában, a különböző konfliktusok kezelésében szépen a saját útján készült volna a gyerekvárásra, vagy utána megtalálta volna az útját az újszülötthöz, de ez a rengeteg tanács, ez az iszonyú nagy zaj, ez nagyon sok emberben már inkább egy ilyen elvárásrendszert alakít ki. Tehát ami például rendszerint ráül a párkapcsolatra, hogy mondják nekem, hogy én felnőttekkel foglalkozom, az, hogy ebben az elvárás rengetegben sehol nem tudnak megfelelni. Tehát nem csak az anyuka, mind a két szülő azt érzi, hogy mindig máshol kellene lennie. Ez az alapmegélés, hogy nem tudok eleget dolgozni, vagy éppen az egyik nem is dolgozik, nem tudok eleget aludni, nem tudok eleget, vagy ugyanúgy a barátaimmal, rokonaimmal találkozni, kikapcsolódni, ugye nem tudunk utazgatni jobbra-balra spontán programokat csinálni, és akkor utána ott vagy. Az egyik szülő megélhető, hogy nem tudok eleget a gyerekemmel lenni, a másik megélhető, hogy nem tudok eleget a párommal lenni, vagy túlságosan megélem, hogy nélküle vagyok. Ez egy ilyen tanultehetetlenségi állapotot hoz. Ugye, ha az ember minden napot egyfajta ilyen kudarc, vagy hiányélménnyel zár, hogy sehol nem tudok valahogy úgy ilyen teljességélményt megélni, hogy eleget adtam, akkor mindig így kevés vagyok. Tehát ez önmagában egy ilyen mínuszos érzést hozhat nagyon sok emberben. És ez már egy teljesítménykényszert szül, ami után már például az, hogy hogyan legyünk egymással, tehát töltsünk elég időt kettesben, hiszen szóltak, hogy ez nagyon fontos, és így ez nagyon veszélyes irányokba mozdíthat el minket. akkor az egy ilyen feszességet hozhat, és mert nem spontaneitásról beszélünk, hanem egy félelem alapú gondolkodás, vagy félelem alapú cselekvésről. Tehát ezt mondjuk mindenképpen elkerülném, hogy valaki azért próbálja a napi rendjébe úgy beiktatni, hogy nehogy baj legyen. Ezt inkább megfordítanám, és azt érdemes nézni, hogy azért iktassuk be, mert ebből töltődünk. Mert ez nekünk jó. Tudom, hogy nem tűnik nagy különbségnek, mert gyakorlati szinten lehet, hogy ugyanarról a fél óráról beszélünk mondjuk, amit így egymásra szán két ember, csak én azt látom, hogy ez az egyik első döccenő, hogy egy félelmet raknak a leendő szülők fejébe már ideje korán a környezetből. Na, majd meglátod, de nem lesz ez olyan könnyű, tehát azt könnyű mondani, hogy figyeljetek egymásra, de hogy hogyan old meg ezt a hétköznapokban. Nagyon sokan azzal próbálnak segíteni, hogy egy ilyen katasztrófa gondolatot raknak az illetők fejébe, hogy különben nagy baj lehet. Szóval ez az első pont, azt gondolom, ami távolító lehet, hogy az a dolog, ami addig a szeretetről, a töltekezésről, a spontaneitásról szólt, most átalakulhat egy olyan fajta erőfeszítésbe, ami inkább a félelmek miatti cselekvést mutatja.
2: Én azt látom egyébként itt ebben a közvetlenül ebben a szülés utáni időszakban is, nagyon jó, hogy ezt így fogalmaztad meg, hogy egy félelem alapú, vagy katasztrófa alapú állapotról van szó, hogy azért ne felejtsük el, és ezt szerintem jó, fontos kimondani, hogy azért az újszülött kor, az tényleg egy olyan érzékeny életkor, amikor természetszerű, hogy nagyon sok energiát igényel a baba. Abszolút. Tehát, hogy ne legyenek irreális elvárásaink, hogy akkor minden ugyanúgy folytatódik, tehát, hogy pont maga az a krízis, hogy megszületett a gyerek, az kellene, hogy hozzon magával egy ilyen megoldásmódot, hogy valahogy elkezdjünk közeledni egymáshoz, vagy valamit elkezdjünk kialakítani, ami jó mind a kettőnknek, és hogy tényleg ez lehet egy jó irány, vagy egy jó gondolati ív, hogy mi a jó.
3: Az a nagyon nehéz ezekben a tapasztalathoz kapcsolódó megélésekben, hogy nem lehet előre fölkészíteni. Tehát az a nehéz, hogy ha valaki elkezdi azt mondani, hogy figyelj, ez nem biztos, hogy olyan idilli lesz. Nagyon óvatosan kell szerintem ezt kezelni, hogy nehogy az legyen, hogy próbáljuk megóvni az illetőt, hogy ne egy ilyen rózsaszínben gondolkozzon, de átpillentjük a félelmi alapú működésmódba, amiről az előbb beszéltem. Szerintem azért hála Istennek most már elég sok realisztikus leírás, naplók, könyvek jelentek meg ebben a témában, amik megmutatják ezt, hogy azért ez nem csak tényleg az illatos kis cuki gügyögő babáról szól, de azt az üzemmódot, hogy tényleg non-stop, tehát ezt a felelősségérzetet és lekötöttséget, ez szerintem nagyon nehéz előre elmondani. Azt a fajta nehézséget, ami pontosan abból fakad, hogy nem minden gyerek egyforma temperamentumú, nem ugyanúgy reagálnak dolgokra, nem tudod, hogy fájni fog-e a pocia, vagy bármi más miatt egy nyűgösebb lesz, és az mit vált ki belőled, ami egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy azt hozza, hogy mit csinálok rosszul, és kétségbe esek is, mert tényleg minden nap egyre rosszabbul érzem magam, hogy miért nem tudok jó anyukája lenni a gyerekemnek, pedig lehet, hogy nem rontok el semmit, csak van egy olyan objektív probléma, ami nem is számon kérhető, hogy még nem vettem észre, és lehetőség szerint majd egy védőnéni, vagy egy gyerekorvos segít abban. Szóval, hogy az ember elkezdi lehúzni magát, de mindig ott lesznek más példák. A másik meg édesdeden alszik, nem tudom hány hetes korától, hány órát éjszakánként, és mindig mindenki magában keresi a hibát. Magyarul azt szeretném csak mondani, hogy annyira sok az egyéni eltérés, hogy nem lehet egy ilyen általános tanácsot adni, hogy biztos, hogy mire készülhetsz, hanem hogy nem tudod, hogy mire készülj, és nem tudod, hogy belőled mit vált ki. És ez szerintem egy olyan szorongáskeltő dolog, hogy végülis az ismeretlenbe mennek bele az emberek. A legjobb, amit lehet szerintem ezzel kapcsolatban előrevetíteni, hogy nagyon sok meglepő élményed lesz, lehet, hogy pozitív értelme. Én most ezt csak azért mondom, mert fontos fölhívni a figyelmet a realitásra, csak ne legyen ilyen nagyon, nagyon negatív az egész, hanem inkább az, hogy mennyire izgalmas kihívások ezek, amikor az embernek teljesen felborul az élete, és tényleg abban érdemes megnézni az embernek, hogy például hogy reagál arra, aminek nagyon sok köze lesz a párkapcsolathoz is, hogy ilyen mértékben zárójelbe kell raknunk az összes korábbi szükségletünket. például a mondjuk 7-8 óra alvást, vagy mondjuk a sportot, a valamilyen pihenést, vagy az utazást, vagy bármi olyan szokásunkat, ami még a gyermek előtt olyan, olyan természetesnek tűn. Ugye ez, amíg várunk valamit, ez olyan lehet, hogy ja persze, hát ez egyértelmű. De amikor csinálod már x hónapja, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy hű, azért ez tényleg nem könnyű. Szóval, hogy ezt meg kell tapasztalni, azt gondolom, de ez az egyik legfontosabb része talán a belső nehézségeknek, hogy hogy vagyok én azzal, hogy most minden erről a piciről szól, köré rendeződik, hiszen ő még annyira törékeny, annyira érzékeny periódus ez, hogy nekem kell hozzá alkalmazkodnom, mert hát ezért vagyok én a szülője, és ugye a másik szülő is ezért van. És tulajdonképpen ezzel, hogy zárójelbe helyezzük az alapszükségleteinket, ami nem csak az alvás igényünkről szól, hanem rengeteg érzelmi szükségletről is, az már beleszólhat abban, hogy mondjuk ez a korábbi harmónia fölborul, és abban egymásra, hogy kezdünk figyelni.
2: És azért ugye, hogyha haladunk egy kicsit előre az időben, akkor azt is látjuk sokszor, hogy könnyű beleragadni ebbe a kis babakori állapotba, mondjuk párkapcsolat szintjén, mert hogy elég hosszú idő el tud telni úgy, hogy tényleg kvázi túlélünk, és háttérbe tudnak ezek a szükségletek sorolódni, és hogy ez egy milyen tényleg nagy fejlődési folyamat, ha úgy vesszük, hogy hogyan kezdünk el az idők során előtérbe kerülni, és ezek az igények fokozatosan visszajönni, és ugye például hogyha mondjuk itt az intimitást, meg a szexualitást nézzük, akkor, hogy egészen egyszerűen tényleg hormonálisan, meg a szülés után, ami változás van a nőnek a testében, meg tudjuk, hogy a férfiak libidóját is csökkenti ugye a baba, hogy ez eleve ad egy állapotot, amivel szembe kell néznünk, és nem biztos, hogy rögtön könnyű lesz, és lehet, hogy ezt is újra kell tanulni. De hogy igen, hogy ez egy ilyen, hát mondjam azt, hogy ilyen munka, vagy egy ilyen befektetett energia, hogy idővel hogyan tudunk újra kapcsolódni.
3: Ennél még bonyolultabb, mint hogy ugye hormonális változások. Azért azt látni kell, hogyha nézzük az élet különböző területeit, mondjuk különböző szerepeinket, az nagyon természetes, hogy ragaszkodunk olyan szerepeinkhez, amiben valamilyen sikerélményt élünk meg. Nem véletlen, hogyha csak azt nézzük, hogy munka magánélet. Sokszor látjuk azt, hogyha valakinek recseg a magánélete, akkor jobban belemerül a munkába, mert szívesebben töltünk ott időt, ahol megélhetjük azt, hogy vagy hatékonyak vagyunk, vagy elismerést kapunk, tehát valamiért értékesnek éljük meg magunkat. Ha megnézzük azt, hogy egy nő teste milyen átalakulás van, és most nem csak a hormonális részéről beszélek, csak az átalakulásról, akkor nyilvánvaló, hogy a korábbi szokásos női szerepek, élmények, sikerélmények, azok átrendeződnek, mert egy várandós nőt is megnéznek, de lehet, hogy más lelkülettel, mint egy nem várandós nőt, tehát lehet, hogy ott az ember már átrakja magában, hogy ugye most nem a nőt nézték meg, hanem a gyermekét váró nőt nézték meg, tehát az anyaság kerül előtérbe. Amikor egy kisbabával kialakul egy klassz kapcsolat, reméljük, hogy egy jó élmény, tehát ott sikerélmény alakul ki, mert összekovácsolódik ugye a kis csemetével az anyuka, az nyilván egy klassz dolog lehet, abban tartósan akkor már nagyon régóta ugye háttérben van a női szerepe. Lehet, hogy hormonálisan is. Testileg azért, amíg a szoptatásról szól egy időszak, azért a testünkhöz való érzelmi viszonyban ez nagyon domináns dolog, hogy a testem miről szól, nagyon sok hónapig a kihordásról, utána a táplálásról, a baba megnyugtatásáról, altatásáról, bármi hasonlóról. Alapvetően ez még nem annyira a nőiséghez kapcsolódó dolog. Aki esetleg küzd bármilyen olyan súlyváltozással, ami nehezen leadható, ugye hormonálisan itt valóban számos eltolódás van, számos nehézség, ami miatt kialakulhat ugye egy olyan állapot, amiben tartósan mondjuk nem lehet visszatérni az eredeti alkathoz, akkor nyilvánvalóan az az örömforrás, ami esetleg ahhoz kapcsolódott, például, hogy egy nő szereti a testét, vagy legalább részben szereti, mert a nők azért nagyon sokszor nem szépen beszélnek a testükről, baba előtt sem, de hogyha mondjuk szeretett magában valamit, vagy szeretett valahogy öltözködni, és elveszíti ezt, tartósan, mondjuk a várandóság alatt is, már szülés után is, és már nem egy éve, hanem két éve, és egyszerűen nem sikerélménye kapcsolódik ehhez, hanem azt érzi, hogy láthatatlanná vált nőként, például a saját maga számára. Egyszerűen, amikor a tükörben néz, nem látja, nem érzi a nőt. Nem is jön belőle emiatt, és a környezet sem erősíti ezt vissza, hanem anyaként jelenik meg, a picikével, és így is definiálja magát, mert abban viszont sikerélménye van adott esetben, akkor ez tulajdonképpen egy érthető átrendeződés, és nagyon nehéz ugye abba az irányba elmozítani, hogy te a női részedet hozd előtérbe, ha közben meg ennyire sok szorongással, és annál kevesebb sikerélménye kapcsolódik hozzá, ami azért a szexualitásnak elég fontos alapja, hogy egy nő legyen valamelyest elfogadásban a testével. És itt nem is csak arról beszélek, hogy nappali fényben, vagy éjszaka sötétben, hanem egyáltalán van-e egy olyan energia valakiben, hogy ő a szexualitás fele nyílik, vagy az örömöket, inkább most ez hozza, hogy szereti a testét, mert táplálni tudja a gyermekét például. Tehát így értem az érzelmi átrendeződést, hogy magára sem tud másképp gondolni valaki. Szóval, hogy ez nyilvánvalóan egy párkapcsolatban már összefügghet azzal, hogy megváltozott-e a partner tekintete, ami egy nagyon fontos dolog. Azért szerencsére nagyon sok szép történetet is hallok, ahol nagyon szépnek, végtelenül vonzónak látja a párját valaki a várandóság alatt, szülés után is, tehát nincs ebben változás, ez azért úgy látom, hogy nagyon sokat segít egy ilyen időszakban, de másfajta történeteket is hallok, tehát ez például már egy nagyon fontos dolog, hogy a partnerben van-e változás ilyen szempontból, mert nem csak egy nő nem akarja. A szexualitás azért nagyon sokszor ebben a partner is ott van, hogyha már másként tekint az illetőre.
1: Dr. Almási Kitti és Bojti Andrea beszélgetését hamarosan folytatjuk. Egy rövidet zenélünk, a zeneszám után pedig a második részt hallgathatják meg. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk.
4: Elust a nap a héten, már a gondolat is szép. Csak érezni, hogy jó, hogy épp nem őrül a kerék. Nem csinálni semmit, csak ritkán van ilyen. Egy séta lenn a parkban, a híres helyeken. Mintha nem is én, csak egy hűvös idegen. Nézzem ez a város, hogyan ugyanaz nélkülem. Egy kávé vagy egy kortyital kinn egy teraszon. És csábít az az áruház a másik oldalon. Távolabbról hallom, zene szól valahol. A hétköznap

0: Folytatjuk imént megkezdett beszélgetésünket dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Bojti Andrea gyermekpszichológus beszélget a Pátria Rádió mikrofonja előtt. Kedves hallgatóink, a beszélgetés második részét hallják.
1: Nagyon sok férfi mondta azt már a rendeléseim során, hogy annyira átszíneződött számára a partnere, a szónak egyébként inkább ilyen érinthetetlen értelmében, tehát, hogy ő most az, akire vigyázni kell, aki a gyermekemet hordja a szíve alatt, tehát, hogy nem a nőt látta, nem azt, akivel szexuális fantáziái keletkeznek, hanem egyszerűen a nőt, aki hordja a gyermekét, óvni szeretné, vigyázni rá, velük lenni, de valahogy csúszik ki ebből a szexualitás, és aztán utána a szoptatás is látja. Mondom, olyan férfiakról beszélek, akik csodálatosnak tartják ezt az élményt, de kiesik valahogy ez a kép. És ilyen esetben különösen fontos szerintem, ez egy tiszteletről meg elfogadásról szól, de mégis egy távolságot tud ugye teremteni, hogy olyan érinthetetlen, az olyan tiszta, azt nem szabad így ezzel. Tehát nem tudom másképp érinteni, mert az most erről a kis tisztaságról, a kis babáról szól, és nem tudok hozzáérni a testihez. Ez nyilván nagyon jól tudja oldani azt, hogyha ugye nem mindig csak szülőkként találkoznak ezek az emberek. Tehát, hogy akármilyen lerágott csontnak tűnik, de egyszerűen ugyanabban a környezetben, ugyanúgy, hogy mindig csak a gyerekkel együtt látja az anyát, ez megnehezíti ezt a dolgot. Tehát valamilyen módon azokat a 20 perceket, fél órákat, vagy amikor már később picit hosszabbra lehet, egy-másfél órákat kicsípni, elmenni, bárhova sétálni, a sarki lángososhoz másképp lenni, egy picit föltözni a városban, összefutni úgy, hogyha már később nagyobb mozgástér van időben, ez elképesztően sokat jelent. Tehát sajnos az van, hogy akármennyire, mondom, felszínes dolognak tűnik, ezt a fajta rutint, ezt tartja fönn többek között leginkább, hogy ugyanott, ugyanúgy, ugyanabban a funkcióban látom a partneremet. Ebbe beletartozik az élethelyzet, hogy mindig etett, vagy ringat, vagy valami ilyet csinál, hogy otthoni kényelmes ruhában van, hogy mindig otthon van, emiatt mindig ugyanúgy van. Ez beszűkíti ezt. Ez a babához fog kötődni, mert ott egy család épül. Ez egyszerűen például ki kell lépni a négy fal közül kettesben, meg hát ugye ez szerintem akármennyire nyugodt egy baba, szinte mindenki tudja, hogy ha alszik is melletted a hordozóban a kisbabád, akkor sem tudsz ugyanúgy egy felnőtt beszélgetésben benne lenni, mert óhatatlanul ott a figyelmed minden kis szuszogásnál, hogy minden oké, tehát az mindig egy megosztott figyelem lesz, és erre mondom a 20 perceket is akár, hogy elképesztően sokat tud jelenteni, hogyha erre tud szenni a pár, akár egy ilyet, hogy menjünk el egy 20 percre, mesélj, milyen napod volt, legyen 10-10, de most nyilván nem stopperrel, de hogy te hogy vagy, és te hogy vagy, milyen napod volt, tehát hogy felnőtt-felnőtt beszélgetésben tudjunk benne lenni, ne szülőszülőben, hanem egy nő-férfiben, a társammal beszélgessek, és aztán utána hazamegyünk, és akkor jöhet a szülői rész, és abban összekapcsolódhatunk, és már a fürdetésnél megint abban. Aztán, hogyha elalszik, akkor megint újra együtt. De szóval, hogy valahogy visszahozni ezt a fajta szerepet úgy, hogy abban ne legyen jelen a gyerek. Ez néha tényleg nem tud 20 percnél több lenni, tehát azért is mondok ilyen járható butat. Az a kérdés, hogy a 20 percet hogy tudják egyébként például megoldani. Tehát azért a 20 perchez is hogy tudnak hozzájutni, ha van egy elérhető segítség, egy nagyszülő adott esetben, aki a közelben lakik, vagy egy olyan ismerős szomszéd, bárki, aki át szokott járni, vagy egy ismerős másik anyuka, akivel összejárnak, és egymásra vigyáznak a nap különböző szakaszaiban, szóval merül magában, ez sem egyszerű.
2: Tudod, mit szoktak itt az anyukák kérdezni, hogy ettől nem fog, bocsánat, hogy így mondom, ez is elcsépelt, nem fog sérülni a gyerek, hogyha én elmegyek, és nem mindig ott vagyok, vagy elmegyek két éves gyerek, és meg vagyunk hívva egy esküvőre, és mi elmegyünk, és a nagymamával alszik, és nagyon sok ilyen aggodalmas üzenetet kaptam már, meg ez így látszik, hogy tényleg amikor ennyire benne vannak, benne vagyunk, én is benne voltam ebben az időszakban, hogy ennyire a gyerek tölti ki az én életemnek a nagy részét, akkor ebből egyébként nehéz magamban is meghozni azt a döntést, hogy ez nekem volt, aki így kérdezte, hogy jár ez nekem? Mm. Hogy ez nekem jár?
1: Szerintem ez egy teljesen érthető félelem egyébként. Főleg emiatt, hogy ennyire sok oldalról jön, ennyire sok info, hogy mennyi minden árthat a gyereknek, és tényleg az ember már így Istenem, nem bánthatja őt nagyon majd hosszú távon, hogy túl piros az a toll, amit letettem elé, szóval, hogy tényleg az ember már a végén minden mozdulattól fél, szerintem ez teljesen érthető, hogy szeretnénk nem rosszat tenni a gyerekünknek. Én ezt a témát egyébként előhoztam a megfelelés kényszer kapcsán, amikor ilyen témában írtam könyvet, hogy milyen érdekes, de én nagyon derékfájós lettem például, tehát el kellett mennem gyógytornára vagy gyógymasszázsra, mert konkrétan hát semmit nem tudtam volna ellátni a feladataimból, hát ugye az ember, tehát van az a helyzet, hogy nem tudsz mozogni. Tehát például ezek kivettek egy másfél órát is adott esetben két szoptatás között, ugye rohanni kell, hát rohanni nem tudtam, de szóval, hogy elvittek mondjuk ilyen kezelésekre, és emlékszem ezekre az élményekre, hogy tényleg milyen lehet ezt megélnie. Ha viccesen akarok erre reagálni, akkor azt mondom, hogy az elmúlt 20-30 évben, amióta találkozom kliensekkel, még soha nem keresett fel senki azzal, hogy őt traumatizálta, hogy mondjuk az anyukája vagy az apukája elment egy színházba, vagy magára hagyta másfél órára, és nyilván ezt értsük jól, tehát szimbolikusan próbálom mondani, az sokkal inkább, hogyha elhidegültek a szülei egymástól. Szóval a kettőt összesen lehet hasonlítani. Mindig azt szoktam mondani, hogy minden olyan távol lét, most nyilván nem tartós, tehát nem arról beszélek, hogy napokig, hetekig eltűnsz és elérhetetlen vagy a gyerek számára, de minden olyan távol lét, ami azt szolgálja, hogy te jól legyél, a masszástól tudjál mozogni, vagy adott esetben elmennek a szülők egy vacsorára, és föltöltődve jönnek haza, vagy egymással a kapcsolatuk stabilizálódik, abból háromszor annyit vesz ki a gyerek. Tehát egyszerűen elmegy egy anyuka, és mondjuk megenged magának egy fél órát, mert ott van az anyukája, és vigyáz a picire, és beszélget fél órát, egy órát úgy a kávézóban két barátnővel, hogy végre olyan önfelett, és csak csacsoghat. Utána úgy fog hazamenni, mint hogyha kb. Egy infúzió után lenne, mert annyira sok energiája lesz, mert föltöltődött. Ebből csak nyer a gyermek szerintem. De abból, hogy az anyukája és az apukája egymással jobban van, hogy csak nyerhet, ezt nem is kell ragozni. Tehát, hogy inkább szerintem így érdemes nézni, hogy az a pici, amit itt most elveszek, ami valószínűleg küszöb alatt van a gyereknél, tehát nem fogja úgy érzékelni, hogy magára hagyták, mert nyilván nem magára hagyják, hanem valakire rábízzák, az összehasonlíthatatlanul kisebb nehézség vagy hiány, mint amekkora a nyereség a másik oldalon. Tehát ennél nagyobb nyereség a gyereknek nem is lehetne, mint hogyha a szülei jól vannak egymással, vagy mondom külön, bármelyik szülő jól van, mert egyszerűen, ha jól van, többet tud adni. Ezért is minden megközelítésben ez az egyik legfontosabb, hogy azért töltsd magad, mert pont akkor tudsz sokkal többet adni. Úgyhogy ez teljesen érthető szorongás szerintem, vagy félelem a szülőkben, de tényleg látni kell ezt hosszú távon, hogy nagyon-nagyon sokat profitál belőle a picúr is.
2: Én is ezt a hosszú távon szoktam így kiemelni, hogy lehet, hogy ott akkor mondjuk sír, mert én éppen elmegyek, de hogy hosszú távon ez neki ez egy jó dolog lesz. Hogyha nézzük még az apukákat, akkor ilyen kérdések is jöttek így a téma kapcsán, hogy lehet hát megtalálni neki is a szerepét, vagy támogatni, tehát ezt főleg anyukák kérdezték, hogy lehet támogatni az apukát, hogy megtalálja itt a helyét, ugye amit biztos te is tapasztalsz, vagy én szoktam, hogy ugye nagyon szenzitív ez a kisgyerekes időszak, meg a gyerek születése utáni időszak, és tényleg könnyű itt kicsúszni az apukáknak. És most nem ismernék el oda, hogy megcsalás, mert azt is sokat látunk, hogy egyszerűen odáig jut egy folyamat, de hogy tényleg az a klasszikus felállás, hogy alig van apa szabadság, néhány napot van otthon a családdal az apuka, és még össze se tudnak rázódni, ő rögtön elmegy dolgozni, és adott esetben nagyon sokat dolgozik, keveset van otthon, és tényleg egy idő után valahogy elbillen a rendszer, mert az anyuka óhatatlanul felvállal feladatokat, ő csinál, ő nála jobban megnyugszik a gyerek, ugye tudjuk, ahogy a gyerek is fejlődik, szeparációs szorongás, egyebek, hogy ez is egy nagyon nehéz helyzet, amikor tényleg az anya meg a gyerek egy életet élnek, meg minthogyha egy párhuzamos másik életben lenne az apuka.
1: Igen, hogy lesz kívülálló egy picit a családban. Egyébként nagyon sok apuka fogalmazott már meg ahhoz hasonlót, hogy tulajdonképpen megéltek mondjuk egy olyat fiatal felnőttkorukban, hogy övék a világ. Tehát, hogy ugye megkapják a fókuszt, a családjukban ugye pályakezdők mesélnek a sikereikről, utána beszámolnak esetleg a párválasztásukról, eljegyzésről, esküvőről, tehát, hogy bármilyen, hogy ugye megkapják a fókuszt, ami egy nagyon fontos dolog, azért óriási harc zajlik a figyelemért, amiből ugye egyre kevesebbet kapnak az emberek, hogy fontosak legyenek valakinek, hogy figyeljenek rájuk, hát az online teret hagyjuk is, hogy ott milyen harc zajlik a figyelemért. És azt veszik észre, hogy onnantól kezdve, hogy ugye várandós lesz az anyuka, a párjuk, ugye a fókusz az teljesen oda megy. Tehát addig mentek egy barátságba, mi újság, ha be, nem tudom, na és hogy van a pár, jól van, jól visel, és minden a köré zajlik, hogy megy a várandóság. Tehát fókuszt megkapja ugye az anyuka. Utána az anyukák számolnak be arról, hogy egészen brutális dolog, hogy a szülés pillanatától kezdve a fókusz átmegy a gyerekre, tehát rengetegen mondták már, hogy elképesztő, hogy magáról a szülésről sem feltétlen úgy kérdezték már, hogy ő mit élt meg, hanem hogy a baba jól van-e, ami egyébként érthető, mert nyilván ő a legsérülékeny ebben az egész rendszerben, de hogy egészen többenetes, hogy velem foglalkoztak, nekem tolták oda a széket, nekem hozták a vizet, utána meg... ennyi, és most már én viszem, én szolgálom ki, és senki nem kérdezi meg, hogy egyébként frissen szülve, császármetszé, bármi után, hogy nekem hogy segíthetsz, hanem minden figyelem csak a kicsire irányul. Szóval van egy ilyen veszteségsor, ugye a férfi ezt előbb kezdi, mert már a várandóság alatt meg kell, hogy élje, hogy most a nő van áldott állapotban, mindenki ráfigyel, utána már a nő is megéli, tehát, hogy így mind a ketten egy ilyen mínuszban vannak. De pontosan amiatt, hogy ott kialakul egy, hát nem kialakul, eleve egy szimbiózisból indulunk ki, ami sokáig még egy fokozatosan enyhülő szimbiózis lesz, tehát ott valóban van egy ilyen kis csomag, tehát azért a figyelem, hát nyilván mivel a pici meg az anyukájára figyel, mindenféle értelemben, azért ott van egy ilyen egység. De valóban ebben megérkezik ugye az apuka, és nagyon gyakran tapasztalják azt, hogy azért az már ebben tényleg senkit nem érdekel, hogy nekik milyen napjuk volt, mert teljesen természetes módon ők is azt érzik, hogy de rossz, hogy nem tudtak ott lenni ugye a picúrral, a párjukkal, tehát hogy kirekednek ebből a folyamatból, és ezért szívesen rögtön a gyerek felé fordulnak, de ebben nincs idő és tér arra, hogy ők egyébként hogy vannak. Egyszerűen a szükséglet irányába kell fordulni. Az is természetes, hogyha valaki otthon van, meg fáradt, meg éjszakázik, meg ellát egy csomó ilyen dolgot, azt szeretné, hogy végre valaki őt megkérdezze, mert a babák ritkán kérdezik meg, hogy hogy van az anyuka, és tulajdonképpen ez a két hiányállapot így ér össze. Megint azt mondom, hogy teljesen érthető dolog, hogy mindenki várna a másiktól, de mindenki kimerült a saját maga módján, mindenki azt érzi, hogy ő most háttérbe szorult, de pont ezért azt gondolom, hogy nagyon jól meg is tudják érteni egymást ezek az emberek. Tehát, hogy ha nem az kerül ilyenkor előtérbe, hogy azért minimum elvárnám, hogy, hanem fontos mind a kettőnknek, és fordítsunk erre időt, akkor azt gondolom, hogy ezek nagyon jól kezelhető dolgok, mert így nagyon nagy a veszélye annak, hogy egy ilyen társas magány alakul ki, amiben ugye kialakul ez az üzemmód, hogy igen, mindenki csinálja a dolgát, az egyik a munkáján dolgozik, a másik otthon dolgozik, látja a dolgát egész nap, közben elcsigázottan estére beesnek egy ilyen környezetbe, ahol még rengeteg dolog van a picúrral, jó esetben elalszik, és elcsigázottan kimerülve elalszanak. És ugye kiesett ez a töltekezési funkció. De mivel mind a ketten tudják, hogy figyelem vesztésben vannak, vagy velük nem törődik senki, ezért ebből indultunk ki, hogy mi ezt egymásnak milyen jól adtuk meg, és azért mondom, hogy ez a 20 perces dolog, vagy még lehet 10 perces is kezdetben, ami arról szól, hogy mindenki azt mondja, hogy de hullafáradt vagyok, meghalászik, akkor mindenki bezuhan, vagy nézni akar ki a fejéből, de önmagában a pár perc egymásra figyelés is olyan, hogy egyszerűen hihetetlen falakat tud lebontani. Volt egy olyan pár, akikkel korábban dolgoztunk, akik azt mondták, hogy ők körülbelül arra alkalmasok, hogy egy 6-8 percig ezt vállalják, egymással foglalkoznak, amikor elaludt a pici, egyrészt néha fölsír utána nem sokkal, tehát 6-8 perc, és azt mondták, hogy nem biztos, hogy beszélgetni tudnak, hanem csak leülnek egymással szembe, és így nézik egymást, vagy csak megsimogatják egymás arcát, vagy megfogják egymást kezét. Vagy hogyha valamelyik kér valamit, hogy csak megölelnél egy kicsit, akkor így adják egymásnak. Tehát, hogy nem is feltétlen egy szellemi kapcsolódásra hívták be egymást, mert lehet, hogy egyik se volt, mert alkalmas, annyira fáradt volt aznap este, de ezt a 6-8 percet, ezt kőbevésve egymásra szánták. Tehát ez most úgy tűnik, mint csepp a tengerben, de őket lehet, hogy ez mentette meg ebben az időszakban. Tehát itt tényleg erről beszélünk, csak hogy észben tartom, hogy ez mind a kettőnknek fontos. Szerintem ott csúszkál ez nagyon, hogy ilyen hiány érzeted van, akkor érezheted azt, hogy azért ennyit megadhatna. Tehát, hogy könnyen átcsúszik egy olyanba, hogy úgy megkeseredsz attól, hogy miért nem jön ez belőle. De a másik is megkeseredik, hogy miért nem jön belőled. És ezt mondom, hogy akkor ez egy ilyen kölcsönös elvárásrendszer lesz, ami távolít titeket, ami haragot táplálhat. Tehát tényleg ez egy nem jó irány, hanem azt mondani, hogy adjuk meg egymásnak egy pár percre, amire tudjuk, hogy mind a ketten vágyunk. Lehet, hogy egy kiadós beszélgetést nem tudnak megadni egymásnak. Lehet, hogy az egyik belealudni, a másik elkezdené mondani, hogy aznap mi volt a nehézsége, akár a munkahelyen, akár otthon. De lehet, hogy egy ilyen egymásra figyelős pár percből ez szépen lassan kialakul. Szóval ez a legnagyobb veszélyek egyike, amikor egyik vagy másik, vagy mindkettő azt érzi, hogy teljesen magára marad ezekkel az igényeivel.
3: A gyermek érkezése nem csak a család szerkezetét, hanem a párkapcsolat belső dinamikáját is átrendezi. Ami korábban magától értetődő volt, az hirtelen erőforrássá válik, amellyel tudatosabban kell bánni. Vallja két beszélgető partnerünk, dr. Almási Kitti és Bojti Andrea. Ez a szemlélet gyakran feszültséget teremt. A kisgyermekes időszak rendkívül nehéz egy párkapcsolat, egy házasság életében, vallják imént nevezett szakértőink, mert egy olyan élethelyzetet kér számon, amelynek alapja épp a folyamatos alkalmazkodás. A kisgyermekes időszak nem a stabil rutinok, hanem az állandó újraszerveződés időszaka. Az elmúlt percekben, ahogy már említettem, dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Bojti Andrea beszélgetett a Pátria Rádió mikrofonja előtt.

0: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Talamont körüllengi a fiatalság mítosza, hiszen 30 évesen vált autóbaleset áldozatává, és hogyha így belegondolunk, elképesztő, hogy 30 éves koráig 4 könyvet írt meg. Olyan recepciója volt, ami szlovákiai magyar közegből csak Grendel Lajosnak vagy Tőzsér Árpádnak volt. Mivel nincsenek új könyvei, ezért tulajdonképpen természetes, hogy olyan fokú figyelem nem fordul feléje, mint akkoriban, tehát a 1990-es években.
2: Ezen a héten a szöveg közben a 60 éve született és tragikusan fiatalon, 30 évesen elhunyt Talamon Alfonz alakjára emlékezünk, monográfusával, Németh Zoltán irodalomtörténésszel. Paszmár Lívia vagyok, és várom önöket kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A nemi erőszakról nyújt be törvényjavaslatot a PS. Az olasz miniszterelnök enyhítést kért az Európai Bizottságtól energiaügyekben. Már csak az ország keleti részében várható csapadék. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A Progresszív Szlovákia új törvényjavaslattal erősítené a nemi alapú erőszak áldozatainak védelmét Szlovákiában. A javaslat része többek között a nőgyilkosság, vagyis a femicídium önálló jogi kategóriája, valamint a szexuális zaklatás új meghatározása. A párt a nemi erőszak fogalmát is módosítaná, a hangsúlyt a beleegyezés hiányára helyeznék, és eltörölnék az elévülési időt. Szigorúbban büntetnék azokat a bűncselekményeket is, amelyeket gyermek jelenlétében követnek el. A javaslat emellett külön szabályozná a családon belüli erőszakot, valamint a gyűlöletkeltés és az online zaklatás egyes formáit is. Jelenleg 9 párt bejegyeztetési eljárása van folyamatban, gyűjtik a lakossági támogató aláírásokat, tájékoztatott honlapján a belügyminisztérium. Az Új Szuverén Szlovákia, a Kassai Mozgalom 2030, a Közösen Szakmaian Emberségesen, az A Nemzetért, a Stabilitási Mozgalom, a Gazda Mozgalom, a Közös Cél, az Új Hullám és a Mi Vagyunk a Család pártokról van szó. A pártalapításhoz 10 000 támogató aláírást kell összegyűjteni és leadni a belügyminisztériumban. Ha a párt minden törvényi feltételt teljesít, a minisztérium bejegyzi. A belügyminisztérium nyilvántartása szerint jelenleg 54 párt és mozgalom működik Szlovákiában, több mint 115 pedig felszámolás alatt áll. A nyilvántartásból való törléssel szűnik meg végérvényesen egy párt. Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke szerint a visegrádi országoknak egységesebben kellene együttműködniük a jövőben. A Halasz SD politikusa varsói kollégájával Vlodzimir Csárzászti lengyel házelnökkel tárgyalt Pozsonyban. Rasi kiemelte, Szlovákia júliustól átveszi a V4-ek soros elnökségét, és fontos közös téma lehet Ukrajna háború utáni újjáépítése. A lengyel házelnök úgy fogalmazott, a magyarországi választások után új lehetőség nyílt a bizalmi együttműködésre a visegrádi országok között. A felek szerint az ukrajnai újjáépítésben a régió országai és vállalatai is fontos szerepet kaphatnak. Matusz Utajestok, a Halasz SD elnöke és belügyminiszter támogatásáról biztosította Branislav Ondrus európai parlamenti képviselőt, aki indulna a szakszervezetek konföderációjának elnöki posztjáért. Utajestok szerint Ondrus azért lépett ki a Halasz SD pártból, hogy független és pártatlan jelöltként indulhasson. Hangsúlyozta, politikailag és emberileg továbbra is közel állnak egymáshoz. Branislav Ondrus európai parlamenti képviselő a Szlovák Televízió Vita műsorában jelentette be indulási szándékát. A választással kapcsolatban egyelőre további részleteket nem közöltek. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azt kérte az Európai Uniótól, hogy lazítsa a költségvetési szabályokat az energiaválság kezelése érdekében. Az olasz kormányfő szerint a közel-keleti háború és a hormuzi szoros körüli feszültség súlyosan megemelte az energiaárakat Európában. Meloni úgy véli, az energiabiztonság ma már stratégiai kérdés, ezért az erre fordított kiadásokat nem kellene beleszámítani az állami hiányba. A javaslatot Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek küldött levelében fogalmazta meg. Olaszország közben rontotta a következő évekre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését, és a költségvetési hiány továbbra is meghaladja az uniós határértéket. Az Egyesült Államok szerint az európai autókra kivetett új 25%-os vám nem kereskedelmi háborút jelent, hanem nyomásgyakorlást az Európai Unió felé. Andrew Pasdar, amerikai nagykövet úgy fogalmazott, Washington ezzel kereskedelmi békére szeretné rábírni Brüsszelt. Az amerikai fél szerint az Európai Unió nem teljesítette a tavaly kötött megállapodás vállalásait, és nem csökkentette.

0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-esen a Gagarinovái lehajtó után Szenc felé, a bal sávban három gépkocsi ütközött. Sebességet mérnek a D1-esen Szencnél Pozsony irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Mit jelent ma szépnek lenni, és mit jelent nőként jól lenni a saját bőrünkben egy olyan világban, ahol nap mint nap képek, elvárások és összehasonlítások vesznek körül bennünket. Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. A Felvidék Arca egy olyan platform, ahol fiatal nők, lányok nem csak megjelenésükkel, hanem személyiségükkel, gondolkodásukkal és értékrendjükkel is megmutathatják magukat. Vendégem Lelkes Andrea, az Értékműhely Polgári Társulás elnöke, a Felvidék Arca koordinátora. Arról beszélgetünk, hogy mit jelent ma a szépség, létezik-e még egyáltalán egységes szépségideál, és hogy lehet-e egy ilyen verseny valódi önismereti út a résztvevők számára. Szó lesz arról is, hogy vannak-e sajátos jegyei a felvidéki lányoknak, megúszható-e a skatujázás, és mit jelent ma egy fiatal nő, lány számára a láthatóság. És talán arra is választ keresünk, és kapunk, mit ér ma a szépség. A nő arcaiban Felvidék Arca. Kezdünk, tartsanak velünk! Andi, szia, nagy szeretettel köszöntelek.
4: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
3: Ma azt gondolom, hogy tényleg arcokról lesz szó, mert ahogy a bevezetőmben is elhangzott, a nő arcaiban a Felvidék Arca, úgyhogy már is érzek egy párhuzamot, és ugye nem csak amiatt, mert arról beszélgetünk, hogy amit látunk, hanem arról is, amit képviselünk. Én egy pillanatra így, amikor a felkonfomat írtam, akkor megakadtam, úgyhogy itt rögtön kérem is a segítségedet így fogalomtisztázásban, hogy fiatal nők, lányok, mikortól beszélünk lányokról, vagy meddig beszélünk még lányokról, és mikortól beszélünk mondjuk fiatal nőkről?
4: Na, úgy gondolom, hogy ez abszolút a lányoknak a belső érzései alapján, mert hogy régen ugye megvolt az, hogy a testi adottságok, a fejlettség, de mára úgy gondolom, hogy elég korán látni a lányokon a nőies jegyeket, és inkább ezt az érettséghez tenném, ezt a úgymond válaszutat, de ez mindig ugye az adott személyiségem múlik.
3: Neked mi jön természetesen? Mert pont emiatt, mert egyikre se tudtam azt mondani, hogy az egyik természetesebben jön, mint a másik. Tehát, hogyha te mondjuk akár, na és ugye most jön ez, hogy a lányokhoz szólsz, akkor lányokként hivatkoztok rájuk?
4: Vagy? Igen,
3: a nyelvi érdekességet.
4: Hát ugye régen, amikor én belekerültem ebbe a szakmába, ugye jobbformán velem egyidős lányokkal dolgoztam, úgyhogy ez így evidens volt, hogy úgy hívom őket. Hát most már így 10 év távlatából bár idősebb vagyok náluk, úgyhogy ők meg fiatalabbak, úgyhogy most is ezt megengedem magamnak, hogy lányokként szólok hozzájuk, vagy ha írok nekik, akkor így.
3: A hallgatókkal azért azt is fontos tisztázni, hogy számodra a versenyzői szerep sem idegen. Milyen visszatekinteni arra az időszakra, amikor rajta, a te fejeden volt a korona, amikor a színpadon álltál, és nem koordinátorként voltál még annó jelen.
4: Nagyon jó érzés, és nagyon sokat segít igazából a munkámban, mert át tudom érezni azt, amit ők éreznek, tehát a versenydruktól kezdve azt is, hogyha esetleg nem sikerül, vagy ha nem az az eredmény, amire számítunk, tehát én maximálisan mind a két oldalt így látom, és szerintem így effektíven tudok segíteni nekik a felkészülésben. Úgyhogy én mindig boldogan gondolok vissza rá, nyilván azóta már mérföldeket változott a

0: maga a szépségipar és maga ez a világ, úgyhogy nekem is, számomra is sok az újdonság, de úgy gondolom, hogy az volt, és most azt a tudást és tapasztalatot át tudom adni nekik így első kézből, és ez számukra is szerintem egy nagy segítség.
1: Erről majd külön fogunk is beszélgetni, de még egy kicsit visszamennék oda időben, hogy ugye 2019 óta létezik a Felvidék Arca. Ez egy kezdeményezés is egyben, nem csak egy platform, ahol a lányok megmutathatják magukat, lányok, fiatal nők. Igen, korosztályban egyébként mikor, hány éves kortól, és van-e felső korhatár?
0: Igen, van, 16 az alsó korhatár, tehát be kell tölteni a 16-ot ahhoz, hogy a döntőn részt vehessen a versenyző, és nem szabad betölteni a 27-et, tehát a 26. életévében levő a felső korhatár.
1: Na és akkor itt most már el is jutunk ahhoz, nem? Hogy végül is lányok vagy fiatal nők, és van-e például különbség? Vagy milyen különbségeket, mert nyilván van különbség egy 16 éves versenyző és egy 27 éves versenyző, de melyek a legtetten érhetőbb, leglátványosabb különbségek vagy különbözőségek a versenyző között, hogyha akár egy korkülönbséget nézünk?
0: A tavalyi évben nyúltunk igazából először a fiatalabb korosztály felé. És pontosan ez volt az oka annak, hiszen ők még ugye iskolások, máshogy osztják be a szabad idejüket, igazából még formálhatóbb a napirendjük, vagy az életrutinjuk. Ugye már a 24-25-ös évbe járó lányok ott már azért van, hogy van stabil párkapcsolat, vagy akár külön élnek, vagy munkahelyük van, egyetemen tanulnak, dolgoznak, akár egyszerre is. Úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy nyitunk a fiatalabb korosztály felé, és számomra ez egy kicsit ijesztő volt, hogy tudunk majd ilyen úgymond súlyosabb dolgokat rájuk, nem is, hogy rájuk erőltetni, hanem rájuk így nyomni azt a terhet azért, mert azért mondjuk ki, hogy ez egy teher egy országos szépségversenynek a színpadára és a médiának a keresztüzébe beleállni, de abszolút pozitívan ért ez a dolog engem, ugyanis két udvarhölgyünk is ilyen fiatal lett, 17 évesek, iskolások, és nagyon meg vagyok elégedve a munkájukkal, nagyon lelkesek még, nagyon élvezik, bármilyen rendezvényre hívjuk őket, vagy akár munkára, mindig maximálisan teljesítenek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt részünkről.
1: Más célokkal jelentkezik-e például egy 17 éves jelentkező, mint mondjuk egy 27 éves?
0: Biztos, hogy igen. Nyilván ezt mi nem látjuk úgy reálisan, mert mindenki a jelentkezési labba azt írja le, hogy szeretne tapasztalatot gyűjteni, élményt, meg... De nyilván mindenkiben ott van az, hogy szeretne királynő lenni, hogy szeretné megnyerni ezt a versenyt. Nagyon kevés versenyző indul el úgy, hogy számára tényleg ez egy ugródeszka lehet, és azt a részét látja, hogy ebbe mennyi munka és energia van beletéve, ami ugye ők nem is tudják, hogy ez mennyi, akár anyagi vagy bármilyen vonzattal jár, hogy ez a versenyidőszak lefusson és tökéletes legyen, és mindent megkapjanak, ami ezzel jár, és ugye maga a döntő, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt mindig nyílt lapokkal tisztázzuk velük, tehát nem, nincsen zsákba macska, de bennük van ez, hogy azért mindenki ugyanazért jön.
1: Mennyi ideig tart egy versenyidőszak?
0: Most ugye február 28-án volt a válogatónk, és június 13-án lesz a döntő. Tavaly egy picit hosszabb volt ez az időszak, ugye szeptember első hetén volt a döntőnk Komáromban. Most lerövidítettük újra ezt az időszakot, mert ez így sokkal effektívebb, és a nyár ugye az mindig a buli, a szabadságról szól, és nem szerettük volna tavalyi évben se a nyarukat betáblázni, meg a sajátunkat se, az nyilván mindjárt két hónappal több, hogy programot szervezünk, ne legyen unalmas, ne veszítsük el a kontaktust velük, úgyhogy így ez a 5-6 hónap.
1: Mi az, amit keres a Felvidék Arca? Milyen arcot keres?
0: Kicsit kitérnék arra, hogy miért ezt a nevet választottuk. Ugye régen volt a Felvidék Szépe Szépségverseny, és azért döntöttünk úgy, hogy ennek most már egy kicsit más nevet kell adni, mert a szépségideál az nagyon változékony. A teltkarcsú hölgyektől kezdve a most már ez a fitnessvilág is nagyon csatlakozott, tehát ezt most már nem lehet külön választani, és úgy gondoltuk, hogy maga a Felvidék kell egy olyan rendezvény, egy olyan program, ahol így minden találkozhat. A vállalkozói közeg, a kultúrkedvelő közeg, a szépségipart kedvelő közeg, és ezt már nem lehetett belegyúrni egy átlagos szépségversenybe. És ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a nevet fogja kapni, hiszen sok nő van, aki utána sok mindennel kezd el foglalkozni, akár bármivel, és úgy döntöttünk, hogy a Felvidéknek legyen egy arca, ami prezentálni tudja ezt a kicsi magyar közösséget, aki még aktív. Úgyhogy így, ezért döntöttünk úgy.
1: Ugye említetted a szépségideált, és ez a tényleg nem csak maga a fogalom, az, hogy mit jelent, tehát rengeteget változik, és folyamatosan változik, talán lehet, hogy ez így is van jól, vagy hát ez az élet velejárója, de létezik-e ma még klasszikus értelemben vett szépségideál, vagy tényleg olyan gyorsan változik, hogy igazából nem is marad meg egy-egy konkrét szépségideál?
0: Biztos, hogy létezik, de nem keresi már senki a klasszikus értelembe vett 90-60-90-170 magas nagybarna szemű vagy szőkehajú kékszemű lányokat.
1: Ez jó hír?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, és mi is törekedünk arra, hogy a 12 döntős lány teljesen különböző legyen mindenféle szempontból, hogy azok a szponzorok, akik becsatlakoznak hozzánk, vagy bármilyen ügynökség, vagy bárki igazából, aki felfigyel a mi szépségversenyünkre, az a 12 közül találja meg azt a szépségideált, akit ő szépségideálnak tart. Nyilván, aki az egészségesebb, tudatosabb testű vagy vonalú lányokat keresi, annak is az is tudjon választani közülük, de aki pedig ezt az önelfogadás és ugye már nem levetkőztük, hál' Istennek, azt, hogy csak a karcsú lányok a szépek, ők is találják meg azt. És úgy gondolom, hogy amióta erre a rendszerre ráálltunk, sokkal kevesebb a negatív kritika, mert mindenki megtalálja azt, hogy na igen, nekem ő a szép, nekem ő a szép. Nyilván a top 3-ba nem mindig jut be mindenkinek a kedvence, de ez így van, rendben.
1: Mit jelent ma szépnek lenni? Ugye a közösségi média azt gondolom, hogy ezt a kérdést sokkal inkább árnyalja, lehet, hogy nehezebb is pont emiatt válaszolni, és hogy mennyire lehet lemosni a közösségi média porát erről a kérdésről.
0: Nehezen úgy gondolom, mert ugye most már nagyon felkapottak ezek a mindenféle filterek, amiket használnak, és sokszor nem is tudják azt, hogy igazából ők maguk milyen szépek, mert már ezzel élnek együtt, hogy a közösségi médiában így kell kinézni, mert az a TikToker vagy influencer, akit én követek, ő is ezt használja, van 50 ezer vagy plusz követője, és akkor én nekem is ezt kell csinálnom, hogy nekem is legyen. Ami nincs így, mi ezt mindig a szépségverseny felkészülésén elmondjuk nekik, és törekedünk arra, hogy a saját szépségükkel, a saját adottságaikkal és az értékeik a belső dolgoknak köszönhetően sugározzanak inkább. De nehéz ezt a sztereotípiát egyébként róluk lemosni, levetni, és nehéz elhitetni velük az, hogy valamiért ők itt vannak a szépségversenybe, és annak nem az az oka, hisz a castingon, a személyes castingon nincs rajtuk az a filter, nincs rajtuk az a beállítás, és így is itt van a helyük, úgyhogy nehéz, nagyon nehéz ezt a közösségi médiának a nyomását úgymond levenni, és mert ugye ez élőben történik. Mi a portréfotózáson sem használunk ilyen eszközöket, mert az már ugye megint nem a realitást mutatná, és azt szeretnénk, hogy az a lány, aki a fényképen látszódik, az a színpadon is felismerhető legyen, vagy ha járunk rendezvényekre, és keresik esetleg azt a versenyzőt, akkor meg is ismerjék.
1: Volt már, hogy castingon pont mondjuk a filtereknek köszönhetően meglepődtetek a személyes találkozás
0: volt,
1: során?
0: Volt, igen. Volt már, hogy a fotók alapján vártunk egy hölgyet, és volt is, csak nem ismertük meg. De végül bekerült, tehát hogy bekerült a 12 döntős közé, csak egy teljesen más miatt, mint ami miatt a fotós jelentkezés alapján az első szűrésen ugye bejuttattuk, vagy meghívtuk a válogatóra.
1: Szerinted a szépnek lenni, szép akarok lenni vágy, az mikor válik egészségtelenné? Tehát 2019 óta ugye koordinátorként is rá tudsz erre a kérdésre nézni, szervezőként, előtte pedig versenyzőként is benne voltál ebben a közegben. Hogyan látod ezt a kérdést?
0: Hát onnantól kezdve tartom nem egészségesnek, hogyha elkezdünk utánozni valamit, ami nem mi vagyunk. Tehát nyilván én nem vagyok ellene akár a szépészeti beavatkozásoknak, vagy esztétikai beavatkozásoknak, mert azért találták őket fel, hogy az ember jobban érezze magát a bőrében, és hogyha valaki komplexusokkal él, nyugodtan nyúljon ezekhez a dolgokhoz, egészséges kereteken belül, de az, amikor már egyformára szabadjuk az arcunkat, az orrunkat, vagy bárminket, onnantól tartva, az már nekem a tűrés határon felül van, ugyanis elvesztik az egyéniségüket, elvesztik az arcuknak azt a vonalát, ami miatt akár ők szépnek gondolták egyszer valamikor magukat, és már nem ugyanazt látják vissza a tükörbe. Úgyhogy én, amikor már elkezdünk utánozni valamit, szerintem az már nem egészséges.
1: Nehezebb-e pont emiatt megtalálni akár a karakteres arcokat, vagy nem is biztos, hogy a karakteres arcokat, de az egyéniségeket?
0: Nem tartom nehezebbnek. Nálunk is a szépségversenyen voltak olyan versenyzők, akiknek akár volt egy kisebb esztétikai beavatkozásuk. Abszolút nem volt zavaró, hiszen inkább a szépségüknek a kiemelését, hát kiemelésében játszott szerepet, nem azban, hogy sablonarcba kategóriába lehessen őket besorolni, úgyhogy ez is valamilyen szinten egyébként a személyiségünknek a kifejezése, tehát hogy ugyanúgy, ahogy ugye régen mindig azzal voltak elfoglalva, hogy ne legyenek tetovált lányok a szépségiparban, vagy a szépségversenyeken. Én a tetoválást ugyanígy egy személyiség kifejezésnek tartom, és nem tartom kizáró oknak azt, hogy valaki ne lehetne szép, annak ellenére, hogy esetleg tetoválása van. Tehát ugyanez, ez nagyon széles rétű, ugyanis a póthajaktól kezdve, tehát hogy amint egyet megtiltasz, onnantól kezdve a dominó az összedől, tehát hogy nagyon most már szolidárisnak kell lenni ezzel kapcsolatban, mert már ezek nagyon elérhetők. Régen azért elérhetetlenebbek voltak ezek a kezelések vagy beavatkozások, most már ez nincs így, és ez a mindennapjaink része, és ahhoz, hogy mi haladni tudjunk a korral, vagy legyenek jelentkezőink, ahhoz ezt kell tennünk, hogy ezt elfogadjuk.
1: Volt egy kulcs gondolatod, ami az összehasonlításra utalt, hogy nem feltétlenül jó irány, amikor folyamatosan összehasonlítgatjuk magunkat valakivel. Nyilván itt azért gondolom, hogy egy versenyen belül a lányok előbb-utóbb azért lehet, hogy elkezdik magukat összehasonlítgatni, tehát hogy ez nem tudom, hogy mennyire természetes vele járója, de te mit mondasz nekik olyankor, amikor észreveszed, hogy hasonlítgatják magukat másokhoz, vagy ha kimegyünk a közösségi média területére, akkor ugye ott akár ismert influencerekhez akarják magukat hasonlítani, vagy rájuk akarnak hasonlítani. Tehát, hogy miért nem jó ez a fajta mércézés? Mit mondasz ilyenkor a lányoknak?
0: Persze, hogy bennük van, ez az egészséges verseny drukhoz szerintem hozzájár, hogy elkezdem a latolgatni, hogy most hol is a helyem mondjuk a 12 között. De viszont, amikor már az van, hogy egy erős versenyzőt mondjuk kispéciznek maguknak, mert mindig van 2-3 vezéregyéniség, aki úgymond a társaságot irányítja, és ezáltal a lányok között úgy tűnhet, hogy ő lesz majd a befutó, és elkezdi fölvenni azt a személyiségtípust, vagy úgy hordani a haját, vagy bármi ilyen, tehát ez mindig van, de nagyon sok időt töltünk azzal, hogy ilyen beszélgetéseken felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ők miért vannak itt, vagy hogy ő bennük mi az, ami a zsűrit megfogta, tehát ezt nem titok előttük, és meg mindig elmondjuk, hogy erre próbáljanak rá erősíteni, hiszen mi 12 különböző személyiséget keresünk, és például a partnereink is más-más karaktereket keresnek. Tehát ez nem jó, hogyha mondjuk van 6 ugyanolyan, mert akkor nehezebb lesz mind a 6-nak mondjuk elhelyezkedni, vagy bejutni bármilyen munkára, vagy a továbbiakba bármit ugye elkezdeni, elindítani, és próbáljuk megerősíteni őket abban, hogy az az út, ami elkezdődött azzal, hogy vasárnap mondjuk beköltözött a táborba, azt próbálja meg továbbvinni, és ne váltson át mondjuk szerdán vagy csütörtökön egy teljesen más ütembe, egy teljesen más tempóba, akár a sétán, vagy akár a koreográfiákba, adja önmagát. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt mindig erősítjük bennük, hogy önmagukat próbálják meg visszaadni.
1: A nő arcaiban témánk Felvidék arca, beszélgető partnerem továbbra is Lelkes Andrea, a versenykoordinátora. És közben pedig eszembe jutott az, hogy azért van tényleg különbség a között, hogy megmérettetem magam, vagy összehasonlítom magam valakivel. Mennyire evidens szerinted a kettő közötti különbség, vagy mennyire kell erre ráerősíteni, hogy igen, mert egy versenyben megmérettetjük magunkat, de nem biztos, vagy kérdezem, hogy vagy nem biztos, hogy jó, hogyha ott maradunk azon a szinten, hogy csak méregetjük magunkat össze, hogy is hasonlítgatjuk össze magunkat. Tehát erre mennyire kell ráerősíteni?
0: Rá kell erősíteni, mivel hogy maga a szépségverseny egy nagyon hosszú út. Tehát nem az alatt, a másfél óra alatt dől el az eredmény, amikor fönt állnak a színpadon. Nyilván sokat nyom alatba, hogy aznap milyen a teljesítménye az adott versenyzőnek, de az elejétől kezdve meg van figyelve minden versenyző, mindenkinek nyilván nem egy személy csinálja ezt, tehát hogy azért hívjuk ugye a zsűritagokat többszöri személyes találkozóra a lányokkal, hogy ki tudja forni magát a vélemény, és amikor megméretetjük magunkat, ezt szerintem és összehasonlítjuk, ott jön a különbség, hogy érzelmileg hol ragadunk le. Tehát a szépségversenyen, amikor eldől az, hogy ki a top 3, ki a királynő, és én lelkiekben, ha nem vagyok ott, és én lelkiekben ott tartok még mindig, hogy na azért, mert én nem így csináltattam meg a hajam, azért, mert én mondjuk nem úgy szerettem ki a szemöldökön, vagy nem volt műszempillem, vagy nem edzettem annyit, az rossz. Nekünk onnan úgy kell lejönni, hogy én ettől nem vagyok kevesebb. Akik a nem jutottak be most a személyes casting után a 12-be, mindenkinek kiküldtünk egy válasz e-mailt, több fajtát, attól függően, hogy mi volt a probléma az adott lánnyal, akinek mondjuk nem küldtük ki így részletesen leírva, de érdeklődik iránta, nekik is ki fogjuk küldeni, mert úgy gondolom, hogy ez a fejlődésükhöz sokat adhat, de mindenkinek elmondtuk ott is, hogy attól te még értékes vagy. És nem szabad ott leragadni, hogy aztán így magunkat marcangoljuk, hogy neki mondjuk lehet, hogy márkásabb dolgai voltak, vagy neki mondjuk profi sminkes készítette el a sminkét a válogatóra, tehát ezek nüansznyi dolgok, de viszont bévőről meg nagyon sokat tudnak rágódni ezen. Úgyhogy a megmérettetés és az összehasonlítás az szerintem csak fejbe dől el, és te döntöd el, vagy ő dönti el azt, hogy mit kezd vele. Mert bele lehet ebbe roskadni, tehát vannak nekünk is rossz tapasztalataink olyan lányokkal, akik nem jutottak be a top 3-ba, de viszont nagyon szerettünk volna együtt dolgozni velük, attól függetlenül, hogy a zsűri hogyan döntött a nagynapon, de teljesen elutasító azóta is velünk, mert neki a világát összedöntötte az a döntés. És itt van a nagy különbség, hogy ebből mit hozunk ki.
1: Igen, itt a mentális tréning az mennyire kell, hogy ugyanúgy a része legyen.
0: nagyobb része a mentális felkészülés egy szépségversenynek, mint akár a testi, vagy az, amikor a műsorra készülünk fel. Nagyon sokat beszélgetünk velük arról, sőt, többet készülünk arra, hogy mi van, ha nem én fogom megnyerni azt a szépségversenyt, mert mivel, hogy a Felvidék arca maga még egy kicsi közösség, annak ellenére, hogy most már ugye országos megmérettetés, de nem engedhetjük, én legalábbis úgy érzem, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy valakinek úgy engedjük el a kezét, hogy rossz ízzel megy el tőlünk, hiszen minden mást egyenlően kapnak meg a lányok, tehát nálunk nincs kivételezés, mindenki ugyanazt kapja a felkészülés során. Nyilván, hogyha már eleinte látszódik, hogy valaki nem annyira esélyes mondjuk a top 3-ba, de belé is ugyanazt a mennyiségű időt és energiát tesszük én, mint tréner, vagy a koreográfus is, és azt szeretnénk, hogy ő saját magából hozza ki a 100%-ot. Nem a mi kedvünkért, hanem a személyes fejlődése érdekébe. Úgyhogy úgy mondanám, hogy 70% mentális felkészülés, és 30% a minden más.
1: Ugye több hónapig dolgoztok együtt a lányokkal. Hogy néz ki ez a folyamat? Tehát a jelentkezés pillanatától, mondjuk a casting, vagy a casting pillanatától egészen a döntőig?
0: Ugye a személyes válogatóra van egy előszűrés online jelentkezés formájában. Idén 37 lány küldte el a jelentkezését.
1: És ugye említetted, hogy most már országos versenyről beszélünk. Ki volt a legtávol, vagy honnan volt a legtávolabbi jelentkező?
0: Ugye tavaly a királynőnk volt a legtávolabbi, Varga Enikő, ugye Mokcsa Mogyorósról jött a válogatóra, és ugye haza is vitte a királynői koronát. Most Béj községből van a legtávolabbi versenyzőnk, szintén Királyhelmeci járás. Megszűrjük őket feltételek szerint, és elküldjük a meghívót a személyes castingra, oda eljönnek, utána kiértesítjük őket, és most fog majd következni egy fotótábor, az első összpontosítás, ahol a versenyfotóik elkészülnek, és különféle programokkal készülünk a lányoknak. Ez az első találkozásunk igazából velük, és utána, ha nem szervezünk semmi más, de ez mindig ilyen ingadozó attól függően, hogy milyen lehetőségek vannak, a verseny előtti tábor az, ami a hosszabb időt. Ugye vasárnap költözünk be a felkészítő táborba, és egész héten együtt lakunk, készülünk a döntőre, és ugye szombaton van a döntő.
1: De nagyon izgalmas időszak. Mennyire feszített a tempó ilyenkor?
0: Nekünk igazából ez a verseny előkészítése októberben, november elején megkezdődik. Ugye a leszervezés, az időpontok, a hotel egyeztetések, stb., de az utolsó hét az, ami nagyon feszített, már ott ugye megvan az alversenyeknek a megszervezése, akkor a felkészülés maga a döntőre, hogy az szép legyen, jó legyen, mind az összes koreográfia, a ruhák, a fürdőruhák, ugye minden személyre szabottan készül a lányoknak, ruhapróbákat be kell iktatni, úgyhogy nagyon, ott az olyan, hogy nagyon kevés alvással végezzük mi szervezők, meg mondjuk, hát el is mondhatom azt, hogy igazából ezt az országos szépségversenyt egy nagyon kicsi csapat hozza össze. Most még kevesen vagyunk, de nyilván majd, hogyha sikerül, akkor szeretnénk a csapatunkat bővíteni.
1: Ki mindenki alkotja a szakmai csapatot?
0: Hát a szakmai, ugye Kiskosa Anna Mária a verseny tulajdonosa és főszervezője a szépségversennek, én vagyok a koordinátor, minden ügyes bajos dolgot én tervezek össze, és Zsácsik Niki még, aki oszlopos tagja, ő így minden munkába segít nekünk, ő is ugye versenyző is volt, úgyhogy minden tényleg bele van már kóstolva ezekbe a dolgokba, és a koreográfusunk Klimek Lilla, aki 24-ben volt a szépségversennek a versenyzője, és azóta vele dolgozunk együtt, mint koreográfus.
1: Beszélgessünk egy kicsit a sztereotípiákról, mert szerintem minden oldalról lehet találkozni sztereotípiákkal a szépségverseny világával kapcsolatban, akár hogyha nézőként tekintünk erre a kérdésre, akár pedig hogyha versenyzőként. Most nézzük meg először kívülállók szempontjából. Tehát mi az, ami legelőször az embereknek ma eszébe jut a szépségversenyről?
0: Hát én bízok benne, hogy a szlovákiai magyaroknak most már a felvidék arca az első, ami eszükbe jut, és az, amit mi képviselünk. Tehát, hogy ez az egészséges és tudatos keresése a lányoknak. Régen ugye nagyon sok rosszat lehetett hallani a szépségiparról és a szépségversenyek világáról. Mi ezt abszolút igyekezzük leküzdeni, és úgy érzem, hogy már ott tartunk, hogy nem az jut eszükbe róla az embereknek, hogy üres fejű lányok ott bikinibe futkároznak, mert szerintem egy szépségverseny egy nagyon komplex dolog tud lenni. Úgyhogy remélem, hogy ez, ami eszükbe jut először.
1: Említetted azt is, hogy csak az idő alatt, míg te a versenyzői szférából átkerültél a szervezői csapatba, mennyi minden megváltozott ebben a világban. Mik voltak a legnagyobb változások a szépségversenyeken?
0: Hát,
1: hogy milyen irányokról beszélhetünk, milyen szempontokból történtek változások?
0: Vannak dolgok, amik ugye ilyen kimondatlanul, de mindenki számára ott vannak, és a köztudatban benne voltak. Ezt most nem szeretném úgymond nyugtázni itt így élőadásba, de hát ami így az a, hogy mit kap a versenyző. Régen ugye az volt, hogy bejelentkeztél, ott voltál, végigcsináltad a tréninget, kaptál szép ruhákat, cipőket, és utána, hogyha valaki felfedezett téged, vagy tehetségesnek tartott, akár modellügynökség, vagy bármi, akkor mehettél oda beregisztrálni, dolgozni, hogyha te is akartad, és szerencséd volt. Most már az van benne, hogy maximális élménnyel küldjük haza a lányokat. Tehát minden szegmens próbálunk kipróbáltatni velük, a divatbemutatót, a fotózást, tehát hogy senki ne menjen üres kézzel haza. Én is voltam olyan szépségversenyen, amin úgy ott emlékszek rá, hogy igen, ott voltunk, itt meg ott laktunk, aztán volt a gála, de hogy ott mi történt érdembe, vagy hogy én mit kaptam onnan, ott fogalmam nincsen már. És ez az, amit szerintem a legnagyobbat változta, hogy a belsőikkel is, tehát mindig ehhez térek vissza, de ez az, ami a legnagyobb változást hozta a szépségiparba és a szépségversenyzésbe, hogy tartalmat adtunk a szépség mögé.
1: Nyilván sok történet fűződik szépségversenyekhez, szépségkirálynökhöz, de valahogy a magyar tudatban még mindig ott van Molnár Csilla neve. Ezt mennyire könnyű vagy nehéz fölülírni azt, amit vele kapcsolatban, a szépségversenyek világával kapcsolatban mi megtudhattunk az ő történetén keresztül, szerinted? Nyilván a fiatal lányoknak, azok, akik talán, vagy igen, érdekelne ez is, hogy azok, akik ebben most csöppennek bele, nekik ez a történet még mennyire mond valamit? Vagy?
0: Szerintem nem sokan ismerik már a történetet. Nyilván ugye most már ugye Magyarország felé nehezebb is nyitni a mi nekünk felvidéki lányoknak, mert ugye állampolgársághoz kötött a versenyzés, tehát szerintem nem is tájékozódnak annyira, hogy ott mit nekik. Szerintem inkább a Kulcsár Edina nál kezdődik a magyarországi szépségversenyeknek a története, és hogy az ő sikereit ismerik, és azzal vonult így be a köztudatba. De pontosan ez az a történet, ami azért az árnyoldalait is bemutatta ennek a csillogó-villogó világnak, és ezért is hangsúlyozom mindig azt, hogy itt ezt a szépségversenyt, ezt maximálisan tiszta lapokkal és versenyszerűen kell, hogy történjen minden, hiszen maga ez a felvidéki közösség nagyon kicsi. Tehát kicsi a kultúrkedvelő közeg, kicsi most már a vállalkozói közeg is, akik így fent tudnak maradni, és fontosnak tartom azt, hogy tényleg ahhoz tudják adni a nevüket, hogy ez egy jó dolog. És ezért én nagyon sokat teszek és küzdök is, hogy megmaradjon a mi nevünk, a felvidék arca neve, és minden királynő, vagy minden szépségversenyző, aki nálunk részt vesz, az még minimálisan se érzékeljen esetleg negatív dolgokat.
1: Amikor még te voltál versenyző, volt-e olyan tapasztalatod, amit megjegyeztél magadnak, hogy igen, én ezt másképp csinálnám, és ugye most már, mint koordinátor, szervezői csapat része, most már ugye sok mindenem volt lehetőséged is változtatni, de amúgy nagyon megmarad benned a személyes tapasztalatod révén.
0: Igen, nekem abszolút a 2015-ös szépségversenyen ez az uniformizálás volt, amit én teljesen máshogy csináltam volna, és ugye maga a koreográfiák is nem úgy voltak kidolgozva, hogy ott a lányok, vagy mi versenyzők meg tudjuk mutatni a saját személyiségünket. Kevés volt az egyéni séta, inkább a produkcióra ment ki az egész. Mi most már, amióta én rakom össze magát a műsort, és hogy hogyan is mutatkozzanak be a lányok, erre nagy hangsúlyt fektetek, hogy igen, van egy egység, amivel mondjuk kezdődik, vagy záródik, vagy bármi, de közben nagyon sokat vannak a lányok úgy a színpadon, hogy saját magukat adhatják. Nyilván van egy adott koreográfia, amit be kell tartani, de hogy jut el A-ból B-be, az az ő személyisége, saját magának a megmutatása, és ez nagyon tetszik a lányoknak, hogy nem kell ugyanúgy csinálni. Én is tapasztalatlan versenyző voltam, fiatal is voltam, és örültem volna annak, hogyha esetleg valaki elmondja azt, hogy nem baj, ha nem a jobb lábaddal indulsz, pedig amúgy azzal kell, de attól még csinál tovább, és ügyes legyél, és ez meg az, meg amaz. De ez, nekem ez van, ami nagyon megmaradt, hogy csak egyformán, csak ugyanúgy, csak így, csak úgy, erre fordul. Tehát, hogy így a
1: rengeteg szabályban
0: úgy éreztem,
1: elveszés.
0: Hogy bennem sokkal több van, én tudnék szárnyalni, de nem lehetett, mert akkor ez volt, ez, hogy egységesen uniformizálva csináljuk a dolgokat.
1: És ha még egy kicsit itt maradunk a sztereotípiáknál, hogy említettem, hogy a versenyzők szempontjából is megnézném, volt-e olyan, nem tudom, még a köztudatban levő sztereotípia, amit a versenyzők körében kellett lebontani és felülírni?
0: Hát most van egyébként, ez egy aktuális dolog. Valamiért ugye, amióta van a Felvidék arca, minden királynőnk barna hajú és barna szemű. Nem direkt, hanem ez egy véletlen egybeesés, és most már azért kezdik így pedzegetni, hogy idén is vajon olyan típusú lány fog nyerni. És mi soha nem tudjuk előre, hogy ki fog nyerni. Nyilván most is vannak szőke versenyzőink, nagyon szép, gyönyörű lányok, és hogy hát nem tudom, mindig így alakul, és attól tartok, hogy most ez így bekerül majd ide, és az lesz, hogy a szőke lányok nem nyerhetnek, ami nincs így, de valamiért így hozta a sors, és saját magunknak alakítottunk ki ezt a sztereotípiát.
1: Nem is tudatosan.
0: Nem is tudatosan.
1: Igen, mert ezen én is gondolkodtam, hogy csak onnan tudom én is, tehát tévénézőként ezt nem tudhattam, hanem amikor többször foglalkoztam a témával, derült ki, hogy vannak olyan versenyek, amik például kifejezetten barnahajú lányokat keresnek, ahol valószínű, hogy nem tudom melyik térségből lesz majd a győztes, és így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy vajon a felvidéki lányoknak van-e egy olyan karaktere, amit így észrevesztek, hogy igen, ez a jegy, ez szinte majdnem mindegyik versenyzőben ott van, tehát hogy van-e felvidéki, igen, felvidéki arc, olyan szempontból kérdezem, tehát, hogy ami ilyen meghatározó, és ami mindig visszatér.
0: Van egyébként mindig ugyanaz a típusú versenyző, de nem mindig, tehát úgy mondom, hogy a 24-es és a 25-ös királynőnk csak abba egyezik, hogy barna hajuk volt és barna szemük. Az arcjegyeik, a testfelépítésük, maga a személyiségük, vagy az, ahogy prezentálták saját magukat, teljesen különböző. Úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy alakult így, és nagyon kíváncsian már. Én ugye nem ülök be a főzsűribe, mert én jobban szeretem ott lenni a lányokkal a döntőn, és hátul megnézni, hogy minden rendben van-e, úgy menjenek ki a színpadra, hogy minden okés legyen, a fellépők, stb. Tehát én mindig izgatottan várom, hogy mi lesz, és 24-ben is őszintén tudtam így örülni azoknak a lányoknak, mert nyilván azért én is szurkolok, ezt azért nem mondhatom, hogy nem szurkolok, mert nekem is vannak persze lányok, akik közelebb állnak a szívemhez, vagy jobban drukkolok nekik, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de most 2025-ben is engem ért meglepetés azért a magába az eredmény hirdetésen. Tehát, hogy én szeretem azt, hogy őszintén tudok örülni a lányok sikerének, és hát ugye most is Enikő személyében egy barna szemű, barna hajú lány nyerte meg a szépségversenyt, és hát úgy várom, hogy most 26-ban vajon kilép-e a zsűri a komfortzónájából.
1: Van-e, ami összeköti a felvidéki lányokat? Tehát van-e, vagy hoznak-e valami olyan közöset, amitől felvidéki lesz?
0: Hoznak nagyon sokat, és sokszor meg is lepődök abba, hogy tényleg mennyi dolog van, ami összeköt akár minket a gömöri vagy a keleti régióval. Maga ez a magyarságért való küzdés. Ez egy folyamatos téma a szépségversenynek a felkészítő táborában, hogy milyen nehéz egy egyetemre bejutni magyarként, ahol mondjuk szlovák egyetemre készülnek, és ugye maga az, hogy a beszédjükön érezni az, hogy magyar, ez nagyon sokszor téma, akkor annak a fontossága, hogy itt lehetnek. Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy mi elmondjuk így nagy szavakban, már jól hangzik, hogy a felvidéki magyarság, meg a magyarságtudat erősítése, és azt hiszik, hogy ez csak ilyen felszínes dolog, hogy ezt így elmondjuk, de nem, ez benne van a lányokba. Nagyon, nagyon bennük van maga...
1: Milyen az identitástudatuk?
0: Erős, úgy gondolom, és szerintem azért is örülnek neki, hogy van ez a szépségverseny, mert az anyanyelv, ami összetart minket igazából. Ezt mindig elmondjuk, de ott lenni ezzel a 12 lányjal, és tudni azt, hogy ugyanaz a problémájuk, ugyanazért küzdenek, ugyanaz a fontos nekik, az egy nagyon szívmelengető érzés amúgy, hogy mi mindig azt hiszük, hogy mi ilyen illovasok vagyunk ebbe, hogy de a magyarok, meg a magyar közösség, meg a magyar kultúra, és rájövünk minden évben, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy ez a fiataloknak is fontos. És akinek nem fontos, vagy nem tudja, hogy mennyire fontos, annak azon a napon, amikor a döntőn felvidéki tehetségek megmutatják, hogy egy teltházas rendezvényt tudunk úgy szervezni, hogy nem hívunk nagy neveket, hanem tényleg pályakezdőket, és hogy az egy minőségi műsor, na akkor úgy beérik benne, hogy igen, jó így Szlovákiába magyarnak lenni.
1: Igen, mert ugye a magyarság tudat az egy része, de mégiscsak van egyfajta specifikuma, amit talán azok értenek igazán, de lehet, hogy azok látnak, akik kívülállók, de hogy van egyfajta specifikuma az itteni magyarságnak. Te mit látsz? Mi az az unikumunk itt nekünk felvidékieknek, vagy a felvidéki lányoknak?
0: Abszolút szerintem a hajthatatlanság. Tehát mi rengetegszer abba hagyhattuk volna ezt, amit csinálunk.
1: Tehát ez a szervezőkön is érezhető.
0: Persze, hogy. Tehát azért ez egy nehéz tüzérség. Sehova nem passzolunk bele, tehát nagyon nehéz így behatározni minket, hogy akkor most mi is vagyunk mi igazából. De ez, a lányokban is ugyanezt érzem, hogy tenni akarnak, hogy nem olvadnak be, hogy jó, akkor megtanulok szlovákul, és akkor mostantól leszek szlovák, most akkor megyek ide-oda, amoda, mert több a lehetőség, hanem bennük van az, hogy csinálni akarom, és magyar nyelven akarom csinálni. És ez, ami összetart minket.
1: Milyen lehetőségeik vannak a lányoknak? Tehát, hogy kétfelé is mehetnek, vagy célzottan egyébként, mondjuk, ha van lehetőség, akkor Magyarország felé irányulnak ők?
0: Mi a szépségversenyt egy ugródeszkának tartjuk, és ezt nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy mi nem erőltetjük a lányokra azt, hogy mostantól kezdve járjanak el magyarországi modellügynökségekhez, vagy ne menjenek szlovák ügynökségekhez, ilyet mi nem mondunk soha. Mi egy alapot adunk nekik, kipróbálási lehetőséget, és ha az a lány érez magába tenni akarást, és vágyat, hogy én akkor igen, tudunk segíteni elindulni bármelyik irányba, vagy ő maga is, ez mindig a lányon múlik, hogy mit hoz ki belőle. Tehát ez a szépségverseny egy nagyon jó ugródeszka, mert amit mondjuk fizetős modellügynökségek tanítanak meg mondjuk fél éven keresztül nagyon-nagyon sok pénzért, azt mi megadjuk nekik itt a szépségversenyen, akár a testtartás, a pózolás, a tanácsadás, a járás, a séta, tehát minden, mindenre fölkészítjük őket, szerintem 100%-osan átadjuk alapoktól kezdve a tudást, úgyhogy ez egyébként egy nagyon jó pénzsporolási lehetőség is annak, aki el szeretne indulni ezen az úton, de nem tudja, hogy merre vagy hova, mert itt tényleg mindent a kezdetektől, és aki igényli a segítségünket, annak az útját továbbra is szívesen egyengetjük és segítjük, de aki nem, azt pedig nem erőszakoljuk rá, hogy de menjél és csináljad.
1: A korona mögött mit jelent ma nyerni? Mit jelent majd 2026-ban nyerni és felvidék arcának lenni?
0: Szerintem ennek egy nagyon nagy eszmei értéke van. Azon túl, hogy mik a tárgyi nyeremények, vagy az anyagi nyeremények, az minden évben változik. Mindig azt hittük, hogy azért jelentkeznek a lányok, mert ezt meg azt lehet nyerni. Nem, a lányok nem ezért jelentkeznek, a lányoknak fontosabb szerintem az, hogy saját maguknak bizonyítsanak. Ez egy nagyon fontos dolog, mert eddig mindig az volt, hogy valakinek szeretnének bizonygatni, most már maguknak szeretnék bebizonyítani, hogy képes voltam rá, megcsináltam. A felvidék arca koronát hazavinni egy szerintem egy nagyon nagy eszmei érték.
1: Meg felelősség is
0: és
1: valahol,
0: egy felelősség
1: nem?
0: is, igen, mert megnyitod az életedet igazából nagyon sok ember előtt, a külvilág előtt, ugye többször kerülsz bele akár az újságba, vagy bárhova, és tudni kell viselni ezt a címet. És
1: hogyan kell viselni, Andi?
0: Most egy nagyon jó példa rá a mostani királynőnk, Enikő, ő egy szerintem abszolút jól és kiteljesedve csinálja ezt az évet végig. Viselkedése az, na, számomra szerintem ilyen egy királynői viselkedés. Kedves, alázatos, és bárkivel elbeszélget, és nem hordja fent az orrát annak ellenére, hogy övé ez a cím, hanem inkább mi a címért szeretne tenni azzal, hogy végez közösségi munkát, jótékonysági projektet, bármi ilyet. És ez nagyon fontos, hogy a korona nem mindig csak adni tud, te is tudsz hozzátenni a koronához és ehhez a címhez. Ugye most már ki van bővítve a Miss Charity alversennyel az alversenyeknek a listája, ami egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és öröm volt látni azt, aki már régóta dolgozik ilyen projekten, de azokat is, akik nem, és ki tudtak találni egy új projektet, és szerették.
1: Beszélgetésünk elején én azt mondtam, hogy majd lehet arra a kérdésre is megkapjuk a választ, hogy mit ér a szépség. Nagyon érdekel a te véleményed, hogy mit gondolsz, mit ér a szépség egy nő életében ma?
0: Magabiztosságot. Tehát, hogy nekem is az életem most ugye nagyon nagy fordulatokat vett, ugye amióta édesanya vagyok, és már nem arról szól, hogy minden nap felöltözzek, kifessem magam, megcsináljam a hajam, és jól érezzem a bőrömbe.
1: Átértékelődött most így ez az, mondjuk az anyaság által a szépség fogalma benne?
0: Maximálisan átértékelődött, igen, de visszatérve a szépségversenyhez, hogy arra szerettem volna reflektálni, hogy a szépség a te mentális egészségedet éri a legjobban. Tehát, hogy amikortól kezdve, tehát régen én is úgy voltam, hogy mentem smink nélkül, lufarokba, bárhova, de tudtam azt, hogy bennem van egy erő, és én magabiztos vagyok, és én nekem az adta a szépséget. Most már egy picit beburkolózunk ezekbe a szépség tippek, tanácsok, hogy műszempilla, stb. Ilyesmi, de a szépség az te vagy. Igazából annyit ér a te szépséged, amennyire te tartod magad. És hogy ez a verseny ad-e a lányoknak, hogy többre értékeljék magukat, ez egy nagy kérdés, amire csak ők tudják a választ megadni, de a szépség nálunk pénzbe abszolút nem mérhető, termékekbe abszolút nem mérhető, a felvidék arca tényleg a személyiséget keresi, és azt a lányt, aki önazonos, és úgy teljes egészében egybe van.
1: Zárásként mi az, amit kívánnál felvidék arcának 2026-ban?
0: Mit kívánnék? Hát minden versenyzőnknek azt kívánom, hogy élje meg azt, amiért jelentkezett, hogy át tudja élni ezt az élményt. A királynőnek pedig azt tudnám kívánni, hogy adja neki ez a cím azt, amiért szeretné, és tudjon benne kiteljesedni, mert sokszor van az, hogy van egy lány, aki a kis közösségébe él, nagyon nagy álmokkal, és csak ennyi hiányzik neki, hogy beteljesítse őket. És kívánom azt, hogy a felvidék arca által ki tudjon teljesedni majd.
1: És mit kezdjünk a skatujákkal?
0: Skatujákat el kell felejteni végre. Egyébként maga a közeg, aki mondjuk eljár a mi döntőnkre, vannak, akik úgy jönnek el, hogy fú, mit fogok én csinálni egy szépségverseny döntőn, és úgy mennek el, hogy fel se tűnt, hogy közben szépségkirálynőt választottunk. Tényleg ez egy minőségi gála, aki szereti a zenét, szereti a művészetet, szereti ezt az egészet, ami ezzel jár, az jöjjön el, nézze meg, és teljesen más, hogy fog erre a szépségversenyre tekinteni, de ezt tényleg úgy mondom, hogy nem lehet elolvasni, se elmondani, hogy milyen ott lenni, ezt legalább egyszer át kell élni.
1: Ja, évezredek során mindenki döntse el szíve szerint, hogy ez jó dolog, vagy nem jó dolog, de nem koptattuk el a szépség fogalmát. Ha azonban most így gondolatban még tényleg így a végére kitörölnénk a szótárból a szépséget, akkor mi lenne az, amit keresnénk, vagy mivel lehetne helyettesíteni, ha ez a szó most nem állna rendelkezésünkre? Amiről mondjuk az elmúlt 50 percben beszéltünk.
0: Hát biztos, hogy lenne helyette valami. Hát most így kapásból nem tudom, hogy mit keresnénk, ha nem szépségideálokról beszélnénk. Talán...
1: Hogyan neveznénk, hogyan lehetne helyettesíteni?
0: Hát nem tudom, a felvidék személyisége az elég megosztó lenne szerintem, mert ugye ott van nagyon sokféle területet be kéne engednünk. Őszintén hát nem tudom.
1: Talán mindazt, amiről beszélgettünk.
0: Egyébként ezt a kérdést még soha nem tették fel nekem, hogy mi lenne, hogyha nem a szépséget keresnénk.
1: Nem is igazából, nem is az, hogyha nem a szépség, csak hogyha ez a szó nem állna rendelkezésünkre, hogy akkor mi lenne?
0: Hát én biztos vagyok benne, hogy a magyar nyelv az annyira találékony és annyira széles rétű, hogy megtaláltuk volna már az erre megfelelőt, vagy egy versbe, vagy egy jó kis prózába, de legközelebbre majd felkészülök, és megkeresem, hogy számomra mi jelenteni ugyanazt.
1: Pont ez volt benne a lényeg egyébként, hogy nem is akartam, hogy csak ezt így be akartam hozni egy pillanatra, ezt a gondolatot így eszembe jutott. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és hogy bepillantást nyerhettünk a felvidék arca világába, és azt is megtudhatták a hallgatók, hogy igen, a szépségverseny világában igenis fontossá vált az identitástudat, az, hogy a belső önértékelés az a helyén legyen, és nem csak és kizárólag a szépségen van a hangsúly. Köszönöm szépen, Lelkes Andrának,
0: a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.
1: Talán a mai beszélgetésből az is kiderült, hogy a szépség már régen nem csak arról szól, amit elsőre látunk, sokkal inkább arról, amit képviselünk, ahogyan jelen vagyunk és ahogyan kapcsolódunk önmagunkhoz és másokhoz. És lehet, hogy a valódi kérdés nem is az, hogy ki a legszebb, hanem az, hogy ki tud igazán önmaga lenni. A nő arcaiban Felvidék arcáról hallhattak. Egy olyan eseményről, amely 2019 óta formálja a felvidéki magyar közeget. Lelkes Andreával, a versenykoordinátorával beszélgettem. Köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak, találkozunk legközelebb is a viszonthallásra.
2: A nő arcai Gasparik Majával. Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9.
3: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szlovákiai fiatalok nagy részét nem érdeklik az európai parlamenti választások. A magyar államfő nem mond le tisztségéről, már csak az ország keleti részében várható csapadék. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A szlovákiai fiatalok 73%-a nem tervezi, hogy részt vesz a következő európai parlamenti választásokon. A legtöbben azért maradnának távol, mert nem tudják, kire szavazzanak, vagy nem hiszik, hogy a voksuk változást hozhat. A felmérés szerint a fiatalok több mint fele úgy érzi, nincs elég számukra érthető információ az Európai Unióról. A megkérdezettek 77%-a szerint a politikusok nem foglalkoznak eléggé a fiatal generáció problémáival. Bár a többség pozitívan értékeli Szlovákia uniós tagságát, sokan csalódottságot éreznek az Európai Unióval kapcsolatban. A pénzügyi hatóság visszavonja az úszoron dolgozó lángos sütőre kiszabott 1500 eurós bírságot, és az összeget vissza is téríti. A hivatal belső vizsgálata ugyanis eljárási hibákat talált az ellenőrzés során. A pénzügyi igazgatóság vezetője szerint ugyanakkor a vállalkozó megsértette a törvényt, mert a pénztárgép nem felelt meg az előírásoknak. A hivatal ezért módosítaná a jelenlegi szabályozást, hogy a kisebb hibákért enyhébb büntetés járjon. Az ügy kapcsán a pénzügyi igazgatóság elnézést kért a vállalkozótól és saját alkalmazottaitól is. Jelenleg 9 párt bejegyeztetési eljárása van folyamatban, gyűjtik a lakossági támogató aláírásokat, tájékoztatott honlapján a belügyminisztérium. Az Új Szuverén Szlovákia, a Kassai Mozgalom 2030, a Közösen Szakmaian Emberségesen, az A Nemzetért, a Stabilitási Mozgalom, a Gazda Mozgalom, a Közös Cél, az Új Hullám és a Mi Vagyunk a Család pártokról van szó. A pártalapításhoz 10 000 támogató aláírást kell összegyűjteni és leadni a belügyminisztériumban. Ha a párt minden törvényi feltételt teljesít, a minisztérium bejegyzi. A belügyminisztérium nyilvántartása szerint jelenleg 54 párt és mozgalom működik Szlovákiában, több mint 115 pedig felszámolás alatt áll. A nyilvántartásból való törléssel szűnik meg végérvényesen egy párt. Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök kijelentette, nem mond le tisztségéről és kitölti mandátumát. Magyar Péter miniszterelnök korábban Orbán rendszerbeli bábnak nevezte az államfőt, és május 31-ig önkéntes távozásra szólította fel. Súlyog szerint azonban nincs sem jogi, sem alkotmányos oka a lemondásának, ezért csak akkor távozna, ha munkáját ellehetetlenítenék. Az államfő hangsúlyozta, Magyarországon kormányváltás történt, nem rendszerváltás. Magyar Péter erre reagálva ismét lemondásra szólította fel az elnököt, és azt állította, hogy Orbán Viktor utasítására maradt hivatalában. Norvégia csatlakozott az Európai Unió Balti-tengeri régióra vonatkozó stratégiájához, amelynek célja a közös biztonsági és gazdasági kihívások összehangolt kezelése. Az együttműködésben már részt vesz többek között Dánia, Svédország, Finnország és Németország is. Espen Barth Eide, norvég külügyminiszter szerint a tagság erősíti Norvégia és az Európai Unió kapcsolatát egy kiemelten fontos biztonsági térségben. A Balti-tenger térségében az orosz-ukrán háború kezdete óta több kábel és gázvezeték meghibásodás is történt. A stratégia célja, hogy többek között a tengeri biztonság, az energiaellátás és a környezetvédelem erősítése a régióban. Irán és az Egyesült Államok között továbbra is zajlanak az egyeztetések Pakisztán közvetítésével, közölte az iráni külügyminisztérium. A tárgyalások célja a háborús konfliktus lezárása és egy tartós béke megállapodás elérése. Esmail Bakai iráni külügyi szóvivő szerint Teherán már jelezte aggályait az amerikai félnek. Az iráni sajtó ugyanakkor túlzónak nevezte Washington feltételeit, amelyek állítólag nem tartalmaznak engedményeket Irán számára. Donald Trump amerikai elnök közben arra figyelmeztette Iránt, hogy a béke megállapodás hiányában akár megsemmisítés is fenyegetheti az országot.
0: Időjárás.
1: Éjszaka 12 és 7 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap az ország nyugati felében derült, még keleten borult idő várható többfelé esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Buzita után Kenyhec felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800

0: Egyre többen szorgalmazzák Keir Starmer brit miniszterelnök távozását. A napokban West Reading egészségügyi miniszter jelentette be, hogy lemond pozíciójából, mert már nincs bizalma a kormányfő vezetői képességeiben. Azt is jelezte, hogy versenybe szállna a párt elnöki posztjáért, és nem ő az egyetlen. A párt vezetőt többen is szeretnék elmozdítani helyéről, viszont hivatalosan a folyamat még nem indult meg. Arról mi várható a továbbiakban, Tótvali állandó londoni tudósítónkat kérdezem, miért fordulnak egyre többen a munkáspárton belül a kormányfő Keir Starmer ellen?
1: Hát igen, ez tulajdonképpen kívülről tekintve kicsit érthetetlen, olyan, mintha túl jó dolga lenne a munkáspárti képviselőknek, és ahelyett, hogy az ország gondjaival foglalkoznának, amiből bőven van, ehelyett hirtelen rájöttek, hogy mindegyikük miniszterelnök szeretne lenni. A munkáspárt 2024-ben mondhatni, hogy válságok egész sorát örökölte, akkor tetőzött az a folyamat, amikor szinte 4-5 havonta cserélt kormányfőt a konzervatív párt, és az egész országon ez az állandó bizonytalanság lett úrrá, és valóban az akkor hatalmas többséggel győzött Keir Starmer. Nem is tudom, hogy hol kezdjem felsorolni, egy katasztrofális állapotban lévő gazdaságot örökölt, a Covid, ugye, ami hát nem csak Nagy-Britannia, de egész Európát sújtotta, Nagy-Britanniában különösen súlyos volt. A Brexit utóhatásai a mai napig éreztetik hatásukat. A Trump hatalomra kerülésével ugye a gázai helyzet, az iráni konfliktus, ez mind-mind kihatott Nagy-Britanniára, és a májusi önkormányzati választások katasztrofális eredménye volt talán az utolsó csepp a pohárban. Ja, és még egy, ez a bizonyos Mendelssohn botrány, amikor talán személyesen Keir Starmer politikusi ítélőképességére is súlyos árnyékot vetett az, hogy a Washingtonba kinevezett nagykövet, ugye Peter Mandelson, aki a szövetségese volt, hát enyhén szólva negatív dolgok derültek ki róla, hogy ez az az étlap, amiről lehet válaszolni, hogy melyik válságot kezdjék megoldani, de talán ennél is nagyobb baj volt, ami azt hiszem, hogy a 21. századi látvány politizálásban megbocsájtathatlan, hogy Starmer a kamerákon keresztül nagyon merevnek tűnik, és igazából nem találja a szót a választókkal egyénileg, tehát nem azt szokták mondani, hogy nem egy karizmatikus vezető, és ezért a választók, hogy úgy mondjam, elfelejtik azokat az erőfeszítéseit, amiket ezeknek a problémáknak a megoldására tett. Egy szóval, akármennyire igazságtalan is a politika, a választók is és a munkáspárti képviselők is, akik úgy érzik, hogy esetleg nem fognak tudni megint győzni Starmerrel az élen, le akarják váltani és ki akarják szorítani, és hát ez a folyamat bonyolult, hosszadalmas, és ez alatt az idő alatt, amíg ugye a lehetséges jelöltek felmérik a terepet, és egymást egy teljes bizonytalanság uralkodik el az országon, és ugye nem a kormányzásra foglalkoznak, hanem a belső hatalmi harcokkal.
0: Akkor beszéljünk most a lehetséges jelöltekről, kik jöhetnek szóba.
1: Hát ugye az a fura helyzet van, hogy hivatalosan még nem indult el a verseny, tehát nem kellett olyan értelemben megnevezni magukat a jelölteknek, hogy ennek hivatalos következményei legyenek. 5-6 ember jelezte többé-kevésbé biztosan, hogy ringbe szállna. 3 lehetséges utódot érdemes említeni, mert ők a legszóba jöhetőbbek. Legelőször is a folyamat elindítója West Reading, aki, amint említetted is a beköszönetben, lemondott az egészségügyi miniszteri posztjáról, és közölte, hogy nincs bizalma Keir Starmerben, és szerinte vele nem fog a párt győzni. Ő a munkáspárton belül egy viszonylag jobboldali figura, aki azzal vádolta meg hivatalos lemondó levelében a miniszterelnököt, hogy nincs úgymond víziója az ország jövőjéről. West Reedingnek a frakcióban, tehát a munkáspárt parlamenti képviselőcsoportjában nincs elég támogatója ahhoz, hogy meg tudjon nyerni egy ilyen versenyt, és az egész folyamatnak a legkritikusabb pontja minden megfigyelő szerint az, hogy egyik jelöltnek sincsen elég támogatója, sem a párton belül, sem a szélesebb társadalomban. Ráadásul Starmer, akármennyire is bírálják otthon a nemzetközi politikában, nagyon tekintélyes jelölt, de mondjuk West Reading, hát, hogy nemzetközileg milyen a megítélése, azt mondjuk talán hagyjuk. Vele szemben a pártnak a bal oldalán, tehát a régi klasszikus munkáspárti erényeket megtestesítve Angela Reinert említ említhetjük, aki a pártnak a bal oldalán, sőt majdnem a szélső bal oldalán áll, rendkívül népszerű az egyszerű pártagok körében, és ami nagyon fontos a munkáspárt szempontjából, hogy a szakszervezetek is őt támogatják, ugyanakkor ő Londonban a fővárosi értelmiség körében nem nagyon népszerű,

0: párton belül, mármint a parlamenti párton belül nincs nagyon nagy támogatottsága, és nemrégiben adóbotrányokba keveredett, tehát nagyon erősen támadható. És akkor a harmadik és talán a legesélyesebb jelölt az Észak királya becenévre hallgató Andy Burnham, aki jelenleg Manchester polgármestere, és őről egy kicsit azért is érdemes szót ejteni, mert az ő személye mutatja a brit politika egyik sajátosságát, tudnélik, hogy csak az szállhat ringbe, versenybe a pártvezetői posztért, vagyis a miniszterelnök jelöltségért, aki parlamenti képviselő. Általában más országoktól eltérően Nagy-Britanniában az a nagyon erős szabály, hogy a miniszterek, illetve a kormány tagjai csak parlamenti képviselők lehetnek, és az a baj, hogy Andy Burnham az előző választáson nem jutott be a parlamentbe, viszont manchesteri főpolgármesterként nagyon népszerű. Ahhoz, hogy elinduljon a versenyben egyáltalán, nyilván le kell mondani a polgármesterségről, ami a munkáspártnak egy komoly veszteség lenne. Különös tekintettel, és ezt itt csak zárójelben említem, hogy a reformpárt, ami ugye az előző választásokon még jószerivel nem is létezett, nagyon-nagyon népszerű, és minden valószínűség szerint ők nyernék meg a manchesteri pótválasztást. Viszont ahhoz, hogy egyáltalán elindulhasson, kell egy parlamenti mandátumot szerezni, ezért a múlt hét egyik fejleménye volt, hogy egy viszonylag új és ismeretlen képviselő lemondott a parlamenti mandátumáról, Andy Burnham pedig engedélyt kapott a munkáspárt, mondjuk így országos elnökségétől, hogy ezen a pótválasztáson induljon. Ha ezt megnyeri, és ez egy nagy ha, mert ugye a reform nagyon népszerű azon a környéken mostanában, akkor indulhat el a munkáspárt miniszterelnöki posztjáért induló versenyben, úgyhogy ők hárman a legvalószínűbb jelöltek.
1: És mit lépett ebben a mostani helyzetben Starmer? Várható-e, hogy lemond, mert te is említetted, hogy hiába van három jelölt, de valójában egyik sem rendelkezik olyan támogatottsággal, ami szükséges lenne.
0: Igen, nagyon sokan azt mondják, hogy erre vonatkozóan nincs szabály. Ha akar, ő is beszállhat a ringbe, és elindulhat, tehát megmérkőzhet a riválisaival, de ha akar, lemondhat, elképesztő nyomás nehezedik rá. Úgy tudni, hogy a hétvégén visszavonult a miniszterelnöki rezidenciára vidékre, hogy tekintse, hogy milyen lehetőségei vannak, és úgy tudni, de mondom, ezek nem megerősített értesülések, hogy ő maga kívánja bejelenteni, hogy milyen ütemezésben és milyen feltételekkel távozik a párt éléről, és maradt távol egy esetleges vezetőváltástól. Ugye az a helyzet, hogy amiatt, hogy egy lehetséges pótválasztást kell elindítani, ami legalább egy hónap, mire sorra kerülhet, ez az egész folyamat, amíg minden jelölt feláll rajtvonalnál, ez másfél-két hónap is lehet akár. Tehát legvalószínűbbnek azt tartják, hogy a pártkonferenciák őszi szezonja idején lehet ennek a vezetőváltásnak eredménye. Tehát itt most arról beszélünk, hogy a következő 6-8 hétben bizonytalanság, hatalmi harcok, tényleg mint egy megelevenedett Shakespeare dráma játszódik le a szemünk előtt, és bonyolítja a képet, és ezt csak megemlítem zárójelben, hogy a jelöltek eltérő véleménye vannak arról, hogy ezt a bizonyos félre sikerült és a brit társadalom és gazdaság szempontjából katasztrofális Brexit folyamatot vissza kell, vagy vissza lehet-e egyáltalán fordítani, és hogyan közeledjen Nagy-Britannia Európához.
1: Saját pártján belül egyre többen szorgalmazzák Keir Starmer brit miniszterelnök távozását. A napokban West Streeting egészségügyi miniszter jelentette be, hogy lemond pozíciójából. Streeting neve jó ideje kering a brit sajtóban Starmer legvalószínűbb kihívójaként, de nem ő az egyetlen. Arról mi várható a továbbiakban, Tóth Vali állandó londoni tudósítónkat kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
2: Pátria Rádió, Pozsony FM 98,9.
1: Milyen a társadalmi hangulat Szlovákiában két évvel a Robert Fico kormányfő ellen megkísérelt merénylet óta? Mennyire árthat a projektfórum ügye Michal Simecskának és a Progresszív Szlovákiának tekintettel az új fejleményekre? Hétfő lévén szokásos hételei belpolitikai összefoglalón következik. Köszöntöm a vonalban Szilvási József újságírót. Két év telt el a Robert Fico kormányfő ellen elkövetett merénylet óta. Egyetért azzal, amit a miniszterelnök az évforduló napján mondott, hogy a jelenlegi társadalmi hangulatban újabb újabb potenciális támadók formálódnak, illetve hogy a vasárnapi politikai vitaműsorok is felelősek az országban tapasztalható feszültségért?
3: Különböző terrorcselekményeket sajnos a mai zűrzavaros világban nem lehet kizárni, de nem látom azért olyan súlyosnak a szlovákiai belpolitikai helyzetet, ahogy a szlovák kormányfő jellemezte az elmúlt héten. Röviden el kell mondani azt, hogy ugyebár ahogy a bevezetőben is elhangzott, 2 évvel ezelőtt, pontosan május 15-én többször rálőttek Robert Fico szlovák kormányfőre, aki a kabinet kihelyezett nyitrabányai, handolái üléséről lépett ki a utcára, és oda akart menni a járókelőkhöz, akik ott nézelődtek, hogy kezdet rázzon belük, és ekkor Ján Cintula többször rálőtt a miniszterelnökre, aki ugyan súlyos sérüléseket szenvedett, de szerencsére túlélte ezt a véres cselekedetet. Mindannyian józan gondolkodású emberek mélységesen elítéljük, amit Ján Cintula évai nyugdíjas végzett el, és jósan mondhatjuk, hogy terrorcselekménynek minősített el bíróság, és azóta ugyebár jogerősen 21 évre börtönbüntetésre ítélte őt, és már le is tölti a büntetését, nem segített a fellebbezésé. Tehát ez a helyzet jelenleg. A kormányfő ezt a súlyos cselekedetet természetesen kihatnált. Az emberjel mindannyian együtt éreztünk és együtt érzünk a miniszterelnökkel azért, mert nem akármilyen sérüléseket szenvedett, de a videó megosztón éppen néhány napja mutatta be, hogy milyen jó fizikai kondícióban van, még úszott is a oroszvári tóban. Tehát ilyen szempontból mindenképpen rendbe jött, és kihasználta tavaly is, meg idén is különböző kampánycélokra ezt a véres cselekedetet. Nyitrabányán pénteken sajtótájékoztatót tartott, amelyen úgy, hogy a bevezetőben elhangzott, így jellemezte a szlovákiai belpolitikai helyzetet, hogy nagyon feszült, ezért különböző javaslatokat tett, többek között azt mondta, hogy jó lenne, hogyha véget vetnének a vasárnapi tévé és politikai vitaműsoroknak, és olyan kezdő lépésként elmondta, hogy tegnap nem vette részt ezeken a vitaműsorokban Tibor Gaspar, ugyebár a parlament alelnöke, aki ugye különböző bűncselekmény vagy gyanúja miatt állhat és állt már, és fog is bíróság elé állni. Azután több más szereplő, többek között Robert Fico sem, nem ment el a rádió szombati párbeszéd, dialógusok párbeszédek című műsorába. A televízió vezetői azonban nem fogadták meg ezt a tanácsot, mert véleményem szerint, ha kulturálta a politikai vita, akkor mindenképpen érdemes megnézni, és érdemes tájékozódni, kire, melyik pártnak milyen elgondolásai és helyzetértékelései vannak. Ezért a TA3 politikai vitaműsorában ott volt Milan Uhrik, a Republika elnöke, és Igor Matovics, ugye a Szlovensko mozgalomnak a vezetője, és a szlovák televízióban is volt vitaműsor, nem azokkal a szereplőkkel, akiket eredetileg terveztek. Összességében el kell mondani azt, hogy Robert Ficónak többet kell tenni azért, hogy valóban enyhüljön a politikai helyzet, hiszen belpolitikai helyzet, hiszen több esetben sajtótájékoztatókon nagyon élesen és eléggé kritikátlanul bírálta az ellenzéket, és a független sajtót, amivel nem járult hozzá nyilvánvalóan a belpolitikai feszültségeknek a enyhüléséhez. Robert Fico azt mondta, hogy ez a merénylet után második születésnapját ünnepelheti, amelyre nem kapott megfelelő ajándékot, ugyanis diplomáciai télen is eléggé bal sikerrel töltötte az elmúlt napokat. Arról van szó, hogy 2 héttel ezelőtt bejelentettem Brüsszelben az Európai Tanács ülésén, hogy Friedrich Merz német kancellár rövidesen Szlovákiába látogat. Azután elment ugyebár már mint a szlovák kormányfő Moszkvába a második világháború végét és a békét ünneplő rendezvényre, ahol kezet rázott ugyebár Vladimir Putinnal, bár nem lett részt a katonai díszemlén, de amikor megérkezett, kiderült, hogy több minden egyességet kötött Putinnal, visszaérkezett Szlovákiába a katonai attasé, mármint az orosz katonai attasé, akit néhány hónappal ezelőtt kiutasítottak kémkedés miatt Szlovákiából, most pedig megjött, újra is betöltik ezt a posztot, amely általában a hírszerzéssel foglalkozik, az adott országban. Ő is odaérkezett, megjött az új nagykövet, Szergej Andrejev, akit korábban Lengyelországban utasították ki különböző megnyilvánulásai miatt. Tehát ilyen helyzetben Friedrich Merz lemondta a magáncélból tervezett szlovákiai útját, ha bár valószínű eljön, nem tudni milyen céllal, magáncéllal Szlovákiába, de semmiképpen se óhat, és nem is fog találkozni Robert Ficoval, amit balsikernek kell, mindenképpen diplomáciai balsikernek kell elkönyvelni, és ezzel nem javította a német-szlovák kapcsolatokat, mármint a szlovák kormányfő nyilvánvalóan azért mondta le a német kancellára találkozott, mert ugyebár Robert Fico Moszkvában járt, és egyetlen szövetségesnek, mármint a NATO-ban és a Unióban sem tetszett, ezért Szlovákia mindenképpen elszigetelődik, és ennek egyik jele éppen az, hogy a német kancellára elutasította azt, hogy találkozom még magánbeszélgetésen is, vagy egy magán munkajellegű ebéden a szlovák miniszterelnök.
1: Beszéljünk Mihály Simecskáról is, aki kellemetlen magyarázkodásba kényszerült az elmúlt héten. A PS elnöke eddig azt kommunikálta, hogy édesanyja civil szervezete, a Projekt Fórum ügye nem érinti őt, ám újabban olyan információk láttak napvilágot, melyek szerint évekkel ezelőtt a Simecska családtagjainak telefonszámláit is a Projekt Fórum fizette. Mennyire árthat ez az ügy a PS elnökének?
3: Meglátjuk a következő hetekben, hogy mi a helyzet. Röviden összefoglalva el kell mondani azt, hogy nem is olyan régen Robert Fico elkezdett célozgatni arra, hogy a Simecska család azok élősködők, meg adócsalók. Ilyen támadásokban nagy tapasztalatom a Robert Ficónak, mert korábban ugye így járatta le Andrej Kiska volt szlovák államfőt, és őt is adócsalással gyanúsította meg, amelyre kiderült aztán végül, hogy valóban így történt, és el is ítélték Andrej Kiskát. A kérdés az, hogy honnan jut ezekhez az adatokhoz a kormányfő, nyilvánvalóan az adóhivataltól szerzi meg, vagy pedig a pénzügyőröktől. Nos, kiderült aztán utólag, hogy Simecska édesanyja valóban több törvénysért is követett el, ezt már ismerjük, ugyebár egyrészt kiderült, hogy többször számlázott olyan rendezvényekről, amelyek csak egyet-egyet lehetett volna, tehát ugyanazért a rendezvényről több helyről kapott támogatást, ami mindenképpen törvénytelen, azért is, mert okirathamisítást követett el, a bankszámláit is meghamisította, azután egyelőre úgy tűnt, hogy csupán Simecska édesanyjáról van szó, meg az egyik üzlettársáról, Andrea Pukováról, de aztán újabb dolgokat hoztak nyilvánosságra szmeres képviselőt, mégpedig az, hogy Mihály Simecska 5000 eurót kölcsönzött, 5200 eurót pontosan az édesanyjának, aki azután visszautalta a pénz nagy részét, csak hogy elkönyvelte megint a saját cégében, a Projekt Fórum nevű cégbe, ami mindenképpen törvénytelen. Most legújabban pedig az derült ki, hogy 14 évvel ezelőtt, amikor Mihály Simecska az Oxfordi Egyetemen tanult, akkor éppen 29 éves volt, úgy élt ott, hogy a telefonszámláját, tehát a mobiltelefonjának a számláját szintén az édesanyja cége fizeti, ami mindenképpen törvénytelen, mert mindenképpen állami pénzből fizette magán célokra, ami teljesen törvénytelen. Ezért sokan lemondásra kényszerítik, vagy pedig javasolják, hogy lemondjon a Progresszív Szlovákia elnöki tisztségéről Mihály Simecska, aki egyelőre úgy vélte, és azt állítja, hogy ő nincs benne ebben akcióban, mindent a szülei, pontosabban az édesanyja követett el, ezért ő pedig nem felelős a szüleinek a cselekedeteiért, amiben teljesen igaza van. A következő hetekben dől az, hogy milyen lesz a Progresszív Szlovákia támogatottsága, esetleg kiderülhetne újabb gyanús bizonyítékok és körülmények, ezért nem biztos, hogy Mihály Simecska marad a Progresszív Szlovákia elnöki posztján, minden esetre egyelőre annyi tény, hogy ő azt állítja, nincs miért lemondania, nem is követelik a hívei, nem csökkent csak minimális mértékben a Progresszív Szlovákia támogatottsága. Viszont nyilvánvalóan, hogy egész a választásokig Robert Fico meg a kormánypártia ki fogják használni ezeket a tényeket, és támadni fogják a Progresszív Szlovákiát és Mihály Simecskát. Kiderül a következő hetekben, hogy milyen lesz a ennek a jelenleg legerősebb ellenzéki pártnak és az elnökének a támogatottsága. Nem kizárt, hogy mégis el kell mondania. Sokan azt állítják, hogy jobb lenne, hogyha Iván Korcsok venné át a tisztséget, hát aminek a szlovákiai magyarok ugye nem nagyon örülnének, ismerve a volt külügyminiszternek a különböző cselekedetei. Tehát mindenképpen izgalmasak lesznek ilyen szempontból is a következő hetek.
1: Milyen a társadalmi hangulat Szlovákiában 2 évvel a Robert Fico kormányfő ellen megkísérelt merénylet óta, és mennyire árthat a projektfórum ügye Michal Simecskának, a PS elnökének? Hételei belpolitikai összefoglalónkat hallották Szilvási József újságírótól. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm a lehetőséget. Kellemes napot mindenkinek.
2: Pátria Rádió. Losonc. FM 98.
1: Az ukrán hatóságok döntése értelmében 60 napra előzetes letartóztatásba került Andrij Jermak, Volodymyr Zelenszky elnök korábbi kabinet főnöke, aki több 10 millió dolláros pénzmosási ügyben gyanúsítanak. A hírek szerint a szálak egészen az elnökig is vezethetnek, és fordulópont lehet-e a Kárpátalja elleni támadás az orosz-ukrán háborúban. Erről kérdezem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Beszéljünk először Andrij Jermakról, egy nagyon befolyásos szeméről van szó, aki 2025. novemberéig az ország második emberének számított Zelenszky elnök után. Mennyire komoly ön szerint ez a pénzmosási ügy?
4: Ez egy nagyon komoly és rendkívül kényes ügy. Kényes ügy azért, mert gyakorlatilag a második ember és nagyon valóban komoly befolyással rendelkező szeméről van szó, és hát mivel közvetlen beosztotja az elnöknek, ezért nyilván érinti vagy érintheti az elnököt. Hát tudjuk, hogy Ukrajna és a korrupció az azért nem idegen egymástól. Elég sok ilyen esemény történt, ami nyilván a donorországokat aggasztja. És hát tudjuk azt, hogy most Ukrajna azért elég sok pénzt kap, 90 milliárd dollár. Itt azért nem biztos, hogy nem fogják nagyon szorosan követni az, hogy ezeket a pénzeket mire fogják fordítani. Ennek jelentős része fegyverkezés. Na most a fegyveripar és a fegyverkezés és fegyverek eladása, ez azt jelenti, hogy itt azért vannak lehetőségek csúszópénzek adására. Hát azt nálunk úgy szokták hívni Magyarországon, hogy alkotmányos költség. Nagyon jó hangzik, de nem semmi köze az alkotmányhoz. Ez arról szól, hogy aki megveszi azt az eszközt, ugye, és egy hatipörő megrendelés elég sok mindent figyelembe kell venni, akkor ezek kapnak bizonyos jutalékot. Aztán, hogy mennyi, meg ki kapja, meg hogy osztják szét, ez egy más kérdés. De hát Jermaknak ebbe nagyon komoly szerepe volt, úgyhogy ez azt jelenti, hogy erős támadásnak kitett ettől kezdve Zelenszky elnök is, aki viszont szeretne ettől szabadulni, hát ezért próbálják átadni bíróságoknak is, foglalkoznak ezzel. Tehát én úgy látom, hogy itt egy olyan döntést fognak hozni, hogy megmentsék az elnököt, nem biztos, hogy sikerül, de egyelőre úgy néz ki, hogy igen. Hát ezt a Jermakot fogják majd felelősségre vonni, és hát nyugat felé most bizonyítani kell, hogy ezeket a pénzeket arra költik, amire kapták.
1: Beszéljünk a háborús aktualitásokról is. A napokban súlyos dróntámadás érte Kárpátalját. Ugye ezt az eseményt a magyar és a szlovák sajtó is fokozott figyelemmel kísérte. Ön szerint miért került sor erre a támadásra ezen a területen, és így pár nap elteltével világosabban látjuk-e, hogy mi volt a célpont?
4: Ellentétes vélemények vannak itt Magyarországon is, és én úgy gondolom, hogy ezen azért el lehet vitatkozni, hogy van-e összefüggés a magyarországi választások eredménye, illetve az orosz támadások miatt. Na most Oroszország az úgy tekinti az egész területet, hogy Ukrajna az egységes, tehát ők éppen oda támadnak, ahova éppen akarnak, de azért Oroszország részéről a magyarországi választásokkal kapcsolatban született olyan megjegyzés, hogy Magyarország már nem baráti ország, ami azt jelenti, hogy én szerintem ezek a támadások nem úgy vannak, hogy most valaki hasára jött, akkor most itt támadjuk, meg oda támadjuk, ennek meg vannak a céljai, politikai céljai is többek között, és hát én ezt a kárpát-ukrajnai támadást annak tekintem, hogy ez válasz egy picit a magyarországi választásokra. Aztán, hogy ez hogy fog még alakulni, ezt nem lehet tudni. Valószínű, hogy viszonylag belátható időn belül lesz egy találkozó az új kormányfő, Magyar Péter, illetve ukrán partnerek között, vagy a külügyminiszteri szinten, még pontosan ezt nem tudom, hogy milyen szinten fog ez létrejönni, lehet, hogy mind a ketten elmennek, de valószínű, hogy itt egyezkednek a kárpát-ukrajnai vezetéssel, hogy aztán most mikor lesz ebből még egyéb találkozó is, ezt nem lehet tudni. Oroszokkal való kapcsolat az egyelőre hallgat Magyarországon, pedig ugye az oroszok hajtották végre támadást, tehát nem ukránok kellene beszélni, hanem az oroszokkal. Ugyanakkor hát a energia probléma miatt ugye nem árt viszonylag normális kapcsolatot kiépíteni az oroszokkal. Aztán a választások eredménye után, kihirdetése után mindjárt kiutasítottak egy orosz kémet, ami a elmúlt években nem nagyon fordult elő, illetve nem hozták napvilágra, mert történtek valószínű kiutasítások, csak ezek a úgynevezett csendes kiutasítások kategóriába tartoznak. Tehát amikor bekérdezik a nagykövetet és megmondják neki, hogy XY-t vigyék haza, nem csinálunk belőle semmi problémát, az illető elhagyja az országot, és el van feledve a dolog. De ha azt mondják, hogy ebből legyen probléma, és nem fogadják el azt a javaslatot, amit az egyik ország tett, ez nemzeti gyakorlat, tehát nem magyar specialitás ez. Hát ez is azt mutatja, hogy a kapcsolatok nem valami jól működnek. Ezen kívül, ugye, amit látni lehet a fronton, az orosz-ukrán fronton, azért mostanában elég keményen támadnak az ukránok is. Tehát lehet látni, hogy kaptak eszközöket, lehet látni, hogy a drónfejlesztés rendkívül gyorsan történik, és hát tulajdonképpen nem lehet elmondani azt, hogy Moszkva sérthetetlen, és hát lehet látni, hogy az ellen is intéztek támadásokat, mégpedig tömeges dróncsapásokat, ami Putyinnak nem kifejezetten kellemes, még akkor is, hogyha ezek a borzalmas nagy károkat nem csinálnak, de azért nyilván ezek a hírek elterjednek, hogy Moszkvában néhány épületet találat ért. Tehát itt a mélységi támadásokat tapasztaljuk, hát hogy az oroszok mit csinálnak, azt nem is nagyon akarom részletezni, aztán ők is mindenütt támadnak, ahol csak lehet. Ebben a sorba is beleilleszkedhet a kárpát-ukrajnai támadás, de én mindenképpen összehozom azokkal a választási eredményekkel, amelyek Magyarországon születnek, illetve hát az orosz-magyar kapcsolatok nagy valószínűséggel meg fognak változni, nem lesz az a sűrű találkozó, amit mondjuk az előző külügyminiszter megvalósított, úgyhogy itt ebben a vonatkozásban mindenképpen változásokra kell számítani a magyar külügyminisztérium részéről. És hát ugye nálunk is elválasztották egymástól most már a külügyminisztériumot és a külgazdaságot, tehát a külgazdasági minisztérium az átkerül a gazdasági minisztériumhoz, csendben mondom, ennek ez a helye. Tehát ez a normális. Ami volt eddig, az nem, mert a külügyminisztérium nem gazdasági feladatokat hajt végre. Tehát itt azt lehet látni, hogy Oroszország részéről a konfliktus Oroszország és Ukrajna között semmivel nem csökken az elmúlt időszakban. Ehhez ez, amiről most beszélünk, ez a korrupciós dolog nem kifejezetten hasznos, és nem kifejezetten jó körülött, mert a támadásokat esetleg visszafoghatja. Meglátjuk, hogy az ukrán vezetés hogyan fogja kezelni ezt az egész Jermák ügyet, de hát egyelőre úgy néz ki, letartott van, tehát itt azért alapos vádaknak kellene lenni, aminek nyilván folytatása lesz. Ez persze egy jelzés is a nyugat felé, meg a donorországok felé, hogy igen, hát előfordulna korrupció, de nagyon keményen fellépünk ellene, tehát ez azt jelenti, hogy hát a Jermáknak nem jósolok nagy jövőt.
1: Ha már azt említette, hogy ki hogy áll a fronton, akkor beszéljünk a május 9-i moszkvai ünnepségekről is, mert az az idei felvonulás katonai parádi szempontjából visszafogottabb volt, mint az egy évvel korábbi ünnepség, és egyes elemzők szerint ez annak a jele, hogy az oroszok rosszul állnak a fronton. Ennek lehet igazság alapja?
4: Nem biztos, hogy rosszul állnak a fronton, tehát jobban állnak, nem állnak jól, de jobban állnak, mint az ukránok, az mondjuk teljesen egyértelmű, de ezzel mondjuk nem kell csodálkozni, mert óriási különbség van a két ország képességei között. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy most attól tartanak, pont ezek a támadások, amiről beszéltünk, hogyha légicsapásokat mérnek drónokkal, mondjuk Moszkva ellen, hát el lehet képzelni, hogy egy olyan területen, ahol éppen a díszemle zajlik, ahol bizonyítják azt, hogy mi megvertük a fasisztákat annak idején, és hát az orosz hadsereg mennyire fejlődött, hát nagy blomás lett volna, hogyha mondjuk ekkor egy-két ukrán drón becsapódott volna arra a területre, vagy legalábbis annak a területnek a közelébe, ahol a díszlembe szállott. Ezért is, ez egy ok, nem feltétlen ez a egyedüli ok, mert itt azért benne van az is, hogy azért Oroszországnak az ábor nagyon sokba kerül. Tehát most már éppen hallottam azt a hírt, hogy a Putyin most már kezd azzal foglalkozni, hogy be kellene fejezni a háborút. Tehát érzik ők is azt, hogy nagyon a gazdaság rovására megy ez az egész háború, jó lenne valamilyen megállapodást kötni. Hát persze egyelőre úgy néz ki, hogy mind a két fél köti az ebet a karóhoz, ami azt jelenti, hogy nem akarnak engedni. Hát nyilván Zelenszky nem adhatja át a Donbasszt az oroszoknak, ha átadja, akkor neki vége. Tehát ez így nem működik. Valamilyen megállapodások kellene jutni, valamit valamiért, ehhez tárgyalni kellene, most hónapok óta semmiféle tárgyalás, ami komolynak mondható nincsen, hát fogolycserék vannak, de mondjuk ez önmagában véve nem oldja meg a problémát. Itt le kellene ülni és területcserébe megegyezni, és ettől kezdve el lehetne gondolkodni az, hogy fejezzük be ezt az egész háborút. Ez az egész díszemle viszont egy mást is mutat, én értékelésem szerint lehet az is, hogy nem rendelkezik olyan új eszközzel az orosz hadsereg, amit most a Putyin be tudott volna mutatni. Azért, hogyha visszaemlékszünk a korábbi időszakokra, mindig volt valami, vagy nem is egy, hanem több eszköz, amiket bemutattak, mondták, hogy ez rövidesen rendszeresítésre kerül, hát vagy rendszeresítették, vagy nem, de mindenképpen új eszköz volt, fenyegetve a nyugatot ezzel. Na most ezt nem akarja. Nem akarta megcsinálni. Tehát ez is a ukrán támadásoktól való félelem mögött, ez is indok lehetett arra, hogy csak gyalogos erők vettek vissza ezen a díszemlén. Hát aztán persze belezárulik az is, hogy egy bizonyos úgynevezett békés szándéknak a kifejezése, és azért nem vittek oda a haditechnikához. Tehát sok oka lehet ennek a díszemle megváltozásának, mert valóban igaza van önnek abban, hogy nem ez volt korábbi időszakban a jellemző az Orosz Föderáció részében.
1: Ugye egyre közeledünk az őszi amerikai félidős választásokhoz, és úgy tűnt, hogy Donald Trump igyekezni fog addigra valami reális eredményeket elérni az orosz-ukrán háború lezárása terén, de jól érezhető, hogy az utóbbi időben az elnököt is kevésbé foglalkoztatja az ukrán helyzet az iráni háború miatt is?
4: Hát igen, nem végtelen az amerikai lehetőség. Tehát most nekik nagyon fontos lenne a Hormuzi szorosnak a megnyitása. Sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy az amerikai és a kínai tárgyalások, ugye, amelyek a múlt hét folyamán voltak, nem sikerült eredményt elérni, tehát nem lehet azt mondani, hogy megállapodtak abban, hogy a kínaiak segítik az amerikaiakat abban, hogy hatnak Iránra. Pedig azért tudni kell, hogy nekik is fontos lenne a Hormuzi szoros megnyitása, de ezek szerint nem sikerült olyan megállapodást kötni, hogy Irán felé tudjanak lépni. Ugyanakkor a kínai vezető hangsúlyozta, hogy nem szállítanak semmit Iránnak, hát mondjuk erre nem kötnék nagy fogadást, mert azért érdekes dolog, hogy a kínai hajók azért át tudnak menni. Tehát a Kínába irányuló olajszállítmányok át tudnak menni a Hormuzi szoroson, ami azért finoman is azt jelzi, hogy itt azért vannak együttműködési területek, és hát ugye kínai részről nagyon fontos az, hogy az olajat megkapják. Tehát itt a teljes iráni olaj kitermelésnek a 90%-a az Kínába megy. Most Kína nyilván máshonnan is lesz be olajat, de hát azért nem kevés. Tehát itt azért van nagyon akarna a kínai vezetés ezen a területen lépni, akkor meg tudná tenni, de hát ezek szerint nem akar nagyon lépni. Hát most érdekes dolog lesz az, hogy megjelenik most rövid időn belül, vagy már lehet, hogy ott is van, a Putyin elnök Kínába, ahol kétnapos tárgyaláson nyilván meg fogják vitatni ezt az egész hormozi szoros problematikáját is. Hát itt azért elképzelhető, hogy a kínai és az orosz félnek az álláspontja sokkal közelebb van egymáshoz, mint az amerikai esetében.
1: Volodymyr Zelenszky a napokban azt nyilatkozta, hogy hírszerzési információik szerint Oroszország Ukrajna azon pontjait tervezi támadni, ahol az állam vagy a hadsereg irányításával kapcsolatos kulcsfontosságú döntéseket hozzák. Erről mit gondol, mert azért ezek eléggé komoly célpontok lennének?
4: Hát ezek azt jelenti, hogy katonai irányító központok, vezetési pontok, tartalék vezetési pontok. Nyilván az oroszok tudják, hogy hol van az ukránoknak, a ukrán hadseregnek a különböző vezetési pontja, akár a légvédelem, vagy a légierő területén, vagy a szárazföldi, tehát minden haderőnemre vonatkozik ez, és hát most eddig ez változás jelent mindenképpen. Eddig az oroszok, az utóbbi időszakot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy intenzitással a polgári létesítményeket támadták, hát aztán persze mindenki találnak valamit, hogy itt van valami katonai objektum is, de hát vannak világosan bizonyítható olyan területeket, amiket megtámadtak, és semmiféle katonai objektum nincs a közelbe, tehát ez az állítás ez könnyen cápolható, és most átállnak arra, hogy a katonai vezetési pontokat fogják támadni, ami azt jelenti, hogy gyengítik az ukrán haderőnek a képességeit, egy új irányt kezdenek most az oroszok ezzel, képességeik megvannak, tehát ennek a megvalósításának különösebb akadály nincsen, bármikor meg tudják tenni, és hát hogyha ez a szándék, ez a politikai szándék valóban komoly, már pedig miért ne lenne komoly, ebben az esetben számítani kell arra, vagy azzal, hogy az ukrán katonai objektumokat támadják, és különös tekintettel szóba jöhetnek azok, ahová szállítmányok érkeznek külföldről. Hát tudjuk, hogy most itt a pénzek jóváhagyásával azért érkezik Ukrajnába elég sok haditechnikai eszköz. Ennek is tulajdonítható az, hogy az ukránok intenzívebb támadást indítottak. Na most ezt az oroszok igyekeznek megakadályozni, és hát azzal kell számolni, hogy a ukrán köztársaság teljes területén támadhatnak, ahol ilyen objektumot fontosnak tartanak az orosz katonai tervezők.
1: Az ukrán hatóságok döntése értelmében 60 napra előzetes letartóztatásba került Andrij Jermak, Volodymyr Zelenszky elnök korábbi kabinet főnöke, akit több 10 millió dolláros pénzmosási ügyben gyanúsítanak. A hírek szerint a szálak egészen az elnökig vezethetnek, és fordulópont lehet-e a Kárpátalja elleni támadás az orosz-ukrán háborúban. Erről kérdeztem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen, kedves csókolom, viszont hallásra.

0: A házelnök szerint egységesebb együttműködésre van szükség a visegrádi négyek között. A nemi erőszakról nyújt be törvényjavaslatot a PS. A magyar állam fő nem mond le tisztségéről. Holnap már csak az ország keleti részében várható csapadék.
1: Krónika. Csenger Ferenccel.
0: Részletes híreink. Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke szerint a visegrádi országoknak egységesebben kellene együttműködniük a jövőben. A Halasz SD politikusa varsói kollégájával Vlodzimir Császárszky lengyel házelnökkel tárgyalt Pozsonyban. Rasi kiemelte, Szlovákia júliustól átveszi a V4-ek soros elnökségét, és fontos közös téma lehet Ukrajna háború utáni újjáépítése. A lengyel házelnök úgy fogalmazott, a magyarországi választások után új lehetőség nyílt a bizalmi együttműködésre a visegrádi országok között. A felek szerint az ukrajnai újjáépítésben a régió országai és vállalatai is fontos szerepet kaphatnak. Matusz Utaestok, a Halasz SD elnöke és belügyminiszter támogatásáról biztosította Branislav Ondrus európai parlamenti képviselőt, aki indulna a szakszervezetek konföderációjának elnöki posztjáért. Utaestok szerint Ondrus azért lépett ki a Halasz SD pártból, hogy független és pártatlan jelöltként indulhasson. Hangsúlyozta, politikailag és emberileg továbbra is közel állnak egymáshoz. Branislav Ondrus európai parlamenti képviselő a Szlovák Televízió vita műsorában jelentette be indulási szándékát. A választással kapcsolatban egyelőre további részleteket nem közöltek. A Progresszív Szlovákia új törvényjavaslattal erősítené a nemi alapú erőszak áldozatainak védelmét Szlovákiában. A javaslat része többek között a nőgyilkosság, vagyis a femicídium önálló jogi kategóriája, valamint a szexuális zaklatás új meghatározása. A párt a nemi erőszak fogalmát is módosítaná, a hangsúlyt a beleegyezés hiányára helyeznék, és eltörölnék az elévülési időt. Szigorúbban büntetnék azokat a bűncselekményeket is, amelyeket gyermek jelenlétében követnek el. A javaslat emellett külön szabályozná a családon belüli erőszakot, valamint a gyűlöletkeltés és az online zaklatás egyes formáit is. A belügyminisztérium új törvényjavaslata szerint a jövőben kötelezően egy szomszédos településhez csatolnák azokat a falvakat, amelyek két egymást követő önkormányzati választás után sem tudnak működő polgármestert és képviselőtestületet választani. A jelenlegi szabályozás szerint ez a lépés javasolt, de nem kötelező. Gazsik Viktória összefoglalója.
2: Az új szabály célja, hogy biztosítsák az alapvető közszolgáltatásokat azokban a falvakban, ahol hosszabb ideje nincs működő önkormányzat. A minisztérium arra figyelmeztet, hogy ilyen esetekben nem csak az adminisztráció bénul meg, hanem veszélybe kerülhet például a vízellátás vagy más létfontosságú szolgáltatás is. Emellett jelentős közpénzt emésztenek fel az ismétlődő sikertelen választások, mindezt pedig a települések lakói szenvedik el. Az elmúlt években ugyancsak két teljesen működésképtelen község volt Szlovákiában, mindkettő az Eperjesi kerületben, azonban több mint 200 időközi önkormányzati választást kellett tartani, ami a helyi önkormányzati szervek személyi állományának instabilitására utal. A javaslat szerint az érintett falut elsősorban ahhoz a szomszédos községhez csatolnák, amely ugyanabban a járásban található, és jelenleg is ellát bizonyos adminisztratív feladatokat az adott település számára. Ha ilyen nincs, akkor egy más településhez csatlakozik a járáson belül. Az összevonáshoz azonban elengedhetetlen tényező a szomszédos falvak beleegyezése. A törvény kitér az adósságok kezelésére is. A fogadó önkormányzat csak a megszűnő település vagyonának értékéig felelne annak tartozásaiért. Emellett egyszeri pénzügyi támogatást is kaphatna az új feladatok ellátására. A tervezet további garanciákat is tartalmaz. 10 éven át a korábbi település területére kellene visszaforgatni az ott keletkező adóbevételek és támogatások legalább 40%-át, hogy elkerüljék a kisebb falvak háttérbe szorulását. A jogszabály 2027. januárjától léphetne hatályba.
0: Májustól már nem az állam, hanem a bankok biztosítják a segítséget azoknak a jelzálog hiteles ügyfeleknek, akiknek a kamatfixálás lejárta után jelentősen megemelkedett a havi törlesztő részletük. Az új rendszer önkéntes alapon működik, a támogatást a pénzintézetek saját forrásból fizetik. További részletek Kis Balástól.
3: A hozzájárulás a törlesztő részlet emelkedés 75%-át fedezheti, legfeljebb havi 150 euróig. Ez azt jelenti, hogy aki például havi 200 euróval fizet többet a hitelére, az már elérheti a maximális támogatási összeget. A szakértők szerint a legegyszerűbb helyzetben azok vannak, akik korábban már kaptak állami támogatást. Számukra a bankok automatikusan újraindítják a hozzájárulást, ráadásul visszamenőlegesen is kifizetik. Az új igénylőknek azonban saját maguknak kell érdeklődniük és kérvényezniük a támogatást a bankjuknál. A pénzügyi tanácsadók ugyanakkor figyelmeztetnek, sok ügyfél időközben módosította a hitelét, mert hónapokig nem volt világos, milyen szabályok alapján folytatódik a támogatási rendszer. Többen refinanszírozták a kölcsönüket, vagy alacsonyabb kamatot választottak, ezzel viszont elveszíthették a jogosultságukat. A bankok álláspontja szerint a kamat csökkentés vagy a hitel másik pénzintézethez vitele a támogatás megszűnését jelentheti. Rendkívüli törlesztés esetén pedig csökkenhet a támogatás összege. Az új rendszerben a jogosultságot a háztartás 2024-es jövedelme alapján bírálják el, több adós esetén a közös bevételt veszik figyelembe. A szakértők szerint ezért minden hiteltulajdonosnak érdemes előre tájékozódnia, mielőtt változtat a hitelszerződésén, mert a havi 150 eurós támogatás sok esetben nagyobb segítséget jelenthet, mint egy kisebb kamatkedvezmény.
0: A szlovákiai fiatalok 73%-a nem tervezi, hogy részt vesz a következő európai parlamenti választásokon. A legtöbben azért maradnának távol, mert nem tudják, kire szavazzanak, vagy nem hiszik, hogy a voksuk változást hozhat. A felmérés szerint a fiatalok több mint fele úgy érzi, nincs elég számukra érthető információ az Európai Unióról. A megkérdezettek 77%-a szerint a politikusok nem foglalkoznak eléggé a fiatal generáció problémáival. Bár a többség pozitívan értékeli Szlovákia uniós tagságát, sokan csalódottságot éreznek az Európai Unióval kapcsolatban. A pénzügyi hatóság visszavonja az úszoron dolgozó lángos sütőre kiszabott 1500 eurós bírságot, és az összeget vissza is téríti. A hivatal belső vizsgálata ugyanis eljárási hibákat talált az ellenőrzés során. A pénzügyi igazgatóság vezetője szerint ugyanakkor a vállalkozó megsértette a törvényt, mert a pénztárgép nem felelt meg az előírásoknak. A hivatal ezért módosítaná a jelenlegi szabályozást, hogy a kisebb hibákért enyhébb büntetés járjon. Az ügy kapcsán a pénzügyi igazgatóság elnézést kért a vállalkozótól és saját alkalmazottaitól is. Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök kijelentette, nem mond le tisztségéről és kitölti mandátumát. Magyar Péter miniszterelnök korábban Orbán rendszerbeli bábnak nevezte az államfőt, és május 31-ig önkéntes távozásra szólította fel. Súlyog szerint azonban nincs sem jogi, sem alkotmányos oka a lemondásának, ezért csak akkor távozna, ha munkáját ellehetetlenítenék. Az államfő hangsúlyozta, Magyarországon kormányváltás történt, nem rendszerváltás. Magyar Péter erre reagálva ismét lemondásra szólította fel az elnököt, és azt állította, hogy Orbán Viktor utasítására maradt hivatalában. Norvégia csatlakozott az Európai Unió Balti-tengeri régióra vonatkozó stratégiájához, amelynek célja a közös biztonsági és gazdasági kihívások összehangolt kezelése. Az együttműködésben már részt vesz többek között Dánia, Svédország, Finnország és Németország is. Espen Barth Eide, norvég külügyminiszter szerint a tagság erősíti Norvégia és az Európai Unió kapcsolatát egy kiemelten fontos biztonsági térségben. A Balti-tenger térségében az orosz-ukrán háború kezdete óta több kábel és gázvezeték meghibásodás is történt. A stratégia célja, hogy többek között a tengeri biztonság, az energiaellátás és a környezetvédelem erősítése a régióban. Irán és az Egyesült Államok között továbbra is zajlanak az egyeztetések Pakisztán közvetítésével, közölte az iráni külügyminisztérium. A tárgyalások célja a háborús konfliktus lezárása és egy tartós béke megállapodás elérése. Esmail Bakai iráni külügyi szóvivő szerint Teherán már jelezte aggályait az amerikai félnek. Az iráni sajtó ugyanakkor túlzónak nevezte Washington feltételeit, amelyek állítólag nem tartalmaznak engedményeket Irán számára. Donald Trump amerikai elnök közben arra figyelmeztette Iránt, hogy a béke megállapodás hiányában akár megsemmisítés is fenyegetheti az országot. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azt kérte az Európai Uniótól, hogy lazítsa a költségvetési szabályokat az energiaválság kezelése érdekében. Az olasz kormányfő szerint a közel-keleti háború és a hormúzi szoros körüli feszültség súlyosan megemelte az energiaárakat Európában. Meloni úgy véli, az energiabiztonság ma már stratégiai kérdés, ezért az erre fordított kiadásokat nem kellene beleszámítani az állami hiányba. A javaslatot Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek küldött levelében fogalmazta meg. Olaszország közben rontotta a következő évekre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését, és a költségvetési hiány továbbra is meghaladja az uniós határértéket. Az Egyesült Államok szerint az európai autókra kivetett új 25%-os vám nem kereskedelmi háborút jelent, hanem nyomásgyakorlást az Európai Unió felé. Andrew Pasdar, amerikai nagykövet úgy fogalmazott, Washington ezzel kereskedelmi békére szeretné rábírni Brüsszelt. Az amerikai fél szerint az Európai Unió nem teljesítette a tavaly kötött megállapodás vállalásait, és nem csökkentette saját vámjait. Washington arra is panaszkodik, hogy Brüsszel új módosításokat akar bevezetni a megállapodásba. Az Egyesült Államok tavaly már mérsékelte az európai autók importvámját, most azonban ismét szigorított az intézkedéseken.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
4: Ma csak 4 mérkőzést rendeznek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Most játsszák az Egyesült Államok Finnország és a Kanada-Dánia találkozókat. 20-20-tól bonyolítják le a Svájc-Németország és a Svédország-Csehország összecsapásokat. Eldőlt, hogy José Mourinho ismét a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője lesz. A portugál tréner megállapodott a madridi klubbal egy 2 éves szerződésről, így 13 év után visszatér a spanyol fővárosba. Nagy Ákos Károly gyors tüzelőpisztolyban, Péli Nimrod pedig skeetben szerzett ezüstérmet a juniorok között az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Összetettben negyedik lett a magyar kéziszer csapat, a ritmikus gimnasztikázók portugáliai világkupa viadalán Portimaóban. Az olasz Jannik Sinner római torna győzelmét követően növelte előnyét a férfi tenisz világranglista élén. 2740 ponttal előzi meg a spanyol Carlos Alcarazt. A német Alexander Zverev is maradt a 3. helyen. Marozsán Fábián 3 pozíciót visszacsúszva az 52., Fucsovics Márton 2-t rontva az 59., Alex Molcsán pedig 7 helyet javítva a 106. A nőknél sincs változás az élmezőnyben. A fehér orosz Arina Szabalenka vezet, a kazakh Jelena Rybakina és a lengyel Iga Świątek előtt. Bondár Anna megőrizte 58. helyét, míg Udvardi Panna 3-at előrelépve jelenleg a 68. Rebeka Šramková viszont 3 pozíciót rontva a 121. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a rabati tenisztorna 2. fordulójába, a legjobb 16 közé. Szintén győzelemmel kezdett a strasburgi viadalon a Stollár Fanni Asia Muhammed magyar-amerikai női páros.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 12 és 7 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap az ország nyugati felében derült, még keleten borult idő várható többfelé esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul. A Napzártát hallották. Hírekkel holnap 6 órakor a reggeliben jelentkezünk legközelebb, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Vasies Olivia nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, viszont hallásra!
5: Talamont körüllengi a fiatalság mítosza, hiszen 30 évesen vált autóbaleset áldozatává, és hogyha így belegondolunk, elképesztő, hogy 30 éves koráig 4 könyvet írt meg. Olyan recepciója volt, ami szlovákiai magyar közegből csak Grendel Lajosnak vagy Tőzsér Árpádnak volt. Mivel nincsenek új könyvei, ezért tulajdonképpen természetes, hogy olyan fokú figyelem nem fordul feléje, mint akkoriban, tehát a 1990-es években.
6: Ezen a héten a szöveg közben a 60 éves született és tragikusan fiatalon, 30 évesen elhunyt Talamon Alfonz alakjára emlékezünk, monográfusával, Németh Zoltán irodalomtörténésszel. Paszmár Lívia vagyok, és várom Önöket kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.